0: Attilos Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: Egy nemzetközi tudós csoport, tanulmányuk a Nature-ben jelent meg, bulvárhajóval 32 merülést végzett az Indiai óceán mélyére, a legrégebbi, legmélyebben fekvő és legkiterjedtebb bálna temetőhöz. Általában 4 kilométernél kisebb mélységben találhatók, ám a diamantina törészzóna a féle természetes tölcsérként 7 kilométer mélyen gyűjtötte össze 5 millió év cet tetemeit. Ezek számos puha testűnek, ráknak, csontevő féregnek és kígyókarúnak nyújtanak otthont. A kutatók 485 bálna leletet azonosítottak, például 5 méteres csukabálna csontvázat, vagy 5,3 millió éves csőrös cet maradványt. Egy eddig ismeretlen ősbálna, ez a Pterocerus diamantinae nevet kapta, koponyája is előkerült. Osztotta meg a Guardian nyomán a 24.hu. 79 ország több mint 31.500 fajta tiszta kutyája versenyzett Bolognában a 2026-os World Dog Show-n. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként vett részt az ebsereg szemlén, írta meg büszkén mindjárt két rovatában is a 24.hu. Egy honey bobtail, a Bugaboo's Dream Big with Bottom Shaker Jack néven nyilvántartott óangol juhász nyerte a világ legszebb kutyája címet. Tájékoztatta a távirati irodát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Butterfly Hunter Casper pedig a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a föld legszebb rövid szőrű magyar vizslája, egyúttal a vizslák és szetterek fajta csoportjának legszebb képviselője lett. Szívből gratulálunk! Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata, írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 századmillió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csont lumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében 30 méterre a bejárattól nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Kubit.
0: Attilos Rádió hírét, halló Tatok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata. Írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 századmillió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csont lumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében, 30 méterre a bejárattól, nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Kubit. A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Kubit. A rablócápa alakúak rendjében a bambuszcápa félék családjának 9 ismert faja, ékes példa az alkalmazkodása. Apálykor uszonyaikon sétálnak, a partra is kimerészkedve. A bambuszcápák mérete és leopárd mintázata meglehetősen hasonló. Christine Dudgeon tengerbiológus csapata a most Hemiscillum Dudgeonei néven leírt haltestét tarkító pöttyök és foltok alapján ismerte fel, a tudomány számára új fajjal találkoztak. A Pápua új-guineaiak persze régóta ismerik a kadedekadevákat. A név nyelvükön lusta vagy kutyacápát jelent. A kutatók a génvizsgálatokhoz szövet mintát vettek a befogott példányokból, majd elengedték őket. A csak a Milne-mölben élő sétáló cápa rokonaihoz hasonlóan fokozottan veszélyeztetett. Írja a Kubit.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Na, szevasztok! Ez meg már itt az élő adás. Borgul Andrással a félúton, vagy hát azt kell mondjam, hogy a félúton nyári adásai következnek. Nem tudom, hogy ha bárki nem vette volna még észre, akkor nagyon durván kitört a nyár, és valószínűleg ez így lesz szeptemberig. Mondják, hogy lesz enyhülés, de ez... Nem hiszek, ebben én már nem hiszek. Úgyhogy, mivel ilyenkor ember nincs, aki egyrészt föl akarnak kelni és idejönni hétkor beszélgetni az életéről, ilyenkor inkább elgondolkozunk, hogy hogy kerültünk ide. Másrészt a hallgatók között is kevesebben vannak, akik beszélgetést akarnak hallgatni, azokat meghagyjuk a hidegebb reggelekre, ezért nyáron Borgul András csodálatos zenei válogatásait fogjátok hallgatni. Még gondolkozom, hogy milyen extrém tematikákat hozzak be. A mai nagyon adja magát, tehát hogy nagyon, nagyon nem kellett gondolkoznom azon, hogy milyen típusú zenék menjenek. Nem tudom, hogy hogyan kellene ezt tovább húzni, hogy így a feszültség még erősebb legyen. Inkább nézzük meg, hogy pontosan mire is gondolok.

0: Halló!
1: Halló, halló, szia András!
0: Várjál, várjál! Fölvettem a mikrofont, mert ott szólaltam meg, hello!
1: Igen, szia, Jenő vagyok.
0: Szevasz, Jenő.
1: Figyelj, hogyha ilyen egyedüli adást csinálsz, akkor mesélhetnél arról közben néha, hogy ősztől milyen előadások várhatók a színházba.
0: Ja, nagyon kedves vagy, meg tök szívesen csinálom, de egyszerűen, amikor csináltam, akkor így olyanokat kaptam, hogy ez nem reklámadó, menjek az anyámba, hallgassak.
1: Értem, jó, oké, értem.
0: De nem a rádiótól, de akkor majd mesélek, jó? Mesélek majd neked, néha belelopom a nyárba.
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
0: Hello.

Nos, nem az van, hogy akkor ma csak és kizárólag rossz zenéket fogok játszani, bár az is nagyon menő lenne. Ugye van a Tápszínháznak egy Minden rossz varieté című előadása, ami mindig változik, nagyon régi, nem is tudom, előadásuk ez nekik, és az egy kicsit a mottoja, hogy jó színházat bárki tud csinálni, de rosszat azt igazán kevesen. És ez is lehetne, tehát lehetne az, hogy csinálok olyan, ma egy olyan, és így egy Dolly-ról beköszöntő azért az elég erős, valljuk be, nem? Reggel 7 óra 02-kor megszólal Mexikó, Viva Mexikó a Dolly-roltól. Szóval nem ez volt a tippelhetnétek erre, hogy jó, akkor biztos olyan dolgokat hozok, hogy a legrosszabb nyári zenék, egyébként ez még benne van a tartsajom, hogy így a legrosszabb egy nyári slágerek. De hogy ez ilyen világválogatás kell, hogy legyen, vagy lenne egy magyar külön, és lenne egy nem tudom, nemzetközi. Na jó, még gondolkozom, még sok szerda áll előttünk, sok meleg szerda áll előttünk itt a nyáron. Nem, most azt gondoltam, hogy így a VB kapcsán, a focball világbajnokság kapcsán fogunk dalokat játszani. Mert hogy vannak, nem csak fociznak ezeken a VB-ken, hanem vannak ilyen hivatalos dalok, meg nem hivatalos dalok, és hát én megmondom őszintén, másik magyart nem ismerek, de nyugodtan dobjatok ide, vagy hívjatok fel, és mondjátok el, és akkor meghallgatunk, ha létezik másik ilyen ikonikus magyar nyelvű dal, amelyik valamelyik futballvilágbajnoksághoz köthető, ez az 1986-os mexikói VB-hez köthető, amin, ha jól emlékszem, vagyis ami, ha jól emlékszem, az utolsó volt, amin a magyar válogatott részt vett. Nagyon, nagyon traumatikus számomra, mert emlékszem, hogy nagyon készültünk 86-ban, hát pont abban a korban voltam, hogy így elvarázsoljon a foci 11 évesen, és mindenre emlékszem, tehát azt hiszem talán még olyan Fabulon termékcsalád is volt, aminek Mexikó 86 volt a neve, de hogy így minden erről szól, teleragazgattam a nagymamám még fürdőszobáját mindenféle matricával, vagy leszettem ezekről a tubusokról, és azt ragazgattam föl, na mindegy, nem tudom. A lényeg az, hogy teljesen odáig voltam, amikor így a bennem ébredező futballrajongót szétverte a nem tudom 5-1 meg 6-1, és ez a személyes kapcsolódásom a világbajnoksághoz nem jól indult, mert ugye ez az első, amire úgy emlékszem, hogy na most akkor majd leülünk és megnézzük mindent, és persze azóta sok minden történt, de hát az már nélkülünk történt, úgyhogy a dalok is nélkülünk lesznek, nem rólunk fognak szólni, de még egyszer mondom, hogyha van olyan a Dolly-ról után, amit ti ismertek, akkor dobjátok át és meghallgatunk, de akkor bele fogunk csapni, egyébként rengeteg sok ilyen hivatalos világbajnokság himnusz van, hivatalos FIFA világbajnokság himnusz van, és bár elég régóta mennek a világbajnokságok, maga az, hogy van egy himnusz, az egyébként nem annyira régi, 86 után a rákövetkezőn már volt egy, egyébként előtte is voltak dalok, azokban most nem fogunk játszani, amik ilyen kvázi himnuszok voltak. 86 után megjelent ez, hogy vannak dalai és himnuszai a FIFA-nak, a világbajnokságnak, és akkor ezeket mindig ezzel kezdték a televíziós közvetítéseket, mindezt el lehetett, mindig el lehetett nyomni. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy sikerek, legalábbis amennyire én tudom, nem születtek belőle. Na, ezeket fogjuk végigvenni. Van közöttük durva, meg még durvább, és menjünk nagyjából kronológiai sorrendben. Legyen akkor az első ebből a dologból, ebből a zsánerből, a futball világbajnokságok himnuszából, akkor az első az olaszországi 90-es VB-nek a hivatalos zenéjét hallgassuk meg.

Hát, nehéz dönteni, hogy ez vagy a Dolly Roll a rosszabb. Ezt minden esetre Giorgio Moroder szerezte, és az 1990-es olaszországi FIFA világbajnokság hivatalos dalaként szolgált. Elsőként nyert ilyen kitüntetést, ahogy meséltem nektek, nem volt un estate italiana. Un'estate, biztos így kéne mondani, Un'estate italiana című dallal. Érdekes, mert így azt írják alneten, hogy az olasz változat más néven ismert, de ez az olasz változat volt, szóval fogalmam sincs, hogy mire gondolnak itt, lehet, hogy volt egy eredeti, és akkor aztán átdolgozták, de mindesetre ezt ketten énekelték. Nagyon jó látni. Igen, az olaszok valóban zenével büntetnek. Egyébként nagyon jó volt, így közben nézem a klipet, mert a YouTube-ról játszom be nektek, és Franz Beckenbauer nagyot köp, Maradona kezezik, és közben ilyen nagyon vicces, egészen rövid nadrágokban toljuk még 1990-ben, tehát ilyen nagyon nosztalgikus élmény, kár, hogy a zene nem adja vissza, de hát pedig mindent megpróbáltak. Ugrunk, és azért gondoltam, hogy rögtön nem nagyot ugrunk, hanem csak egy picit ugrunk 94-ben, mert 94-ben hol volt a világbajnokság? Hol volt? Na, lejátszom a zenét, aztán közben találjátok ki, hogy hol volt.

Hát a faék egyszerűségű himnuszok között egész biztos ez viszi az első helyezést. A Glory Land, vagy a Dicsőség földje című amerikai slágert hallottátok? Fantasztikus. Volt tényleg, ha erre nem ébredtek föl, tehát hogy azért csinálom ezt, mert ezek után könnyű lesz a nap, hiába lesz 40 fok, visszaemlékeztek, hogy reggel 7:20-kor meghallgattátok a 94-es Football VB himnuszát, a Glory Landet, aminek gyakorlatilag ez a címe és ez a szövege is, nem? Tehát, hogy így azért nagyon szórakoztató, hogy az amerikaiak nem tettek bele túl sok gondolatot a szövegírásba, amúgy is a himnuszban benne van, hogy Land of the Free and the Brave, tehát, hogy akkor a szabad és bátor emberek földje, akkor ez most a dicsőség, ennyit változtattak, hogy dicsőség földje, és ha jól hallottam, akkor még a második sor az volt, hogy itt vagy a dicsőség földjén. Dicsőség földje, itt vagy a dicsőség földjén. Hát figyeljetek, egyszerű üzenetekkel, ez ilyen a pop szakma, egyszerű üzenetekkel, dúdolható, és milliók fogják meghallgatni. Ez ugye már rögtön adott egy ilyen VB döntőn. Hát jönnek üzenetek, amiket nem biztos, hogy be tudok olvasni, de valóban kemény lesz, kemény fél óra vár még ránk, de megígérem, hogy 55-kor abba hagyom, lelépek, aztán utazok Abonyba, mert Abonyba lesz egy zsidókulturális fesztivál augusztusban, és azt megyünk szervezni. Na, ez most én mellékszál, nem akarok erről beszélni tényleg, hogy ne az legyen, hogy reklámozom magamat. A lényeg az, hogy igen, rendben, meghallgattuk, 94, és akkor azt kérdeztem, hogy hol volt a VB, hát kitalálhattátok, hogy az USA-ban volt a VB. Mindegyik ilyen klip, amit itt bejátszok, az tényleg egy ilyen retro utazás, tehát fantasztikus mennyiségű lufit engednek a levegőbe, ami rémkáros természetesen, most már legalább tudjuk, ilyen... Még mindig, 94-ben még mindig ilyen Bundesliga frizurás focisták pörögnek a focipályán, de már ismerős arcok vannak, tehát hogy itt vannak olyan arcok, akiket én is ismerek. Na mindegy, nem fogunk visszamenni, mert annyit nem ér meg. Kell, hogy egy kicsit ugorjunk az idővonalon. Nem csak azért, mert hogy ez mindegyik ugyanolyan... Nem tudok rendes szót mondani, ugyanolyan, maradjunk itt. Mindegyik ugyanolyan dal a 90-es években, ez a fura, azt gondolták, hogy jó, hát a himnuszt írok, akkor az én himnuszszerű legyen, ez egy ilyen himnuszos himnusz legyen, és ezt is csinálták, és hát gondoltam, hogy jó, mi lehet ennek a csúcsa, és a felkészülésben oda jutottam, hogy a 2006-os futballvilágbajnokság, ami hát Németországban volt, Németországban

Na emberek, ez volt a 2006-os világbajnokság hivatalos himnusza. Várjatok, mesélek nektek róla egy picit. Angolul úgy hangzik, hogy celebrate the day, ünnepeld a napot, és Herbert Grönemeyer kislemeze. Ez, abin a nagyon híres és méltán nagyon híres Amadou és Miriam duó is, Mariam duó is közreműködik, és a 2006-os Németországban megrendezett FIFA bajnokság, világbajnokság hivatalos himnuszaként szolgált, ezt hallottátok, fantasztikus, csodálatos volt. Elmondtam, hogy miért, de azért azt nem mondtam el, egyrészt elmondtam ugye a saját okaimat, hogy hát érzelmileg a németek kiestek, akkor adjunk már be egy német világbajnokság

a himnuszát is, és ez rendben is van. Egyébként, ugye, amit mi hallottunk, az, mert hogy az eleinte a hivatalos dalok azok mindig angolul voltak, vagy több nyelvűen. Itt is volt ugye az angol változat, ez a Celebrate the Day, ünneped a napot. De hogy emellett elkészült ez a Zeit, das sich was drecht címmel, amit most hallottunk. Ideje, hogy valami megfordul. Jon, gondolom kicsi eltérő szöveggel és jelentéssel, de hogy ez volt a hivatalos dal, és hát valóban egy csomó minden kisé, valóban mindennek eljött az ideje 2006-ban, hogy megforduljon. Először is pályára lépett Messi, aki az volt az első világbajnoksága, ugye 20 évvel ezelőtt, és hát most is játszik. Ez az egyik. A másik, meg közben itt beszélgettünk, hogy ugye azon lamentáltam, hogy azokat a lufikat, nem tudom, több tízezer lufit elengedtek a nyitó ceremónián, és hogy az milyen rémesen káros, és mennyire figyelnek arra, hogy ez már ne történjen meg. És folyamatosan azt halljuk, hogy de ez a mostani világbajnokság, ez aztán itt nem kellett stadionokat építeni, itt az a lábnyom az nagyon kevés, itt már nem használunk műanyag szívószálakat a stadionokban, mert hát attól is az is mennyi gondot okoz a világban. Szóval az van, azért dadogok itt, mert késett a villamos, és nem tudtam idefele kávét inni, úgyhogy most iszonyatosan próbálom fölpörgetni magam, de a végére sikerülni fog. Szóval, zárva bezárva, szóval, hogy így nagyon-nagyon tolja ezt a FIFA, hogy ők milyen fantasztikusan környezetvédők, és azt az infót kaptam itt a zene alatt. Képzeljétek el, hogy a FIFA vezetője akkor mennyi? 18-szor száll repülőre, miközben a világbajnokság alatt, és repül át A-ból B-be, és 70-valahány ember ökolábnyomát nem is tudom, telítik, vagy annyit ad ki, amennyit ő itt utazik. Szóval, hogy azért iszonyatos kép, nagy képmutatás ez, bármennyi is úgy tűnik, hogy jaj, három országban rendezik meg, Kanada, Mexiko, Amerika, és ez milyen jó, akkor tényleg nem kell csinálni semmit. A csapatokat is ide-oda utaztatják, akkor ugye, ahogy mondtam, gondolom nem csak a FIFA elnök, hanem az összes reprezentáns is megy, és körbeutazzák Közép- és Észak-Amerikát. De elég ebből a kelet-európai búsolkodóból, 27-szer repül, köszönöm, nagyon köszönöm, kaptam segítséget, 27-szer repül 18 nap alatt, 25 meccs miatt, és 78 ember élet ökonyomával, anyám. Az nagyon kemény. Na jó, jó, elég ebből a búsolkodóból, ott itt a segítség előtt itt akartam befejezni, mert hogy valóban fordulópont, ugye erről szólt a német szám is, fordulóponthoz érkeztek, azt hiszem ezek a himnuszok is. Én úgy tudom, hogy ennek a 2006-osnak a végén lejátszották, várjátok, nem akarok hülyeséget mondani nektek, csak meg akarom nézni, tehát hogy a 2006-osnak a végén lejátszottak egy a zárón, csak úgy poénból, vagy mit tudom, hogy miért egy Shakira számot, a Hips Don't Lie, és valakinél bekattant valami, és azt gondolták, hogy jó, akkor kérjük már föl ezt a gadget, ezt a Shakirát a következő világban, mivel annyira sikeres volt az a Hips Don't Lie, csinálj meg a következőt, ami ugye egy dél-afrikai, Dél-Afrikában volt az a világbajnokság, legyen ő ennek a világbajnokság himnuszának a hivatalos szerzője, és meg is született ez az ikonikus dal, amit most jól lejátszunk, és valószínűleg ismerni fogjátok. Nem nagyon szeretem, de azért lejátszom.

Na szóval, azt elfejtettem az előbb elmondani, a német dal után, bocsánat, egy perc erejéig hadd térjek vissza, miután itt rárepülök a vakavakára, hogy nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy itt a fordulóponton valaminek, már valami is volt a címe, nem, hogy valami megfordul, hogy a dalnak volt dramaturgiája, tehát nem ám úgy volt, hogy csak egy dal jó kedvünk van, aztán énekelgetünk, hogy ilyen himnusz, hogy segítséget kérünk a mennyben lakótól, hogy jobb legyen nekünk. Nem, hanem az van, hogy így volt egy ilyen felvezetés, hogy kifutunk a pályára, remény kell, egy ilyen allegória az életről, hogy amikor megszületünk, és kivesz, csak én találom ki persze, szóval, hogy így kimegyünk, kifutunk a pályára, még nem tudunk semmit, mennyi lehetőség van, tiszta lap, 0-0, nem ismerjük az ellenfelet, nem tudjuk, hogy mi lesz, és akkor ott vagyunk a pályán, és küzdünk, és harcolunk, és egyre jobbak vagyunk, és akkor ott a dal közepén egy ilyen kis bukás, ami a klip alatt látható is, vizuálisan az azt jelenti, hogy gólt kapott ott 80 csapat, és mindenki a levegőbe boxolt, meg a toporzékolt, meg összerogyott, és akkor ez van, hogy igen, folytatva ezt az allegóriát, szépen össze az élet bevisz ütéseket, és összeomlunk, és itt néha azt gondoljuk, hogy itt a vége, de akkor a zenében is jött egy fordulat, és hirtelen összeszedi magát a csapat, összeszeded magad te is, és újra egy nagy levegőt veszel, és természetesen a végére már egész biztos, hogy megnyered a meccset. Még ez így, tehát ami a végén meghalunk, az nem tudom mennyire a győzelme a meccsnek. Nem, lehet, hogy az legalább egy kis nyugalmunk lesz, nem kis, hanem sok nyugalmunk lesz. Szóval, hogy volt benne egy ilyen dramaturgia, már nem az a elhasznált himnusz formátum volt, hanem egy új formátum, és itt szerintem volt egy nagy váltás, és tudom, most sokan felsziszentek, hiszen élesen követitek a dalok mentén, hogy akkor mi történt, hogy ez nem egy hivatalos himnusza volt a VB-nek, én tudom, van egy ilyen, és nem is az első, hogy a hivatalos dal, tehát van a himnusz, amit lejátszanak minden meccset, és akkor van egy dal, amit meg orba szájba játszanak. Fogalmam sincs, hogy pontosan miért, talán hogy legyen egy, tehát hogy van a himnusz, és legyen egy hallgatható valami. És akkor az mindig a dal, de hát nem, tehát ne csináljunk, ne legyünk igazságtalanok ezzel a VB-vel kapcsolatban, hogy csak a dalt hallgatjuk meg, hanem akkor hallgassuk meg R. Kelly Sign of Victory című dalát, legalábbis egy részét, mert az idő nagyon, nagyon fut, és még azért szeretnék nektek játszani. Ez volt mi ez a 2010-esnek a hivatalos himnusza.

Na jó, ebben nem lehet tovább többet bírni, nem? Hát ez, szóval ez van, pátosz. Pátosz egy... himnusz nincs pátosz nélkül. Ez legyen ez a mai reggel tanulsága, gyerekek. Jó? Ha himnuszt írtok, akkor az legyen pátoszos. Úgyhogy inkább kicsit maradjunk a daloknál, azok sokkal elviselhetőbbek.

Na, közeledünk, közeledünk a napjainkhoz, a mai dátumhoz. Ez Pitbull volt, az 1914-es album, és nem, egyébként nincsen himnusz pátosz nélkül, és a pátosz az egyébként 90%-ban mindig gicsbe hajlik, de nem, tehát hogy azért, hogy lehet úgy csinálni itt, válaszolok csak egy kérdésre, ami a chatfalon, hogy lehet úgy csinálni pátoszost, hogy nincs benne gics, vagyis abban is van gics, de rögtön akkor azt meg kell törni, és rögtön el kell viccelni, vagy le kell, nem is tudom, magunkat is ki kell nevetni, és akkor nem lesz valóban egy ilyen katasztrófa az egész, hanem akkor szórakoztató lesz, de hát olyankor szokott jönni ilyen mindenféle szélső jobboli nemzeti párt, akik azt mondják, hogy hát nem lehet ilyen dolgot csinálni, ezek ami szent erekjéink, ezek a dalok, és nem lehet megszentségteleníteni őket azzal, hogy így vagy úgy kinevetünk, vagy belenevetünk. Rá mindegy, hülyeség. Maradjunk a saját dolgunknál, csináljunk egy kis zenét, hiszen még van egy erős 10 perc, amit elzenélgethetek itt nektek, és el akarok érkezni a mai naphoz. Egyébként azt akartam elmondani ezzel kapcsolatban, a Pitbull számmal kapcsolatban, amit egyébként Jennifer Lopez és Claudia Leite brazil énekesnő vendégénekel, hiszen ugye Brazíliában volt a világbajnokság, hogy a dalt Sia-val, Red One-nal, Danny Mercer-rel, Dr. Luke-kel és Sirkuttal és Thomas Trollsennel közösen írták. Utóbbi három a dalnak a producere is, tehát hogy ez azt jelenti, hogy három előadó, és ők közösen írták ezzel az 1, 2, 3, 4, 5, 6 emberrel. Szóval nem úgy hangzik, mint egy NKA-s pályázat, hogy figyeljetek, kellene egy dal. Oké, kellene egy dal, figyeljetek, akkor hívom a tesómat, mert az tök jól tud fütyülni. Van egy régi haverja, az állítólag régen zenélt. Nem zenélt, hanem hogy így énekel a kórusban a gimiben, és akkor így ezek egy kicsit ügyesebb, meg tehetségesebb emberek zeneterén kétség sem fér hozzá, de hát a költségvetés is más, bár én nem tudom, hogy vajon meg elértük-e ezen a... Tehát, hogyha valaki egy himnuszt szerez egy FIFA világbajnokságnak, akkor valóban kap-e annyi pénzt, mint amennyit mondjuk Mága Zoltán fotósa kapott. Pedig ő nem is zenél, ő csak fotózza, hogy mások zenélnek, nem igaz? Na, nagyon messzire keveredtünk, csak mikor végigolvastam, hogy hányan csinálták ezt a dalt, akkor azt gondolom, hogy gyerekek, beszéljünk erről. Ha valaki kitalálja csak a hallgatás alapján, hogy hol volt a következő dal világbajnoksága, annak nem is tudom, ajándékot adok. De tényleg?

aki ez alapján ki tudja találni, hogy hol játszották a világbajnokságot 2018-ban, az tényleg nagy ajándékot érdemel. Három, figyelem, fölfogom nektek, föllebentem a fájtlat a titokról, 3-2-1, 2018-ban Oroszországban, a Covid előtt, Oroszországban volt a foci VB, és hát igen, szóval, hogy hát ti is láttátok, hogy mennyire oroszos volt ez a dal, várjatok, azért azt elmondom, hogy hány orosz előadó szerepelt benne. Live It Up, az volt a címe, Nicky Jam készítette Will Smith amerikai rapperrel, és Era Istrefi koszovói énekesnővel, hát legalább egy, akkor hát nem is orosz, de koszovói énekesnő volt benne, a kettő nagyon messze áll egymástól szerintem, de nem baj, lehet, hogy azt gondolták a producerek, hogy végül is Koszovó az majdnem Oroszország, nem? Valaha Szovjetunió volt, biztos, akkor tegyük bele, és mindegy, ez volt azt nézem, hogy én úgy látom, hogy 2018-ban nem is volt igazából más, tehát hogy nem volt himnusz, az oroszok nem akartak egy, nem tudom mit csinálni, egy himnuszt, hanem csak volt ez a hivatalos dal, és akkor ezt lehetett tolni, erre lehetett tombolni, és hát láttátok, hallottátok, hogy egyébként igen, valóban nem annyira vészes. De hát, hogy mennyire van benne az orosz néplélek, én nem értem, hogy az ottani NKA az nem kérte számon, hogy legyen már benne valami végtelen sztyeppe hangulat, valami uborka, vodkába mártva, valahogy a vöröstér, valahogy a cár, valahogy menetelő orosz hadsereg, valami legyen már benne tényleg, ami valami kis Tolsztoj, vagy legalább Csehov, tényleg három nővér, elvágyódás, moszkvai aláfestés, tehát valami, hát mi ez? Egy amerikai rap szám az orosz világbajnokságnak a dala. Szóval mi biztos kikérnék magunknak, és nálunk ez nem történt. Legalább citerán játszották volna, ugye? Ugye? Nálunk azt hogy kitalálták? Hogyan lesz ez Hungarikum? Eljátszuk 180 ezer citerán egyszerre, és akkor az már rögtön is csodálatos lesz. Fú, úgy látszik, ez nagyon a begyemben van. Ez még nem tisztult ki belőlem ez az NK a dolgát, hogy azért, mert igazából csak fáj, hogy mi nem kaptunk, úgy gondolom, és akkor ez így biztos ez kell feldolgoznom. Emberek, kedves hallgatók, mind a ketten, akik hallgatok engem, nagyon kedves, hogy itt voltatok szerdán, az egyetlen, hát most már kezd átfordulni élvezhetetlenbe a hőmérséklet. Egy dalt fogunk még meghallgatni, hiszen el kell, hogy érkezzünk a mába, és ez így rendben is van. Utánam nem élőadás lesz, úgyhogy de mivel ők annyira jók, simán meg lehet hallgatni kétszer-háromszor is ugyanazt az adást, de tényleg, ne szórakozzatok már velem, ne hülyeskedjetek simán. Azt gondolom, hogy ez bőven belefér. Hát régen is volt mindig ismétlés, nem? Szombaton lement a film, és kedden volt ismétlés, és kedden sorozatok voltak? Valamikor biztos, hogy volt mindig ismétlés. A lényeg az, hogy ez bőven belefér, és akkor velem két hét múlva találkozhattok. Ugyanígy egy csodás zenei listával nagyon köszönöm, hogy valaki, mi legalább, én olvastam, amit te írsz, te legalább hallgatsz engem, ez így rendben van, és akkor rám írhattok, a Borgul András Gólem néven megtalálható vagyok a Facebookon, és hogyha van ötletetek, hogy milyen lista legyen, tehát, hogy már volt ilyen rajzfilmek, meg sorozatok, meg mit tudom én, mindenféle, és azokban azért van még muníció, tehát nagyon szeretem, amikor Onedin kapitány és Tetthely követte egymást, de hogyha vannak ötleteitek tényleg egy kicsit jobbak, mint a legborzalmasabb nyári slágerek, akkor azt is nagy szívesen várom, és most akkor el fogok köszönni tőletek az idei, a most zajló foci világbajnokság hivatalos himnuszával, Andrea Bocelli és David Guetta dobták össze, nagyon érdekes, mert ugye mind a kettő európai, ez meg Amerikában van, semmi gond, gyerekek, fizeti az NKA, szevasztok!

0: Tilos rádió hírei következnek.
1: Kültéri WC-t telepítenek Joskáról a központjában. Tavaly nyilvános mosdók nyíltak Joskárolában a rakparton és a kulturális és rekreációs központi parkban. Most a Palantaja utcában, a Leninszki sugárúton, ahol a Nemzeti Művészeti Galéria található, moduláris kültéri ünlemhelyet telepítenek, amely mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhető. A pályázati felhívást kihirdették a közbeszerzési weboldalon, a kiindulási maximális szerződéses ár valamivel több, mint 6 millió rubel. A forrásokat a városi költségvetésből különítik el. A kivitelezőnek fel kell építeni egy olyan épületet, amelyben női, férfi és több célú mosdók, valamint egy háztartási helység is helyet kap. A mosdókban vandálbiztos mosdókagylók és érintésérzékeny csaptelepek, vandálbiztos szárítógépek, tükrök, hidegvíz és villanyórák, érintésmentes fizetési terminálok és videokamerás megfigyelő rendszer is helyet kap. A Mari Pravda hírét hallottátok.
2: A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú, istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Qubit. Lydia Fáj, amerikai rovarkutató, a világszerte elterjedt dalosszonyog, Cool Expedience viselkedését tanulmányozta. E rovarok ősszel tartalékot gyűjtenek, a nappalok rövidüléséhez igazodva a téli hónapokat hűvös, sötét helyen, nyugalmi állapotban, diapauzában töltik. A tudós szonyoglárvás edényeket helyezett ki kültéri lámpák alá, illetve sötét sarkokba. Szeptemberben a megvilágított szúnyogoknak negyed akkora hányada lépett nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottaké. Októberre utóbbiak mind elnyugodtak. A fénynek kitettek 59%-a maradt aktív, esélyt kapva, hogy kórokozókat terjesszen. Mindehhez akár 0,87 lux is elég volt, míg a hőmérséklet gátló hatását alig lehetett tapasztalni. Ismertette a Qubit.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
3: Jó reggel kívánok, János, te is mondj egy egyet, kérlek.
4: Fantasztikus.
5: Ez is hallatszik?
3: Igen. Mint a klubrádióban lennénk. Jó reggelt kívánunk. Van egy vendégünk, akit már régóta várunk, csak különböző, hát ilyen egészségügyi okok miatt, ilyen kis finom operációk meg ilyenek miatt nem nagyon tudott egyrészt eljönni, most meg alig följönni a János a lépcsőn, és a Dávid eszébe jutott, hogy hívjuk már be egyszer a, hát nem tudom, hogy Hernert mondtál, vagy öreg Hernert. Az a jó híre, hogy van egy pár gyereked, és a fiad is most már alanyi jogon. Nekem ő a Herner.
6: Igen, gyakran beszélünk róla is.
3: Igen.
6: Meg kell különböztetni. De azért ez dicsőség, nem? Hogy a
4: hogy öreg vagyok,
6: arra
5: van a névnek ilyen.
6: Van egy másik jelentős Herner. Vannak másik jelentős Hernerek.
4: Igen. Tulajdonképpen ez tényleg érdekes. Azt mondtam éppen nekik a múltkor, hogy azt gondolom, hogy én büszke lehetek magamra, mert mindenki túlszárnyalt engem, az mind a négy gyerekem.
3: Hát a túl azt nem tudjuk, de már nem áll, ő szárnyalna.
4: De az, hogy ugyanabban, tehát mindegyik más műfajban mozog. Uh-huh. Én majdnem mindegyik műfajban mozogtam, amiben ők mozognak, és mindegyik előbbre jutott, mint én. Uh-huh. Tehát én adtam például a lányom, én adtam ki ugyan tudományos könyveket, de nem tudományosat, nem. A lányom kettőt is kiadott.
3: Adtál ki nem tudományos könyvet.
4: Én nem adtam ki, nem
3: te
4: tudom.
3: Te adtál ki.
4: Ja, jó, hát
3: én úgy utálok bentem tegnap este, hogy csak na.
4: Igen, igen, aki, mint kiadó, igen, de mint szerző.
5: Szerzőként vagy szerkesztőként nem.
4: Igen. Tehát az csak tudományos volt.
3: Vendégünk Herner János, és az első kérdés, amit felírtam, hogy Herner, te milyen
4: Schwab,
3: ez a Herner?
4: Schwab,
3: régen, amikor a Csurka ellépett itt a fal mellől, és már ott a terep közep én kezdett el zsidózni, akkor nagyon ment ez a milyen név ez, magyar név ez. Emlékszem, egyszer az FMK-ban volt valamilyen underground alternatív koncert, ahol szerintem az Unoka Zsolt azt üvöltözte a mikrofonba, hogy az Alexa az magyar név? És ebben az volt a vicces, női név is volt, meg Alexa Károly, akkor már úgy még a 90-es évek elején.
4: Alexa,
3: ugye? Herner?
4: A Schwab. Tehát igen. Én Tőzsgyökeres Schwab vagyok. Pont második generációs értelmiségi, az apám vonalán teljesen sváb, anyám vonalán meg magyar paraszt ősök. Uh-huh. Úgyhogy ezek...
3: De nem Budakeszin kell elképzelni ezt a svábságot.
4: Nem, vidéken. Tehát apáméknak elég jól ment akkoriban, mert ha igaz, bár nem mindent hiszek el már, ugye sajnos nem tudok újabbakat nem elhinni apámnak, de ő azt állította, hogy neki volt 1936-ban már Harley Davidsonja.
3: Jó.
6: De az simán lehet.
5: Hát akkor jól ment a gazdaság.
4: Igen. A gyártást azt elhiszem, mert volt akkor már, de hogy pont neki, ott a faluban többeknek, tényleg nagy gazdák
3: de voltak. Ha ezzel menőzött a fiának, akkor az jelent valamit.
4: Hát nagyon jól ment nekik, mert apám Splitben végezte a gimnáziumot, tehát akkor ugye olyan kavarodás volt mindenhol, hogy nem is tudom hány iskolába járt, és aztán Budapesten végezte a közgazdasági egyetemet. Így ő lett az első generációs nem gazdálkodó, én még a második generációs nem gazdálkodó.
3: És akkor a Délvidész nem Splitben nőttél föl?
4: Nem, hol? A apám, a tehát ezek a bácskai németek, ugye 1760 körül telepítették be ezeket valahonnan Bajorországból. Ez még az a vonulat volt, hogy hajóval jöttek, és a hajót...
3: A telepítették ott, kitelepítették?
5: Hát ez a Mária Terézia hát félre betelepítési policy, igen.
4: Hogy a török háborúk miatt azok teljesen kihalt területek voltak, és a Mária Terézia idejében volt egy nagy német betelepítési hullám ezekre a területekre, kifejezetten azért, hogy műveljék meg ezt a területet. És ezek úgy jöttek, hogy jöttek egy hajóval, egy bárkával, aztán a bárkát kiemelték, és abból építettek egy házat. Uh-huh. Tehát ez így is volt összerakva, állítólag valaki akkor egy ilyen műszaki zseni kitalálta, hogy ez a legegyszerűbb módja ennek.
5: Hát az ő lenyomatóiket láttuk, mindig el szoktunk menni évről évre barátainkkal kirándulni, és Baranya megyében voltunk egy Feked nevű kis faluba, ahol szintén ennek a sváb előtörténetnek még az élő nyomai ott vannak.
4: Hát egészen bácsol más ígyig följönnek ezek. Úgyhogy...
3: Én a Veszprémre akartam kilukadni.
4: Én Veszprémre születtem.
5: De te Veszprémre születtél.
4: Igen, hát ugye ezeket a kedves sváb embereket a Tito partizánjai nem nagyon kedvelték, úgyhogy a családom is egy ilyen német koncentrációs táborban végezte, ahol nem, tehát egy németek számára felállított koncentrációs táborban, ahol majdnem olyan halandósági arány volt, mint egy rendes, echte német koncentrációs táborban. Az volt a szerencse, hogy apám húgába beleszeretett az egyik horvát őr. És így kimenekítette a családot, a húga az Zágrábba ment el ezzel a horvát őrrel, remek fickó volt, én is ismertem, és így kimenekültek ebből a helyzetből, és gyakorlatilag egy talicskával jöttek át a határon, és így valahogy elvergődtek Veszprémig.
3: Ott letették a talicskát.
4: És ott letették a talicskát, és ott nulláról elkezdték az életet újra, igen.
5: És aztán mivel foglalkoztak végül is? Tehát mit lehetett Veszprémbe csinálni? Ezzel
4: építeni, a... építőipar. Tehát a nagyapám az például kőművesnek állt, a legalja kőművesnek, és az ilyen városi, ez ilyen rekreációs időszak volt, tehát nem újakat építettek, hanem megpróbálták a romokat valahogy rekultiválni. Úgyhogy ez a genezis ennek a vágnak. Az érdekes, az anyám még meg Ígyből, Győr mellett származnak, ott volt a 8 vagy 9 tagú család. Annyit lehet tudni, ezt se tudom ellenőrizni, hogy azon a vonalon a nagyapám állítólag vörös katona volt. Uh-huh. Nem tudom, lehet, hogy ez csak a
3: akkori kedvük.
5: Ez a legendárium. Hát, jó, volt, amikor ez jól jött.
4: Igen. De tény, hogy úgy ismerkedtek össze, hogy a Füszfői gyártelep ipari vasútjának a vasúti, nem tudom milyen, vágánykezelője volt a nagyapám.
3: És rampácsoló.
4: Ott annál több, tehát a házban lakott, nem kellett kimennie. És ugye ez azért érdekes, mert az volt a legnagyobb lőszergyár. Tehát a Füszfői, ez a legnagyobb lőszergyár volt egészen a, nem is tudom, a 80-as évekig, vagy valahogy így. És ugye egy ilyen helyre azért csak megbízható elvtársakat hoztak, gondolom én. És ebben a gyárban találkozott a két ág, az Écsi ág és a Délsváb ág, úgyhogy így, aztán így jött a Veszprém, igen.
3: És akkor egyetem?
4: Hát én aztán elköltöztünk Győrbe, és ott végeztem a Bencéseknél, mert az első, a rendes, legerősebb városi gimnáziumból eltanácsoltak. Azért is eltanácsolhattak volna, mert tök hülye voltam mindenhez, de nem ezért tanácsoltak el, hanem a gigantikus mennyiség igazolatlan órám.
6: Mit csináltál órák helyett?
4: Hát ez a beat korszak második hulláma volt, azt csináltam. Csavarogtam
6: mindenfelé. Zenéltél, rajongtál, csavarogtál.
4: Hát ilyesmit.
3: Délelőttönként, Jánoska, délelőttönként.
4: Úgyhogy ez volt, a Bencéseknél végeztem, és aztán utána kerültem Szegedre, egyetemre.
3: De az egy más világ.
4: Hát más világ, főleg azért, mert az ugye ott találkozott össze, ez a sváb és parasztág összetalálkozik egy 6000 éves zsidó ággal, a feleség, az akkori feleség.
3: Nem az zsidó ág, nem jött a parasztág.
4: Igen, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt.
3: És akkor egyetemre az jöjjön, és úgy kerültél Szegedre, vagy pedig Szegedre jártál egyetemre?
4: Szegedre jártam egyetemre.
5: Igen. Aztán ott is maradtál.
4: Ott is maradtam, igen, 11 évig.
3: Könyvtár gyógypedagógia szak, vagy nincs?
4: Hát majdnem, de...
6: Könyvtár ruhatár.
4: Mi volt a bajné, mondta, hogy ő tenisz-golf szakra járta ezért a közgazdaságira, de nem tudom, mi volt az eredeti elnevezés ennek. Én régi magyar irodalmelmélet, történelem és magyar szakon végeztem, úgyhogy ebből a szempontból kollégák is vagyunk.
3: De miért? Azért, mert bitkorszak volt?
4: Hol van az 20 év közben?
6: Ki szereti a régi magyar irodalmat? Hát,
5: nagyon sokan.
4: Nekem olyan elképesztő emberekkel volt szerencsém találkozni, hogy az első, én emlékszem, hogy az első szemináriumok és órák után a 32 fős csoportunk, akkora csoportok voltak még az egyetemen, abból körülbelül 25-en azt mondták, hogy ők régi magyar irodalommal akarnak foglalkozni. Okay. Ez az első negyed évben volt. Tehát olyan géniuszok tanítottak, hogy nagyon nehéz volt ennek az örvénynek ellenállni, mint a Keserű Bál, mint a Horváth Iván, a Szörényi.
6: Téged tanított az Iván?
4: Igen. Persze. Hát én úgy ismerkedtem meg vele.
5: Igen. Aztán egy másik fázisban, amiről majd szintén szóltájtunk a 2000-ről.
3: Hányban vagyunk?
4: Ez 76. 76-77 körül.
5: De ide egy lábjegyzetet hadd fűzzek be, miután kollégának nevezte, ez nagyon kedves tőled, mert hogy az én érdeklődésem az, mint történész hallgató voltam csak még az ELTE-n, és már akkor, maga akkor láttam, és kezdtem forgatni azokat az adattárokat, amiket ti publikáltatok, és akkor egyszer csak lementem Szegedre. némi levelezés után felkerestem a Keserű Bálintot, akire te is hivatkoztál, az egyik igazi nagy oktató és mentor volt, a Monok István és a többiek, akik ott voltak. Tehát egy olyan műhely volt, meg egy olyan szellemiség, amit nem is tapasztaltam. És az LTE-hez képest meg ég és föld volt, az a barátságos, befogadó, szeretetteljes hangulat.
4: Igen, ez teljesen, tényleg varázslatos volt, nem lehetett ennek ellenállni. De aztán jött a Horváth Iván, és az első órája, első egy-két órája után a csoport fele, köztük én is úgy döntött, hogy nem járunk többet régi magyarra, mert ez teljesen idegen világ tőlük. És én elszégyeltem magam. És két óra múlva visszamentem, és azt mondta, hogy mégiscsak járnék az
3: órára. De gondolja már meg, hogy most mit akar csinálni.
5: De ez most a mi a személyisége, vagy a téma? Vagy?
4: Tehát annyira idegen volt mindentől, amilyen stílusban, tempóban, felfogásban az ember addig találkozott azzal, hogy őt okítani akarják, hogy rémületes volt. Tehát nem csak az, hogy azt mondta, hogy hát az embernek van egy szótára, akkor azért egy szakirodalom szinten való nyelvtanulást egy hétvége alatt el lehet intézni, ez csak úgy az alapja volt. De hát elképesztő.
3: Most kell felvenni.
6: Na, megnézzük, hogy érdemes. Hello.
3: Tessék.
5: Nem hol semmi?
3: Várj egy picit.
5: Az a helyzet, hogy ez ide van bedugva.
3: Igen, azt be kell nyomni.
6: Jó, meg az egyik pirosát.
3: Pirosát.
6: Az.
3: Másikán.
5: Most sem?
4: Nem.
3: Nem működik a betelefonálás, bocs.
6: De várjál, mondd el, aztán tolmácsoljuk, és utána válaszolunk, jó?
7: Ja, én csak egy műszaki kérdést szerettem volna kérdezni, hogy a 93.0-en nem vagy?
6: Aha, de most már felfelejtem, hogy most beszélgetünk, ne haragudj.
5: 90.9.
6: Igen?
5: 90.3, az a sáv neve. Na jó, szóval vissza, hogy akkor...
3: Nem voltál, és az a...
5: Igen, hogy a...
4: Visszamentük egy páran, igen. És hát ebből lett egy 50 éves barátság.
3: Viszont. Hogy a kollégium, úgy kell elképzelni? Oda mész, átmész Szegedre kollégiumban?
4: Nem, hát én rögtön úgy mentem át, hogy már megnősültem. Tehát közben jött egy ilyen viharos
3: vámmentes
4: állapot,
3: és
5: ezt az a kis apró információt nem mondta,
4: de... mondtam, hogy talán a két ág találkozott.
5: Igen, a 6000 év és a sváb gyökerek. Igen.
3: És mi, az urbán legend, hogy te füttő is voltál?
4: Nem, úgy persze.
3: Az egyetem
4: füttő? Hát ugye, hogy ennyi szóval nem voltam népszerű a feleségem családja körében, pontosabban az apósom körében, aki hát nem így képzelt el a jövőjét a lányának, hogy egy ilyen valami kósza lélek itt föltűnik, és akkor tehát valahogy ő máshogy gondolta, és hát nem voltak ellenségesek, de nem támogatta bennünket. Tehát körülbelül egy olyan albérletben laktunk, ahol hát emlékszem, az elsőben konkrétan az albérlet előszobájában kézzel ki lehetett nyomni a tetőt, tehát valamiféle ilyen, nem is tudom miből volt, és össze-vissza fagytunk, és hát pénzt kellett keresni, és én elmentem a Mátyás téri szeretett otthonba fűtőnek, ami egészen elképesztő állás volt, de nem is bírtam sokáig, mert reggel 4-re kellett járni. Hát az meg nem fehér embernek való, tehát az
6: a 4 az nem reggel, az még az esti.
5: Az este vége, igen.
4: És ezt körülbelül csináltam olyan 2-3 hónapig, és akkor utána elmentem, mert ott akkoriban ez nagy divat volt, képesítés nélküli tanárnak egy szomszédos faluba. Ahol azt csinálta, a tantestület nagyon egyetértett velem, hogy én ott dolgozom, a fizikától kezdve az irodalomig, a testnevelésen át mindent rám nyomtak, egyikhez se értettem. Tehát tényleg szó szerint előtte tanultam meg.
3: A fekvőtámaszt.
4: A fekvőtámaszt. És én biciklivel mentem amúgy a futókörökre.
5: Meg a két ismeretlenes egyenletet.
4: Úgyhogy ez aztán ment olyan egy évig, és akkor utána felvételiztem.
3: Mi, ez még egyetem előtt volt?
4: Ez az egyetem előtt volt, és akkor felvételiztem, igen. És akkor így onnantól már más volt a helyzet, akkor már a Dániel is úton volt, és akkor megenyült a család.
3: A bölcsészet tudományi karnak már akkor is volt az a furcsa bukés, ilyen, ez a... Mi az, hogy bölcsészet tudomány?
5: Nem értem igazából a kérdést.
4: Ez egy természetes létállapot.
3: Én tudom, mert én is az vagyok.
5: Te is bölcsös voltál,
3: akkor, amikor beilleszkedsz egy ilyen másik családba és fűtesz, akkor nem menjél inkább közgazdaságtudományra, műszaki tudományok.
4: Voltam ezekhez. Tehát a olvasás kultúrám volt, meg történelmi ismereteim. Minden egyéb az nagyon-nagyon távol áll tőlem, hogy finoman fogalmazok. Inkább a tök hülye voltam hozzá, változat, hiteles. Úgyhogy...
5: És, de akkor ezt úgy érted, hogy akkor ennek a befogadása egy családi közegben nem volt valami fajtad, mert hogy említetted, hogy támogatás az nem volt részükről.
4: Igen.
5: Ráadásul bölcsész.
4: Igen, de hát azért gondolj bele, te is ismered a Léla aposom, a Gerép György, az a Koméniuszról írt a nagy doktoriát, tehát azért volt érintkezési pont a nevelés, történetnevelés, tudomány valamelyes peremével érintkezett a dolog.
6: És te meg akkor még tartottad ezt a Szélfutta Beatnik?
4: Igen, már igen. Éppen most, nem tudom, ismeritek-e Heller Gábort, az ő mesét, ugye ő ott járt fölöttem, és azt mondta, hogy azt nézte ő, amikor először látott bennünket, hogy a gyönyörű zsidó nő a nagy fekete hajával, és egy ilyen hirtelen szőke, inkább valami teuton kinézetű faszi, egy nagy hajjal és egy nagy fehér szakállal, ezek járkálnak az utcán és tolnak egy gyereket. Ez egy furcsa látvány lehetett.
5: Furcsa kombináció volt.
4: Igen.
5: De ti azért boldogak voltak ezekben az években.
4: Igen,
3: meg jelenségszámba mentetek, gondolom, Szegeden.
4: Hát gondolom, hogy főleg ezért a kettősér, igen, úgyhogy igen, amúgy, de hát ezek varázslatos évek voltak, tehát az a közeg, amiről te is itt szót ejtettél, az páratlan volt, tényleg páratlan. Tehát a Keserű Bálint volt ennek a lelke, aki ugye annyira jól tudott emberi nyelven beszélni, meg emberekkel bánni, hogy mindenki szabályosan vonzódott el. Kociszki Évától kezdve, aki ugye egy egészen más világ, a Lukácsi Sándoron. Hát ő megtalálta ezeket a különleges figurákat, és mind odahozta, hogy a diákokat valahogy elszórakoztassa, nem tudok jobb szót erre, mert...
3: Végülis aztán filozófián végeztél, nem?
4: Nem. Irodalomelmélet, régi magyar, tehát magyar történelem szakon plusz két speciális ág, az irodalomelmélet és a régi magyar irodalom. Filozófia nem volt azért terjedt el, hogy
3: ez van oda, filozófia. Jó, mindenhol.
4: Igen, mert nem értette az első odaíró, hogy mi az a filológus. És azt hittem, hogy azt hitték, hogy pösze vagyok.
5: Ez egy gépelési hiba lehet csak.
3: Hát akkor meg más leszek.
5: És csak ezt ismerte, nyilván ez, amit akarod.
4: De ezt tényleg nyomon lehet követni, hogy ez így valaki egyszer elírta, és akkor onnantól kezdődni.
6: A szövegromlás. És az interneten ez hatványozottan terjed.
5: És akkor utána egyenes út volt az, hogy ott maradsz, és ebbe a közegbe folytatod.
4: Így van.
5: Mint tanársegéd? Vagy...
4: Igen. Hát tudományos munkatársként kezdtem, igen. És akkor elindultam ezen a tudományos létrán, ami nagyon élvezetes volt, tényleg nagyon bírtam, ha nem jött volna a rendszerváltás, akkor ott azt vittem volna tovább, mert nem. Ennél jobb, ugye azt hiszem az Eszterádi azt mondta, hogy a Mennyország az valahogy a könyvtárhoz hasonlíthat. Az Iván meg azt mondta, hogy a Horváth Iván, hogy a Mennyország az az egyetem. Na most ezt a kettőt az ember, ha kutató, meg ha oktató, akkor a kettőt egyszerre élheti meg, tényleg a Mennyországból. De a rendszerváltás az kipörgetett ebből, persze.
3: Igen, de már előtte is csináltál ilyen fura szélfuttasz, jól használja Dávid azt a szót, rendhagyó dolgokat Szegeden. Tehát
4: például?
3: Impalaház.
4: Az utána jött. Illetve nem, az ennek a végén jött. Igen.
3: Mi az az Impalaház? Az... Azt írja valaki, hogy a
8: Egy filozófus írja azt?
3: Igen, Szegednek az volt a legprogresszívebb megnyilvánulási terepe, az Impalaház. Aztán mentem utána, mi ez az Impalaház, és akkor megtaláltam a definíciót, a feleséged mondja, de inkább mondd el te.
4: Hát az egy érdekes történet volt, mert ugye Szegeden csak biciklizni szabad, mert nem élvezed a várost, máshogy nincsenek távolságok. Biciklivel a város egyik végéből a másikig 20 perc alatt át lehet érni. Tehát
6: elég lapos.
4: Elég lapos, mm-hmm. Nincs különösebb sportkihívás benne. És ahogy én mentem haza a lakás és az egyetem között minden nap, az egyik utca sarkán egy pincehelyiség az évek óta üresen állt, és már a jó helyen volt, tényleg a város szívéhez nagyon közel, látszott, hogy ez egy, tehát, hogy egy termetesebb helység, mint kiderült 360 vagy 80 négyzetméter volt, és akkor azon töprengtem, hogy milyen jó lenne itt valamit csinálni, de fogalmam se volt, hogy mit, és becsöngettem, hogy mi ez a hely. És azt mondták, hogy hát hagyjál már őket békén, mondta házmester, semmi közük hozzá, mert ez a mit tudom én, milyen KTSZ. És akkor KTSZ, még ilyenek voltak.
5: Még volt egy műfaj, igen.
4: Na most én megpróbáltam ennek utána járni, kiderült, hogy a KTSZ 30 éve fölszámolás alatt van, senki nem tud róla semmit, és akkor egy fölszámoló biztossal lényegében két sörben megegyeztünk, és nekünk adta a helységet. De a helység totálisan romos volt. Tehát nem...
3: De nekünk az itt van filológuskám a kulcs, vagy
4: igen, tehát akkor volt nekem már egy alapítványom, és akkor az alapítvány...
3: Volt nekem már egy alapítvány.
4: Igen, mert az első könyvemet azt a

0: volt, hogy mi legyen ebből a helyből, vagy és volt már valami koncepció?
1: Közben alakult a gondolat, hogy többekkel próbáltam egyezkedni, hogy mit csináljunk, és akkor az első lépés az az volt, hogy akkor a Macintosh korszak akkor kezdődött Magyarországon, és akkor egy design stúdiót alapítottunk, lényegében a Gyukics Márk nevezetű, akkoriban még jobban voltunk, azóta se vagyunk igazán rosszba, egy remek, elsőrendű grafikus tervezővel, aki a Copy Generalnak volt a fő valamilyen menedzserét Budapesten, de azt megmondta, és visszajött, és akkor beletársultunk. És végül is neki voltak olyan összeköttetései, hogy azt mondta, hogy hát nézd meg, itt van, ez egy ilyen elalakú, ilyen alakú helység volt, hogy ezt a részét belakjuk, de ez a része, ami körülbelül 120 négyzetméter egybe tér, itt mit csináljunk, hát táncórákat nem tarthatunk. És ott elkezdtünk galériát működtetni, és minden hónapban jött egy galéria Milorától, a Vahornan át, a mit tudom én, szóval, és ez a szegedi életben ez eléggé jól működött. Persze ezek nem anyagi megfontolások voltak, de rangja lett a helynek, és ezt mindegyen élveztük, jó volt csinálni. Főleg ez már 2000 utáni időszak volt, úgyhogy...
2: 2000 az nem évszám.
1: Hogy?
2: A 2000 az esetben 2000, nem évszám.
0: Ez részben évszám.
2: Kedves hallgatók.
0: De részben nem, vendégünk Erne János.
2: János és zenei szünet után folytatjuk.
0: Egy kis szusszanás.
2: Hát szerintem igen.
3: Jó, és rászorunk a stúdiósokra, hogy ne találjanak a szomszéd teremben annyit, mert így nehéz lesz
1: műsor. Mit csinálnak a szomszéd?
0: Kolorlokál.
2: Kívánunk, Kolor Lokál, Herner János a vendégünk, megbeszéltünk magánéleti vonatkozásokat, amikre most nem térjünk ki, kivéve, hogy a mondott Geréb professzornak a lánya, Geréb Ágnes, aki az első felesége volt Jánosnak, őről tudjuk, amit tudunk, szuper dúla, és stb. Elérkeztünk valahogy, tehát azért
0: az Impala.
2: Hallottad az idők szavát, bázi biciklizés közben azért csak csináltál egy alapítványt, akkor ma jól betetted a 100 000-et, akkor felkeltette az érdeklődésedet a Pinyó, akkor csak lett egy ilyen Macintosh-sal sújtott grafikai stúdió, ahol ha kellett, hanem Milorát Pistic és valahol állított ki. Úgyhogy azért ez egy ilyen, nem tudom, ilyen habitus attitűd, ami nem feltétlenül a régi magyar irodalomból következik.
1: Hát igen,
0: ez így de van. Aztán igen, és ahhoz, hogy akkor ilyen kronológikusan tovább menjünk, egy picit 10 perccel említetted, hogy akkor de nem maradtam ott végül Szegeden, mert egy rendszerváltás környéki dolgok elvittek. Mi vitte el igazából?
2: Hát meg a 2000 meg... az
0: igen. Ide akarok beérkezni, igen.
1: Lényegében a 2000 körüli turbulenciák, mert...
2: 2000 hát, egy folyóirat, srácok.
1: Az azért szintén rettenetesen balázsos időszak volt, tehát ezt mindannyian átéltétek, hát hihetetlen. Nem is tudom, hogy mennyire, nem tudom jól leírni, hogy mennyire izgalmas volt, hogy mindig mindenhol máshogy történik.
2: Mikor kezdte izgulni? 87-ben, 88-ban, 89-ben, mikor?
1: Amikor indult a 2000-ben?
2: Nem, mikor kezdődött ez,
0: nem ez a szellemi
2: csinálás? Szegeden úgy értem.
1: Mi elkezdtük már egész korán, mert 87-től illettem a Diák Újság tanárfelelőse. Ez egy gondolatjel című újság volt, ami annyira jól ment, hogy elkezdték a budapesti rádiók a Szénásitól kedve idézni a lapot, amiben például megjelentettük a Szörényinek a delfinológiáját, azt, hogy herélik ki a klasszikus irodalmat, megjelentettünk Horváth Iván szövegeket, a József Attila és a Párt, tehát ilyen félszamizdat jellegű volt a dolog, és itt ez olyan 87-től kezdődött, és a 2000-ben átcsapott ez, aminek a szervezés olyan 88 körül indult, az újság az 89-ben indult, úgyhogy ez a mozgás, horrongás, tényleg szó.
0: Igen, ezt említsük meg, hogy kikkel lehetett ezt megcsinálni, mert szerintem nem biztos, hogy mindenki tisztában van evel, hogy ilyen jó 35 év távlatából milyen folyóirat született, ami az egyik legérdekesebb, meg legtartalmasabbá vált az idők során. Már vagy már kezdetektől fogva, de akkor indult a Bux is, nem sokkal később.
1: Igen, szinte egy
0: meg nem

0: Utána a Magyar Narancs indul, mint heti lap először.
1: A Nappali Ház, meg egy csomó
0: minden. És a Nappali Ház, és
2: az ilyen. Az egy évvel később, igen, a Nappali Ház, igen, kettővel, az is remek.
0: Igen,
2: remek.
0: Tehát, hogy ilyen kiváló műhelyekkel születtek és álltak össze, de a 2000-nek ki volt? Tehát azon kívül, hogy te szervezted, vagy hívtál meg
2: embereket? Hát az én ötletem volt, igen, és akkor a tanár kolléga, akkor már kollégáimat hívtam be elsősorban, a Bojtár Endrét meg a Horváth Ivánt. És akkor ők ketten voltak az alap, és az utcán át, de szó szerint az utcán át felkerestem a Szilágyi Ákost, meg a Lengyel Lászlót. Tehát becsöngettem az Ákoshoz a lakásába, és mondtam, hogy nem szó szerint így volt, telefonáltam neki. De a Lengyel, ezt tényleg így mentem be, akkor a pénzügyminisztérium, ott a József Nádor téren volt még a pénzügyminisztérium, annak a tetején volt egy ilyen kutatólaboratóriumunk, és ott bementem, és mondtam, hogy Lengyel urat keresem, és ott elmondtam neki, hogy mit gondolunk, hogy kéne csinálni lapot, és akkor a Margócsi az később került képbe, őt talán az Iván vagy a Bojtár hozta, nem tudom.
1: Bojtár Endre, igen.
0: És akkor volt még a Török András.
2: A Török András az már egész, igen, a végén, mint tipográfus jelent meg első körben. Igen, nagyon remek volt a tipográfia.
0: És a Barabás.
2: A Barabás, aki is hihetetlen egy figura, ő meg a korrektorként jelent meg első körben, úgy, hogy bejött a szerkesztőségbe, és lerakta meg korrektúrázott első példányokat. Vagy 2000 hiba volt
0: benne. Minimum. Igen. De legyünk ilyen.
2: Elképesztő volt a pacák. Úgyhogy nagyjából így alakult ki ez a...
1: Mondtam már ilyen rég kihúnyt orgánumokat, hogy akkor, amikor elkezdett valaki 88-ban csinálni egy újságot, akkor meg tudta határozni a profilt, mert az ma már nagyon fontos. Profil nélkül nincs brand.
2: Hát mi nekünk csak annyiban volt ez kérdéses, hogy nem csak irodalommal akarunk foglalkozni, hanem társadalomtudománnyal, vagy valami ilyesmivel, politikával, hogy tetszik, de nem direkt politizálással. Nagyon sokáig ilyen, ugye akkoriban az volt a nagyon menő, hogy minél több ilyen botrányos dolgot feltárni, ami a kommunisták bűnei, vagy eltűnt dolgok. Sokáig ezen a sinem mentünk, és akkor emlékszem egyszer az egyik ilyen előkészítő ülésünkön a Bojtár azt mondta, hogy hagyjuk már büdös francba ezt a föltárósdit, én ezt úgy utálom meg ezt az egészet, miért nem csinálunk egy normális, jó színvonalú lapot. És akkor mindenki megkönnyebbült, letette.
0: Végre kimondta valaki.
2: Igen, nem kell kutatnunk, hogy X-szertársnak milyen gonosz tettei vannak, vagy valami, úgyhogy így, tehát nagyon nem volt ez az első pillanatban, nem úgy pattant ki a fejünkből, hogy na, ezt kell csinálni, hanem úgy formálódott.
1: Akkor, amikor óriási igény volt, meg szomjuhozás, akkor tehát nagyon presztízses volt. Én tudom, igen, azt, hogy meg kellett venni minden lapot, és akkor szerintem óriási példányszámok is, igen, voltak, hogy ezt a pinyóból, a 100 000-ből lehetett pörgetni, vagy azért kellett már. Ez egy komolyabb hátér.
0: Ez más finanszírozás volt, igen.
1: Igen, a HVG.
2: Igen, úgyhogy nekem egy személyes kapcsolatom révén sikerült a HVG-vel elkezdeni kialakítani a baráti kapcsolatot, és lényegében az első talán fél vagy egy évet a HVG finanszíroztak, de akkor még könnyű volt, mert nyereségesek voltunk. Tehát olyan példányszámba jöttünk ki, igen, hogy az megérte. És
0: de ez 15 000 meg ilyen
2: példányszám. Igen, 15 000-rel indultunk, igen, és az első év végére se csökkent 12 000 alá. Aztán elérte a 120-as példányszámot is a 20. évre, de csak idézőjelben mondom, nem tudom, mi volt a példányszám, de ezt akkor könnyű volt finanszírozni, de akkor is kellett érteni hozzá, amihez mi ugye nem értettünk, hogy mi a lapzárt, amikor kell leadni, nyomdába vinni, ide terjesztőhelyi hálózat, stb.
1: És akkor ez már egy anyagi, tehát az egzisztenciát is jelentett a szerkesztőségnek?
2: Nem, annyi pénzünk soha nem volt, hogy ebből építhetett volna egzisztenciát bárki is. Tehát ez egy ilyen jó kis fizetés kiegészítés volt, ameddig volt, de de aztán inkább az utolsó időszakban már, ahogy hallom, ingyen csinálták.
1: 2014-ben volt veled interjú a Literán, meg a Szilágyi Ákossal, mert akkor volt, mit tudom, 25 éves a 2000 alapítása, és akkor azt írod a végére, hogy egyszerűen elkezdtünk egymásnak már nem tetszeni, és nekik, én nekik, ők meg nekem. És ez nem értékítélet, sokkal inkább habitusbeli különbség volt. Nekem már kevés volt a kihívás és a kaland, nekik meg, gondolom, zavaró lehetett az én csapongásom.
2: Igen.
1: Ez így...
2: Emlékszem, korrekt, igen. Igen. Még ma is így gondolom.
1: És akkor mikor álltál föl onnan, vagy mikor hagytad ott őket?
2: Ez valahogy úgy az Impalház alakulása körül, tehát olyan 91-92 körül álltam föl. Én nem vagyok irodalmár, tehát nekem azt valahogy olyan unalmasnak tűnt, hogy
1: én jó csak... kis filológus.
2: Igen, igen, egy jó kis filológus, egy másik műfaj, és valahogy befogadóként élvezem az irodalmat, de az, hogy nekem azt meg kelljen ítélni, hogy melyik irodalmi mű méltó arra, hogy megjelenjen egy adott közegben, az meghaladta a képességeimet, vagy a hajlamaimat, nem tudom, mi kell ehhez. És akkor ez kvázi nekem egy kicsit olyan unalmassá vált a dolog. És akkor én meg állandóan piszkáltam őket, hogy csináljunk inkább ezt, meg csináljunk azt, csináljunk könyvkiadót, azt a Bandi ellopta tőlem, megcsinálta a 2000, ezért a Bandi ilyen szempontból totálisan gátlástalan volt. Meg akkor már elkezdődött az internet, már floppin adtuk le a cikkeket, meg ilyesmét, úgyhogy akkor már én azon fűtöttem a szavert, hogy csináljunk digitális, a diát. Lényegében a dia első változatával fűtöttem a szavert, hogy digitális szövegtárat csináljunk, és hogy ebben nagy pénz lesz.
3: És akkor az internet alkalmas volt, hogy a csapong, meg a digitális kultúra.
2: Igen, tehát ez engem már akkor sokkal jobban érdekelt.
3: Akkor ez máig kitart, nem?
2: Hát
3: úgy érzem, abszolút, hogy ott a csapongásra kellő teret biztosít számodra a digitális kultúra.
2: És akkor ugye itt érintkezünk mi, mindannyiótokkal valamilyen érintkező pályán mozgunk, úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes tulajdonképpen.
1: Ha ellopta, ha nem lopta el a 2000-et a bolytár, de azért csináltál egy
3: könyvkiadó ötletét.
1: Most 2000 könyvet, 2000 könyvet, te azért quod erat demonstrandum quod csináltál egy könyvkiadót.
2: Így van.
1: Lenő meglepetésre még tavaly előtt is adott ki egy könyvet.
2: Most már vállandom.
3: Miért lepődsz meg?
1: Mert van egy, volt benne egy, a,
2: nagyon nagy
1: volt egy 20 éves hiátus.
2: Nem 20, de majdnem 20, így van. Igen, igen. Most inkább nagyon, ugye most én érdekes módon, vagy nem érdekes módon ilyen hagyatéki gondozó is lettem, a Horváth Iván műveit rendezem éppen sajtó alá, de azt gondolom, és ezt a Ivánnal végig egyeztettük abban a szakaszban, amikor ő már azért gyengült eléggé, hogy csak digitálisan adjuk ki ezeket. Tehát most a legtöbb könyvet már csak digitálisan adjuk ki. És a elég sok ilyen könyv lát, vagy épp lát napvilágot, vagy szerkesztjük éppen. Azt gondolom különben, hogy ma a forráskiadást nem is szabadna máshogy kiadni. Pontosabban úgy adnék ki forráskiadást, hogy mert azért a mi szakmánkban, a régi magyarban körülbelül 50-100 ember van, akit egy típusú téma érdekel, hogy kiadnám a... Ugye akkor kerülhetsz be az ISBN szám kategóriába, a magyar törvények szerint a 60 példányban kiadtál egy könyvet. Nem 50, nem 100, 60, nem tudom miért találtak ezt ki pontosan. Hogy kiadnám 60 példányban kemény kötésben, papíron, és digitálisan egy időben. És most az Ákossal például ezt visszük, a Szilágyi Ákossal most úgy tűnik, hogy egy csomó művét újra gondolja ő, és akkor egy ilyen formában működtetem, mert például most az egyik legutolsó könyv az éppen az Ákos egyik műve, meg most is jön három
1: tőle. Én kínai gyógyászatot
2: így
1: olvastam,
2: van, igen.
1: De volt az induláskor, volt Karácsony Gábor, Yiking, Kraszla Horkai, és Forgács Zsuzsa, aki a Talált Dőt nálad jelentette meg, amit nálunk, tehát én emlékszem, mekkorát írtam akkor a Narancsba erről, és igen. Akkor az egész Forgács Zsuzsa izmus
2: igen, az nagyon, akkoriban nagyon jó volt a Forgács Zsuzsa, akkor jött haza Amerikából, és uh-huh. Ott, amit érlelt magába évtizedekig, az jó minőségű volt. Úgyhogy,
0: Na, szóval a 2000-et a hátad mögött hagytad, a kiadói tevékenység beindul, és az internet világa egyre nagyobb távlatokat nyit meg a csapongások előtt.
2: Így van.
0: És ezek közül melyikre szegezzük vigyázó tekintetünket. Mi az, ami igazán a mai napig örömet okoz ebben a világban?
1: Hát, a forrásom azt mondta a János, hogy az adatbázis szerelmese találsz, hogy szereti az adatbázist. Ezt mondta, szereti az adatbázist.
2: Nem adatbázis, a válogatja, hogyha
0: igen.
2: Inkább tervezni szeretem őket, de hát például részt vettem, ez nagyon érdekes, egy pár európai uniós kutatásban az elmúlt években, mióta nyugdíjas vagyok, azóta inkább a külföldön dolgozom, és most csináltunk, másfél éve ért véget, egy olyan kutatást, hogy megnéztük azt, hogy amire az Európai Unió támogatást adott különböző adatbázisok, kulturálisak, és rám a kulturális jutott, azoknak milyen az utóélete. Elképesztő. Tehát azt sikerült megállapítani, 2300 valány adatbázist vizsgáltam én át. EU-szerte, tehát bárhol van, de kulturális vonatkozású. Közel a 70%-a már nem létezik.
1: Nagyon
2: elhalt. És ugye ezt vizsgálva, ugye, aztán kérdezgettük, hogy ez miért következik be. És a legegyszerűbb dolog, hogy aki csinálta, azt már nem érdekli. És akkor nem foglalkozik vele.
0: Ja, nem is a finanszírozás.
2: Nincs, de nem is kell, igen, mert mondjuk, mit tudom én, X tudós levelezési, ott csak föl van dolgozva az, hogy mikor írt kinek leveleket, kvádi, vagy még a szerencsés esetben a szöveg is ott van. Tehát ezeknek nem kellene utómunkálatai lennének, de mivel ő befejezte a munkát, odaadta az adott, nem tudom minkinek, lehet, hogy csak a saját szerverén dobogott ez az adatbázis, uh-huh. És akkor vagy meghalt, vagy nem érdekelt a téma, vagy elsüllyed. Tehát ez valami egészen elképesztő veszteség tartomány. Ilyenekre jön rá az ember véletlenül, hogy, és ez a magyarokkal ugyanígy van.
1: Hát én is jelentősen hozzájárultam a kulturális digitális szemétdomnak a növeléséhez. A Wayback Machine-nel keresem az a rengeteg munkának a nyomát, ő amit van. Beleraktunk.
2: Igen, úgyhogy a Iván már kitalálta a digitális archeológiát, hogy az hát, egy komoly műfaj már, amit kell csinálni. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes világ ez a lehetőségeit tekintve persze, de hát kérdés, hogy ki hova jut el ezzel. Én nem vagyok túl optimista már, mint a magyar világot tekintve. Úgyhogy...
3: Hát nem. Amikor itt volt a Szakadát István, vele beszélgettünk arra, hogy a legutóbbi könyvét azt már adatbázisként írta és fejleszti azóta is, és van egy tanulmánya is arról, hogy a tökéletes szöveg az egy adatbázis formátum valósítható meg.
0: Hát ez egy komoly vallás, mert
2: igen,
0: jó, de jó metafora és meg valóság is.
3: Ő meg is csinálja, csak hát nem látom, hogy elhódítaná a világot, hiszen olyan sérülés.
2: Másik, nem kell, hogy elhódítsa. Szerintem ez egy olyan lehetőség, ahol egy újfajta életmódot adsz a szövegeknek. Tehát nézzük az Ákos könyve például, az úgy néz ki, van egy digitális kiadás, meg egy papírkiadás. A papírkiadás, ezek ilyen versek, amiket ő szokott írni, ilyen
1: csúfoldó. Énekelni, kiabálni,
2: kukorékolni. Így van, mindent csinálni. Ugye a papírkiadásban ott van a szöveg, és ott van egy QR kód. A QR kóddal lefújíthatod a telefonnal a kiabálás, kukorékolás, stb. A digitális kiadásban ez egy link. Uh-huh. Tehát csak ennyi, hogy egy újabb létformát adsz ugyanannak a dolognak. Nem hiszem, hogy a kettőnek egymás ellen kellene működnie, inkább ki kiegészítenie kell egymást.
1: És ezeket a konkrét kézzelfogható példákat tudtad mondjuk alkalmazni akkor, amikor te az Országos Szépségi Könyvtárban a tudományos igazgatójaként mentél.
2: Nem tudományos igazgatója voltam, hanem fejlesztési főigazgató helyettes voltam.
1: Az internet hazudik. Filozófuskám hazudik.
0: Az internet már megint pontatlan.
2: Megbízott. Hát például a Szakadát névtér, ezért azt én vittem. Tehát az úgy kerültem ide, amúgy tökéletes ejtőernyősként, tehát nem a szakmai létrán másztam föl ide, hanem a Szőcs Géza keresett olyan embert, akit én már közel 40 éve ismertem, akinek vannak informatikai plusz projektépítési tapasztalatai. És hát én azt a időkeréknek kurvára megtanultam.
1: Na hát én még az időkerékre.
0: Az még belefél, ami időkerek.
1: Én a Herder, melyik a színházhús vagy az időkerekes kérdés.
2: Úgyhogy azt ott megtanultam, hogyan kell önkormányzattal, minisztériummal tárgyalni, hogyan kell projektet építeni, finanszírozástól kezdve a marketingig, és hát ez a tudás halmaz ezt tett arra alkalmas, hogy bedobjon ide engem a Géza abban a fázisban, amikor az OSK fejlesztési lehetőségei majd hogy nem megnyíltak.
3: Vagy történelmi lehetőség a fejlesztésre.
2: Hát az volt, mert soha annyi pénzt előttem.
3: Hát persze. Biztos így keredet is a Monok, hogy neki
2: Igen.
3: Fűtésre kellett.
2: Nem is titkoltam, Monok.
3: Nem olyan, aki vékarra rejteni a...
2: Mi együtt ültünk a tudományos Billin a Monokkal, tehát az első könyvben.
1: Nagy Billi lehetett.
2: Nagy Billi volt.
0: Jó, de hát ez a Szegedi Billi volt
2: az
0: még.
2: A Szegedi Billi volt.
0: Igen. Amikor ő is még a
1: Monok is rá kilőbb a belteljes. Ez az Ágnes, az Irányi Ákos Monok, az a Monok is.
0: Hát ő most az MTA könyvtár, az akadémiai könyvtárnak a
2: vezetője, és az OSK 10 évig
0: vezette. És az OSK-nak volt a főigazgatója előtte.
2: És hát ugye volt olyan akciója, amit én azóta is rendkívüli módon díjazok, hogy állítólag lepotyogott néhány valamilyen boltívból néhány tégla, miután már 40. kérvényét nyújtotta be a miniszternek, hogy kéne pénz a renoválásra, és valami tégla lepotyogott, és ezt a sofőrrel beküldette a miniszternek egy zsák téglát, hogy hát most itt vagyunk életveszélyben, akkor tessék.
1: Egy bacsó film.
0: Nemzeti könyvtár.
1: Hogy az időkerekes
2: jobban.
1: Az időkerekes
2: nem helyen, voltatok jobban. Nem. De ez nem nálad landolt, nem? Ez a
3: küldemény. Nem. Csak ő mindig azt hitte, hogyha a digitalizálás azt jelenti, igen, hogy van, aki el akarja lopni a kulturális örökséget, de és ennek ezt intenzíven terjesztette ezt a dolgot, mert ő szívesen elmolyolta a hungarológiai alapkönyvtárral, és kapott rá különféle pályázati forrásokat, hogy kiválasztják.
2: Nem, hogy azt hitt, hogy ez sokat változott azóta. Pont ugyanaz a szemlélet uralkodik az egész időben.
3: Csodál.
2: 6 évig dolgoztam azon, nem 6 évig, bocsánat, 4,5 évig dolgoztam azon, hogy bekerüljünk a Google Books-ba. Tehát abban a folyamatban, ahol a Google odajön, és X perc alatt digitalizálja az egész könyvtárat. Az utolsó évben, amikor az OSK-ban voltam, megjött a válasz. Gratulálunk, bekerültek a Google Boxba. Elmentem az illetékes elvtársad, és mondtam, hogy itt van a lehetőség, még én már ugyan már nem vagyok itt, de ezt ki kell használni. A válasz az volt, hogy csak nem gondolja maga, hogy egy nemzetközi multira bízzuk a magyar közkincset.
1: Tehát a barátunk, mondtad.
2: Nem volt a barátunk, azóta se az. Illetve se most lehet, ha belép a Trumpnak a szoknyájába, akkor lehet, hogy ő lesz a barátunk.
3: Nem, ez, igen. De csodálatos, hogy a könyvtár egyszerre csodálatos, és borzasztó hely.
0: Tehát az a könyvtár, vagy úgy általában?
3: A könyvtár, mint eszme és mint intézmény, hogy a legokosabb emberek, a legjobb ötletekkel, a legkisebb outputtal, ami létezik. Máshogy telik az idő egy könyvtárban. Biztos. És ennek van egy adomány része, amit meg kell becsülni, meg van egy, amitől, aki egy kicsit is kósza, az idegbajt kap, meg aki haladna a dolgokkal. Úgyhogy gratulálok a 6 évhez, amit lehúztál. Vannak dolgok, amiben ez van látszatja.
2: Az ott volt valami lehetőség, igen. Úgyhogy...
1: időkerék, ahol megtanultad a projekttapasztalatot, meg minden. Sokszor vettük a szánkra, én személy szerint. Nekem az egy szimbólum volt az egész. Nem is a rendszerváltás, mondjuk a rendszerváltást is szerintem szimbolizáltad, ez az egész EU-ba belépés. Én május 1-én az első nap érkeztem haza Kressz Laci barátommal Bécsből, április 30-án történt, 30-ról május 1-ére 2001-ben léptünk be az EU-ba, kifelé még a Lacinak kellett útlevelet mutatni, visszafelé már virággal integettek és tisztelettek, elmentünk az A38 hajóra, ott volt egy háromnapos litera, nem is tudom, mi fesztivál gyakorlatilag, Nehez Tamás onnan interneten minden közvetített, volt. Csodálatos időszak volt ez is, az másodszor, tehát 82-szerűen másodszor. És akkor ott volt az időkerék. És akkor azután szépen ott maradt, aztán úgy szépen beázott, meg elrozsdált, meg ott maradt egy ilyen korpuszként, ami nekem nagyon fáj, rohadt sokba került, azt már mindig nézte, úristen, mennyi pénzből mennyit. És most egy kicsit utána olvastam, láttam, hogy folyamatosan ez ment az egész körül, hogy erről mondanál, hogy mi volt ott az a koncepció egyáltalán?
2: Hát, ami engem érdekelt a dologban, tulajdonképpen az az, hogy az idő testét azt nem nagyon próbálta megfogalmazni az ember. Tehát az, hogy te ránézel az órádra, és azt mondod, hogy 9 óra 45 perc, ez elmond minden, de azt nem, hogy ez nem ugyanaz a 9 óra 45 perc, mint ami tegnap volt. Na most, hogyha odaálltál az időkerékhez, akkor ott óhatatlanul szembesülnöd kellett azzal, hogy itt valami más is történik azon túl, hogy a perceket, ami tulajdonképpen az időt, tehát a legnagyobb kincsed, hogy hogyan bánsz azzal szembesített engem. És hát ezt próbáltuk vinni. Szerencsére itt is egészen elképesztő figurák segítettek. Ebben a Karácsony Gábor meg a Kraszna Orka írta a kísérő szövegeket, tehát nem volt ez sem azért egy kis pálya, és hát nagyon sokan segítették ezt. És akkor én ezzel az ötlettel elkezdtem házalni itt-ott-amott.
1: Írd le a tárgyat, kérlek, mert sokan nem ismerik már.
2: Ez egy 8 méter magas homokóra. Egyik barátom azt mondta, hogy amikor még nem sikerült megcsinálni, hogy tulajdonképpen miért is akarna bárki ennyi ideig főzni egy tojást. Tehát ez egy 8 méter magas homokóra, amiben egy év alatt folyik le az a granulátum, ami benne van, és akkor megfordítják egy rituális.
0: És ez egy pályán megy, bocsánat, hogy közbevágottam, hogy megy valami pályán, vagy nem van, megy. Nem. Igen, csak hogy érzékeltessük. Egy 50 tonnás kerékről igen, beszélünk.
2: Eredetileg az volt a tervünk, hogy kvázi arrébb gurítjuk minden évben, annyival, amennyi, tehát ez 12,1 méterrel arrébb gurítjuk. És ki is számoltuk, hogy az atlanti partokat 216 ezer év alatt el is érné körülbelül a dolog, hogyha folyamatosan egy irányba gurítjuk. De nem kaptunk erre engedélyt, mert úgy kellett viselkednünk, mintha már ott lenne a mély garázs, holott nem volt ott, ezért egy helyben fordult meg a tárgy. Ez különben elég szórakoztató elemeket hozott, mert a fővárosi egyeztető ilyen mindenféle bizottságokhoz kellett menni, és itt el kellett menni a szobor ügyi bizottságba is, meg a bicikli út ügyi bizottságba is, mert hogy mind a kettőt érinti, úgymond
0: mondtam.
2: Igen, úgyhogy...
3: Mennyivel egyszerűbb lenne ez ma, nem?
2: Az az érdekes,
3: hogyha valaki vele szeret.
2: Átküldtem neked tegnap azt az első híradást.
3: Lát, mi is megkaptuk.
1: A fejügyilkosos.
0: Az esti hírlapnak a címlapjáról beszélünk.
2: Aha. Első száma volt. Aha. Ezt ugyanaz a pacák csinált, aki a reformot, nem jut eszembe.
0: Valamilyen Péter volt az
2: igen. Egy ilyen utonálló Péter. Igen.
3: De reformban volt pénz a Murdochnak.
2: Amennyit ugye mi, mint alapítvány gyűjtöttünk erre pénzt, és amit én aláírtam állami szerződést, az 152 millió volt, és plusz a mi 70 milliónk, úgyhogy ennyi volt.
1: Repkedtek a 800 milliók, mert nem tudom,
2: az egész marhasság. Lehet, hogy ma annyiba kerülne,
1: de... De sokkal
0: nem, kerülne. Ez nyilván szor
1: 20 milliárdért építették fel az Oszakai Expo ideiglenes épületét.
2: Igen, úgyhogy... És hát én voltam a balfék, az igazság. azzal, hogy így végződött a története.
0: Amennyiben?
2: Mert egy nagyon szofisztikált, hihetetlen, sok pontra kiterjedő 67 oldalas szerződést írtunk alá az állammal arról, hogy hogyan kell ezt működtetni, és hogyan fogjuk közösen működtetni. Mert a feladatokat, költséget, mindent felosztottunk. Egyetlen egy pont hiányzott a dologból, mint utóbb kiderült, az, hogy az állam ezt leszarja. És az állam ezt leszarta. Uh-huh. És egy tetves szót nem tartott be a szerződésből, amit kötöttünk vele, de egy árva szót se, semmit.
1: Hát ugye állam kormányok vannak, és a váltás igen, van, akkor onnantól kezdve...
2: A vagyonkezelő.
1: Ja, vagyonkezelő.
2: Tehát a vagyonkezelővel kötsz te egy ilyen szerződést, nem a miniszterrel. Uh-huh. És akkor
0: tehát ez egy állandóságot jelenthetett volna.
2: Így van, igen. És erre nem voltam fölkészülve, én hibám.
3: Tehát azt, majd a következő.
2: Ameddig nevesen...
1: egy olyan műtárgyat hoztatok létre.
3: Most mondja, hogy mi a következő időkerék, András.
2: A 2.0-ásról már elkezdődött a tervezés, ott nem Magyarországon lesz.
1: Hanem Kínában.
2: Nem, a kínaiak meg akarták ezt venni. Három küldöttség volt itt, de már meg is vannak a dokumentumaik. Peking 14. kerületében akarták felállítani. Nem találtam magyar tárgyalópartnert.
0: És most mi van ezzel, egy raktárban senyve?
2: Igen, azt az információt kaptam, hogy értékmegőrző elbontásra került. Hogy ez mit jelent, azt nem tudom. Hát nyilván nem nagy kalapácsra verték szét, de...
3: Na, tehát akkor erről a helyről mondjuk üzenhetnék a kutyapártnak, hogy egy turul helyére vissza lehetne rakni. Vagy a turul alá.
1: Az is néha
3: megfordul évente egyszer a turul. Átpucskázik a fején.
0: Nem, hát ilyen levitiz lett különböző politikusok és egyéb ilyen sztálin csizmák közé.
1: Hát igen, hiszen egy szabadságszobornak készült meg egy csodálatos, mindenki által idézett volt benne.
2: Tehát az az igazság, hogy én soha nem kerültem közelebb a nemzetközi térfélhez, mint ezáltal, mert az, hogy a Hillary Clinton felvette a millenniumi, mit tudom én, értéklistára, és hogy van az a TripAdvisor-nak, azt hiszem, uh-huh. Akkor volt egy ilyen sorozat, a The Most Beautiful Place of the World, ez egy 20-as lista volt, de 3 évig rajta volt. Mondj még egy magyar tárgyat, ami ezt megtette.
3: Sámándok.
2: De tényleg szóval,
3: az tudják, mi az. Az versenyzik még.
0: Igen, karcag. Turnézik a világban.
3: Most karcag, nem?
1: Hát mert ahogy indult, ahogy leírtad, hogy ez micsoda, tehát hogy az időnvel való igen. fizikai szembesülés és az időnek a megképezése szoborban. Az ima szobor a Budakeszi szélén, ez nem egészen ugyanez. De akkor ez is mi a következő? A következő 2.0
2: az. Igen, igen, de azt inkább nem mondanám. Van egy nagy hátránya ennek a dolognak, ami hátrány volt, azt megpróbáljuk kiküszöbölni, a helyhez kötöttséget. Hoztam nektek egy, sajnos csak egyet találtam. Ez egy másodperc, ami lepergett az időből, és ilyenből
1: jaj,
2: csináltunk.
1: Srácok,
2: kiosztásból egy órás volt a legnagyobb, uh-huh. amit csináltunk. És hát ezek nagyon népszerű tárgyak voltak, majd igyekszem keresni még
0: egy kis üvegcsében, és igen. képzeljetek el egy homokórára emlékeztető kis időmérőt.
3: És honnan megy hova?
2: Hát nem megy sehova, ez csak az a mennyiség, ami egy másodperc alatt lefolyt benne.
1: És honnan tudod, megszámoltad?
2: Ezt megszámoltam. Szó szerint megszámoltam.
1: A szemcséket megszámoltam?
2: Ráadásul egy momés építész hallgató szó szerint ezt csinálta, megszámolta a szemcséket.
0: Ez csodálatos.
1: Igen,
0: és ezáltal tényleg az a kicsit utopisztikus vágy, hogy akkor megfogni, megragadni az időt, ez már megvalósul valamennyire ezáltal. Igen. Jó, persze tudjuk, amikor mondjuk egy homokórát a tojásfőzéshez, vagy a nem tudom, a Schnell sakpartihoz beállítasz,
3: akkor is... Telefon mellett volt régen homokóra.
1: Bizonyán.
3: Telefon mellett. Bizonyán.
0: Hát a 3 perces költségkontroll,
1: hogy lehessen. Csak nekünk volt az emeleten ez telefonunk, és jöttek telefonálni, és tették le a forint.
3: Mobilhoz is kéne, nem?
1: Aha. Nem tudom, emlékszem valami homokórára.
0: Igazságot a homokórának.
2: Szóval ez a története nagyjából a dolognak. Ameddig nekünk volt pénzünk, addig működtettük. De hát a hihetetlen, ami nekem rettenetesen jól esett, az az, hogy teljesen önhatalmulag a műegyetemisták elkezdték az átfordítást megszervezni. Mert ez tulajdonképpen egy rabszolgamunka, tehát ki ilyen nagy csörlőt tekerve ezt az 50 tollas időt, ez 10-15 perc alatt át kell fordítani. Ők szervezték a csapatot, teljesen saját maguk találták ki, és a végén már 2010-ről 11-re, azt hiszem az volt az utolsó év, akkor már nemzetközi volt a csapat. Tehát más műegyetemisták jöttek
1: rá. 31-én mentek oda, és csörlőztek.
2: És akkor ott, igen, oda, akkor vitték oda a csörlőszerkezetet, és akkor az fölállított, nem volt ott állandóan, és akkor jöttek ezek a műegyetemisták is.
0: Mintha a piramisoknak az elemeit.
1: Magálisan idő.
2: De direkt azért akartuk ezt, hogy az emberi részvétel ott legyen. Ne egy, megnyomsz egy gombot, és persze, akkor egy gép ott megpörgeti, vagy valami, hanem legyen ott a, legyen a te hatalmat, hogy te irányítod ezt a
1: participatori
0: részvételi demokrácia.
2: Igen.
0: Hát ez nagyon szép projekt lehetne újra, hogyha igen, közösségépítésre is lehetne használni.
2: Igen, hát az arra nagyon alkalmas lenne valóban.
1: Van most veszőparipád? Hintalovad?
2: Hintalovad? Hát az a baj, hogy túl sok van. Nekem mindig ez volt a bajom, hogy túl sok van. Amivel most konkrétan foglalkozom, éppen egy pályázat kellős közepén, az a holokauszttal kapcsolatos fotók bizonyos szempontú feldolgozása. Tehát tulajdonképpen én a holokauszt nagy képi modelljét szeretném ennek végeredményeként látni. Tehát ami csak azt jelenti, hogy a holokauszttal kapcsolatban keletkezett képi anyag az egy közös tudás, egy közös ilyen aiba összpontosulna, és ennek az alapjait rakjuk le éppen. Úgyhogy hát Magyarországon ez nem olyan nagy feladat, mert kb. 1200 kép keletkezett, ami konkrétan
1: nagyon kevés. Ez döbben, hogy Magyarországon nagyon kevés képe.
2: Nem igazán, igen, máshol is nagyon kevés. Tehát ez nem csak Magyarországon jelent.
3: Nem volt népszerű, igen, téma.
2: Hát igen, meg féltek az emberek.
0: Hát nem lehetett, igen, nagyon képet csinálni.
1: Hát igen.
0: Ez utóbbi egy évvel ebben foglalkozom részben én is, mert a Pesti Gettónak próbáltam a vizuális emlékeit megtalálni. Hát nem megy, mert nincsen.
2: Vallomások. Egy kép sincs, ha jól.
0: Hát igazából mindig egy valamilyen, vagy Kárpátaljáról, vagy valahonnan máshonnan származó gettónak a bejáratát
2: fotózzák le, mintha.
0: Adják közre, mintha ez lenne a pesti gettónak a bejárata, de nem.
2: Igen.
0: Szóval ez a nagy gyűjteményekben meg valamennyi van, tehát a Jádvásemtől kezdve az összes ilyen, de az se annyi.
2: Igen, de nagyon sok a hamis információ, tehát nagyon sok a rossz kép aláírás, tehát ezek romló anyagok. Tehát most ez valahogy egy közös feldolgozási metódusnak alávetni, az nem csak azt hozná, hogy tisztul az adat, hanem azt is, hogy azonosítanak egy csomó, például az arcfelismerést rá lehet engedni. Ugye azért könnyű ezt tervezni, mert a zsidó kultúrában nagyon erősen ott van a képi hasonmás megőrzése. Tehát nagyon sok családi fotó van, így mondom. Nagyon egyszerűen le. A Yad Vashem gyűjteményének 80%-a családi fotó. És ha azokat is beépíted, akkor tulajdonképpen egy arcfelismerési mechanizmust is igénybe vehetsz, hogy az a szerencsétlen, aki ott áll a kerítésnél, az vajon kicsoda. És hogy vagy a helyszínek beazonosításában. Tehát a magyar képállománynak körülbelül a 40%-a nem azonosított helyszínen van, és azt gondolom, hogy ez úgy nagyjából igaz lehet a többire is. Tehát közben találkozom olyannal, ami egészen elképesztő, hogy a magyar katonák például a Bergen-Belzeni, ez az egyetlen példa, hogy a Bergen-Belzeni tábort magyar katonák őrizték, ami az egyik legérdekesebb és legfurcsább tábor, és azzal szórakoztak, hogy belövöldöztek a foglyokra kintről. Tehát ez példátlan. Ilyet még az SS se csinált. Tehát egyszerűen nem az, hogy az SS írtotta az embereket, de nem szórakozott vadkacsavadászatta a táboron kívül.
0: Hát a Schindler és tájában van egy ilyen jelenet, hogy akkor az őrtoronyból meg a izéből lövöldözi az egyik tiszt, talán a igen, akit Aki kiválóan alakít a Ray Fiennes, azt hiszem, és ezt csinálja, de hogy azért nem kívülről, ez már belül megy.
1: János, lejárt az időnk, a homokóra lepereg, hogy azt szoktuk kérni a vendégeinktől, hogy valami, bármilyen kulturális ajánlatot legyenek a tisztelt hallgatóságnak. Ez lehet mozi, zene, kiállítás, könyv, ami szerinted jó és figyelemre méltó.
2: Hát most zavarba osztok, mert egyrészt ugye a Kis Pál új koncertje indul, már mikor? Áprilisban? Az nekem ugye, mint öregedő
1: embernek.
2: Ez egy érdekes figura. Másrészt meg, hát nem könyvben, csak nem egy Murak, amit olvasok éppen, úgyhogy nem tudom, hogy az érvényese. Hát remek, remek pacák, bármelyik könyvét ajánlom szívesen. Az a baj, hogy nagyon rossz a névmemóriám. Én tulajdonképpen nagyon sok női szerzőt, magyar női szerzőt olvasok most. Nem tudom miért. Nagyon jók a magyar női írók.
1: Igen. Jó reggelt kívánok, a Color Lokál, mint az előbb is elárultuk, megérkezett a vendégünk, Salamon András, múlt héten Gerevics András volt a vendégünk, és mostantól csak András nevű vendégeink lesznek
4: hazudtunk. Mondta András.
1: Hát igen, miért?
0: Nagyon büszkén.
1: Az az apropója, hogy behívtuk az Andrist, hogy most a héten mutatják,
0: holnap, ugye?
3: Holnap.
0: Nagyon
1: a Random című nagyjátékfilmét, amit 20-21 év után jelentkezett újra egy nagyjátékfilmmel.
0: Ugye, mert a 2001-es Gettnó
3: számít. 2004-ben volt a Gettnó.
0: 2004-ben volt az, akkor
1: és akkor arra gondoltunk, hogy nézzük meg a filmet, és hívjuk be az Andrist, és megnéztük a filmet, és behívtuk az Andrist.
3: Köszönöm a meghívást. Jó reggelt.
4: Köszönjük a filmet.
3: Láttátok mindannyian?
0: Aha, igen. Persze. Én még a Disney
3: múlva. Igen, találkoztam. Igen, gyermekeddel.
0: Igen, a nagyfiammal, igen.
1: Ja, azt hittem, a kisit vitted.
0: Az érdekes lett volna, ő sokat kérdezett volna.
1: Tessé, most ne fölvenni.
4: Megpróbálj, ez a tesztje annak, hogy érdekedne, hallgatózunk-e. Hello.
0: Jó reggelt.
5: Ahogy volt az utolsó szám előtt egy szám, amiben volt valami régi slágerzene, nem?
4: Volt, igen.
1: Igen.
5: Nem a Foreigner?
4: Az.
5: De ki volt a feldolgozó, tehát ki csinálta a számot?
4: Iron and Wine, ez a neve.
5: Nagyon zseniális volt.
4: Örülök, nagyon kedvelem.
5: Nagyon jó a műsor, na akkor köszönjük. Filmről még nem láttam, de ma hallgatva.
4: Oké, kedvet csinálom.
0: Jó nagy kedvet csinálom.
1: De elmeséljük, lejük az összes point, hogy elmeséljük a szánkkal, és akkor hogy látod a fejedben.
4: Hát igen. Szóval néztük, én a Megtekintőt néztem, hogy mi ez betekintő.
1: Amit küldtem neked, én is a Megtekintőt, a Marci meg a Gyöngyvásznon
0: láttam. Én meg a Nagyvásznon, széles vásznon láttam.
1: Oda is kiukadunk. De először egy kicsit megvizsgálunk téged, hogy nekünk vannak olyan barátaink, én igazi 56-osoknak hívom őket, akik 56-ban születtek. Németh Gábor, Garaci László, még volt vagy három, de ezeket elfelejtettem.
3: Szerintem is. A Németh Gábor nem 57-es?
1: Nem,
0: 56-os ő is.
1: 56-os november végi, és pont azon gondolkoztam tegnap, hogy te október 6-án
0: születtél
1: a világra.
0: Hát vigyázz!
3: Ez nem azért fújt össze.
1: És hogy minek utána Németh Gábor november végi, ezért ő neki már vannak elbeszélt történetei, persze 56-ról is az anyukája, hogy tudta őt a világra hozni, te meg akkor ezt megúsztad.
3: Nekem is
1: volt. Hepaj.
0: Van 56-os történet?
3: Van. Pont az anyukámmal, meg az apukámmal. De hát ezt csak akkor mesélem el, ha érdekel titeket.
1: Abszolút érdekes. Én hoztam föl 56-ban, minden érdekes, ráadásul október lesz legalábbis, így szoktuk, és akkor...
3: Tényleg kezdjük ezzel?
1: Na, miért ne?
3: Az történt, október 6-án megszülettem, és ugye november 4-én lezárták a határokat, visszafordultak a szovjet tankok, és... A szüleimnek hát egy ütemmel később jutott eszébe, hogy tiplizni kéne. Tehát, hogy menni kéne, mert akkor már az összes barát, rokon és mindenki Árkonbokron már Bécsben volt, vagy egy hajón Izrael felé, vagy Kanada felé egy repülőn. Szóval nekik egy ilyen avtaktól később jutott az eszükbe, és egy csónakon igyekeztek velem így hármasban a jugoszláv határ felé, de
4: A Dráván.
1: A Dráván.
2: Igen.
1: Ez nagyon jó sztori.
0: Dél-magyarországi.
1: Nagy mesemondó vagy, de ez igaz.
6: Ez sajnos igaz, mert tulajdonképpen én hiúsítottam meg a disszidálást, mert hogy állítólag éhes voltam,
0: és
6: felsírtam, és az anyám, aki akkor orvos egyetemre járt, és lehet, hogy emiatt is, vagy az ösztönök miatt, vagy nem tudom, tehát ugye úgy érezte, hogyha egy gyerek éhes, nem tudom, hogy miért nem, tehát hogy nem tud tejet adni nekem, vagy nem tudom, miért nem tudtak engem elhallgatni, miért nem fogtam be a számot, de lőttek ott a partról a katonák, nem feltétlenül ránk, hanem volt egy izgalom, volt egy feszültség akkor már bármilyen ilyen mozgással kapcsolatban, és visszafordultak, és ennek egyedül a nagymamám örült borzasztóan, aki hát előtt, tehát gondolhatjátok, hogy egy hónappal azelőtt a lánya szül egy gyereket, szóval az egy óriási dolog volt, és akkor ezek elmennek, és egyszer csak visszajönnek. Szóval az neki csodálatos volt, hogy mindaz, ami ezután következett, ez most így jól van-e, vagy nem, ez majd kiderül. Hát most még nem tudom.
1: Itt volt a srác, 60 pluszos erősen, és azt mondja, hogy sajnos így történt.
6: Hát azért, mert
1: egy kudarc
6: minket
1: az egész.
6: Londonban várt egy rokonunk, aki gumigyáros volt. A nagyszüleim igen jómódúak voltak egészen a holokausztig. A nagypapám a Shell magyarországi gazdasági igazgatója volt. És valószínűleg ebből kifolyólag voltak nemzetközi kapcsolatai. Szóval a szüleim nem a semmibe mentek, hanem egy elég biztos élet várta volna őket. De hogy én akartam volna egy gumigyáros vagy Shell környezetben felnőni, és hogy mi lett volna, ezt persze nem tudhatjuk, de szóval ezt most nem úgy mondom, hogy frusztrált és depis vagyok emiatt, de látva az elmúlt 60 évet, azt gondolom, hogy megpróbáltam volna inkább azt a kört is.
0: Aha. És nem volt emiatt később, amikor ez a történet számodra is nyilvánvalóvá vált, hiszen elmesélték a szüleid, akkor ez semmiféle számunkérést nem hozott, vagy?
6: Hát ők számunkértek engem, hogy miért sírsz.
0: De nem, te őket.
6: Hát nem, ezt meg kellett értenem. Az anyám 21 éves se volt ekkor. Szóval nem volt egy tapasztalt, hogy mondjam, egy strapabíró, vagy egy ilyen masszív asszony, egy ilyen törékeny kis csaj volt, és biztos, hogy nagyon félt.
1: És édesapád, ő mi volt? Anyukádból orvos lett aztán?
6: Igen.
1: És édesapádból?
6: Hát az apám nem sokkal korábban jött haza Izraelből, mert őt a holokauszt végeztével, vagy hát a táborok felszabadulásával a nagymamám kiküldte Izraelbe, hogy biztonságban legyen. De hát az apám, mint aki egy elkényeztetett rózsadombi úri gyerek volt, hát nem érezte jól magát 8-9 éves korában, hogy villanyszerelőként, meg festőként, meg traktorosként dolgozik kibucokban. És akkor ő onnan lelépett, visszajött.
1: 9 éves?
6: Nem, 2 vagy 3 évet volt kint. Tehát ilyen 14 volt, amikor megérkezett.
1: Ez fantasztikus különben, hogy ez a holokauszt mennyire felnőtté teszi a gyerekeket, tudjuk.
6: Hogyne.
1: Kertészt, és így.
0: Igen. Más történetekben is. Hogy 12-14 éves gyerekek.
1: Igen. Döntésképesek.
0: Elmondott történeteiből tudjuk, hogy igen, akkor ez alatt felnőtté váltak.
6: Igen.
0: Egy év alatt.
6: Igen, igen.
0: Nem
6: igen.
0: Muszáj volt.
6: Igen, igen. És hát ugye mindez 48-ban, tehát 45-ben, 44-ben, 45 kora tavaszán megérkezett a nagymamám Ravensbrückből olyan állapotban, hogy nem ismerték meg. Akkor összeszedte magát, a nagyapám nem jött haza a munkaszolgálatba, és akkor 2-3 éven belül tulajdonképpen 48-ban Izrael állam megalakulásakor jött ez a gondolat. Hát nem csak az apám, hát rengeteg fiatal zsidó gyerek került ki ilyen ifjúsági szervezetek segítségével, de ő ezt nem bírta, hazajött, és akkor elkezdődött egy ilyen nagyon fura élet, hogy hát ugye a Rákosi rendszer kellős közepén megérkezik, hogy jó napot, Izraelből jöttem. Hát azt se tudták, hogy ez mi.
0: Ez hol tegyék?
6: Igen, hogy ez mi. Nyilvánvalóan imperialista ügynök, vagy diszionista, diszidens, nem tudom, és mondták, hogy hát két lehetőség van, hogy esztergályosnak mehet, vagy börtönbe. Úgyhogy ő esztergályos tanuló lett, egészen addig, ameddig aztán vissza nem kavarodott egy normális életbe, és akkor az ELTE-n tanult, és aztán iskolaigazgatóként élte le az életét.
4: Uh-huh. Az esztergályos különben az elég elit szakma volt, az a korai informatikusa.
1: Ebből lett a 3D.
0: Az 50-es évek IT-sei?
1: A 3D nyomtató is ebből.
4: Nekem így a apám oldalán mindenki esztergályos volt, vagy egy idő után, amikor már létezett ez a szakma, és még a nagyapámat is kitanították esztergályosnak, hogy jó lesz az valamire, uh-huh. és Rákosi korszakban jó is volt, uh-huh. amikor nem lehetett már gimnáziumi tanár, akkor... Uh-huh. Akkor ezt kamatoztatta a cseppelművekben.
6: Uh-huh. Az apám is ott dolgozott, sőt, ott szakoktató volt egyszer csak, mert nagyon fiatalon felfedezték a nem tudom milyen képességeit, és akkor előléptették.
1: Uh-huh. Hát azért, hát itt maradtatok, mert sírsz, 56-os vagy, és 64-ben viszont meg már gyerekszínészként jegyeznek.
6: Igen.
1: Tehát akkor neked egy ilyen hamar.
6: Egyenes volt.
1: Nagyon hamar betaláltál a filmbe.
6: Hát nyilván egy fatális véletlen folytán. Pontosabban nem, talán nem véletlen, hanem úgy véletlen, hogy nagyon, nekem nagyon sokat jelentett egy bácsi abban a házban, ahol laktunk. Imádtam ezt a bácsit. Ez lehetett akkor kb. 21 éves. Uh-huh. Ráki József, operatőr. Nemrég halt meg.
1: Ráki József, az ott a körúton, nem?
6: Hungária körút.
1: Hungária
6: körút. Körút laktunk, körút. Zuglóban. Véletlenül egy házban egy fiatal ember, Ráki József operatőr, és a főiskolára járt, és nem tudom miért, ezt nem tudom visszaidézni, és most már legfeljebb az özvegyétől tudom megkérdezni, hogy mi történhetett, hogy minden nap, amikor tudtam, hogy ő jön meg, a trolival jön haza, akkor ott álltam és vártam. Tehát mint egy hülye, érted? Mint hogyha az apám lett volna, vagy mint hogyha testvérem, vagy nem tudom miért. Uh-huh. És bele voltam szeretve ebbe az emberbe. És aztán ő hozta azt a hírt, hogy valaki a diplomafilméhez egy ilyen vöröshajú szeplős gyereket keres. És akkor a szüleim nagyon ellenezték ezt, hogy a filmgyárba menjek próbafelvételre.
1: Miért?
6: Hát nagyon micsoda dolog az.
0: Ez egy ilyen bűnös dolog, vagy
6: hát
0: mi?
6: Ilyen
0: mondén világ.
6: Mondén, és ilyen, tehát, hogy mi ez? Tehát, hogy na ne. De a nagymamám, akiről az előbb meséltem, hogy Ravensbrückből megérkezett, és aki korábban az operaházban táncolt, ő volt a családban a művész vonal. Uh-huh. És ő pedig kiállt amellett, hogy de már pedig igen, a nagymamám balettos volt, és az összes testvére cirkuszban dolgozott, szóval cirkuszi, de ilyen B-kategóriás artisták voltak. Én még láttam néhányat, hát fiatalok vagytok, nem emlékeztek arra, hogy mi az, hogy kamara varieté.
0: Dehogy nem.
6: Komolyan?
0: Dehogy. Nem vagyunk se fiatalok.
1: Jól tartjuk magunkat.
0: Viszont a memóriánk szar.
1: Jól tartjuk magunkat, ez a titó.
6: A körútó volt, ami később játékszín.
0: Játékszínnél alakult.
6: Igen,
0: igen,
6: igen Szikramozi mellett.
1: Igen.
6: Igen. Kamara varieté, és oda a nagymamám elvitt, és ott megnézhettük Bandit és Spirit, akik dobálták ott egymást, mint artisták. Szóval ez a nagymamám, a Sári, pedig kiálltam mellett, hogy már pedig az Andriskának menni kell a filmgyárba. És akkor így kezdődött.
0: És mi volt maga a film?
6: Hát hogyne, ez a Sándor Pali diplomafilmje volt, a Nagyfülű című.
1: Nagyfülű.
6: Igen.
1: És aztán Pali bácsi rátszokott, és
6: hát igen, benne maradt.
0: Aztán Pali bácsi azóta is az életben.
1: Melyik az melyik a nagyon jó filmje? A
6: Bohócafalon,
1: igen.
6: Igen. Meg hát aztán ez úgy egészen, nem tudom, a sorstalanság volt az utolsó filmszerepem.
1: Gratulálok.
6: Igen, én is majdnem Nobel-díjat kaptam érte.
1: Uh-huh. És akkor itt egyszerűen elkapott ez a világ, és hát, utána édesanyám, édesapám, nem esztergályos leszek, nem az lesz, én hát, színész leszek, én filmes
6: ne,
1: leszek.
6: Ne, dehogy is, nem akartam színész lenni, operatőr akartam lenni, mert ott meg beleszerettem egy másik bácsiba.
1: A Rákba.
6: Nem, a Ráki József dokumentumfilmes volt, tehát ő a Kettes telepen, híradó és dokumentumfilm stúdióban dolgozott, hanem a Nagyfülűnek az operatőre Fazekas Lajos, aki egy hihetetlenül tehetséges ember volt, és szerintem még mindig az, csak most nehéz körülmények között él. Na, ő volt egy olyan úgy látszik, hogy gyerekkoromban elképesztően érzékeny lehettem arra, hogy ilyen szép embereket látok, és amikor egy ilyen szép ember egy hatalmas kamera mögött áldogál, és akkor ott azt úgy kezeli, és kezébe veszi, és operatőrködik, ez engem nagyon mélyen megérintett, és azóta is ezt gyakran felidézzük, épp aminap voltam fönn nála, hogy igen, ez tulajdonképpen neki köszönhető, és a Pali mindig ilyen viccesen szomorúan mondja, hogy hát én, szóval hogy nem miatta, vagy nem ő kapott el, hanem a Lajos. Nem tudom, hogy ki emlékszik még a hallgatók közül Fazekas Lajosra, aztán rendezőként csinált néhány filmet, de ez a film, a Nagyfülű, nem hiszem, hogy láttátok, a nava.hu-n fönt van, hogyha van hozzáférésetek.
1: Kösz.
0: Igen.
6: Hihetetlenül van fotografálva, tényleg gyönyörű, gyönyörű film. Na, ennyi.
1: Hát a filmjeidre különben is jellemzi ez a nagyon erős vizualitás, mondjuk van sztori is.
4: Nem ez is milyen jó volt.
1: Zárig, de hogy
0: hát a Szabó Gábornak a munkája, hát azok nagyon-nagyon erősen jelen vannak, de igen. Majd odáig is el fogunk jutni.
1: Igen. Azt mondja, hogy
0: szépen haladjunk.
1: Segédoperatőr, rendezőasszisztens, de ilyen 8 éves állásokat kell képzelni a szocialista stúdiórendszerben. Utána SFE, aztán utána szintén még nagy stúdián rendező, de ez itt sokáig, szabadúszom, ezt
0: kik
1: ismerjük.
0: Kik voltak a tanár?
1: És tanár, hogy ez a sok minden, mind a film körül.
0: Kik voltak még akkor, meg, ha már ezek a neveket említed, milyen meghatározó figurák vannak ebben a első életszakaszban, a tanulások során?
6: Az igazán meghatározó tanárom egy fővilágosító volt, Bojkovszky Béla. Nem tudom, hogy a neve mond-e valamit. Ő generációkat nevelt föl. Ő Illés György világosítója volt, és mivel Illés György volt az, aki Máriási Félix-el tulajdonképpen létrehozta, vagy megteremtette a filmes képzést az egykori Színi Akadémián, és mivel Illés György mellett dolgozott fővilágosítóként, és hát egy nagy formátumú szaki volt, tehát a Béla bácsi az, hát ennek a mesterségnek tényleg a művésze volt. Akkoriban a főiskolának a Makarenko utcában, a Horánszky utcai egy kápolnában volt a műterme. Tehát nyilván az állam kisajátított egy kápolnát, és abban csodálatosan a belső terében felépített egy szuper jó műtermet. De olyan műtermet, aminek volt úgynevezett felsőháza is. Ma ez már nem annyira szokásos, mert föntről világítani nagyon könnyen lehet a nagyon korszerű statívokkal is. De akkoriban egy lámpa az minimum két emberes volt, tehát oda falépcsőn, fa állványon kellett fölvinni a lámpákat, tehát volt mindig az alsóház és a felsőház a műteremben, és ott tanulhattunk világítást. Ő volt a legnagyobb hatással rám, az osztályfőnök Zsombolyai János volt különben, akivel én, mint gyerekszínész, nagyon jóban voltam nyilván, de aztán, mint diáktanár viszonyban, az nem volt egy harmonikus kapcsolat. Időre el is váltunk egymástól, mert ott bejött néhány egyéb dolog, ilyen URH és egyebek.
0: Minden megérkezünk ide is. Ez a 80-as évek eleje már.
6: Igen. És de hogy igazán, tehát hogyha mondjuk az volt, vagy az lenne a kérdés, hogy voltak-e mesterek, akiktől sokat tanultam, azok nem a kontaktórákon voltak ezek a találkozások, mármint filmesektől nem annyira tanultam a főiskolán, hanem két csodálatos hölgytől, Fövény Lászlónétől és Szülősi Andrásnétől lehetett a legtöbbet tanulni.
1: Néni.
6: Igen.
1: Hogy pont amikor már azt csinálod, amit szeretsz, elmész az SFE-re, operatőrködsz, alsóház, felsőház, párhuzamosan beszállsz az URH-ba. Én kértem az URH meghatározást, a Wikipédiáról nem fogom felolvasni, nagyon szórakoztató, nézzétek meg, és akkor oda hívtak téged dobosnak, és összesen két év alatt ezt a punk undergroundot, ezt így le is tudta 80-81-ben.
6: Hát abból átalakult, tehát ugye megszűnt az URH, és akkor lett az Európa Kiadó.
1: De mi szél fújt oda? Tehát operatőr, dobos, az
6: hát azért
0: dobos áll otthon. Véletlen.
6: Igen, mert a Müller is oda járt a főiskolára akkoriban. aki ma a Petőfi zenei tanácsot erősíti, mint tudjátok.
7: Többek között ezt is csinálja, igen.
6: Vagy talán úgy
7: meg még volna... koncertezik is, de...
6: Igen, igen, vagy talán úgy kellett volna mondanom, hogy Kossuth Díjas Müller igen. Péter.
1: Kossuth és Petőfi.
6: Igen.
7: Igen. És a Müller.
1: Igen.
6: Igen. És akkor ott lehetett tudni rólam, hogy jazzdobot tanulok Kovács Gyulánál. Hát nem tudom, ki is ki hallott. Ismeritek tényleg?
7: Kovács Gyula, persze. Hát ez egy...
1: De mi lehetett róla tudni? Nem tudom, hogy ott tudták, hogy dobol hát, az Andris.
6: Igen, igen.
1: Mert... miért doboltál? Hogy jött? Az is jött egyszer csak.
4: Fú, volt egy nagyon szép ember. Jutott a dob mögött.
7: És nagyon-nagyon a dobbal együtt olyan harmóniát alkotott, hogy esztétikailag de, is, úgy igen. emberileg is.
6: De tényleg pontosan ez történt, hogy hát hogyha ezt tudjátok, akkor megemelem a kalapom. Olimpia együttes.
7: Persze.
4: Igen.
7: Komolyan? Olimpia zenekar. Igen.
6: Charlie.
7: Igen.
6: És mások. Alkották ezt a zenekart, amelyik a 70-es években a legprogresszívebb zenét játszotta. Chicago, Blood Sweat and Tears, és hasonló.
4: Na de jazz. Hol volt a klubjuk?
6: Kőbányán.

0: és néhány évet azzal töltöttem, hogy néztem, hogy dobol. És akkor így nagyon, tehát érted, tehát hogy nincs YouTube, nincs tutoriál, nincsenek olyan applikációk és technológiák, amikkel meg lehet tanulni.
1: Pici.
0: A neten. Igen, pici.
1: Az volt a beceneve.
0: Igen, az volt a beceneve.
1: Ezt én most, igen, az internetek világából.
0: Igen, igen. Nélem. Szóval akkor még úgy lehetett megtanulni dobolni, hogy amennyiben az embernek volt ehhez vonzódása, vagy valami alapritmus érzéke, akkor nézni kellett. Én abban hittem nagyon, hogy be kell ülni egy dobos mögé, és nézni, hogy ott mi történik, és ezt úgy lehetett a legjobban csinálni, hogyha pakolhattam is a dobot, és nyilván, amikor az ember pakolja, akkor összerakja, és megtanulja, hogy kell behangolni.
1: Kell és
0: hogy, igen.
2: Behangoltad? Te üthetted?
0: Nem, először behangolt.
1: Be kell hangolni a bőrfeszességet. Igen.
0: És akkor ezt tudod, ez olyan, mint a film világában a jutalomsnit. Ezt is az Illes Gyuri bácsi találta ki, hogy a segédoperatőrnek, vagy egy fiatal rendezőnek azt mondta, hogy na, fölveheti a csapót, kollégám, na, ez a
1: juti falat.
0: Igen, és akkor megnyomta a gombot. Igen. Na, és így, hogyha az ember egyet ráüthetett a dobra, az egy szívdobbanással ért föl, és akkor aztán elszegődtem a Kovács Gyula tanítványaként, valahogy így elindult egy ilyen tanulmányút, vagy nem tudom. Igazából nem hiszem, hogy valaha rendesen dobos akartam volna lenni, de...
2: Otthon nem volt szerkó.
0: De volt.
2: A párik örültek?
1: Volt kis cselédszoba, ahova be tudtál volna?
2: Hát egy dobbal, és mi van?
0: Hát...
1: Tojást tartók a falon?
2: Jó, ha nagyon-nagyon érzékenyen érinten, és nem kell mindent elmondani.
0: Nem, hát... De mert ez egy nehéz dolog nyilván egy lakásban gyakorolni, és aztán az apám egyik iskolájának a pincében gyakoroltam sokat, és rendesen megtanultam dobolni, és akkor amikor az URH, akkor még nem is volt URH, ez a Kulik Gyula téren történt.
2: Igen.
0: Ma.
2: Igen.
0: Hogy is hívják, milyen tér? 8. kerület.
1: 8. Igen. kerület.
0: Valamit eszembe fog jutni.
2: Nem.
3: Hát. Nem sok teret tudok a nyolcba. Kálvária.
2: Nem, Kálvária.
0: Igen.
1: Kálvária.
0: És ott volt egy pszichiátriai klinika, ami tulajdonképpen egy drogambulancia volt, Gerevics József vezetésével, és ő fogadta be azt
1: Gerevics.
0: A
1: nyolc. Igen. Múlt héten fölmerült.
2: Nagyon-nagyon az ország, és senki nem ismer senkit. Senki nem volt senkinek a nője, hogy pasi.
1: Igen.
0: Na, és akkor ott kezdtek ők próbálni, de akkor még nem URA volt, hanem kitűztek egy koncert időpontot, 1980. szeptember 13, ha jól emlékszem, a pszichiátriai klinika udvarán. De nem volt dobos, vagy nem tartották fontosnak, hogy legyen, de összeraktak egy pár számot, és kiderült, hogy jó lenne, és akkor mivel, hogy a...
2: Kéne bele egy dom, nem? Van még egy zenekar, azt mondja, hogy még valami.
0: Felemült, igen. És igen, és akkor így indult ez.
2: Óvodás korod óta egy interjúban olvastam, részed a szelíd, de határozott lázadás a megszokott dolgokkal szemben, egy punk attitűd.
0: Hát olyannyira, hogy egy napig voltam csak... Óvodás. Tehát az volt az első.
1: De mi? Kikérted magadnak? Vagy?
2: Középső ugyan kivakult.
0: Nem, hanem összeomlottam lelkileg. Tehát egész nap sírtam.
1: Mert féltél, meg egyedül voltál, vagy asszol voltál.
0: Honvágyam volt, igen. Tehát gyűlöltem. Holott az
2: és Sárika bevállalt?
0: Nem, a másik nagymamám, Erzsike. Igen. Holott az unokatestvéremmel együtt irattak be ebbe az oldába, Jutkával, tehát ő ott fogta a kezemet, és egész nap sírtam. Úgyhogy mondtam, hogy én biztos, hogy ide soha többet nem jövök.
2: És katonaságban a másfél évben végig sírtad vagy egyet, ugye?
0: Hát ezt megoldottam, hogy ne kelljen.
2: Megoldottam okosba.
0: Okosba, igen.
2: És akkor befújt a szél az URH-ba, megjelentél a Gyögyiba, ott voltak a Menyhárt, a Müller.
0: Kislaci.
2: Még
0: Soma. Somoskői Lajos.
2: Hoztad a szerkót?
0: Hoztam. Nagyon jó, gyöngyház borítása dobon volt.
2: Egy
0: dobszerkó.
1: Hát egy szerelés.
0: Igen.
2: És aztán hogy volt? Mi volt?
1: Aztán elkezdődött ez a közös zenélés.
0: Hát megtörtént az első koncert, ami nagyon érdekes volt. Ti emlékeztek Csányi Attilára, Csöje nevű

0: Nem ismertétek?
1: Hát ez nem.
0: Ő egy nagyon-nagyon különös figurája volt az akkori undergroundnak, egy esztéta volt, tulajdonképpen Dixie környékén mozgott sokat, és én nem ismertem ezt a világot egyáltalán, tehát én nem tudtam, hogy mire számíthatok, kicsit lenéztem. Szóval zeneileg ez annyira, mondjuk úgy, hogy alatta volt annak, amiben én voltam korábban. Nem azért, mert egy zseni voltam, hanem hogy azok a zenék, amiket hallgattam, meg amilyen zenészekkel próbáltam, két koncertünk volt az akkori FMK-ban, szóval ez nem volt egy karrier, vagy még csak egy karrier kezdet sem, de mint wannabe dobos, vagy mint wannabe zenész, hát én egészen máshova helyeztem a perspektívát. Uh-huh. Szóval ez, ami ott folyt az URH kezdetén, az legjobb esetben a Müller zseniális szövegei miatt, vagy néha bizonyos számokban a Jenő zseniális szövegei miatt volt egyáltalán értelmezhető számomra.
1: Igen, mert zeneileg, és ez elég sokáig tartott, az Európa kiadónál is felmerült az első időszakban, hogy zeneileg ez hát olyan érdekes, mondtuk sokan, meg olyan lendületes.
2: De minden jó volt. A bizottság is jó volt, minden jó volt. A Marietta is tudott énekelni, minden jó volt.
1: Hát, ha azt, igen, azt úgy veszük, hogy ének, hát igen.
0: Igen, igen. Egyébként a Müller is, ha már szóba került, a Kossuth Díjas Müller, hogy ő se tudott akkor, tehát ő nagyon-nagyon nagyot fejlődött énektudásban, óriásit fejlődött.
1: Sokakkal előfordult, ezért a földessel is előfordult.
0: Igen, ez, igen.
1: Aki most csak úgy néztem, hogy oda jártak ő Bányai Ifjúsági Klubba, igen. És lelkes rajongója
0: igen,
1: volt az olimpia zenekarnak.
2: És Pionzt azért említsük meg.
0: Igen, igen, hát ez volt az előzménye tulajdonképpen a Péter Ogi és társai, igen. Tehát, hogy valamit kérdeztél, hogy hogyan tovább? Vagy
2: igen, nem fért bele a két dudás egy csárdába, gyorsan felosztott az URH, a Mennyhárttal együtt átment, és megcsináltuk az Európa kiadót, és egy évet elkezdtél Európa kiadózni, és te kiszálltál.
0: Igen, ennek viszont súlyos okai voltak. Szóval nagyon élveztem, ez tényleg egy nagy szintlépés volt.
2: Rock'n'roll, csajok.
0: Nem, azt az utódom Magyar Péter aratta le ezeket a sikereket. Tehát ő először is egy nagyságrenddel jobb dobos volt, hát már
2: nagyon,
0: akkor,
2: nagyon
0: mint
2: dobos.
0: Én. Másrészt egy nagyon helyes fiú volt, igen. És hát ő a mögül, az Encián Kék dob mögül szerintem, tehát ott mindenki belezúgott, és viszont, úgyhogy ő ezt, én csajozásra soha nem használtam, egyáltalán nem is csajoztam soha, hanem mindegy, másképp intéztem én ezeket.
2: Na csak.
0: Igen.
1: Szóval, most ott tartunk, igen, hogy az Európa kiadóból
0: az Európa kiadóból azért kellett eljönnöm, mert noha nagyon élveztem azt, hogy ez egy szintlépés volt előre. Különösen azért, mert egy Dénes József Dönci nevű gitárossal
2: sorolt. Az a legjobb, az más.
0: Hát az, szóval azt a muzikalitást, tehát az ember az úgy muzsikált, hogy hozzányúlt a gitárhoz, és egyszerűen felfort a véred. Érted? Tehát ott vele nem lehetett rosszul zenélni. Ez az igazság. Na. De a Bercsényben játszottunk, ami ismeritek, nem kell mindenhez elmondanom, igen. Hogy mi micsoda. Nem. Tehát a Bercsényi az egy olyan hol hely volt, ahol a Sirius koncerteken ott fetrengtünk. Na, a Sirius volt még olyan, mint az olimpia,
2: igen,
0: körülbelül.
2: Igen.
0: És ott föllépni ezen a helyen, az nagyon sokat jelentett. De ez a 80-as évek elején, az erős skinhead mozgalom kellős közepén történt, és egyszer csak a Dönci azt mondja, tehát én nem érzékeltem semmit, ott pogóztak és kicsit verekedtek a skinheadek az első sorokban, és azt mondta a Dönci, hogy hát jó, hogy itt verekedtek, de közben a Petőfi-nál valaki felgyújtotta most magát. És ez így hatott, mint ez a mostani csönd, ez így hatott rám, hogy mi van, hogy én most mit csinálok itt tulajdonképpen, hogy a talpalávalót szolgáltatom ahhoz, hogy itt örjöngjenek, verekedjenek az emberek, és kint elpusztul egy ember valami miatt, nem tudtam mi. És bementünk a koncert végén, letettem a dobverőt, és elköszöntem. így. De ez nekik szerintem egy tök jó fordulat volt az életükben, mert tényleg a Magyar Peti. Nem az a Magyar Peti, sokkal jobban.
2: Nem is értettem, hogy mi van.
3: De ha nem két részes lesz a műsor, és nem lesz visszajövőjétel, akkor kanyarodjunk.
1: Nagyon, igen,
3: a filmészetre.
2: Akkor végig söprök, jó? Rendszerváltás jókor jött, 89 itt a szabadság, azt még forgatókönyvíróként jegyzett, de két év múlva lerakod a zsötemet, ami ugyanez, Ausztriába mennek a magyarok.
0: Igen, igen.
2: Hát az már elég kemény, mert ott az gyakorlatilag emberkereskedelem. Hogy a Lukács Andor striptease bárba eladja a
0: igen.
2: két csaj.
1: Tehát ma ezért megsütnének,
2: megsütnének téged, igen. De hát ugye ma az ma van. Nagyon sok filmet csinált egy jó idején. Nekem a legjobban a 97-es fájt, a Városlakók, ami egy dogfilm a 8. kerületről, és ilyen szépnek, itt-ott szépelgőnek. Hát nem hiszem, hogy egy kukából így, amikor leesik valami szemét, és így be van lassítva, na azt mondom, hogy ú. És hát azért fájt ennyire, mert akkor indult ezen a szemlén a Domokos Jancsinak a Color Lokál című filmje.
0: Emlékszem.
2: Amit mi csináltunk, és azt én sokkal jobbnak tartottam értelemszerűen, de ő nyert. És akkor így. A vége a Getno, volt még a Közel a szerelemhez, arra emlékszem. A kínai lány, rendőr igen. Benne szerepelt a Nimród.
0: És a Huyber Feri.
2: És a Huyber Feri volt a főszereplő. És akkor a Getno, azt most fel kellett elevenítenem, mert az 2004, és akkor utána van egy ilyen nagy cezura, és akkor most ebben az interjúban a filmhon azt elmondott, hogy te nem úgy élted meg ezt az elmúlt 20 évet, mert nem csináltál volna semmit, hiszen rendeztél rádiójátékot, tévéfilmet, 3 iskolát alapítottál, kidolgoztál 3 forgatókönyvet, ami nagyon messzire ment, de hát azért ez nagy hiátus, és akkor így azt mondod ebben az interjúban, hogy te ilyen makacsul, nem is az, hogy optimista, hanem hogy nem tudsz nyavajogni.
0: Hát nem vagyok hajlandó, tudok,
2: de
0: nem vagyok.
2: Simó is azt mondta, hogy a legcikibb dolog az öreg Simó. A legcikibb dolog a körülményekre.
0: Igen.
3: Hát ezeknek legyek rosszul.
0: Igen, ezt mondta. Ez a Jancsó is, tudod, amikor kérdezték, hogy hogy vagy, Miki bácsi. Igen. Azt mondta, hogy baszok én ezeknek rosszul lenni.
2: Ezt.
0: Ezzel lehet azonosulni szerintem.
1: Abszolút.
2: Igen. És de ez így 20, tehát ugye nem ez a panaszkultúra hát országában, ebben a szakmában azért sok a panasz, az meg hát, a zenekarnak.
0: De nekem tényleg semmi okom panaszkodni. Tehát, hogy most mi a probléma azzal, hogy csináltam egy csomó más dolgot? Tehát, hogy engem olyan szinten, tehát én olyan szinten mentem a falnak egy csomó ügyben, forgatókönyvekkel kapcsolatban, és mindegyik rendszerben, tehát a demokratikusan megválasztott és üzemeltetett a szakmai önkormányzatiság jegyében működő Magyar Mozgókép Közalapítványnál, és aztán a Vajna rendszernél is, hát az volt a legabszurdabb a világon. A korábbiakban ott pedig hát olyan árulások és olyan förtelmek történtek, amiknek a felelevenítésére nem is vállalkoznék szívesen, mert élnek még a szereplők. És aztán jött szerintem a legmélyebb pont, ez a jelenlegi Nemzeti Filmintézet, ahova én már nem is pályáztam. Mert szóval ez tehát számomra ez már értelmezhetetlen, de az elmúlt időszakban játékfilmen kívül mindent csináltam, illetve hát az egy nagyon lényeges dolog, hogy van egy olyan tervem, vagy volt és van egy olyan tervem, amelyik sok, nem tudom, 20-valahány éve keletkezett egy dokumentumfilmből, az a címe, hogy Jonuc és a Koldus Mafia, és az ilyen nagy utat járt be viszonylag a film, mert hogy ebben igyekeztem feltárni, hogy egyáltalán van-e, létezik-e Koldus Mafia. Erről tudod, hogy hallunk, és de megnézni közelről ezt az elég érdekes, egy kis csávó sorsát követve.
2: És igen, létezik.
0: És létezik, és aztán nagyon-nagyon közel került hozzám ez a gyerek. Írtam ebből egy forgatókönyvet, amelyik talán mondhatom, hogy a világ egyik legrangosabb forgatókönyvfejlesztő stúdiumán, a Script Easten messze jutott igen. el, Cannes-ig, és ott aztán szinte mennybe ment, amikor ugyanazon a napon kaptam a hírt a Vajna féle film alap zsűriétől, hogy ezt a könyvet, ezt fejlesztésre is alkalmatlannak találják. És ez azért volt nagyon klassz, így, mert azon a napon ott Cannes-ban hozzám lépett egy férfi, Nick Powell, a Crying Game című film, talán az megvan az ő producer, ennek a filmnek a producer. Ez egy Oscar díjas, nagyon-nagyon vagány csávó. Tehát képzeljétek el, hogy 16 éves korában ott hagyja az iskolát, megalapítja a Virgin Records nevű céget 16 éves korában. Ezzel párhuzamosan a Rolling Stones menedzserévé szegődik. Egy ilyen fazon. És aztán gondol egyet, és azt mondja, hogy jó, hát akkor nézzük meg, hogy tudok-e filmet is csinálni. És ide jött Pestre, és aláírtunk egy megállapodást, hogy, ezt, hogy ez a film ez lesz. Na, és akkor, de hát ezt nyilván magyar partner nélkül nem lehet. Úgyhogy, szóval, tehát, hogy mondjam, ilyen dolgokkal telt az élet, de közben úgy elkezdtem komolyan venni a tanítást, és akkor úgy, tehát, hogy azzal egy csomó tennivaló van, hogy az ember úgy összeszedje magát, meg a bizonyos képesítéseket. Csináltál
2: egy szigetet, a Lumière-t, Lumière-nek mondom, de aztán a feleségem letorkolt. Lumière-t. És azt mondta, hogy ez egy ilyen sziget, tehát ilyen független film, egy sziget.
0: Kezd válni. És hogy igen. Az hát egy közösségé kezd válni.
2: Közösségé. Ebben a fantasztikus szakmában, amiről ilyen szépen beszéltél, hogy ez a családos embereknek a...
1: Az együttműködése. Az együttműködése. Igen. Fejlődik, igen.
2: Igen. Igen. Hogy az nagyon klassz dolog, hogyha van egy ilyen...
0: Hát azt kezdjük érezni a hetedik év környékén, igen, hogy nem csak tanulni járnak oda az emberek, hanem hogy maguk a tanárok szeretnek ott lenni. És, tehát, hogy tulajdonképpen valahol ezt már szóba hoztam, vagy szóba került, hogy régen volt a filmgyár, ugye? Tehát az egy olyan hely volt, egy olyan létesítmény, ahova az emberek akkor is mentek, ha semmi dolguk nem volt, és annak a kellős közepén volt a Latinovics kávéház. És ez egy olyan agóra volt, ami nem csak szimbolikus volt, nem csak egy ilyen közérzeti energiát jelentett, hanem nagyon praktikus dolgokra lehetett használni. Tehát, hogy dílek, projektek születtek meg azáltal, hogy ott találkoztál emberekkel. Pont úgy, mint a rádió pagodájában. Vagy mint régen a Magyar Televízió aulájában. Tehát volt ez a három hely, és hogyha az embernek mondjuk nem volt munkája éppen, akkor valamelyikbe bement, és így elkezdte dolgozni. De és ez tényleg, ezt nagyon sokan elmondják, hogy ez így
2: állásban
0: volt.
2: Állásban is voltak az emberek.
0: Állásban is voltak, igen. Ennek a Latinovics kávéháznak a helyén ma a TV2 hír szerkesztősége van. És ezzel azt is mondom, hogy teljes mértékben megszűnt az, mindaz, ami valaha a magyar filmszakmának volt tekinthető. És ez tök vicces bizonyos értelemben, mert ez nem feltétlenül jelentette azt, hogy maga a filmgyártás vagy a filmművészet összeomlott, hiszen gondoljunk csak mondjuk a Saul fiára. Tehát a Saul fia is egy, érted, egy a filmszakmától teljesen különálló, elszigetelt irodában, egy magánprodukciós irodában, Laukomban állt talpra és indult el világhódító útjára. Tehát nem azt mondom, hogy azzal, hogy a filmszakma megszűnt, soha többet nem lehet már jó filmeket csinálni. Vannak kivételek, de ezek rendszerhibák. Tehát, hogy emiatt aztán a Lumière-ben ezt elkezdtem érezni, hogy a tanárok főleg imádnak ott lenni és dumálni.
2: Tök jó.
1: Tehát akkor formálódik egy új közösségi tér, találkozóhely.
0: Én így érzem, igen.
1: Ahol lehet csak fecsegni.
0: Igen.
2: És van benne.
1: Pletykálni, igen. Beszélgetni, kávézni.
0: Igen.
2: És van benne pénz.
1: És esetleg még munkát is találni.
0: Igen, abszolút. Igen.
1: Akár.
0: Igen.
1: Tehát magyarán mondva itt van az a recept is, hogy oké, ha az állami ellátórendszer, nevezzük így általánosan az egészet ennek, nem tartja fenn, mint gondok ezeket a helyszíneket, mert hogy vannak különböző művészeti ágak, meg média, a termékek, akkor lehet saját erőből is létrehozni.
0: Szerintem igen.
2: Hát csak saját erőből lehet.
1: De leginkább azt lehet mondani, hogy igen, csak saját erőből lehet létrehozni.
2: Kapitalizmus van, és virágozik minden virág, meg egy csomó műhely van azért, tehát a Proton körül egy más típusú együttműködés van, vannak más iskolák is, de a Lumière. Ez azért fontos itt a Lumière, mert hogy...
1: Ezzel elérkezünk a filmhez, nem?
2: Hogy igen.
1: A random filmhez.
2: De hogy a Lumière-ben volt egy pénzes ember az alapítók között, ezt jól gondolom.
0: Hát nem így nevezném, hogy pénzes ember, egy barátom, akivel a fotós iskola, a legendás Prater utcai fotós iskolába jártam együtt, és nagyon tehetséges fotós.
2: Ez a Stalter?
0: Nem, Jávor Tamás. Jávor.
2: Nem az a Stalterféle fotós iskola.
0: Nem. Nem? Nem, nem. A Práter utcai iskola az, az olyan volt annak idején, hogy mindenki, aki a színművészetére igyekezett, az, az úgy beiktatta, hogy előtte a Práter utcában megtanul fotózni. Nagyon-nagyon meg lehetett tanulni fotózni. Tényleg. És azóta is működik a suli. Különben egy kicsit másképpen, de hogy legalább egy óráig tudnám sorolni azokat a filmeseket, akik ott indultak el. Uh-huh. Na, és ott oda jártunk együtt, de aztán ő elment Amerikába. És aztán noha egy szerintem kifejezetten jó sajtófotós volt, de aztán egy tök más életet kezdett élni. És visszajött Magyarországra, és elkezdtünk beszélgetni. Akkoriban volt egy filmszínész iskolánk. Ez volt az első olyan suli, ami, amelyik itt megfogalmazta azt, hogy a filmszínész mesterség az egy létező dolog, és ezt lehet tanulni és tanítani, mert ennek a hiányától nagyon szenvedtünk sokan, diákként is, és oktatóként is. Működött ez a suli, ez a GTC nevű, Go to Casting nevű suli volt, és ott apraja nagyja ott tanított tényleg. Nagyon magas minőségű oktatói gárda jött ott össze, de egy idő után ez fenntarthatatlan volt már, üzletileg, és akkor a Tamás azt mondta, hogy jó, akkor csináljunk egy filmiskolát, és így lett a Lumière.
1: Magyarán mondva bedobott valamit.
0: Hát egy jelentőset.
3: Igen. Meg az ötletet.
0: Igen. Tehát, hogy, na, az történt, hogy följött a GTC-be egy felvételire, és ott emlékszem, ott ültünk a tanárokkal, és ott figyelt, és nem tudtam igazán, hogy mi érdekli ebben. És a vége volt, és azt mondta, hogy azt tetszett nagyon, hogy egy csomó embert elküldtetek, noha fizetett volna, és hogy azt látom, hogy ez egy igényes megközelítés. És akkor én ebbe beszállok.
2: Király.
0: Ezt mondta, igen.
2: És a Random is így kezdődik.
0: Így.
2: A Random az a Zandisnak az új filmje, amit holnaptól lehet megnézni a moziban, mi mind a hárman láttuk, és az az egyik tulajdonsága, hogy gyakorlatilag a Lumière-ből épül ki.
0: Igen.
2: Ezt elmondod, hogy ez hogy van?
0: Hát igen, a Tamás egy kávéházban kitett egy jelentős összeget az asztalra.
2: Ne játszódjál!
3: Melyik kávéház? Én a Latinovicsban sem jártam meg ebben a kávéházban.
0: Ez a Centrál kávéház teraszán történt.
2: Arra gondoltam, itt van egy csomó pénz.
0: Igen, és én abból lecsentem egy kicsit, és abból csináltunk a Lumière-be két vizsgafilmet, gyorsan.
2: Elloptad a diákoknak a pénzt.
0: Tényleg. Nem velük csináltam meg. Az egyik az 1944, az a nagymamám holokauszt története egyébként.
2: Igen. Itt egy szögletezárját betehetek?
0: Hogy mondod?
2: Itt egy szögletezárját.
0: Persze.
2: Hogy a... Na, meséld el. Ez a címe, a magyar címe.
1: Tell Your Children.
0: Igen.
2: Ez elérhető egy kis matatás után a YouTube-on. Ezt elküldtem a fiúknak is, már láttuk korábban. Elképesztően zseniális ez a film. Az egy fantasztikus 5 perces film, és a nagymamát holokauszt történetéről jutott eszembe, hogy az is egy ilyen holokausztos történet, és egészen nagyon durván megrázó. Én amióta láttam, én akkor láttam, ez
1: 2010-es, ha jól emlékszem.
0: 2007.
2: Hogy nekem azóta nagyon-nagyon-nagyon sokszor eszembe jut, és tegnap újra néztem, és akkor csak... Bocsánat.
1: Iszonyú aktuális, igen. Teljesen kortalan.
3: Átélhető.
1: Nagyon átélhető, nagyon-nagyon erős vizualitású, viszi előre a gondolataidat is, meg az asszociációt. Jó, nem árt hozzá tudni, hogy mit is ábrázol, vagy mi is történik, valamennyi történeti tudás kell hozzá, vagy kellene, de még anélkül is működőképes, tehát azért kortalan szerintem, mert hogy teljesen-teljesen világos,
2: igen.
1: Dekódolható, érdekes, átélhető.
2: Ez egy jó kérdés, hogy mondjuk a Népszínház TV-ben, hogyha oda dugják az orrok alá mikrofont, és megkérdezik, hogy mi történt a zsidókkal a Dunaparton 1945-ben, akkor hányan tudnának erre válaszolni? Mert én azt gondolnám, hogy mindenki tudja, de lehet, hogy már nem
1: szerintem
2: tudják.
1: Szerintem nem. De hát ezért kellenek ilyen dolgok.
2: Elnézést, dolgok. Random, csak ezt tényleg kikiváltozom.
0: Szabó Gábor volt.
2: Szabó Gábor operatőr.
1: Persze ő volt, igen. Jó, hát igen, a Randomnál tartottunk, még igen, 1944 volt még.
0: Igen, tehát hogy átadott a Tamás egy jelentősebb összeget, amiből gyorsan két Lumière-es vizsgafilmet összeraktunk, és a maradékból, és ez 28 millió forint volt, tehát ami maradt, nettó 28, ebből elindítottunk egy játékfilmet. Na most ez a lehetetlenség ne továbbja, tehát ilyen nincs.
2: Rejszi iskola.
0: Hát szóval, tehát hogy még nulla forintból is könnyebb, érted? Mert amikor az embernek van 28 millió forintja, akkor egy pár percig azt hiheti, hogy tud csinálni egy filmet. De hát aztán, vagy érted, tehát hogy ott máshova helyezed a...
1: Ez egy déli bábos összeg.
0: Déli bábos összeg. Igen, pontosan, hogy azt hiszed, hogy ez valamit, és aztán nagyon hamar kiderül, hogy nem. De hihetetlen összefogások, meg támogatások, segítségek privát emberektől, cégektől, elsősorban filmszakmai szereplőktől, ez így összegyűlt, és hát kellett hozzá az, hogy néhányan, tudom, 7 nappal éve dolgoztunk, persze nulla forintért, lakás, kocsi, ez úgy ment, és akkor összeállt valamennyi pénz, és akkor még igénybe lehetett venni a 30%-os adóvisszatérítést, ami körül most ilyen nagyon-nagyon rossz hírek jönnek, szóval mi még így becsúsztunk ezzel tulajdonképpen, tehát valójában egy sokkal nagyobb budget alapján tudtuk a filmet megcsinálni, de hát az még mindig a kb. 1/5 annak, ami normális lett volna. Na de mindezt szintén nem panaszként mondom, 20 nap, 21 nap alatt leforgattuk.
2: Jó, de írtad vagy 2 évig?
0: Sokkal tovább. Sokkal tovább.
1: Sőt, azt mondod az egyik interjúban, hogy állandóan konzultáltál, olvastattad barátokkal.
0: Hogyne,
2: nem adta magát könnyen az anyag.
0: Nem, hát ez sokkal korábban megvolt, és rádiójátékként kipróbálhattam akkor még. És ez nagyon-nagyon szuper volt, mert ott, szóval annak a dramaturgiája nagyon hasonlít tulajdonképpen. Ez olyan, mint egy demo, vagy egy pilot, hogy csinálni egy rádiójátékot. De...
2: És nem kell hozzá operatőr, ugye?
0: Így van, így van. De aztán amikor már úgy a green light kigyulladt, akkor is még kellett 2 év. Tehát ugye tulajdonképpen az egész folyamat az jó hosszú ideig tartott, de nem hittem. Valójában nem tudtam elképzelni, hogy látványban, meg produkciós értékekben ide tudjuk helyezni a filmet. Úgy, aki látja, most nem tehát most nyilván nem fogom a saját filmemet itt nyalogatni, de...
2: Dehogy nem.
0: Hogy az, tehát az biztos, hogy nem látszik rajta, hogy ez egy zero budget film.
1: Ezzel egyetértünk szerintem mi is.
3: Egyáltalán, és nincs benne a panasz. Tehát, hogy nagyon sok zero budgetes film arról szól, a dacról, hogy mi mégis filmet csinálunk.
1: Vagy legalábbis az interpretációs része.
3: Igen, tehát igen. Hiányzik belőle a szomszédok biztos. Jellegű beszélő fejpanaszkodik. Hát most ez egy másik zero budgetesre jutott eszembe. Szóval, hogy ez igazi, igazi film.
2: Hát,
3: minden tekintetben.
2: Mondjuk azért a zero, most a zero az a null budget, no budget, low budget között azért...
3: Szlovák budget.
2: Sokszor van az, amikor így ilyen felszabadult energia is átjön, egy függetlenség, nem tudom, reklám, az összes... Most ezt nagyon
1: hát
2: szeretem.
1: Volt több ilyen rendező is a vendégünk, ami sorban, például a Gábor is volt, meg a Sehnye is volt, meg mások is.
2: Tehát, hogy ezek mennek, hogy egy árad belőle ez a tudás, csak itt mögötte van egy 30-40 éves tapasztalat is, és ahogy például ezeket a, hát hogy úgy mondjam, idősebb színészeket behozod, és akkor azoknak a megírt szerepe, ahogy, tehát tulajdonképpen nem is, tehát nem attól olyan jó, hogy megvan írva az a szerep szerintem, hanem hogy ott vannak ezek a fantasztikus színészek, így tehát homorú lesz a vászon, amikor a Monori Lili, amikor semmit nem csinál, csak ott van. Meg a többiek.
3: Ez magától nem működik, tehát így én ezt pont éreztem végig, hogy mögött 2 év fejlesztés, meg hány év munka van, hogy az olyan húgy spontának tűnjön, és a Monori Lili az lehessen, aki ott azon a vászon, vagy a félkarú ex-rendőr. Tehát, hogy ami nincs benne, attól érdekes talán ez az egész, és a ja, akkor nyalogatom én, te mindjárt adom a szót.
0: Igen,
1: percekkel elvesszük a vendégünket, a szót szokás szerint, de semmi baj.
3: Na jó, abba hagyom, azt folytatom később.
1: Igen.
3: Hát ezt ránk is mondhatnák, vagy itt ülünk minden héten.
1: Fecsegünk.
3: Na, én annak örülök, tettem ebben, ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy nincs benne ez, hogy az a dac, hogy én független filmet csinálok, és nem volt az sem benne, hogy olyan témákról fogok beszélni, amit miatt engem elhallgattattak, vagy amit nem lehet ebbe a rendszerbe berakni, hanem ez egy olyan téma, hogy bármilyen normális környezetben, bárhol, bármikor megjelenhetne, hogyha hagynák az ember dolgozni, és a felszabadultság az, hogy megteremtétek azt a közeget, hogy sok alkotó ember tudott ebben szabadon a legjobb tudása szerint dolgozni, és nem pedig az, hogy valamit mondani akarunk.
2: Azért volt nagyon nehéz dolgozni, hogy ezt megszólalnál. 10 főszereplőt mozgatsz, tehát az nagyon pláne. Meg egy kecskét. Tehát, hogy annyira megoldhatatlan feladatnak tűnik a forgatókönyvíró iskolában, és tudom, hogy te is izzadtál nagyon sokat a vágószobában, amíg összejött a dolog, de összejött. Tehát, hogy ez egy nagyon rendhagyó ügy, nem hogy egy embert végigkísérsz, vagy három szállat viszel.
0: Nehéz, igen. Erre mondja a Scorsese, hogy aki fizikailag nem betegszik le az első vágást látva, az valamit nem tud a film. Ott akkor valami nincs rendben. És hát ez menetrendszerűen bekövetkezett. Tehát olyan szinten a zsákutcába éreztük magunkat a Timivel, Nemes Timával, hogy az ereinket akartuk felvágni. Tehát így egyáltalán nem működött semmi. Itt-ott vicces volt, itt-ott voltak hatások, de hogy a szerkezet abszolút nem működött. Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes volt, hogy mindaz, ami a forgatókönyvön, és aztán cédulázva, meg rakosgatva úgy tűnt, hogy el tudja kapni a nézőket, az derült ki az első tesztvetítéseken, hogy élvezettel nézik, de nagyon nehéz belehúzódni. Tehát az elején így nyikorog, meg a végét nem érzik. Meg. Tehát, hogy...
1: Mi hozta el, mikor volt az a pont, hogy na most megvan a kerev szerkezet, vagy megvan az a kiinduló pont, amire aztán fel lehet fűzni ezt az egészet?
0: A pánik.
1: Aha. Nagyon jó. Ez abszolút őszinte.
0: Igen. Tehát ott már volt egy olyan annyira nehéz helyzet minden szempontból, és úgy emlékszem, hogy a Szabó Gabi és a Timi néztek rám, hogy na bazd meg, akkor most már mondjál valamit. És ez nagyon-nagyon jól tud engem legalábbis inspirálni, vagy szerintem így beindult az agyam, és tulajdonképpen lediktáltam az elejét. És ez...
2: Az archívnak tűnik, a képek, a befutó, fú, de jól néz ki.
0: Hát itt egy kicsit viszont muszáj büszkélkednem, mert a...
2: Azért nagyon szép.
0: Mert azt egy...
2: Érzed, hogy egy másik művészfilmet kezdesz nézni, vagy most nincs ilyen meghatározás, de egy más film.
0: Azt egy telefonnal én vettem fel az egészet.
1: Nagyon jó.
0: Igen.
1: Most nem áruljuk el, hogy ez most mi pontosan, hiszen nézzétek meg a filmet.
2: Felmondatokban a szereplők, akikkel később megismerkedünk.
1: Igen, köszi, láttam. De,
0: igen. De hogy egyáltalán az, hogy leültetni embereket, és ilyen kicsit ilyen szomjas és grünvalszki omásként így mondanak pár mondatot, akkor e körül is óriási viták, és teljesen megosztotta a barátai.
1: Szuper volt.
0: Nektek bejöttünk? Mert volt, aki azt mondta,
1: hogy nyilván lehetnek averziók is ezzel kapcsolatban, mi a fene?
0: Tényleg
1: ez most kék fény?
2: Radikálisan eklektikus művészileg ez a film, tehát aki bemegy és azt hiszi, hogy egy ilyen magyar vidéki reált fog látni, azt felejtse el.
3: Nem,
2: az ötödik percben már, amikor az a tévé tovább megy a biciklén, és sem ömlik be, ez melyik olasz opera?
0: Jaj, ez Puccini.
2: Jó, elég ennyi.
0: Nem jó, most eszembe, bocsánat.
3: Én azt szerettem még, most akkor nyalizok tovább, hogy nincs benne ez a kapreál, röhögjünk magunkon, portugál jellegű dolog, vagy az ami én kis falumban komercializálódott, sem a görbetükröt tartok, sem az pedig, hogy sem a felesleges kegyetlenkedés, ami a mondani való hiánya gyakran pótolja a filmművészetben. Ugyanakkor a borzalom meg mélyebben van, mint nekem a Nádas Rém történetek jutott eszembe, hogy mindenkinek megy a saját mozia, és akkor ezek ilyen fúgaszerűen összekapcsolódnak, meg visszajönnek. Köszi. És itt abba
1: hagyom. Az egy jó párhuzam a Nádasnak a könyve, igen. Hiszen az is egy ilyen, igen. ott is nem tudjuk, de tudjuk, hogy hol játszódik, nem tudjuk, hogy ezek, igen, ezek a helyzetek, ezek pontosan mikor történtek, de akkor is hogy megvan, mert hogy ez ilyen közös, és ebben a filmben is az van, hogy ez egy nagyon saját kelet-európai történet.
3: Van még
1: három percünk.
0: Két dolgot akarok mondani, igen, hogy ezek nagyon-nagyon jó referenciák, meg valóban így működik az ember, vagy hát ezek a hatások működtetik az ember agyát, de két művészt azért megemlítenék, Jeles Andrást, és főleg a Kis Valentino című filmet.
1: Sokat hivatkozott film, mint ebben a műsorban.
0: Hát szerintem nincs olyan film, amiből én többet tanultam volna, ha biztos. 1979-ben keletkezett a film. És tulajdonképpen a Pintér Béla darabok, tehát hogy ez a két világ, és Tordon Weidernek a Szent Lajos király hígye, szóval valójában ezek a, meg a dokumentumfilmek, tehát hogy így áll, vagy ezt sodorja össze a szél.
2: Na, ezt képzeljétek el, vagy menjetek el a moziba, de ezt gyorsan még a zenéről kell valamit mondani, punkzenészként, tehát fontos, hogy miközben nem csak Puccini van benne, hanem ott vannak a Crème de la Crème, a magyar pop.
0: Igen.
3: Azaria, Betonhoffi, és Maludi.
0: Hát a Vízkeleti Julcsit, nem tudom, hogy őt amúgy is ismeritek-e, vagy hallottak-e.
3: Én igen.
2: Dávid azt mondta, hogy azért ez
3: nagyon
2: komoly.
3: És neki tegnap gratulálok, mert ez szuper lett.
0: Szerintem nagyon kell.
2: És az egész, és a végén is.
3: Az egész csaj.
0: Ugye? Ez csoda.
3: Ugyanaz, mint a
0: Maria. Igen.
1: De szerintem az is egy ilyen, és akkor így az omázs a random műsorunkat lassan be kell fejezni, hogy ez a két generáció, nevezik csak kettőnek, akik a színészek találkoznak. A Monori, a Hegedűsdé, akár a Túróci Szabi, a Kerekes Éva,
2: és a fiatalok,
1: akik nálatok tanulnak és végeznek, és elképesztő tehetségesek. Művelik már most ezt a szakmát. Tehát baromi jó volt ezt látni, hogy ezeket a generációkat összehozod, és ott vannak tényleg csak az arcukkal játszó, rezzenésekkel kommunikáló igazi nagy öregek, és ott vannak a fiatalok, akik tényleg nagyon-nagyon-nagyon jól
0: mozognak. Szerintem itt vannak nagy felfedezések tényleg, szóval Major Erik, az gondolom, hogy sokat hallunk még róla, Nagy Katica, Gál Réka, Bukowski Orsi. Tehát, hogy ez olyan csapat szerintem, amitől az embernek kedve támad új filmet csinálni.
2: Hát Salamon akkor... András volt a vendége a Color Lokálnak, random a mozikban. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket, és szuper volt, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Nem, de még ott voltam a Mária utcában, ott abban a vasúthalomban.
2: Nem tegnap volt.
0: Az nagyon, vagy nem ott volt?
2: De.
1: Voltam. Ott is volt a Mária utcában, aztán volt az Üllői úton, és most meg itt vagyunk a Margit úton. Color Lokál, szevasztok.
2: Menjetek moziban, nézzetek magyar filmeket. Csőt.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A szaharóz, azaz répacukor kihagyása az alacsony zsírtartalmú étrendből hátrányára változtatja meg a bél mikrobiomját. Erre jutottak a kuvaiti Dasman Diabetes Intézet tudósai egérkísérleteik nyomán. A kutatók 16 héten keresztül vizsgálták a szaharózmentes, alacsony zsírtartalmú étrend hatásait a szaharóz tartalmazó, alacsony zsírtartalmú kontroll étrendhez képest két egércsoportban. Ennek során értékelték a glükóztoleranciát, az inzulinérzékenységet, a keringő metabolikus hormonokat, a bél mikrobiomot, valamint a vastagbél és a máj gyulladását. A szaharózmentes étrenddel etetett egereknél, miközben a testsúlyuk nem változott érdemben, károsodott a glükózkontroll, az inzulinrezisztencia, emiatt bélmikrobiális egyensúlyhiány, bélgyulladás és zsírmáj alakult ki. A magyar narancshírét hallottátok?
2: Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hártyás szányúja, hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja petéit, és a lárvák belőlük táplálkoznak. Tájékoztat a sokszínű vidék. Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldelt ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában 1000 évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyül szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbusztok, kedves rádióhallgatók! Ez itt a harmadik utas élő adása. Csodás légkondicionált stúdiumból, innen a Margit körútról. Én Csabi vagyok, a pult ezen az oldaláról.
2: Én Tóth Szabi vagyok az asztal felől.
3: Én Peti vagyok az asztal másik felől.
2: És a vendégünk Mennyhért Anna, kultúratudós, irodalomtörténész, író, traumakutató, a Torinói Egyetem magyar tanszékének egyetemi tanára, az ELTE Trauma és Gender az irodalomban és kultúrában kutató csoportját vezette, majd 2016-tól az Amszterdami Egyetemen ösztöndíjasként dolgozott, később kutatóként a bécsi Wiesenthal Holocaust Kutatóintézetben is dolgozott, illetve a CEU Demokrácia Intézetében és a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetében dolgozott. A Finezei Egyetemen volt vendégprofesszor, és több mint 160 tudományos publikációt szerzett. A Memory Studies Association Trauma és Emlékezet kutató csoportjának egyik vezetője, a CEU Horizon programjainak szakértője, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem professzoraként a trauma tanulmányok oktatása mellett az EU belső biztonsági alapshield és Virtues projektjeit vezette vallási közösségek védelméért. Emellett a József Attila körelnöke, az Európai Írószövetség alelnöke, a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő Egyesület alapítóigazgatója volt, és 2011 és 12-ben a Szülői Hálózat és a Hálózat a Tanszabadságért kezdeményezője.
4: Hát köszönöm a meghívást, és így ezt az összefoglalót is.
2: Kiegészítenéd még valamit?
4: Így elég van.
2: Ami miatt nagyon szerettem volna, hogyha eljössz vendégnek, hogy a társadalmi traumákról és azoknak a feldolgozásáról, a feldolgozási lehetőségekről és ezeknek a példáiról beszélgessünk egy kicsit, de hogy vessük meg az alapokat, hogy mit nevezünk társadalmi vagy kollektív traumának.
4: Uh-huh. Hát ez a legnehezebb kérdés, ezt rögtön így feltetted, hogy mi az összefüggés az egyéni trauma és a társadalmi trauma között. Tehát mikor lehet azt mondani, hogy egy társadalom traumatizált, és ugye ennek vannak verziói, történeti traumákról beszélünk többféle kontextusban. Jó vagyok, mert itt közben.
1: Bele a mikrofonba, ennyi az egész csak.
4: Jó, bele a mikrofonba kell beszélnem. Tehát, hogy számomra a mai napig a legjobb definíció, a Kai Erikson nevű szociológusnak a definíciója a társadalmi traumákról, 1975-ös a Buffalo Creek katasztrofához kapcsolódik, amikor is ott egy olyan geológiai helyzet volt, hogy egy erőműszerű volt a hegyen, és lefele ment egy ilyen patak, és mellette voltak települések, és átszakadt a gát, és így néhány perc alatt elsodort településeket, és ő akkor fiatal szociológus volt, és elment utána interjúzni a túlélőkkel, azokkal a közösségekkel beszélgetni, és azt írta le, hogy igazából az eredeti katasztrofát az emberek jobban be tudták fogadni, mert hogy szokva vagyunk ahhoz, hogy a természetben történnek dolgok, villámlás, árvíz, mint az, hogy utána a felelősök sem lettek igazából megtalálva, tehát ez a cég nem vállalt a felelősséget, és nem kaptak hatható segítséget, tehát ami történt az az, hogy egy ideig ott ilyen ideiglenes szállásokat kaptak, és utána szétszórták ezeket a falvakat, és azok már a közösségüket is elvesztették, és így nem tudtak túl lépni az eredeti traumatikus eseményen. És ezért mondja azt, hogy az egyéni trauma az a psziché számára egy csapás, egy blow, így mondja, egy ütés, míg a társadalmi trauma az szétszakítja a felépítését a közösségnek, és ezeket a társadalmi kohéziós erőket sérti. És akkor ehhez tettem én hozzá azt, hogy szerintem, hogyha valahogyan ezt így be akarjuk határolni, hogy ez mikor vagy hogyan történik, akkor ez akkor, mikor már túl sok ember sérül egyénileg is ahhoz, hogy maradjanak olyanok, akik segíteni tudnak. És akkor, mert amíg csak egy-egy ember segít, amíg látsz egy balesetet, és oda tudsz menni segíteni, akkor helyre tud jönni az, aki ott megsérült, és az is, aki megnézte a balesetet, mert tudja, hogy segített. Tehát a társadalmi kohéziónak a kis közösségben levő aktivitása, az ugye megmenti az egészet, de ha túl sok ember sérült, akkor nem marad, aki segítsen. És ekkor következik be az, hogy egy ilyen bizalomvesztés, hogy szétesnek a dolgok, hogy nincs kihez fordulni.
1: És ez nem nagyítódik fel a már meglevő egyéni traumákon?
4: Tehát, de, tehát abszolút, hogy akkor utána az embereknek a reakciói is olyanok lesznek, hogy nagyon erős a bizalmatlanság, a gyanakvás, a mások felé, az, hogy úgyse fog senki segíteni, miért menjek ki a társadalomba.
1: Én fordítva gondoltam, eleve traumatizáltak vagyunk.
4: Igen.
1: És ehhez jön egy ilyen kollektív trauma, Csernobil, vagy hőhalál, vagy ugye ez a erőmű katasztrófa, bármi ilyesmi, és ez fokozza, és még kevésbé teszi feldolgozhatóvá.
4: Hogy eleve traumatizáltak vagyunk.
1: Olyan világban élünk.
4: Igen, de azért, tehát ezért itt van, azért így, tehát a rossz világban élünk, de mondjuk a trauma az egy ilyen konkrét pszichés reakció, és akkor például tehát ugye 1980 óta van az, hogy trauma, mint egy külön definiált úgymond betegség, aha, tünet, stb. És akkor most már azt mondják, hogy ha valaki bekerül egy ilyen sokkoló helyzetbe, akkor 90 napig az még nem PTSD, csak egy traumatikus sok, ami helyre tud jönni magától. Tehát ahogy egy sérülés is begyógyul, a lábad befor, hogyha eltörött, ugyanígy mentálisan is helyre lehet jönni, ha nem pakolódik rá egy második réteg, amit úgy hívnak, hogy másodlagos traumatizáció, és ami pedig az, hogy a társadalom nem segít. Tehát, hogy akik körülötte vannak a traumatizált körül, azok nem akarnak, nem tudnak segíteni, tagadják, hogy ez megtörtént, obviously, ők maguk is...
1: Egyből egy telefonáló.
4: Akkor most fel kell venni.
1: Igen. Hallgató?
5: Sziasztok, hadd segítsek egy kicsit a Csabinak, hogy értse a hölgy, hogy mire gondolsz, vagy hát nem tudom, egyre gondolunk egy Csabi.
1: Mondd csak.
5: Ez a traumatizáltság kapcsán, hogy az ember attól traumatizált ebben a jelenlegi, én úgy érzem, tehát ez egy saját megérzés, ebben a jelenlegi helyzetben, amiben itt ez a nagyon civilizált életmódunkat éljük, hogy elvettük az életnek azt az értelmét, amivel még küzdeni akarunk. Tehát, hogy nincs már küzdés, és ez innentől kezdve kicsorbította, kilugozta azt az egész dolgot, amit úgy nevezünk, hogy élünk. Tehát, hogy az élet él bennünk, vagy ilyesmire gondolhat szerintem a Csabi, de ha nem ért vele egyet, akkor majd megmondja.
1: Én és kicsit másra gondoltam, de köszi, ez is egy jó aspektus, igen.
5: Oké,
1: köszi, oké, sziasztok. Szia, szia. 215-37-73 a telefonunk. Én inkább a... emellett lennék. Tehát én azt sem tudtam, hogy ez a 80-as évek óta definícióképes dolog, illetve hát ugye most definiáljuk a traumát, traumatizáltságot, hogy a PTSD-t, hogy ez hogy is függ össze. Szóval hogy van a trauma külön, és van a poszttraumatikus stresszavar.
4: Igen, de egyébként tehát ez nem csak 1980-ban merült föl, tehát amik első említések, azok az a railway spine, az a vonatgerinc, amikor a vasúthálózatok először megjelentek, és akkor az emberek, ha ott baleset érte őket, akkor hiába gyógyultak meg, sokkal tovább megmaradtak a pszichés tünetek, mert akkor még annyira ijesztő volt a vonat, mint olyan, mint mondjuk nekünk a repülő. És akkor utána folytatott különféle, ahogy bejött a modern pszichológia, Freud, ő már pontosan azokat a dolgokat leírja, amit a mai definíciónkban használunk, hogy a pszichés védelem sérül, nem marad ez a védőréteg, és akkor a tüneteket is leírja, hogy ilyen ismétlődő emlékképek, rossz álmok, visszatér, az, amiről szó volt más szituációkban a föléleszthető egy emlék, egy szag, egy helyzet előhozza, tehát ezt már a 1920-as évek óta tudjuk, csak Akkor még ugye az első világháború után nagyon sok veterán traumatizált volt, azt akkor úgy hívták, hogy harctéri sok, de akkor a társadalom nem fogadta ezt ilyen megértéssel még, hanem ezek ilyen különc alakok, sérültek voltak, gyenge férfi, miért nem bírta ki, és utána igazából a második világháború után a holokauszt túlélőknek a tünetei, de az is már csak az 50-es években kezdett előjönni, hogy mennyire hasonló dolgokat tapasztalnak, hasonló problémáik vannak, és ami persze a infrastruktúrát, azt akkor az 1970-es években az amerikai veteránokkal és a családon belüli erőszakkal a nők felől ez a két vonal volt, ami így összeért abba, hogy ilyen munkacsoportok dolgoztak ebbe a DSM, ez a Diagnostics and nem tudom kimondani is, tehát ez az amerikai pszichiátriai egyesületnek ez az összefoglaló könyve, amit időnként kérnek újra és újra, és 1980-ban került be a trauma, és utána volt azóta, vagy 5 kiadás, és mindig egy kicsit finomítják, hogy mit értünk pontosan trauma alatt.
1: Értem, és akkor ez a trauma, ami szerintem mára már egy divat szó lett, hiszen mindenki traumatizált, és ennek a feldolgozása, fel nem dolgozottsága az, amit mi már a népi pszichológiában, a Facebookról simán meg tudunk oldani magunknak. Erre kijött a múlt héten Lónokos Zsoltnak a komplex posztrauma stressz zavar rejtett nép egészségügyi terhe Közép-Kelet-Európában című kis tanulmánya, amiben már egész népcsoportokat tud ez alapján bekategorizálni, hogy talán ezt egy kicsit szétszálaznánk, hogy mennyire lehet ez divat szó, mennyire lehet ezt felületesen kezelni, vagy ez bizony mindenképp szakértőn keresztül kell feloldanunk.
4: Tehát most már ott tartunk, hogy mindenféle kategorizálás van, tehát a pszichológiai és a pszichiátriai szakirodalomban, ez egy hatalmas szakirodalom, részterületekről, átfogó területekről, kísérletekről, és ez egy külön dolog, mondjuk amivel én foglalkozom, a társadalmi vetület, de a komplex PTSD az, amikor elhúzódóan vagy összetetten valaki nem tud hosszan kijönni egy PTSD-t okozó helyzetből, de paralel még beszélnek arról is, hogy ez a continuous, tehát a folyamatos traumatizálódás, ami szintén mondjuk családon belüli erőszakban a leggyakoribb, hogy a helyzetet nem lehet megoldani, tehát nem csak egy egyszeri esemény van, mint egy katasztrófa helyzet, vagy egy baleset, vagy például a mikroagressziók, amik ez a racial trauma, tehát hogy a bizonyos populációkat, akár a feketéket, akár például COVID alatt az amerikai kínaiakat nagyon sok atrocitás érte, mert az volt, hogy ők hozták, ez egy kínai vírus, és az ő hibájuk, és akár utcai atrocitások, és erőszak, és konkrét fizikai erőszak is érte őket. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok felől lehet közelíteni, de a másik az, hogy mindenki traumatizált, hogy a divat szó, vannak ugye a populáris trauma elméletek, amik akkor utána nekem azokkal igazából egy bajom van az, hogy kicsit olyan, hogyha meggyógyul a traumám, akkor így minden helyre jön, és ez nagyon sokszor nem így van, tehát nem az van, hogyha az utcán megyek, és bajom van, az egy trauma, az egy baj, az egy probléma, és azt nem úgy kell megközelíteni, mint egy traumát, aminek akár a egyéni szinten, akár társadalmi szinten azért behatárolható, hogy mivel jár.
2: És mondjuk milyen események válhatnak ilyen társadalmi kollektív traumává? Tehát mi dönti el egy társadalmi folyamaton belül, hogy mondjuk egy szituáció, egy esemény, az traumaként éle tovább, és ilyen szinten foglalkozni kell vele?
4: Hát szerintem alapvetően az, hogy utána mit kezdtünk vele. Tehát, hogy nem lehet kizárni azt, hogy mondjuk egy természeti katasztrófa megtörténik, de hogy abban az eredeti definícióban és a Kai Erikson könyvében azt látszik, hogyha utána úgy foglalkoznak vele, hogy ez nem elhallgatódik, mint például a magyar történelemben rengeteg traumára ráépül egy következő és még egy következő trauma, és azért, mert nem tehát nincsen szembenézés, hallgatás van, nincsen segítség, a környezet nem úgy közelíti, még nincsen tudás arról, hogy mit is kellene csinálni. Tehát, hogyha vannak készségek, vannak ismeretek, ha az emberek tudják, hogy mondjuk mik azok a tünetek, amik egy trauma, egy PTSD-hez vezetnek, hogyha nem oldódnak meg. Tehát igen, egy adrenalin fröccs, vagy utána egy ilyen indokolatlan feszültség, idegesség, nagyon sokszor szégyenérzet, és egy kutatása az elő, hogy mit tethettem volna, hogy kellett volna megakadályozni, mi az, amit máshogy kellett volna csinálni, mi ebbe az én szerepem. És akkor mondjuk, hogyha folytatódik ez az agresszió, és az a visszajelzés, hogy te voltál a hibás, akkor nem megoldás lesz, hanem még rárakódik még egy réteg. Tehát lehet kezelni, én ezt szeretném ezzel, amit így elkezdtem itt egy, most már lassan 2 hónapja így propagálni, hogy prevencióba lehet átfordítani.
2: Milyen traumát szeretnél átfordítani
4: a prevencióban? A társadalmi traumákat.
2: Az, hogy mit élt át a magyar társadalom a rendszerváltás óta,
4: igen,
2: vagy az elmúlt
4: de
2: időszakban?
4: De a korábbi időszak traumáit is. Tehát tudatosítani a történeti traumákat, megérteni, hogy azok milyen társadalom lélektani hatással vannak, mi az, mi az a reakció, ami ehhez köthető, mondjuk, és ezen hogy lehet változtatni?
1: Tehát egyrésztről, mint ahogy az a bolond, aki tudja magáról, hogy bolond, az nem bolond, ahogy felismerjük azt, hogy traumánk van, úgy fogunk tudni vele foglalkozni, és nem csak elszenvedői vagyunk ennek az esetnek.
4: Igen, abszolút, igen, tehát az, hogy az egyik alapdolog, ami a traumatikus helyzetnek a következménye, ez egy kontrollvesztett állapot, tehát úgy mondják, hogy az agencia megszűnik, és hogyha már elkezdtek vele úgy foglalkozni, hogy meg akarom érteni, akkor már avval a lépéssel valamilyen szinten visszanyerem azt a kontrollt, hogy tehetek valamit, aktívan közreműködöm, és akkor nekem volt ez a koncepcióm, ez a traumapátia, úgy neveztem, hogy trauma és apátia vagy empátia, tehát mind a kettő benne van, hogy nem apátiával passzívan nézem, hanem empátiával próbálok fordulni a másik ember traumája felé, mert ez egyszerre könnyebb és egyszerre nehezebb. Könnyebb, mert nem rólam van szó, tehát talán nem vagyok annyira sérülékeny, viszont nehezebb, mert azt is nehéz meghallgatni, hogy a másiknak mi fáj, és ehhez is lehet készségeket fejleszteni.
1: De egy ilyen társadalmi típusú traumában, főleg az, hogy ez egy egymásra épülő trauma, tehát hogy most, hogy már nincs velünk a gonosz apa képe, akit leváltottunk április 12-én, ő, hogy bekerülhetett, azelőtt is egy olyan fajta bizonytalanságból jöttünk, amire ő volt egyfajta válasz.
4: Igen.
1: És hogy ezeknek a mélységeit is fel lehet tárni, illetve elfogadni, nagy isten gyógyítani, ezt gyógyítani kell a traumát, hogy mit kell ezzel kezdeni?
4: Hát igen, gyógyítani, helyrehozni,
1: és főleg társadalmi szinten, mert ugye mindenkinek van egy ilyen személyes megélés ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy neki miért van szüksége erre a gonosz apára, aki amúgy mégiscsak hát követendő.
4: Hát szerintem ugye a gonosz apa...
1: Most csak mondtam
4: tehát nézzük így ezt a politikai vetületet akkor, tehát hogy ki

0: azok az ilyen, nem tudom, nem a figyelem ez, hanem hogy így rájönni, hogy tényleg ebből valami rossz lett, és az a tudás, hogy én ezt megakadályozhatom, hogy egy olyan rendszerben élünk, ahol ezt meg lehet akadályozni, ha ezt vagy ezt vagy ezt csináljuk, és hogy feladatunk az, hogy észrevegyük, hogy mi az, ami nem jó irányba megy, és azt a tudást is beletegyük, hogy akkor hogyan tudjuk ezt megakadályozni. Ez nem volt, hanem nem volt kohézió, pont amit az Erikson leír, nem volt kohézió, nem volt az, hogy egyre többen odaállnak emellé az ügy mellé, mert megértik, mert odafigyelnek, mert fontos nekik. És akkor az én számomra személyesen ez, amiről írtam is a Facebook posztot, amit egyébként 17 ezeren láttak, tehát ez nagyon sok, de csak 200 lájkot kapott, és én azt meg rákerestem, hogy ez mit jelent, és az azt jelenti, hogy az emberek nagyon óvatosak, tehát nem adnak erre a témára sok lájkot, de én ott akkor értettem meg, hogy ez mennyire nem, ez egy ilyen elhanyagolás ebbe a rendszerbe, ami az emberek felé történik, hogy nincs meg az a felelősségvállalás, gondoskodás, hogy a feladatát beteljesítse a gonosz apa, úgymond, hogy akkor, hogyha hókatasztrófa van, akkor az embereket ki kell menteni, és hogy ez nagyon-nagyon bizonytalan, hogyha az ember azt tudja, hogy nem lesz ilyen segítség, és szerintem ebben az országban egy mindenki tudta ezt, hogy nem lesz, tehát nem lehet számítani, és ez így rossz is kimondani
1: De
0: is
1: ez talán
0: ezt.
1: még az előttre datálható. Tehát akárhogy is, ahogyan felépült a rendszerváltás, az azután a különböző politikai pártokba vetett remény, majd a csalatkozás, és akkor utána jött ez az erőskezűnek tűnő valami, de már akkor abban voltunk, hogy hát oké, de azért nem nagyon fog itt jó dolog történni velünk.
0: Igen, de szerintem most így ezen így gondolkodom, de tehát az nem feltétlenül az kell, hogy velünk jó dolog történjen. Tehát nem egy ilyen mesevárás, hogy most majd egyből jó lesz, hanem csak, hogy korrekt dolgok történnének. Hogy pont tegnap beszélgettem valakivel arról, hogy nekem az annyira furcsa, hogy itt mennyire erősen adott személyeken múlnak dolgok. Tehát, hogy ez más országban nem így van, hanem hogy nem az, hogy egy vezető mindent megváltoztat, hanem hogy jöhet azért egy másik vezető, vagy a szisztéma tovább viszi. Nem ennyire emberfüggő a szisztéma, hanem be van építve, hogy ez tulajdonképpen önműködő, és bizonyos funkciókat ellát akkor is, hogyha valaki más fog abba a szerepkörbe kerülni.
2: Nekem ehhez tartozóan van egy kérdésem, illetve egy két kérdésem. Az egyik az az, hogy hol ér véget az egyén, és hol kezdődik a társadalom. Mert hogy azt gondolom, hogy itt ennél ez egy kardinális dolog, ezt lesz látni vagy érteni. A másik pedig az, hogy van-e egyáltalán társadalom trauma nélkül?
0: Hát,
1: Vagy társadalmi változás.
0: oké, de tehát, hogy ugye az, hogy mennyire aktív egy trauma, és mennyire sokáig aktív, és ezért az egyénekben mennyire könnyen aktivizálható. Tehát ezért a Trianon szerintem a legjobb példa erre, hogy ez a mai napig nagyon sok emberbe aktivizálható, és rá is kötnek mai sérelmeket, mai problémákat arra a traumára, amit már fel lehetett volna dolgozni olyan értelemben, hogy egy nyugodt érzelmi viszonyulást kialakítani e felé. És sajnos a populista a politikai irányzatok arra mennek rá, hogy az ilyen szunnyadó, de nem feldolgozott traumákat felhozzák, és még jobban felerősítik, és akkor az egyéneken keresztül így aktivizálódik, és úgy mondják, regresszál a közösség, és sokkal alapvetőbb reakciók lesznek, megszűnik ez a szofisztikált hozzáállás, a rálátás, tehát ezeket is így lehetne képezni az embereket, hogy ezt megértsék, hogy ez hogyan működik. Tehát minden társadalomban van trauma, de az nem mindegy, hogy ezek mennyi ideig élnek, és mennyire vannak feldolgozva.
2: Tehát gyakorlatilag itt most én egy fogalmat hoznék be, a rezilienciát. Tehát az
0: Igen.
2: ideális az az lenne, ha nőne a társadalomban a rezilienciára való képesség. Tehát nem
0: Igen.
2: a traumák elkerülése vagy kiiktatása, mert hogy az nem lehet, de az azokra való lehetőleg minél hamarabb és minél hatékonyabb reakció és az azzal való foglalkozás.

0: mint egy jól működő immunrendszer tulajdonképpen.
1: Igen, olyan, igen, abszolút, és egyébként azért kivéthetőek a traumák, tehát, hogy ezek a fajták nem most akkor egy villámlás vagy, de a társadalmi traumák, az erőszak, hogyha például ez a, én elmentem a COVID alatt online egy ilyen amerikai, hát egy ilyen workshop-szerű volt, amit pontosan ezeket a kínai származású amerikaiakat érő atrocitások miatt ottan ilyen kínai szervezetek kezdtek el, és kinőtte magát, hogy hogyan ilyen a upstander training volt, tehát hogy ne legyünk bystanderek, közönyös szemlélők, akik csak ott állunk lefagyva, hogy mi történt, hanem tanuljuk meg, hogy miket lehet csinálni, és akkor nekik, hát ők úgy hívták, hogy az 5D módszer, most nem fogom tudni felsorolni az 5D-t, de voltak másik módszerek is, hogy mi az, amit az embereknek meg lehet csinálni, hogy mit tudsz csinálni, hogyha látsz egy atrocitást az utcán, vagy az iskolában van bullying, és ott valakit bántanak, mi az, amit tudsz csinálni, tehát oda tudsz hívni másokat. Egy kicsi gesztus is nagyon-nagyon sokat számít, hogyha magadat véded, tehát nem az van, hogy belemész egy veszélyes szituációba, de hívhatsz ugye rendőrt, mondjuk Amerikában ez is kérdéses, hogy még mikor hívsz, mikor nem, mert nem, most már nem mindig biztonságos, de online van mindenki, lehet erről valami információt adni, és akkor ezt így elmentem erre a tréningre, és már előtte is én azért olyan voltam, hogy így bele lépek egy szituációba, akkor így szóvá teszem, vagy nem maradok csöndbe, de akkor elkezdtem direkt figyelni, hogy hogy van, és itt egyszer Budapesten volt, hogy ilyen külföldi, ilyen kamasz fiatalok, ilyen hangosabbak voltak, és egy nem túl kedves magyar férfi, idősebb férfi így nagyon csúnyán elkezdett velük, hogy menjetek haza, mit csináltok itt, és akkor hát nem mentem oda, amikor az a férfi ott volt, mert nem akartam, de utána oda mentem, és mondtam nekik, hát angolul, hogy nagyon sajnálom, és nem mindenki ilyen itt, és remélem, hogy ez most nem lesz nekik egy maradandó dolog, hogy egy ilyen valaki így fogadta őket, és láttam, hogy nagyon számított.
2: De itt egy nagyon fontos dolgot csináltál, hogy nem a traumatizálóval foglalkoztál, és vele kerültél konfliktusba, hanem a traumatizált személyekkel kezdtél
1: foglalkozni. Hát én nem akartam, hogy engem bántson, ugye, hát ez egy nagy darab férfi volt, és én a hatásonak, tehát ezeket a fiatalokat akartam nekik megmondani, hogy nem is csak az, hogy mi nem mind ilyenek vagyunk, hanem hogy nektek ne legyen ez rossz, hogy veletek ez történt, tehát hogy mi az üzenet az, hogy én láttam, hogy ez történt, itt voltam, értem, hogy nektek, hallom, értem, hogy nektek ez rossz volt, és szeretném mondani, hogy én ezt hallottam, és sajnálom.
2: Igen, csak közben az egy nagyon jó elv, és szerintem bármekkorák vagyunk, és bármilyen hatalommal bírunk, hogy a traumát elszenvedővel foglalkozzunk.
1: Igen, hát abszolút.
3: Na de itt megint felmerül az, hogy ez társadalmi szinten hogyan van a módszer bennünk, hogyan van egyéni szinten a módszer és a cselekvés bennünk, illetve egyáltalán az a remény, amit mondjuk egy társadalom vár a rendszertől, amiben él, hogy ő ezt működőképesnek hiszi. Tehát, hogy a trauma feloldható. Mert hogy azért vagyunk maradandóan traumatizáltak, mert nem találtuk meg az utat arra, hogy ezt feloldjuk.
1: Hát én ugye tanítottam ezeket a trauma elméleteket több helyen is egyetemen, és aztán akkor elkezdtem kidolgozni egy módszert erre, így folyamatába, hogy lehet egyfajta érzékenyítést csinálni, és egy tudást is átadni, és továbbra is azt mondom, hogy az az alapja, hogyha először megértjük, hogy ez hogy működik, és hogy nagyon sok film van erről, könyvek vannak, magyar könyvek, számtalan könyv, sorstalansággal kezdve, de szoktam egy Netflix filmet nézni a diákokkal, az címe egy Hihetetlen, egy erőszakoló sorozatról szól, és első része az nehéz, de utána már egy ilyen rendes krimibe fordul át, tehát az első részt szoktuk együtt megnézni a diákokkal, és akkor utána be lehet fejezni, és ott abban például az nagyon jól látszik, hogyha az áldozat nem kap segítséget, és az egész közössége erre ellene fordul, és még meg is vádolják, hogy nem mondott igazat, mert ez történik ott abban az esetben, akkor az milyen ez a másodlagos traumatizáció, és akkor ugye mondjuk valaki, aki látja, hogy valakit ért egy elsődleges trauma, akkor már azt fogja tudni, hogy hogyan védhetem ki a másodlagos traumatizációt, mit tudok csinálni, hogy ez ne hallgatás legyen, és akkor megadtam azt az időt, meg teret az illetőnek, hogy a klinikai definíció 90 nap alatt mondjuk ne meggyógyuljon. Meggyógyuljon, adtam egy lázcsillapítót azzal, hogy és akkor így lehet, hogy lenyugszik a helyzet. Én ezt így tudom elképzelni, de biztos, hogy van, aki máshogy
3: képzel. De ez egy ideális helyzet, amit leírsz, mert azt gondolom, hogy a legtöbb emberben úgy az érzékenyítés, mind a saját dolgával törődés, vagy a képzetlenség okán hátralép inkább, és plegykaként viszi tovább, vagy ne agyis nem betámad.
2: Meg nincsen bátorság. Tehát az szerintem egy nagyon különös erő meg energia, hogy ebben a helyzetben egyet lépni, vagy egy helyben maradni, lehet, hogy elfordulni.
3: Azért ott van az, hogy jó-e az, amit csinálok, vagy hogy így kell-e csinálni. Mert sokszor tényleg elég a megölelés és így kedves szó is. De hát talán még ez is hiányzik.
1: De nem az kéne legyen az ambíció, hogy én ezt most itt hip-hop meg fogom oldani, hanem hogy azt az egy gesztus megtegyem, ami az nekem módomban el megtenni, és hogy tudjam, hogy az a gesztus mire lehet képes. Tehát, hogy az ne tartson vissza, szerintem, hogy ezzel nem fogod megoldani az egész helyzetet, hanem hogy valamit tettél, tehát valamilyen aktivitást kifejtettél legjobb tudásod szerint. Lehet, hogy ez nem lesz jó, de akkor majd újra lehet próbálni, de nem csak ott állt az ember. Egyébként, tehát ez egy másik kutatásom, most kéne már befejeznem ezt a tanulmányt, hogy erről senki se írt, hogy ezek az úgynevezett közönös szemlélőnek hívják őket, magyarul a bystanderek, szerintem, nekem az az elgondolásom, hogy ők is traumatizáltak, de ez úgy nincs sehol kimondva, hogy azok, akik végignéznek egy-egy ilyen dolgok, az a lefagyási reakció, az nagyon-nagyon hasonló a traumatizáltnak a lefagyási reakciójához, és hogy akkor ezzel ugye mit lehet tenni, és én azt mondtam ebben a tanulmányban, hogy a történeti traumákat ez a legnagyobb populáció, tehát arányaiban a legnagyobb populáció a szemlélők, mert ugye az elkövetők, az vagy kiderül, vagy nem, de az egy kisebb számú populáció, az áldozatok is általában kisebb számú populáció, és van a legnagyobb populáció, aki ott volt, nem tett semmit, nem tudott mit csinálni, nem is tudta, később tudta meg, és hogy ennek a csoportnak az ilyen inaktivitása, az nagyon hasonló a trauma reakcióhoz, és történetileg ez a csoport viheti tovább leginkább feldolgozatlanul ezeket a dolgokat, mert ők nem írnak memoárt, nem is tudjuk, hogy kivel kell foglalkozni, de ott maradnak ezek a sérülések.
2: Azt jól értem, hogy ha ebben a helyzetben merjük vállalni azt, hogy valamilyen gesztust teszünk, vagy arról, hogy felismertük a trauma helyzetet, vagy a traumatizált felé gesztust teszünk, akkor mi magunk is elkezdjük feldolgozni ezt a...
1: Én úgy gondolom, hogy igen.
2: Tehát mindenkinek jobb, hogyha egy kicsit bátrabbak
1: igen,
2: vagyunk.
1: Igen, hogy akkor aktívan csináltál valamit.
3: Szia, hallgató, mond.
4: Csaba vagyok, üdvözlöm a vendéget is, sziasztok. Nekem az lenne a kérdés, hogy említette a kedves vendég, hogy ugye szokott filmeket nézni, ugye célirányosan, vagy nézetni gyerekekkel, traumatizált személyekkel. Hogy látja azt a kérdéskört, hogy egyébként ez a lefagyásos, traumatizált történet, amit hirtelen, ahogy beszélt, hogy vissza-vissza pörgettem magamba is, meg gyerekkor és egyéb lefagyásomban, hogy mit vezethettek ide, ugye ezek részint lehet valós részint vélt traumának az emlékképe, tehát amikor az ember valamit csak másodlagosan lát, és az blokkolja ugye a cselekvési bátorságát, vagy potenciáját, például mondjuk egy filmben látja, hogy aki segíteni akar, azt legjobban megverik, vagy ugye pórújára, aki a másiknak segít. És
3: ez izgis.
2: Kedves hallgató, alig hallunk. Szétesett Csabi.
1: Most jön a kérdés.
4: Mi, akkor mindjárt telefonál ki.
3: Most jó, okay. Pedig most jó. Jó, nekem még
1: de
3: bocsánat.
1: Addig, hadd pontosítsam, tehát, hogy nem a gyerekekkel és nem traumatizált személyekkel, hanem egyetemistákkal, felnőttekkel, és aki konkrétan traumatizált, annak ez nem való. Tehát az először így helyre kell jönni, és minden ilyen csoportba, vagy ilyen tanuló csoportba először is együtt egy megállapodást kötünk egymással, hogy ez a csoport ez mire szolgál, hogy ez nem konkrétan egy egyéni traumafeldolgozó csoport, hanem ez egy ilyen trauma tudatos, mondjuk így, hogy alkalmazott trauma értelmezési csoport, amiben készségeket fejlesztünk, és tudást adunk át, de nem vállalkozik ez a csoport arra, hogy az embereknek a saját adott traumáit megoldják, mert az nem is jó, így akkor ott más terápiára van szükség. Tehát ez egy külön dolog. És még ehhez oda mondom, tehát ez a trauma tudatos hozzáállás, ugye trauma informed, vagy trauma aware, vagy trauma conscious, ilyeneket is mondják, trauma informált, trauma tudatos, azaz, hogy tudatában vagyunk annak, hogy fel nem dolgozott egyéni traumák bizonyos helyzetekbe előjöhetnek, akár az egészségügybe, ez nagyon fontos tudás, de hát ugye nem csak a mentális egészségbe, hanem a sima egészségügybe, oktatásba is, gyerekeknek a alul teljesítése, iskolai rossz eredmények mögött lehet, ilyesmi, tehát minél jobban tudunk erről, annál igen.
0: Nekem van egy kérdésem, eszembe jutott a szerepmodell fogalma, hogy ugye most itt az előbb szóba jött a Netflix a film, és, uh-huh. és azon az jutott eszembe, hogy vajon mik azok a szerepmodellek, amik mint impulzusok érik a társadalmat, és ezt azért nem akarom így konkretizálni, mert ugye nagyon sokszor azt gondolom, hogy a szerepmodellek azok mondjuk nem politikai szereplők, nem közéleti szereplők, hanem jó esetben a családtagok közül kerülnek ki, de nagyon sokszor a média, a tömegmédia a különböző csatornáin érkeznek el a legfiatalabb korosztályhoz is. És hogy mi a helyzet ezekkel? Mert szerintem ez egy izgalmas téma, a szerepmodellek befolyásoló szerepe, illetve egyáltalán, hogy van-e bármiféle kontroll e tekintetben, hogy milyen szerepmodellek kerülnek a közönség elé?
1: Hát szerintem ez tök fontos kérdés. Inkább úgy mondanám, hogy a minta, ugye mit látunk, milyen megoldási módokat, milyen mintákat látunk, mi történik, akkor mondjuk fölmerül egy társadalmi probléma, egy helyzet, és azok, akik hatalmi pozícióban vannak, azok hogyan reagálnak, ugye általában, hogy van valami szerencsétlenség, akkor oda megy egy miniszter, vagy egy vezető, tehát így kifejezi a szolidaritását, megmutatja, tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy lehessen ellentmondani, ugye nyilvánosan, én most már ebben nagyon pozitív fejleményeket látok, hogy a mai politikai helyzetben, hogy a kommunikáció milyen, hogy mi az, ami megengedett, mi az, itt Magyarországon, az elmúlt években ilyen, nagyon sok ilyen számomra így komolyan így hihetetlen így belegondolni, hogy az emberek, és hát én is, amíg mondjuk el nem mentem külföldre, elfogadnak helyzeteket, amik teljesen nem... Tehát egy ilyen alternatív normalitás jött létre, nem? Hogy ez is oké, ez belefér, vagy ez a nincsen lejjebb, de van lejjebb, és akkor megint tudomásul veszünk egy ilyet.
2: Erre találtam egy fogalmat a fejemben, a csúszó normalitás.
1: Aha.
2: Tehát, hogy pici változások, de hogyha két végletet nézzük, akkor elképesztően extrém különbség lett.
3: De ez szerintem bőven támogatja az a túlmediatizált világa, amiben a tévé vagy a, nem is tudom, a médiatartalmak olyan módon tudnak társadalmi csoportokat vagy élethelyzeteket kiforgatni.
2: Csak hadd fejezze be, Anna.
1: Én csak azt akarom mondani, ez a csúszó normális, pici változás, tehát én is például kutattam ugye a Kertész Imre sorstalanság, és abba az összefüggésbe, hogy a náci Németországnak a nyelvi változásai és a Hannah Arendt könyve alapján, tehát hogy a diktatúrák, azok nem Hobbesra épülnek föl, hanem lépésenként. És a sorstanságban a Kerti Imre ugye mondja is, hogy mindenki megtette maga lépéseidet, mindig csak egyet lépek, és utána összeadódik, és tényleg az, hogyha visszanézem, hogy mi volt 20 éve, és mi volt 1 éve, óriási a különbség, és a mindennapokban mindig csak az, már megint egy ilyen, és közben teljesen megszűnik a bizalom, a rendszerbe vetett bizalom. Tehát én azt Olaszországban látom, pedig az is a diákokkal, hogy az is egy inkompetens rendszer, tehát a bürokrácia különösen, tehát hogy fél évet kell várni egy időpontra, egy hivatalban, nem tudom, de van bennük egy bizalom a rendszer felé, hogy valami majd lesz, majd ez meg fog oldódni, akkor se ilyen retorzió, hogyha nem oldódik meg. Csak fél év múlva lesz időpontom, de majd valahogy közben is el leszek. Tehát szerintem ez itt alapvetően hiányzik. Az emberek ilyen pánikba vannak, rohannak, meg kell oldani, el kell intézni, mert mi lesz, egy ilyen felfokozott állapot van.
2: Csabi, elmehetünk zenélni, és utána mindenképpen a te kérdéseddel kezdenénk.
3: Jó, igen, a média hatása hétköznapokra, de előtte egy kis zene. Szabó Gábort fogunk hallgatni. Ez itt a harmadik utas, nem sokára visszajövünk.
2: Mennyért onna társadalmi trauma kutató író a vendégünk?

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégünk pedig Mennyhért Anna, író, traumakutató. Csabi, a kérdésed.
2: És hát Peti kérdése is, az egyik médián, hogy is volt, leírtuk itt a szünetben.
3: A szerepmodellek.
2: Tehát, szerepmodellek és a médián alapuló ilyen közviselkedés, vagy társadalom.
4: És a társadalom, igen, ez volt, tehát ez a csúszónormalitás, a társadalmi narratívák, a szerepmodellek és a médiának a szerepe. De most már tök jól kezdünk odajutni, hogy igazából így együtt beszéljük meg ezeket a dolgokat, tehát nem én mondom, mert ugye közben még felmerült az áldozathibáztatásnak a narratívája is, hogy ezek szerintem mind oda kötődnek, hogy egy alapvetően már nem erős társadalomban ezek egyre inkább előtérbe fognak kerülni. Tehát, hogy ezeket szerintem a határokat kellene, vagy kellett volna, de most majd a jövőbe kell erősen meghúzni, és ennek az egyik eszköze az a nyilvánosság, az adatoknak a nyilvánosságra hozása. Például most ez egy újabb ilyen a kulturális szférában, ez az NKA téma, nem tudom mennyire tudjátok, hogy ki mennyi, tehát szerintem az alapvetően nagyon fontos lenne, hogy tisztán lássunk ebbe az adatokkal, mert az a sok ember, aki a kulturális szférában itt Magyarországon az elmúlt években egyre rosszabbul érezte magát, és egyre rosszabbul élt anyagilag is, de azért voltak pénzek, és hogyha ezek csak ilyen sima adatokként közé vannak téve, akkor ez az megint sokkoló lesz meglátni, hogy mire mentek el pénzek, és ahogy az emberek már elkezdik tudomásul venni, mert oda szeretnék kiukadni, ez a mindegyik kérdés, hogy nehéz tudomásul venni, hogy ezek megtörténtek. Nagyon nehéz azt így kimondani, hogy igen, ez történt, és hogy esetleg az, hogy ebben az embernek mondjuk így mi volt a szerepe, tehát ezeket már ilyen egyéni terápiákban szokták csinálni, és ott például...
1: Fejezd be nyugodtan a mondatot.
4: Ott például ilyen fontos dolog, hogyha valami rossz történik, vagy hogy az embernek bűntudata van, lelkiismeretfodása, akkor így megnézni analitikusan, hogy abban a helyzetben mi volt konkrétan az én hibám. És hogy kimondani, hogy igen, ebben ez volt az én hibám, nekem lehet hibám, én hibázhatok, ezt majd legközelebb máshogy fogom csinálni, vagy esetleg bocsánatot kérek, vagy ha önmagamtól kérek bocsánatot, és akkor így valamit tudtam ezzel kezdeni. De ahhoz ezt a bizonyos kellemetlen pillanatokat, ezeket így meg kell élni.
1: Parancsolj, hallgató!
5: A vendégtől szeretném megkérdezni, hogy említette a határok meghúzását.
4: Igen.
5: Hogy ezt kinek kell megtennie? Ő kire gondol?
4: Hát egyrészt szerintem be kellene épülnie a hatalmi gyakorlatokba, és utána egy az embereknek, az embercsoportoknak is ezt a készségét felfejleszteni, hogy meg tudjuk húzni a határokat, de hogy ez nem azt jelenti, hogy a határokat meghúzni, hogy tehát hát vannak ezek a módszerek, erőszakmentes kommunikáció, például a saját határomat védem, de úgyhogy nem lépek át a másikébe, csak így oda teszem a kezemet, hogy itt van az én határom, és mondjuk, hogy egy elképzeled ezt a dolgot, így akkor a tenyeremet így megtartom, de nem akarom átlökni a másiknak a kezét, csak azt se engedem, hogy az én kezemet ő tovább lökje, itt van a határ. És ugyanez mondjuk az infrastruktúrákban, a társadalmi folyamatokban, ott, ahol döntések vannak. Tehát, hogyha mondjuk létrejönnek döntéshozó kisebb és nagyobb testületek, akkor ezeknek mondjuk egymás között is ezt kellene alkalmazni, hogy nem mindig a másik kárára próbáljunk valamit létrehozni, mert ez abból ered, hogyha neki van, akkor nekem nem lesz.
5: Igen, értem. Most egy picit árnyalnám a kérdésemet. Arra gondolok, hogy annó régebb, hát nem tudom én, tehát hogy mondjam, emlékszünk arra, amikor megtörtént, hogy a szexuális forradalomnak hívtuk ezt a dolgot. És hogy ott én azt gondolom, hogy lebontottak valami határokat. Tehát, hogy az intimitást magát, azt valamelyest hozzal, hogy kivittük a közéletbe, az utcára, vagy megjeleníteni olyan dolgokon, amit a Csabi is mondott, például a média, újságok, stb. Akárhol, hogy ezek így teret nyertek. Ezzel lebontottunk valami határokat, nem tudom, ebbe egyetérthetünk-e.
4: Hát de mondjátok ti is amúgy a többiek is, de megváltozott az, hogy mi lehet nyilvános, és mi nem lehet nyilvános, és a mediatizált szexualitás, vagy testfelhasználás, az tényleg egy határátlépő dolog, de maga az, hogy nyilvánossá vált, azt szerintem még magában nem.
5: Na, de akkor viszont innentől én azt érzem, hogy lebontottuk az intimitást magát, nem? Hát ki... ezzel az is sérül valahol, vagy akkor hol van innentől kezdve az intimitásnak a határa?
4: A testhatárok, tehát például ausztriai iskolákban, de Németországban is már egészen kicsi korban ezt megtanítják a gyerekeknek, hogy ez a te tested, ahhoz csak engedéllyel lehet hozzányúlni, más, de nem ilyen felhangokkal, hogy hú, ez most a szexről szól, vagy ez most egyszerűen én nagyon stabilan ez a te tested, e felett te rendelkezel, más nem nyúlhat hozzá, és ez elmehet mondjuk például Hollandiában is láttam, hogy egy orvos mindig megkérdezi, hogy megérintheti azt az adott testrészt, amit vizsgál. Tehát, hogy ez a fajta ilyen, ez egy határ. Rögtön az elejétől egy határ.
5: Jó, akkor kimondom amire gondolok. Tehát a pornóval lemondottuk. Tehát azzal, hogy nem lett ott határ kijelölve, akár a hatalmi ágak nem mondták azt, hogy már pedig akkor a pornót már nem engedjük, azzal ezek a határok nem lettek kijelölve. Tehát, hogy ezt megúszta a társadalom, és ezeket nem is hajlandó megcsinálni. Tehát, hogy itt ezt elengedjük ezeket a dolgokat, én úgy gondolom, és a hatalom nem vállalja be, hogy kijelölje ezeket a határokat, mert ez annyira kényelmetlen, és valahol mindenkinek máshol van ez a határ, mégiscsak, még ha így most, tehát kézzel ki tudnám jelölni, hogy az én testemnek hol van a határ, és addig és ne tovább, de ez valahogy a hatalom részéről sosem történik meg, hogy ezeket a határokat kijelölje.
1: Nagyon érdekes, mert olyan, mintha azt mondanád, hogy egy biológiai alap szükséglet lenne az intimitás. És én ebben nem vagyok ennyire biztos. Tehát, hogy azt értem, hogy mi a problematikája a pornónak, és egy csomó mindenben teljesen egyetértek veled, de azon merengtem el, amit mondtál, hogy ez a nyílt szexualitás, az hogyan bontotta le az intimitás kereteit, holott én azt láttam például vadon élő főemlősöknél, hogy egyáltalán nincsen intimitás abban a csoportrendszerben.
3: Bocsánat,
5: de ők nem úgy használják. Tehát nyilvánvalóan, hogy mi azzal, hogy behoztuk a pornót, vagy engedtük a pornót, vagy hogy mondjam, az ábrázolást, tehát ott már nem a testiség, tehát a test használata elfordult, hogy mondjam, tehát a testnek a szexuális részét kezdtük el kidomborítani, és annak a megjelenítésével bontottuk le az intimitást magát.
3: Hadd szóljak hozzá ehhez a gondolatmenethez, bocsánat, csak tegyük egy tisztába, ugye itt mindig tehát most egy olyan témáról beszélünk, amiről végül is általánosításokban beszélünk, de ez nem helyes. Az a kérdésem feléd, hogy te beengedted a pornót a saját életedbe, vagy nem? Azért kérdezem ezt, mert nem szabad általánosítani. Az, hogy a pornográfia az online térben létezik, és ennek van egyfajta hatása, ezt értjük, de azt internetcenzúrának hívják, és cenzúrázó médiahatóságnak hívják, és cenzúrázott országnak és közéletnek hívják, ahol adott esetben ezt tiltják. És ha a pornót tiltják az egyik oldalon, akkor a másik oldalon mikor fognak más olyan dolgokat is tiltani, amit nem kéne? A világ tele van olyan országgal, ahol például a pornódalak alapvetően nem elérhetőek. Ettől a szexualitás rendkívül zavaros az a társadalmat. Tudok neked rögtön mondani 2-3 ilyen társadalmat. Mindenhol a hétköznapi életben a szexualitás rendkívül zavaros, és nagyon bénán van, nagyon betegen van megélve. Annak ellenére, hogy amúgy a pornó nem elérhető.
1: Pártok, nem
5: akkor magyarul ugyanarról beszélünk, hogy van egy nagyon kényes határ, mert te is valahol ezt mondod, és az a határ mindenkinek való más, és a hatalom nem fogja bevállalni. Ugye a vendég ezt mondja, hogy a hatalom felől kéne kijelölni ezeket a határokat.
4: A vendég ezt nem mondta így.
3: Szerintem engedjük a vendéget szóhoz jutni. Figyelj, jó, nagyon jó altéma.
1: És hogy ez egy nagyon jó altéma, csak hadd beszéljünk a társadalmi traumákról és annak a feldolgozásáról, hiszen éppen nyakig benne vagyunk egy ilyenben társadalmi szinten. És majd ígérem, hogy ha szerencsénk lesz, akkor találunk a pornóval kapcsolatos szakértőt.
3: Csak egy gondolat, a pornó ennek a jéghegynek lehet, hogy az egyik csúcsa a sok közül, de nem maga a jéghegy.
1: Köszönjük szépen, hello!
4: Na most nem tudok erre.
1: Nem kell.
3: Társadalmi taromba és online pornó éppen.
4: Nem tudok ehhez hozzászólni.
1: Figyeljetek, a biológia, a mániám a biológia. Főemlős kutatásoknál azt mutatták ki, hogy a trauma olyan helyzet, például családtól elválasztott fiatal növendék, vagy a valaki, aki fiatalon végignézte azt, hogy a családját hogyan írtják ki az emberek. Nem csak, hogy a trauma és a PTSD jelei voltak rajta, hanem konkrétan a hipokampusz megváltozott, illetve van egy ilyen metilációnak nevezett DNS változás, amit sikerült bizonyítani. Ez azt jelenti, hogy egy igazán erős trauma az nem csak az egyénre hat, hanem társadalmi szinten transgenerációs is.
4: Igen, tehát, tehát vannak már ilyen kísérletek, hogy meg genetikailag is át lehet adni ezeket a dolgokat, meg hát vannak ezek a most már tudjuk, hogy a trauma, vagy a félelem, tehát a stressz szituációban mi történik az agyban, vannak erre már ilyen MR felvételek, ezekkel a színekkel látszik, hogy az ijegység, az más központokat mozgat az agyban, és hogy ez ingerelhető, tehát hogyha olyan dolgok, vannak ilyen kísérletek, ez a Bessel van der Kolk, de magyarul is megvan a könyve, a The Body Keeps the Score, de nem emlékszem, hogy magyarul hogy van a test megtartja, meg kell nézni. Tehát ő elmondja, hogy hogy van, hogy akkor az illető befekszik ebbe az MR géphez, és akkor mondjuk bejátszanak neki valamilyen hangfelvételt, ami elő fogja hozni a traumát, és ugye az agy ugyanúgy fog reagálni, mint az eredeti szituációban. És akkor ez még ezt elmondanám, hogy én Kanadában voltam kapcsolatban egy pszichiáter nővel egy kórházba, akik ilyen online traumafeldolgozó programot indítottak, mert már annyira sok beteg volt, hogy nem tudták ezt előre, tehát személyes ellátást, és először csináltak egy ilyen triást, hogy ki az, akit biztonsággal ebbe az online programba be lehet engedni, és akkor adott nekem hozzáférést, végigcsináltam ezt a programot, és ott ugye nagyon-nagyon sok magyarázat van. Tehát kicsit olyan iskola jellegű, nekem ez nagyon tetszett, hogy először ott is elmondja, hogy mi történik az agyba. Először is elmagyarázza, hogy mik az agynak a részei. Melyik rész aktiválódik egy normál helyzetben, ugye a verbális gondolkozás, az emlékezet, és akkor egy extrém stressz reakcióban egy ilyen sokkal ösztönösebb rész fog aktiválódni, és akkor ezért van az, hogy tehát a traumatikus eseményről lehet, hogy nincsen egy koherens, elmondható emlékünk, mert ez nem oda került, és ezért fogja egy lögdösni ezt az emléket az agy, úgyhogy testi reakciókba fog átfordulni, újra és újra keletkeznek szorongástünetek, pániktünetek, és akkor például ez a kurzus ezért teljesen jól elmagyarázza, hogy ez amit egy ilyen őrszem az agyban, és ez egy túl, tehát ilyen fals riasztásokat csinál, egy ilyen túlaktív állapotban van, akkor is riaszt, amikor nem kellene riasztani, mert nem tudja már megállapítani, hogy mikor is, akkor ugye ezt le lehet nyugtatni, hát a pszichiátriában, mondjuk gyógyszeresen is akár, de a traumák általában a terápiákban jól gyógyíthatók, de már sokszor az is segít, hogyha az emberek tisztában vannak azzal, hogy ezek a tünetek miért vannak neki ilyen tünetei, és hogyha mondjuk megérti ebbe az online tanfolyamon, hogy miért van a tünete, akkor nagyon sokszor be tud indulni ez a 90 napos gyógyulási folyamat. Ezt akartam ezt mondani, és akkor, amit elkezdtél a főemlősökhöz, hogy én meghallgattam ezt az előző adásotokat a Ruandáról, és ott néhány dolgot mondtatok arról, hogy milyenek voltak ott, milyen volt ez a közösség, és milyen trauma tüneteket láttatok, és ez nagyon érdekes volt nekem, hogy egy ilyen lefagyott, igazából egy ilyen, tehát amit mondtuk, hogy ez a szociális kohézió megszűnik, akár a családon belüli empátia megszűnik, minden olyan esetlegessé válik, egy erről mondasz valamit, mert volt, hogy így
1: nekem az első nap az volt az érzésem, amikor sétáltunk, mondtam Laurának, hogy érzed ezt az illatot? Hát ennyire tömény PTSD-t én még nem éreztem egy országban.
4: Igen.
1: Hát nem tudom, ez egy érzet. Ez egy érzet, hogy miközben bizonyos részei nagyon-nagyon rendben vannak a társadalomnak, Paul Kagame elnök egyik fontos alapszabálya, amit hirdetett, hogy nyomják el az emberek. Nyomják el az emberek, és menjenek tovább. Tovább kell menni. Ami egyébként egy valós megoldási stratégia, de nem a legjobb. De ehhez képest azért vannak, mondjuk van idén is, április 7-én kezdődött egy 100 napos emlékezési időszak, amikor nagyon sok ilyen beszélgetés, meg feldolgozó beszélgetés, meg segítők megjelenése is ott van a helyszínen. De azokból a jelekből például, hogy milyen mértékű az utódok elhagyása és a gondozás teljes hiánya, ez is azt mutatja, amit a főemléseknél bizonyítottak, hogy olyan traumában van a társadalom, amit valahogy megpróbál kezelni, és a trauma tünetnek a része az, hogy ennyi utcagyerek van.
4: Uh-huh. De akkor most, tehát, hogy lesz egy 100 napos időszak, amikor...
1: Minden évben van. Van egy 7 napos emlékezés, április 7-e és 14-e között, de az egy 100 napos időszak, tehát az első hét a legerősebb, az első hónap az még aktív, de 100 napig...
4: És mit csinálnak a 100 napig?
1: Például összegyűlnek ilyen kisközösségi szinteken. A kisközösségi szint az azt jelenti, hogy mondjuk ilyen 500-800 embernyi közösségnek a tagjai összegyűlnek, és ott azon túl, hogy meghallgatnak beszédeket, egyéni traumafeldolgozás is van, tehát egyénileg elmondanak szituációkat. Ők nagyon sokat kísérleteztek azzal, hogy filmeket vetítettek, és hogyan lehet feldolgozni. Uh-huh. Volt támogatott program arra, hogy dalokat írjanak például, uh-huh. ami szerintem nem rossz, tehát a művészet behozása az egy elég izgalmas uh-huh. lehetőség. Az, hogy nem a hagyományos törvényhozás és hagyományos ítéletrendszer, hanem a gácsácsá nevű ilyen közösségi megoldás uh-huh. rendszer volt az, amit leginkább alkalmaztak, ugye ez amikor több mint 1.900.000 esetet dolgoztak föl ilyen bölcsek, vagy falusi bölcsek előtt, az is része ennek. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes emberkísérlet folyik ott. Uh-huh. Lássuk meg, hogy mi lesz a vége. Nagyon, nagyon erősen pozitív
2: de
1: dolgokat is
2: lehet. Nekem rögtön felmerül az igazság, illetve mondjuk a szakértői vezetettség ezzel kapcsolatban, és te, ahogy mondod, ez honnan merült fel ez a megoldás csomag, Szabi?
1: Már melyik megoldás csomag?
2: Az, hogy minden évben 7 napot, 100 napot uh-huh. foglalkoznak ezzel.
1: Hát ez így folyamatosan kialakult.
2: Tehát de hogy a levegőből jött?
1: Az egyik, hogy egy fontos elv volt, az kezdetektől fogva, mármint hogy a 91-es népirtás után, hogy ne tegyenek különbséget társadalmi szinten emberek között, mert amúgy is nehezen meghatározható, hogy ki melyik csoportba tartozik. Közösen emlékeztek az elkövetők és az áldozatok, sőt létrehoztak olyan lakóközösségeket, ahol együtt kell élniük és együtt kell dolgozniuk a mindennapokban, hogy ezzel is feldolgozzák a traumájukat.
2: Mert ezzel én csak azt akartam, hogy a társadalmi traumákat társadalmi mérnököknek, vagy hát traumakutatóknak kellene valamilyen rendszer alapján a lokális igényekhez és képességekhez alkalmazni, nem tudom, hogy...
4: Ezért gyűjtöm én az ilyen gyakorlatokat, mint ez a kanadai is. A Kanadában azért is nagyon aktívak, mert ott az őslakos indián csoportokkal kapcsolatban is egy nagyon komoly metodika most már kialakul, hogy mit lehet azzal kezdeni, hogy több száz évvel ezelőtt, de folyamatos traumatizálás, tehát ez a konstant traumatizálás, egy alaptrauma után további, ez a népcsoportot illető folyamatos lenézés, lenyomás, tehát ezzel így mit lehet kezdeni. Aztán voltam Macedóniában, meghívtak egy ilyen kutatócsoportnak az alakulására, ahol ott az egyik kutató, ott volt egy földrengés Skopjébe, és azokat a sirató énekeket kutatja, amiket utána ilyen furcsa módon voltak felvételek, de titkosítva voltak, de most kiszedték őket az archívumokból, és hogy nagyon érdekes azoknak a szövege, azok a szövegváltozatok, tehát az alapvetően szerintem ezek az ősi rítusokhoz így visszamenni, mert te is itt mondod, hogy Ruandába, hogy dalokat írnak, tehát hogy valamilyen eszközöket adni az embereknek a kezébe, hogy ennek legyen egy ilyen outlet, hogy valamit kezdeni ezekkel, de hát ez a Ruanda azért egy extrém eset, de az, hogy még egyszer erre visszamehetünk, hogy PTSD illat, tehát hogy ezt elmondott, hogy az, hogy...
1: Ez egy érzet, tehát annak az érzete, hogy egy nagyon érdekesen jól működő, különösen izgalmas, bárcsak Magyarországon is lenne ilyen szabály szerint felépülő társadalom, tehát például nagyon sokat adnak a tisztaságra, minden hónap utolsó szombatját az közösségi munkával töltik, van egy 3 óra közösségi munka, de akkor is, tehát ott a szegények házát építik, csatornát tisztítanak, megnyírják azokat a növényeket, amiknek szüksége van a megnyírásra. Ez egy nagyon jó elv. Abban nem vagyok biztos, hogy az, hogy ezt kötelezővé tették, az nem szintén egy trauma lehetőség. Egyéni szinten, vagy kis csoport szinten, de magával az elven nagyon egyetértek, már csak azért is, mert az önkéntesség szerintem egy fontos társadalmi kohéziós tényező.
4: De Szabi, engem az érdekel, hogy ez a te érzeted, ez honnan, mert nyilván nem egy illat volt, hanem honnan jött.
1: Tehát, hogy miközben ezt láttam, ezt a felszínen nagyon rendben lévő dolgokat, tehát egy szuper tiszta városba érkeztünk, az volt az érzés, hogy valami nem stimmel, és akkor beugrott, hogy nem lehet, tehát nem lehet úgy összerakni egy társadalmat, amelyik akkor 31 éve átélt egy ilyen mértékű traumát, tehát az azt jelenti, hogy aki 31 évnél idősebb, az biztos, hogy traumatizált valamelyik oldalon, és aki 31 évnél fiatalabb, az valószínűleg transzgenerációsan traumatizált, vagy hordozza ennek a következményeit. És akkor fogalmaztam meg így, hogy...
4: De akkor már például láttál embereket, jöttek szembe emberek?
1: Persze, abszolút. Tehát, hogy az embereket láttad,
4: mert hogy akkor vagy onnan olvastad le
1: ezt igen, ez egy érzet. Ez egy érzet
4: de lehet a szemekből egyébként, igen.
2: Most, ahogy így a tisztaságról, meg a néplélekről beszéltek, nekem eszembe jutott, hogy Japánban ez az ilyen nagyon kényszeres, nagyon régi szabályok betartása, ez mennyire trauma kompenzálás? Szerintetek?
4: Nem tudok hozzászólni.
2: Mert hogy itt az van, hogy ugye egyrészt van egy nagyon komoly társadalmi aláfölé rendeltség a nyelvben is, meg minden másban kifejezve, az, ahogyan ők viselkednek úgy magukba, szóval, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, csak ez pont ezért...
3: Kelet-ázsiai országot hozol példának, és nagyon másképp vannak húzalozva, tehát ahogy minél jobban haladunk keletre, ott egészen másképp működnek a társadalmak, tehát teljesen más az élet célja, eleve az individualizmus nem jelenik úgy meg, másképp jelenik meg, ha megjelenik. Az egyénnek a legfőbb célja, ez ugye az a kelet-ázsiai társadalmak zömében azért ez jellemzően megfigyelhető, hogy a közösségének, vagy az autoritásnak legyen az a főnöke, a lehető legjobban megfeleljen. Ez a japánokra különösen igaz. Tehát, hogy a munkahelyeiken is túlteljesítsék, ugye egy alkalmazott sem megy előbb haza, mielőtt a főnöke hazamenne. Tehát ezek az egyére nagyon erősen visszahatnak. Viszont ha már Kelet-Ázsia, akkor egy érdekes kérdés Han Kang írónőnek a könyve, most hirtelen akartam mondani, Nobel-díjat kapott érte pár évvel ezelőtt. Ez a koreai, dél-koreai írónőről van szó, a Csodálatos lelkek, vagy
4: nem olvastam, mindjárt
3: megnézem. Na, az például a dél-koreai, Dél-Koreában megtörtént egyetemisták szembeni népírtást, mondhatjuk népírtásnak, dolgozza fel. Tehát az egy nagyon nehéz könyv, de egy nagyon, azt én nagyon javaslom elolvasni, egy éve olvastam. Ott például bele lehet abba látni, hogy mondjuk Dél-Koreában ez hogyan futott le, mert hogy a közkérdelem...
2: De ugye a kérdésem az, hogy ez egy társadalmi trauma, vagy egy társadalmi rend, amit mi innen tekinthetünk traumának, hogy ők valamilyen...
3: Szerintem ez most érdekes kérdés, Csabi, ne haragudj, csak hogy azért ez elvisz minket most. Tehát ez nagyon elvisz minket, és azért itt, ha már itt van annak velünk a stúdióban, érdemes lenne arról beszélni, vagy arról beszéltetni őt, hogy mit tud arról, ami velünk történik. Mert azért, bár az adásidőnkből még van hátra, de jó lenne, ha eljutnánk egy kicsit a jelen magyarországi helyzetekhez.
2: De előtte hallgassunk egy kis zenét, hogy összeszedjük a gondolatokat.
1: És a könyv magyar címe, amiről beszéltél, a test minden számon tart.
4: Oké. Okay.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A harmadik utasban. Itt vagyunk.
2: És Mennyhért Anna, író, irodalomtörténész, társadalomkutató a vendégünk. Az egyes történetek azok gyógyítóak? Mert azért azt láttam, hogy bármilyen társadalmi trauma helyzetben megjelenik a történetmesélés, a történetrögzítés és a történetek valamilyen szintű, akár digitális, vagy akár mesterséges intelligenciával történő feldolgozása.
3: Hát szerintem ez egy elég komplex kérdés. Tehát, tehát láttam én is meg elég sok kutatás is indult, most civilek is elkezdték gyűjteni a történeteket, mit kezdjünk ezekkel a történetekkel, hogyan megkerestek engem egy kisebb csoport, hogy beadnak pályázatot Norvég civil alaphoz, és nézem meg, hogy a metodikát, hogy hogyan lehetne interjúkat készíteni azokkal, akiknek mondjuk, akiket sérelem ért ebben a konkrét elmúlt 16 éves időszakban, és hogy, tehát hogy van az, hogy ez biztonságos legyen, mert ez nagyon fontos. Tehát az egyéni traumafeldolgozásban is először a biztonság helyreállítása a legfontosabb, és csak utána jöhet a történetmesélés. Tehát az, hogy most beküldem egy online felületre a történetemet, és utána az internet nem felejt, ezt mindenki csinált egy képernyőfoltot, és ott marad, és tulajdonképpen kontrollálhatatlan az, hogy a történetemmel mi történik, és hogyha az a trauma történet, akkor felidézheti ugyanazt a kontrollálhatatlan érzést, amiről már beszéltünk. Ugyanakkor viszont a történeteket el kell mondani, tehát ezt majd nagyon ügyesen kell csinálni, és megint csak azt mondom, hogy a határok megszabásával, most létezik még ez az oversharing is, hogy túl sokat mond, mert más is elkezdi mondani, ő is elkezdi mondani, de nem is akarta elmondani, tehát például amit mondtam, hogy ezek a egyetemistákkal, a csoportokkal egy ilyen megállapodást kötünk, hogy fogunk dolgozni, ott például az egyik, amit beletettem, az, hogy nem elvárás, hogy a saját történetedet megoszd, és akkor először nem mindig értik, hogy most nem lehet elmondani, de el lehet mondani, de ez egy új csoport, alig ismerjük egymást, nem biztos, hogy elmondanád, hogyha ez a csoport szituációid nem jött volna, és akkor lehet, hogy később megbánod, tehát, hogy ezért ez nem egy elvárás, nincs is tiltva, csak hogy nagyon vigyázni a határoknak tehát szerintem két feladat van ilyen ezen a szinten, a határok meghúzása és a bizalom visszaépítés. Igen, bocsánat.
2: Köszi a türelmet, hallgató, mondjad.
4: Ma 2026. július 1-e van, és ez a Tilos Rádió élőadása. További jó adást kívánok.
1: Hát köszönjük.
2: Köszönöm szépen.
1: Fontos a tényellenőrzés.
3: Oké. Okay.
1: Ez ennyi volt.
3: Igen, ez gyakran szokott lenni.
2: Mit jelent az, hogy biztonságos tér például? Tehát hogy lehet létrehozni egy ilyet? Milyen
3: hát,
2: alapelvei vannak ennek?
3: Hogy tudja mindenki, hogy egy olyan közegben van, ahol nem fognak visszaélni azzal az információval, amit ő átadott, ahol az emberek számíthatnak egymásra, hogy megállapodtak. Tulajdonképpen ezek ilyen közösségi megállapodások, hogy nem fogok ellened fordulni, nem kell, hogy legjobb barátok legyünk, de ebbe a kötésbe együtt benne vagyunk, tehát újra közösségeket építeni, kitartó közösségeket, mert itt szét lettek rombolva a közösségek. Alapvetően mindenki kénytelen volt valamilyen módon nagyon sokszor a közösségét nem megvédeni, mert már erre nem jutott erő, tehát, és most ennek vissza kell jönni, tehát vissza kell jönni a határoknak, a biztonságnak, az önbizalomnak, a társadalmi bizalomnak, és így a közös

0: Sőt, trauma az ilyen identitásképző traumává válik, és akkor az kifejezetten nagyon erősen aktiválható, akár politikai manipuláció által, és azzal így nagyon nehéz mit kezdeni, és akkor ugye azt mondja ő, hogy amikor ez a trauma aktiválódik, akkor regresszál a társadalom, és mit jelent az, hogy regresszál? Azt jelenti, hogy sokkal jobban, kritikátlanul fogják a vezért követni. Tehát a nagy csoport úgy fog alakulni, hogy egy vezér lesz, mindig van vezér, de ugye milyen típusú ez a vezető, és akkor azt a vezetőt fogják kritikátlanul egy regresszált állapotba követni.
1: Ez a regresszió, meg egy kicsit, ha már az előbb a Tisza-szigetek szóba jöttek, és már az adásunkban is haladunk előre, mármint az adásidőben, érdemes lenne, illetve kérlek beszélj nekünk így az itteni helyzetről, a magyarországi helyzetről. Jó lenne ezt jobban körüljárni, hiszen az embereket amúgy is most ez érdekli leginkább. Uh-huh. Mi az, ami velünk történt? Mert ugye szerintem sokaknak ez sem feltétlen világos. Trauma volt-e ez a 16 év? Csak a 16 év volt trauma, vagy ez már elő volt készítve, és a nagy vezér az önmagától pattant elő, vagy ott van mögötte egy társadalom, aki nagy vezéreket pattant elő. Te ezt hogy látod, illetve mi a gondolatod uh-huh. mindezekről?
0: Hát nekem az az alap gondolatom erről, hogy mivel az elmúlt 100 évnek a traumái aktivizálhatók, ezért a társadalom könnyen regresszál, felépül egy ilyen bántalmazó kapcsolat, mondjuk a hatalom és a társadalom között, és annál már egyre és egyre nehezebb kilépni. Tehát igen, ez egy trauma helyzet volt a 16 év, és azért tudott létrejönni, mert már előtte is olyan automatizált reakciók épültek be, amik ezt így lehetővé tették. És azt szerintem Magyarországon nagyon erős ez a tanult tehetetlenség, ez amikor már arra szokik rá az ember, hogy úgyse lehet mit csinálni, csak át kell vészelni, majd elmúlik, mint az eső, és hogy ezért a társadalmi jelenségek azok nem természeti jelenségek, hanem hogy azokba bele lehet aktívan, alakítóan lépni, és ezt így szerintem a magyar társadalom nem gyakorolta eleget, hogy...
1: Fejezd be, kérlek, csak meg utána. Van egy kérdésem, az jut eszembe, hogy a trauma feldolgozása és az elégtétel az hogy függ össze?
0: Uh-huh. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, ez az elégtétel, hogy egyáltalán mit jelent az elég, tehát mit jelent az, hogy elégtétel? Ennek szerintem az a legjobb, hogyha rendes, jogi, institucionális, nyilvános, átlátható módja vannak, amikor ki lesz mondva, hogy mi történt, ez milyen jogi vagy etikai normát szeget, és hogy ennek mi a következménye, és ezért vannak bizonyos országokban emlékezett törvények sok helyen, vagy pontosan ezekre a helyzetekre, akkor így tudjunk mit alkalmazni, hogy tényleg mi az az elégtétel.
1: Na ez az, amit én sem tudok pontosan, hogy mit lehet annak tudni. Mert ugye az emberben az jön elő, hogy a bosszú.
0: A bosszú, igen, arra asszociálsz. Egy kicsit az olyan agresszív ez az elégtétel, nem?
2: Ha mondjuk egy személyes példát.
0: Jóvátétel az más.
2: Ruandában azt mondta nekem valaki, aki 9 éves volt a népirtás idején, és közvetlenül az a csapat szabadította ki a szorult helyzetéből, amit az ő bevallása szerint a mostani elnök Paul Kagame vezetett. És azt mondta, hogy szerint a legnagyobb dolog, amit elért Paul Kagame, hogy abban a csapattestben, ahol ő volt a vezető, ott nem történt bosszú atrocitás. Uh-huh. Tehát, hogy mikor bevonultak ezek az állig felfegyverzett, kiképzett katonák, és szembesültek azzal, hogy mik történtek az országban, akkor elég ösztönös reakció lett volna, hogy azzal a brutális hatalmi eszközzel, ami éppen a kezükben van, és nagyon sok lövedék kilövésére alkalmas, azzal valahogy elégtételt vesznek, és ez a szemtanú azt állította, hogy ez nem történt meg, legalábbis abban a csapattestben, ami még hogyha arra kicsi csapatrésze vonatkozik, akkor is elég döbbenetes.
0: Uh-huh. Mert ugye Magyar Péter bocsánatot kért az elmúlt 16 év bármiféle társadalmi csoportba tartozó emberektől, akiket valamiféle kár és sérelem ért. Ez egy nagyon fontos gesztus.

0: logikus egyébként, és csak utána nem tudjuk, hogy a gyakorlatban ezzel utána mit lehet kezdeni, vagy ki az, aki eldönti, hogy ki milyen mértékben szenvedett kárt, úgyhogy én inkább ezek felől, a szabályok felől mennék ehhez, hogy igenis ez legyen nyilvános, hogy mik történtek, és mondjuk ki, hogy ezeknek nem lett volna szabad megtörténni. Az már magában szerintem nagyon-nagyon fontos, amikor történik egy ilyen helyzet, és egy konszenzus létrejön, hogy ez nem volt oké, tehát hogy ez nem oké. Ez átlépte a határokat, és a határokat visszarakjuk, és nem ott kellett volna legyenek.
1: Ha már az NK-ról volt szó, mondhatok egy ilyet, ami nem annyira nyilvános. Uh-huh. Volt egy olyan törvény, amivel az Artisius bevételének, tehát hogy az előadó művészek bevételének a 30%-át az NK-hoz rakták át, azzal, hogy semmi gond, pályázhattok erre a pénzre. Én történetesen ismerek olyat, aki nagyon sok pályázatot megírt, és egyetlen egyet sem nyert el, holott a legalábbis ilyen irányú bevételének a 30%-át egyszer csak eltüntette az állam. Tehát, hogy itt, és ez jelentéktelen apróságnak tűnik, de hát ezernyi ilyenből vérzett az egész társadalom.
0: Én azt mondtam, hogy csak jobban ismerjük a kulturális szférát, vagy tényleg így a kulturális szférián kitüntetetten nagyon rosszul járt ebbe a anyagilag is ebben. És
1: a sportoldalról is tudok mondani. Aha. Egészen extrém példákat.
2: Egészségügyi oktatás ugyanúgy.
0: De hát igen, tehát a rendszer szinten igen, de hogy minthogyha itt így a kultúrára szánt pénzek, azok ilyen nagyon direktbe átlettek volna csoportmechanizmus alapján csoportosítva, nem?
1: Mert azok olyan csibészek, tudod? Az egyik az, hogy a művészek. Aha. Olyan nehezen kontrollálhatóak. Aha. Ez az egyik, a másik pedig, hogy viszont pont most szerintem különösen nagy a felelőssége a művészetnek. És ezt mindenképpen szeretném, hogyha még megpróbálnád valahogy elmondani, hogy hogyan lehet művészet segítségével segíteni a társadalmi vagy egyéni traumafeldolgozást.
0: Ugye Magyarországon azért ez egy hagyományos dolog, hogy az írástudók felelőssége, és az elmúlt 16 évben azok, akik ilyen klientúra írástudókká válták, azt szerintem elég alapvetően ezt a dolgot úgy cserbe hagyták, azért ezt így szeretném így kimondani, nem tudom, hogy hányan hallják, de hogy én azért kezdtem most ezt a dolgot a választások után próbálni így ezt az információt átadni, mert ezt a felelősséget éreztem, vagy értem, hogy nekem van erről információm, így van elképzelésem, lehet, hogy nem jó, vagy nem pont ez, de hogy mégis így mit lehetne tenni. Tehát azért a művészeteknek egy csomó eszköze van arra, hogy kifejezzenek olyat, amit máshogyan nem lehet kifejezni. Tehát ez nem véletlen, hogy ezekről a nehéz témákról, mert ezek nehéz témák, hogy trauma, ez egy nehéz téma. Ott nem a könnyed irodalom fog róla beszélni, bár pont a Netflix filmen azt látom, hogy, és nem csak ez az egy, a Netflixen több van, amilyen nagyon nehéz témákat bele tesz populáris műfajokba, tehát egyre jobb ez. És az se véletlen, hogy mondjuk ebbe a trauma, alkalmazott trauma oktatásba alapvetően filmeket, könyveket tudunk felhasználni erre, mert egyszerre ad egy távolságot, és lehetővé teszi, hogy megértsük a másik embernek a működését. És akkor, hát amit én nagyon szeretnék, mert csomó pályázatot beadtam erre, az videójátékokat csinálni, annak a mintájára, ahogy van, ezt már mondtam máshol is, ez a Mission US nevű honlap, ahol az amerikai történelemnek a nehéz időszakairól vannak középiskolásoknak szánt videójátékok, de hát mondjuk úgy, hogy őslakos indiánok, és bejönnek a fehér telepesek, és akkor játszod a játékot, és az előző évben még vegan vadásztál is volt ennivalód, és a következő évben oda megy a törzs, és ott már fehérek vannak, és nem lehet vadászni, és beszorulnak, és el kell menniük a fehér telepesekre, nek a telepére, ott kapnak ilyen kiporciózott élelmiszert, és a gyerekeknek be kell menni a fehér iskolába, és elvesztik a nyelvüket, és akkor ez egy játék, és van 9-as már ilyen játék, és ezt nagyon-nagyon szeretnék ilyen játékokat csinálni, csak még nem tudtam rá, ilyen uniós pályázatot is próbáltam, illetve még mikor az ukrán háború indult, akkor is beadtunk egy olyan pályázatot, több részevős, hogy hogy az ukrán gyerekeknek a történetét egy videójátékba tettük volna, ahogyan elhagyták a hazájukat, és a befogadó, az volt van a terv, hogy a befogadó országoknak a gyerekei, meg az ukrán gyerekek együtt tudják ezt játszani, mert ugye megérkeztek az ukrán gyerekek a magyar, az osztrák, az olasz iskolákba, és az ottani gyerekeknek voltak kérdéseik, hogy hol van az apukájuk, miért nem jöhetett, tényleg nem maradt meg a házuk, mi történt velük, és ugye senki nem foglalkozott ezzel, hogy ez egy milyen interakció, hogy lesz ez, mert nyilván azok a gyerekek nem tudták ezt a nyelvet se, de azért valahogy mégis egy idő után kommunikáltak. Na, és akkor képzeljétek, hogy egy olyan bírálatot kaptunk, nem kapott pénzt az a pályázat, egyébként egész jó pontszámot, de az volt a bírálat lényege, hogy ez sok lenne a befogadó ország gyerekeinek.
1: Mármint 2K-val sok?
0: Nem, sok. Hát sok, egy túl sok lenne. Aha, túl tehát, sok. Hogy oké, okay, sokkoló, na, tehát, hogy ez sok lenne nekik. Tehát, hogy sok lenne az, hogyha célzottan, informatíven, traumatudatosan, empátiát gyakorolva, tematizálva foglalkozhatnának valamivel, ami egyébként amúgy is ott sunnyog a környezetükből, vagy ömlik rájuk a médiából, elkontrollálhatatlan, de az akkor őket így meg kellett óvni.
1: Tehát, és ez mi ez? Befagyasztott trauma? Vagy mi ez? Mert,
0: tehát ez megint egy hallgatás, nem? Egy tagadás, jól vagyunk mi ott, a mi európai országunkba befogadjuk a menekülteket, de nem akarjuk továbbra tudni, hogy velük mi történt, majd a gyerekeink az iskolában majd megoldják egymás között. Több gyereket ismerek, hogy a kislányomnak ő maga is a barátnői, és megérkeztek az osztrák iskolába az ukrán menekült gyerekek, és ezek a 8-10-12 éves ottani gyerekek, hogy most ez mi? Hogy mi az eszközünk arra, hogy ezzel valamit kezdjünk, és hát az az eszközünk, hogy nem támogatunk ilyen projekteket, mert ez amúgy meg kell magunkat védeni. Tehát látjátok, ebben a mechanizmus most nem konkrétan erről az egy projektről van szó, szóval, hanem amit az a bíráló kifejezett, az egy szimptóma.
2: Tehát tulajdonképpen olyan, mintha féltenék azt az önképet, amit magukról próbálnak föntartani, amely ezáltal megsérülne, ha kiderülne, hogy igen, itt problémák is bekerülnek a látótérbe.
0: Igen, vagy a lelki nyugalmukat féltenék, ugye? Tehát, hogy ez, ami a másodlagos traumatizáció, az azért is, amelyben ez a vikárius trauma, hogy az átvett trauma, tehát hogyha én most túl sokat foglalkozok valakinek a traumájával, és nem vagyok egy képzett abban, hogy ezt hogy kell csinálni, és azért járnak a pszichológusok mondjuk szupervízióba, hogy akkor ők is azt a terhet, azt le tudják valahol tenni, tehát ha nekem nincsenek ilyen eszközöm, akkor nem leszek jól esetleg. Vagy akkor szembesülni kell azzal, hogy sokkal rosszabb valakinek, és akkor mit teszek, mit tudok tenni, tudok-e valamit tenni, akkor tehetetlennek érzi magát az ember, nem tud mit tenni, akkor vannak ilyen szervezetek, akkor lehet adományozni, na akkor ezeknek a ilyen nemzetközi segítő szervezeteknek. És az, hogy a médiára visszatérve, mert azt még nem beszéltük meg, tehát ugye az én, amivel kimentem Hollandiába, az a kutatásom, az volt, hogy a trauma digitális korban, és hogy hogyan, mi történik a trauma a közösségi médiában, a trauma val kapcsolatos kommunikációban, tehát hogy hogyan adódik át esetleg az is, hogy rádömlik az a rengeteg információ más helyeken, milyen borzalmas dolgok történnek, és akkor a Facebook oldalon jön valakinek a cuki kutyusa, és akkor következőképp meg egy borzalom, és hogy ezzel így mit lehet kezdeni, mert ugyanannyira nincsen felgyorsítva az, hogy te hogyan tudsz aktívan tenni valamit, mint amilyen gyorsan jön be az információ. Tehát ez az egyik, a digitális traumatizálás, hogy hogyan mutatjuk be a traumát, milyen reprezentációk vannak, hogyan van úgynevezett traumatranszfer, át is adhatod, szorongások keletkeznek, látják az emberek a klímakatasztrófákat, hogy mi történik, és akkor a harmadik pedig, hogy azért ad lehetőségeket a közösségi média, a traumafeldolgozásra, és ilyenek a bizonyos privát safe space csoportok, és Magyarországon ilyen volt ez a két holokauszttal kapcsolatos csoport, hogy a holokauszt és a családom, hogy ott megosztottak történeteket, tehát az egy jó hely volt arra, hogy egy biztos közegben olyanok is összekerülhettek online, akik mondjuk a fizikai térben nem találkozhattak volna.
3: Én egy kicsit inkább a tömegmédiára és annak az átkos hatására próbáltam utalni azzal, hogy nem tanulunk média használatot, hanem elszenvedjük ezt a dolgot, és hogy valakinek az AI megváltás, valakinek felcseszi az agyát, a harmadik ember pedig csak úgy elfogadja, mint hogyha bármi más lenne. Most csak egy kiragadott példát mondtam, de ugyanígy a tömegmédiában a szenzációhajhász hírek és a bulvár térnyerés és az influencerek teljesen semmit mondó világával való azonosulás és azzal való támasz, mint kielégülés, hogy ez nem tudom, hogy ez traumafeldolgozás, vagy egy szépségtapasz, vagy egy pillanat, hogy ne kelljen ezzel foglalkoznunk, mert én még mindig tartám azt az alapvető feldobásomat, hogy mindannyian traumatizáltak, vagy generációsan traumát elszenvedett mentalitásban növünk fel, és ennek a megoldására mind-mind különböző módokon tudunk csak lépegetni, és ugye egyrésztről lenne az, hogy szembesülünk a traumáinkkal, elfogadjuk, hogy ezek létező dolgok, és ismerjük az utat, ahogyan ebből ki tudunk keveredni, és egy teljes értékű életet, mondjuk, hogy nem kompenzációs életet tudunk élni, hanem egy traumából feloldozott életet. A másik oldal pedig az, hogy eljuttatni oda a társadalom jelentős részét, hogy ne traumatizáltan élje, és ne traumatizáljon másokat se.
0: Oké, na hát akkor az AI, meg az algoritmusok kereszt. Tehát van egy svájci kutató, akivel úgy hívják Mikola Makhortik, és hát ukrán származású svájci kutató, és vele több cikket is már írtam együtt, és ő mostában már azzal foglalkozik, hogy az algoritmusok, tehát a Google, az hogyan adagolja nekünk az információt, és például az ukrán háborúról, vagy a holokausztról, milyen információkat kapsz, hogyha így csak felmész így a Google, és beírod, és hogy ez mennyire torzítja a valóságképet, és nagyon, tehát nagyon, és teljesen, hát egyrészt ilyen komerciális szempontok által van sorrendbe téve az információ, másrészt mindenféle ilyen társadalmi rossz beidegződések, amiken például az AI tanult, az egyik az alapvető például nagyon sok van, tehát elég erős a bántalmazó kultúra, vagy az olyan szövegek, ezek a merev, institucionális szisztémák, az, hogy mindig legyünk jól alárendeltek, és akkor safe, biztonságosan cselekedni, a nőknek a háttérbe szorítása is például elég erős, és akkor hát most megint ezt a Facebook posztot mondom, ezt a hókatasztrófás, mert nekem arról volt egy emlékképem, hogy ez hogyan történt, akkor biztos nektek is van erről ez a 2013-as hóhelyzet, hogy ott a közösségi médiában milyen aktív volt, meg ilyen kis rádiók segítették ott az úton rekedteket, és akkor elkezdtem keresni, és nem jött semmi, nem volt semmi, és már elkezdtem már magamat megkérdezni, és rosszul emlékszem, de biztos, hogy nem emlékszem rosszul, és hát legalább egy órát kellett ilyen különböző kulcsszavakkal rákeresnem, míg kijött valami azokból a régi kritikus hangú szövegekből, amik így elmondták, hogy ott hogy is volt ez a katasztrófavédelem, mit tett, hogy kik voltak ezek a kis rádiók Győr körül, hogy el volt rejtve teljesen. Teljesen.
1: De tudsz mondani egyértelmű pozitív példát ilyen társadalmi traumafeldolgozásra az elmúlt évtizedekből?
0: Hogy Magyarországon?
1: Nem, általában az egész univerzumban.
0: Az univerzumban. Hát így most így nem, tehát én
1: Nem.
0: Hát például most így mit csinálsz ezzel a ruandai helyzettel is, amit mondod, ő is így próbálkoznak, nem? Tehát lehet keresni azt a módszert, ami sikerre visz, ami sokaknak segít, ami újra szabja a határokat, fölépíti a közösségeket, tehát ezt most kell kitalálni, tehát hogy itt nekünk milyen
2: politika.
0: Lehetne. Ami?
2: Az emlékezetpolitika.
0: Igen, az emlékezetpolitika, igen. Tehát, igen.
2: Mi a helyzet Németországgal?
0: Németország sok mindent
2: élen
0: járnak ebben, és sok mindent helyre tettek, és vannak konkrét ilyen measure, nem tudok már csomóz. Tehát amit így alkalmaznak, ilyen intézkedés. De most vajon ezért magát a traumákat ez így feldolgozta, vagy csak élhetővé tette, vagy ha élhetővé teszi, és nem aktivizálható, az már szerintem jó.
1: Mik lennének a legfontosabb lépései Magyarországon egy ilyen traumafeldolgozásnak? Tehát miket kéne megtennünk egyéni kis közösségi vagy társadalmi szinten?
0: Hát szerintem először is az, hogy így foglalkozni kell vele, de egy biztonságos módon. Tehát ezeket mondjuk, hogyha most ha azt veszed, hogy egy kis közösség el akar magában kezdeni ezzel foglalkozni, akkor szerintem nagyon fontos, hogy először így megállapodni, hogy ez mire szolgál ez a tevékenység, hogy mik mindenkinek a határai, hogy ez hogyan biztonságos és komfortos, hogy és utána valamilyen módszert választani, de akár az emberek maguk is ki tudják dolgozni ennek a módszerét, vagy a szakirodalom alapján, vagy segítséget kérve, hogy mi az, ami a cél, és afelé hogyan lehet haladni. És hát szerintem a legeslegfontosabb az lenne, hogy ezeket a készségeket fejleszteni, a szolidaritás, az empátia, ez az upstanding, tehát hogy kiállni egymásért, hogy ezeket hogyan kell, és hogy ezekre vannak módszerek, de ezeket mindenhova bevinni, ahova lehet, hogy tanítsuk meg, hogyha valaki lát ha szemlélője egy eseménynek, akkor ott mik azok, mi van a kezébe, mit tud csinálni. Mint ahogy egy földrengésnél, akkor ugye hagyjuk el az épületet, vagy akkor nem tudjuk elhagyni, akkor a vastagfal, a legkisebb helységbe kell állni, ugye? Vastagfal alá, így.
2: Most egy nagyon konkrét kérdésem van hozzá, tehát például ez azt is jelenti, hogyha valamikor a jövőben egyszer csak újra gyűlöletkeltő óriás plakátok kerülnek ki a közterekre bárhol az országba, akkor az pártpolitikai állástól függetlenül minden magyar állampolgár, aki legalábbis fel tud mászni egy óriás plakáthoz, az azonnal tépje le, és
0: igen.
2: Kezdjenek el tiltakozást szervezni,
0: igen.
2: Mert hogy ez az a társadalmi minimum, ami alá nem megyünk be, vagy már ez bőven alatt van.
0: Ez egy tök jó példa, igen. Tehát, hogy akkor menj oda, fújd le, nem tudom, jelentsd, nyilvánosságra hozzad, nem kell agresszívnak lenni, de hogy jelezni, hogy ez nem oké, hogy ez nem a társadalmi megegyezésbe nem tartozik bele, ez átlépett egy határt, és akkor föl fog épülni újra a bizalom, hogyha így tudom, hogy mások is ezt meg fogják tenni, és nem kell, hogy a barátom legyen, nem kell az, hogy egy csoportba tartozunk, és nem csak a barátomért teszem meg, hanem vannak ilyen minimum elvek, amikért akkor megteszik.
2: Ugye családok szakadtak szét, emberi kapcsolatok törtek össze az eltérő ideológiai szekértáborokba, sodródáson, és gyakorlatilag véget nem érő vitánkat lehet folytatni azon, hogy ki ezt a rendszert szereti, vagy azt a rendszert szereti, és ugye gyakorlatilag azt is mondják, hogy a szociális média buborékképző hatásának köszönhetően tényleg elbeszélés történik egymás mellett. Itt most az merül föl bennem, hogy ugye Magyarországra gyakran van ez a kompország példa emlegetve Adi után, hogy ugye mi egy komp vagyunk, és néha ide táncolunk, néha oda táncolunk, és az a kép jutott eszembe, hogy mi lenne, ha hidat építenénk. De vajon a tégláról téglára lebontás után, a tégláról téglára hídépítés kinek a feladata? És ezt azért teszem föl így, mert most nekem legalábbis úgy tűnik, mint hogyha azok, akik úgy éljük meg, hogy most végre szabad levegőt kapunk és fellélegzünk, és ez milyen jó, azok szembe kell, hogy nézzünk azzal, hogy még mindig van a társadalomnak egy olyan, bár talán már egyre fogyatkozó csoportja, akik még az ellenkező álláspontot képviselik. És hogy ilyenkor azt gondolnám, hogy lehet, hogy a mi dolgunk lenne a hídverés elkezdése. Te erről mit gondolsz, ezt hogy látod?
0: Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a dolga. Uh-huh. Tehát, hogy így ezt így kellene csinálni, de tényleg azért ez a Trianon trauma, ez továbbra is ez egy nagyon erős, és ez ott van, uh-huh. És hogyha csak a térképet nézitek, hogy tényleg egy infrastruktúra is elveszett, a vasúthálózat, akkor lett ilyen, hogy Budapesten keresztül lehet csak átmenni innen-oda, és hogy a nyelvek, hogy ezek a mennyi konfliktushoz vezettek, hogy milyen nyelvet használsz, és akkor mondjuk hasonlítsd össze Svájccal, ahol ilyen teljesen egyértelmű, hogy több nyelvű a kultúra. Tehát szerintem például ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy a kisebbségi nyelveket, tehát hogy ne csak azt, de nem tudom, hogy ez nagyon szentségtörő, vagy nem, tehát ne csak azt várjuk, hogy akkor a magyar nyelvet oktassák a határon túli régióban, ami nagyon fontos, hanem mondjuk a határhoz közeli magyar iskolákban azt a nyelvet, azt normális legyen, hogy azt tanulják meg, az angolt még erősen, nem?
1: Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő, István Igen. király mondta ezt.
3: De másik oldalról azért ebből politikai tőkét kovácsoltak, tehát a társadalmi traumákból és a történelmi, nem is tudom, helyzetekből különböző elsősorban jobboldali, vagy hát nem is tudom, hogy lehet ezt rendesen mondani, ez a jobboldali, a hazafias érzelmekre appelláló, de politika, mint színjáték innentől kezdve sokszor nem valós ez a helyzet. És az a baj, hogy onnantól, hogy politikába vagy közbeszédbe belekeveredik mondjuk Trianon, és hogy az most kinek mit jelent, és jelenti, tényleg azt jelenti-e, mert a határon élőkön, a határon túlélő magyaroknak lehet, hogy jelent egy valamit. De most egy pesti zászlódobálónak mit jelent, vagy miért hivatkozik arra, hogy Trianon mindenkinek fáj, akinek nem fáj, az nem magyar?
0: Hát de erről beszéltünk, nem, hogy ez a regresszió, ez az aktivált történeti trauma, és akkor feldolgozatlan, akkor így aktiválható, és igazából egy ilyen agresszió szelep lesz, vagy egy sérelmi kultúrának a szelepe lesz, hogy ezen keresztül rá lehet húzni egy kicsit, meg lehet benne jeleníteni, és akkor így megvan a megoldás, vagy úgy tűnik, mint a meg lenne a megoldás, és akkor egyre jobban visszaépül.
2: Van egy dokumentumfilm sorozata, a YouTube-on elérhető, az a címe, hogy Szomszédaink a magyarok, nem tudom, hogy találkoztatok-e vele. Mindössze néhány rész készült el, most így beszélgetés közben gyorsan rákerestem, de a környező értelemszerűen most úgy látom már Szerbia megvan, Ausztria, Szlovákia megvan, illetve még tovább néhány rész. Én ezt nagyon ajánlom a rádióhallgatóknak, ugyanis Szlovákiában szlovákokat kérdeznek arról, hogy mit gondolnak a magyarokról, és érdekes, ott van egy pozsonyi történész professzor, szlovák történész professzor, aki azt mondja, hogy a szlovákoknak két fogalmuk van arra, két szavuk van arra, hogy Magyarország. Az egyik az, hogy Uhorszko, a másik meg az, hogy Magyarszko. És azt mondja, hogy az Uhorszko az a régi magyar királyság jelgal ekvivalens, uh-huh. és a Magyarszko az pedig a mai Magyarország. És azt mondja, hogy ilyen értelemben az Uhorszkónak ők, mint szlovákok, ugyanúgy az állampolgárai voltak. Tehát ők magukat oda sorolják, vagy legalábbis ő, mint történész uh-huh. professzor, ezt így mondja. De a Magyarszko az meg a mostani Magyarországot jelenti. És azt mondja, hogy ez a fejekbe nem mondja, ezt már én mondom, hogy nekem ez jutott eszembe, amikor azt a részt láttam, hogy olyan, mintha ez nálunk nagyon-nagyon nem lenne helyretéve, hogy az, ami a Trianon előtt volt, az egy multikulturális szervezet volt, államszervezet, nagyon sokféle nyelvű emberrel, amiben a magyar volt a többség. De a mai Magyarország, meg az akkori nagy Magyarország, úgymond, az nem szinonimája egymásnak. És hogy ez nyilván egy fájó pont sokaknak, de hogy ezzel kell elkezdeni foglalkozni. Ugyanis fontos kérdés, én nagyon régóta ezt gondolom, hogy te mondtál, hogy elkezdeni a szomszédaink nyelvét megismerni. Mert milyen élménye van egy lengyelnek, aki Lengyelországban, mondjuk Varsóból el akar menni az Adriára nyaralni, gondoljatok bele. Elindul, mondjuk vonattal menjen a lengyelünk, vagy stoppoljon. Gyakorlatilag, ha Magyarországon keresztül utazik, akkor azt a kis szűk területet leszámítva mindenhol az anyanyelvén az alapszintű dolgokat meg tudja mondani. Tehát jó napot kívánok, erre menjek, arra menjek, mennyibe kerül, mert a szláv nyelvek rokonsága ennyit még megenged. És ez azt is jelenti, hogy számára más országba lépés, vagy az idegenné válás, az nem egy elvágólagos dolog, hanem egy folyamat, egy átmenet. És mi magyarok viszont, ha átlépjük a határt mondjuk Párkánynál, vagy teszem azt nem is tudom, mondjuk Biharkeresztesnél, akkor mi a határokon túlélő magyarokat ismerjük fel, és mondjuk azt, hogy nalám itt vannak, de ugye se a szlovákot, se a románt, se a szerbet nem értjük. Uh-huh. És hogy számunkra ez a határ, ez elvágólagos. És ezen talán pont ezzel, amit mondtál, lehetne
0: egyébként
2: segíteni.
0: Ez pont milyen generációs, mert ugye én még tanultam oroszt az iskolába, uh-huh. és én értem a szláv nyelveket. Tehát, hogy tehát teljesen igaz, hogy még az iskolában ma egy szláv nyelvet nagyon hasznos lenne tanulni, mert nagyon sok országot meg lehet érteni belőle.
2: Habsburgotól ugye kiválóan megtanult magyarul. Kicsit az a gondolatom erről, hogy ha én egy hely királyának vélem magam, akkor megtalom az alattvalók nyelvét. Hogyha mi úgy gondoljuk itt a Kárpát-medencében, hogy mi vagyunk a hely urai, akkor talán illene beszélnünk legalább a szomszédai nyelvét. Mondom én, de ezzel lehet, hogy egyedül vagyok.
3: Hát igen, mondják is, hogy a nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Lehet, hogy traumát is könnyebb ilyen belső csoportban feldolgozni nyelveken keresztül.
1: A kedvenc kérdésem no. az, hogy úgy tűnik, hogy van egy nagyon szert ágazó tudásod, és egy nagyon komplex képzési stratégia van mögötte, de minthogyha valahogy ezek egy dolog köré szerveződnének. Ez így van?
0: Milyen egy dolog?
1: Én csak így tenném fel a kérdést. Tehát olyan, mintha egy képzési stratégiád lenne.
0: Van képzési stratégiám, igen. És van sokféle tudásom, de azokat mindig így próbálom mozgatni. És most így rámozgattam erre, hogy hogyan lehetne egy ilyen optimalizált prevenciós traumafeldolgozó módszert kitalálni. Csak azért nem tudom így véglegesíteni, hogy úgy mond, mert itt mondták nekem, hogy adjak be valamit valahova, de nem tudom ezt így látni kéne, hogy hova, vagy hogy milyen infrastruktúra jöhetne létre hozzá, és akkor így tudnám. Amúgy meg igen.
1: És a fejedben hogy van? Hogy ez egy tanfolyam lenne, vagy általános iskolai külön óra keretében?
0: Nem, hát ez egy átfogó valami van a fejemben, tehát hogy egy infrastruktúra, hogy ez de először a gyerekeket nem, tehát nem rögtön a gyerekeket őnekik ezeket a játékokat csinálnám, a videójátékokat, és akkor mondjuk a pedagógusoknak csinálnék ilyen érzékenyítő tanfolyamokat ezeken a traumáról szóló műveken keresztül, akkor a civileknek mondjuk én kiírásokat, akkor egy metodikát, hogy lehet ezeket a biztonságos történetmesélést elkezdeni, ezt mondjuk közzétenni, hogy ezt így tudjátok csinálni, és akkor hát egy törvényt is, egy emlékezett törvényt.
3: Nekem erről a ideális cél teszem, mint ahogy vannak, nem is tudom, vallási csatornák, lenne egy csatorna, ahol csak traumafeldolgozásról lenne szó, 0-24-ben, betelefonálással, weboldalon, szakértőkkel és élő közönség találkozókkal. Legyen így szerint.
0: Köszönöm.
1: Mennyit Anna volt a vendégünk, nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy ha sikerül kidolgozni ezt a rendszert, akkor majd értesítesz minket, és el tudjuk ültetni a hallgatók millióinak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönjük. Köszönjük, ez volt a harmadik utat. A tilos.hu-archívok között megtehetek a műsort, és próbáljuk minél több linket betenni azokról, amikről beszéltünk. Sziasztok!
1: Filmek, könyvek, mi egymás. Sziasztok!

0: Attilos Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú, istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Qubit. Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldelt ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában 1000 évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyű szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews. Lydia Fáj, amerikai rovarkutató, a világszerte elterjedt dalosszonyog, Culex pipiens viselkedését tanulmányozta. E rovarok ősszel tartalékot gyűjtenek, a nappalok rövidüléséhez igazodva a téli hónapokat hűvös, sötét helyen, nyugalmi állapotban, diapauzában töltik. A tudós szonyoglárvás edényeket helyezett ki kültéri lámpák alá, illetve sötét sarkokba. Szeptemberben a megvilágított szúnyogoknak negyed akkora hányada lépett nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottaké. Októberre utóbbiak mind elnyugodtak. A fénynek kitettek 59%-a maradt aktív, esélyt kapva, hogy kórokozókat terjesszen. Mindehhez akár 0,87 lux is elég volt, míg a hőmérséklet gátló hatását alig lehetett tapasztalni. Ismertette a Qubit.
0: Attilos Radio Hired Halotatok.
2: Attilos Radio FM 90.3, ez már a Szikvíz műsor, DJ Sztyep vagyok. Köszöntök minden kedves hallgatót. Berlinből a Reboot FM Künstler Radio stúdiójából, ahol kedd este fele veszem föl a szerdai műsort frissen, március vége fele 2024-ben. Jó zenehallgatást kívánok mindenkinek, két órában a Szikvíz.

Я просто...

Okay. All right. All right.

Like, what's the name of the shoe?

Tilos Rádió FM 90.3, eddig tartott a Szikvíz műsor frissen kedden este a berlini Rebud FM rádió stúdiójában rögzítve a zenék DJ Step válogatásában. Köszönöm szépen a figyelmet, sokat gondolok Budapestre, otthonra, mindenkinek üdvözlet, sziasztok, Tilos!

0: neki. Bal kettő lerak, vagy összer emel. Bal... Tövön is óvatosan, óvatosan.
1: Állj meg!
2: Mindenki mondta, hogy ne bért felől menjünk.
3: Mindegy, mert itt vagyunk. Hol a Saigon?
1: Azt mondták, a Saigon Café a tilos stage.
2: Hol vagyunk?
1: Hova hoztál minket?
2: Ez lenne az?
1: Na ez az, hát ezt kerestük.
4: Saigon Café. Original Chill Out. A Sunon. Keresd a rejtekes rekettyésben. Space Dog, Urban Mind, DJ Mongo, DJ Woody, Papa, MC Ting, Uli, Chili Team, Naszka, András Bádár, Abu Abu, Pusa Pista, DJ Bajtás, Forma C2-sben. Harun Ayaz, Switch, Naut 83, Takka, Vigel, Kori, Selector Hemperor, Vasquez, Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Denszátor Magdolna, Turbo, Sematic 4, Mouse, Irodalmi Dab Techno, Vida, Peter Herat. Kedvezményes jegyeket Tilos Rádió műsoraiban hallható kóddal tudtok vásárolni. A titkos kód Tilos.

Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt már a Cöxpon Ambient műsor. Én Papa vagyok. És az előbbi friss, ropogós Saigon Café-s spot után egy másik, hát ilyen tilosos rendezvény, hát nem tilosos rendezvény, de tilos stage-nek is mondhatnánk. Múlt héten beszéltem is róla részletesebben, de majd most is a műsor végén majd beszélek róla, de egy előjáróban holnap indulunk majd a Pécsi Fényfesztiválra, ahol is négy napon keresztül csütörtök, péntek, szombat, vasárnap tilos DJ-ket hallhattok majd a Színháztér nevű helyszínen a Király utcában Pécset. Élőben ott lesz velünk a színpadon Steve Pavlovsky, avagy Liquid Light Lab. Na de akkor tényleg a műsor végén így majd egy kicsit részletesebben. És a mai műsorban szerintem azokat a, vagy azokból a zenékből hallhattok egy szelekciót, amit majd vasárnap Nándesszel és Tomával játszom majd, közösen felváltva, szerintem én fogom majd felvezetni és levezetni mindenféle deep techno, dub techno, deep house, és persze Toma a szövegekért felelős, és akkor részleteikkel meg majd a műsor végén, most már harmadjára mondtam el. Na hát akkor jó hallgatózás, sziasztok! Tiros.

hogy is mondják ezt, transformálódni. Magyarul a formán túlra, valahogy kapcsolatot találni a formánkon túlisággal. És ez az egyetlen egy igazi feladat, és ez az a belső munka, amivel valóban munkálkodni kell. Az összes többi.

Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3, lassan véget ér a Szöxpon Ambient mai adása, ahol is gyakorlatilag abból a zenékből hallattatok egy adhok szelekciót, amiket majd a Fényfesztiválon vasárnap, azaz 5-én játszok majd Nándesszel karöltve. És akkor, ahogy a műsor elején ígértem, gyorsan elmondanám a fényfesztes programot. Holnap kezdünk a Színháztér nevű helyszínen. Ja nem, bocsánat, először gyorsan felsorolom, hogy kiket játszottam, igen. Bóvri Electric, Tokifuku, Terra Támnic, majd még egy Tokifuku, Orde 107, Extendia, és most a végén egy Alexander Bogdanov, és még így a végére a Slow Mo Guys Ambient, nevezzük így. Na, és akkor a programajánló része. Szóval holnap kezdődik a Színháztér nevű helyszín, ahol is DJ Bodó és DJ Sztyep játszanak majd minden nap egyébként 9:30-tól egyik tart a móka. Pénteken Blaz és László zenélnek, szombaton Marcel és Somatic Four, vasárnap pedig Nándesz és jó magam, én Papa vagyok, és minden nap Toma válogatott koncepcionális szövegeit hallhatjátok majd, én is nagyon kíváncsi vagyok, és ami még plusz és izgalmas, én is nagyon várom már egyébként ezt az egész eseményt, hogy ott lesz velünk a színpadon Liquid Night Lab néven tevékenykedő világhíres vizuál művész, és élőben csinálja majd az analóg és digitális technikák ötvözésével dolgozik ő egyébként. Hát ez lesz, nagyon kíváncsi vagyok rá, és tényleg nagyon izgatott vagyok, ha arra jártok Pécset, akkor nézzetek meg minket a Színháztéren. Ja, lesz Tilos merch egyébként, el ne felejtsem. Egyébként a részletes programot, rengeteg helyszín van, a zsolnaifesztivál.hu oldalon találhatjátok. És én el is köszönök, jön egy rövid hírek, utána pedig az erőmű. Sziasztok, szép napot!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: ...2015-ben a Charles Darwin alapítvány robotja a Galapagos-szigeteknél golflabda méretű, zömök, karú, kék polipra lelt a tengerfenéken. Az 1700 méter mérőről felhozott három példányból csak egyet sikerült tartósítani. Janet White, a Chicagói Field Múzeum szakértője nem akarta boncolással tönkretenni. A napokban Microeledone galapagensis néven bejegyzett polipot végül mikro-CT felvételek alapján összeállított háromdimenziós modell segítségével írták le. Alaktanilag egy, a déli félteke hideg mélyvizeiben honos családnak a trópusokon apró testűvé vált tagjáról van szó. Kék színe az alzatból kiásott zsákmány emésztése közben annak lumineszenciáját nyomja el, nehogy a kis polip maga is prédává váljon, írja a Qubit. Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata, írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 századmillió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csontlumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében 30 méterre a bejárattól nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Qubit. 79 ország több mint 31.500 fajta tiszta kutyája versenyzett Bolognában a 2026-os World Dog Show-n. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként vett részt az ebsereg szemlén, írta meg büszkén mindjárt két rovatában is, a 24.hu. Egy honi bobtail, a Bugaboo's Dream Big with Bottom Shaker Jack néven nyilvántartott óangol juhász nyerte a világ legszebb kutyája címet. Tájékoztatta a távirati irodát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Butterfly Hunter Casper pedig a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a föld legszebb rövid szőrű magyar vizslája, egyúttal a vizslák és szetterek fajta csoportjának legszebb képviselője lett. Szívből gratulálunk!
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

0: Sziasztok, ez itt az Erőmű, a Tilos Rádió klíma és környezetvédelmi két heti műsora. Sajnos a nagy meleg miatt nem tudtuk összehozni a mai beszélgetést, úgyhogy ismétlést fogtok hallani, amikor Szendőfi Balázsra beszélgettünk. Jó szórakozást hozzá!
1: A mai vendégünk Szendőfi Balázs, természetfilmes zeneszerző, halkutató. Szia Balázs! Üdvözöllek!
2: Hello, sziasztok!
1: Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Pár hónapja, hogy a Hegyi Zene, amely a legjobb ismeretterjesztő filmdíját nyert el a 45. Magyar Filmszemlén. Gratulálunk ez a díjhoz. Hosszabb ideje terveztem már, hogy vendégül lássalak itt az Erőműben, és mint azt remélem a beszélgetésünkből is ki fog derülni, mintha az utóbbi időben felgyorsultak volna az események veled kapcsolatban körülötted, és jól szimbolizálja mindezt a díj, amit nyertél. Kérlek, hogy mesélj nekünk a filmről, a természetfilmes utadról, és más egyéb filmeidről is.
2: Ez egy jó tárgytémafeldobás, de akkor a Hegyi Zenével kezdem. Ez a film az Erdélyi Szigethegységről szól, és nagyjából 4 éven keresztül készült 2 részes, és az első rész, tehát a Hegyi Zene 1 nyerte meg ezt a bizonyos díjat, de addigra már elkészült a második rész is, az van most hát ilyen mozis kifutó időszakban, és utána kerül majd másféle médiumokba, vagy pedig akár a végén ugyanúgy a YouTube-ra, mint ahogy az első rész ott már egyébként elérhető. Tehát aki rákeres, akkor ezt a díjazott részt ezt meg tudja nézni a YouTube-on, korlátlanul bárki számára hozzáférhető. És hát valószínűleg ez volt az első olyan filmem, ami egy kicsit más hangvételű, mint a többi természetfilm. Nem tudom, hogy te láttad-e.
1: Én láttam, igen, és a többi filmeidet is, és a készülő filmedet is. Ufárok a templomban. Abszolút. Kérlek, mesélj arról, hogy, mert ugye ami ugyancsak különleges, tehát hogy te a film minden aspektusát egyedül készíted, és kérlek, hogy tehát az operatőrtől, a vágástól, tehát hogy tényleg mindent.
2: Igen, igen.
1: Kérlek, hogy azért a kezdetekről, vissza fogunk még jobban menni a múltban, mert kíváncsi vagyok, mert szeretném megérteni, hogy úgymond hogy robbantál be a környezetvédelmi, természetvédelmi szénába, de most még kérlek, maradjunk egy picit a filmeknél, tehát ha jól tudom, egy 12 évvel ezelőtt kezdtél el filmeket készíteni.
2: Így van, igen, és már akkor is úgy kezdtem, hogy egyedül, tehát egy személyes stábként dolgozva. Nyilván vannak olyan segítők, akik egy-egy forgatáson jelen vannak, közülük viszonylag kevésszer akad olyan, aki konkrétan szintén filmes, tehát aki tud filmes módon is segíteni, de ha tud, akkor persze megosztjuk egymás közt a készült felvételeket, és mondjuk akkor megvan többszörből, ez lenne a stábbal dolgozás előnye, de ettől nagyrészt hát megkímélem magam olyan értelemben, hogy sokkal függetlenebb dolog egyedül dolgozni, meg egyébként sokkal költséghatékonyabb is. És mikor megvan a nyersanyag, akkor az utómunkát is magam csinálom. Tehát én vágom a filmet, én írom a szöveget, én szerzem nagyrészt a zenét is, és én is játszom. Például a Hegyi Zenében az egyik hangszeres is én vagyok. És ez is megint csak egyfelől hatékonnyá teszi az egész folyamatot, tehát nem kell máshoz alkalmazkodni. Másfelől pedig szerintem belekerül egy olyan kompozíciós egység, ami általában olyan művekben, vagy olyan műfajokban szokott jelen lenni, amik természetüknél fogva egyszemélyesek, tehát mondjuk most kicsit meredeket mondok, a költészek, tehát ugye verset sem 3-4 ember ír, bár volt már arra is példa, de alapvetően ezeket egy ember írja. És így a filmezésben, ami egyébként egy szintén természetétől fogva egy nagyon társas csapatmunka, ezt tudtam, akartam is, és tudtam is redukálni egy bizonyos szintre. Mondom, szinte, ahogy mondod, egyedül nyilván vannak azért segítők, meg nyilván a narrátor sem én vagyok, de az értelmi szerzés, tehát a rendezéstől kezdve az összes többi kulcsfontosságú feladatig az én vállamat nyomja.
1: És kérlek a kezdet, de közben, tehát az, ami igazán érdekelne, mert te nem csak kifejezetten klasszikus természetfilmet, ha lehet ilyet mondani, készítesz, hanem abszolút egy nagyon erős mondani való, egy nagyon erős narratíva van végig, úgymond hangot adsz a természetnek, aki egészen erősen perlekedik az emberekkel. Tehát, hogy, de és közben pedig említetted ezt, hogy ez egy önkifejezés is, tehát, hogy mind a kettő megvalósul ezekben a művekben, vagy valamelyik megelőzte a másikat?
2: Szerintem egyszerre valósul meg a kettő. Nyilván a természetnek adott hang, ami a Hegyi Zene filmben a leginkább tetten érhető, tehát a többi filmben normál narrátor és egyes szám harmadik személyben mesélve a dolgokat, de akár a Hegyi Zene film szövege, ahol viszont egyes szám első személyben a természet, illetve a hegység nevében beszél a mesélő hölgy, ott is nyilván én írtam a szöveget, tehát azok az én érzéseim, amikor megpróbálom magam absztrakt módon beleképzelni egy olyan, mondhatjuk, hogy élőlénynek, egy nagy élőlénynek a mindennapjaiba, vagy fájdalmaiba, amelynek az egyik része, tehát az emberiség, ugye a természet része, mintha ellene fordult volna, és a lehető legtöbb helyen megbontja a harmóniát a puszta létezésével, meg az előrefelé, szerinte előrefelé törekvésével. És ezt a fura érzést, amit bennem ez kelt, hiszen én magam is ember vagyok, ezt próbálom meg a művészet eszközeivel egyrészt kompenzálni, tehát saját magam részére is feldolgozni azáltal, hogy születnek belőle ilyen önkifejezés vagy önkifejezést megkísérlő alkotások. Másfelől pedig megpróbálom a többi embernek is így, vagy a többi emberben is ezt tudatosítani, akik megnézik ezeket a filmeket.
1: Hogyha visszalépünk jó pár évet, ugye Zuglóban nőttél fel, és azt nyilatkoztad, hogy korán fontos része volt az életednek a természet megfigyelése. És azt is mondtad, hogy azt szeretném megérteni, hogy mi vezérelt egy gyereket, mert azt mondtad, hogy az otthonodhoz közeli vizes élőhelyen a természet hangjait rögzítetted. Tehát, hogy egy gyerek hogy kerül oda, hogy jut ilyen eszébe, hogy ezt csinálja?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, mert az emlékeim előttről való ez a sugallat, tehát én nem tudom, hogy honnan jött, mert már akkor is, amikor az első gyerekkori emlékeim is ehhez kötődnek, tehát mondjuk ahhoz, hogy a nagymamám tatai házának az üveges verandáján az apukámmal karöltve a beszabaduló, illetve az ott foglyul esett rovarokat nézegettük, hogy melyik milyen faj lehet, és mindig csodálkoztunk, amikor bejött egy olyan, amit még sosem láttunk, egy fürkészdarázs vagy egy szitakötő, és akkor én még olvasni, írni sem tudtam. Úgyhogy ez így beszivárgott, és mondanám, hogy apám által, de apám is igazából csak lelkes amatőrként szerette a természetet, mert a hangszerkészítőmester volt. Tehát nincsen olyan konkrét szál, amihez kötöm ezt az eredetet. Egyszerűen ez érdekelt, és egyébként sok gyerek átesik ezen állítólag, csak aztán hamar kinövik. Én nekem meg nem sikerült kinőnöm. Uh-huh. Tehát egyszer meghallottam. Igen?
1: Nem csak, hogy miért? Tehát, hogyha tanácsot adnál gyerekeknek, hogy ne nőjék ki ezt a fajta rácsodálkozást a természetre, ezt a fajta kíváncsiságot, hogy van ötletet, hogy...
2: El kell indulni valamelyik irányba még időben. Tehát én nekem pont ilyen volt a madárhanggyűjtés annak idején. Tehát arra rájöttem, hogy én azt tök jól tudom csinálni gyerekként is. Ehhez egyébként kellett egy vicces módon egy filmtörténeti jelentőségű sorozat, a Twin Peaks, amiben ugye Cooper ügynök diktafonba beszél, és diktafonba mondja a naplóját. És nekem az annyira tetszett, hogy én 13 évesen diktafont kértem karácsonyra, és aztán rájöttem, hogy nekem ez nem való, tehát én nem vezetek így naplót, viszont azt a diktafon nagyon jól lehetett használni, aztán később madárhangok rögzítésére.
1: Ez nem hordozható
2: is volt meg egyebek, úgyhogy igen, valóban azt csináltam. Miután meghallottam egy Hungaroton kiadványt, kazettán egy madárhangos kiadványt, ami nem is ilyen természettudományos gyűjtemény jelentőségi volt, hanem inkább szerintem relaxációs, mert mondjuk a fülemüle hang az konkrétan 12 percen keresztül ment rajta, Akkor rájöttem, hogy én ilyeneket szeretnék gyűjteni, mert érdekelnek a madárfajok, érdekel a sokféleségük, és nyilván a hangjuk is. Egyébként mind zenész családból származó valaki, a hangok különösen érdekelnek a mai napig, és elég jól meg tudtam jegyezni a madarak hangját, szóval a mai napig őket elég jól felismerem. Ez egyébként a filmezésben is előnyös, mert elég sokszor szerepel, vagy elég sokszor van olyan, hogy nem megfelelő madárhangot vágnak be, mondjuk itt-ott magyar természetfilmekben feltűnt, hogy évszakhoz vagy élőhelyhez nem illő madárhangok szólnak, és ehhez ugye másoknak szakértői segítséget kell kérni, nekem meg így nagyjából az innen van ez a tudás a fejemben.
1: És mikor döntötted úgy, mert ahogy így most beszélgetünk, ugye azért ez egy ilyen magányos műfaj valamilyen szinten, tehát hogy minthogyha a filmeid készítését is, tehát hogy egyedül vagy benne, és egy alkotói folyamat, de mikor érezted úgy, vagy döntöttél úgy, hogy ezt mindezt megmutatod másoknak is, tehát hogy ezt másokkal is megosztod, bevonsz másokat is?
2: Hát ehhez először el kellett indulnom, mert nem kellett, de így alakult, hogy elindultam a zenei pályán. Tehát a gyerekkoromban ennek a kísértésnek végig ellenálltam, annak ellenére, hogy mindenki zenész a családban. Én nagyon sokáig nem vettem hangszert a kezembe, hanem folyton az állatokkal, meg a természettel foglalkoztam. Voltak egyébként társaim ebben, tehát különböző lakótelepi haverok, akikkel kiárkáltunk siklót fogni, meg felfedezni a kőbánya alsó részén, illetve felső részén, ott a felső rákosi réteknél, amíg akkor jóval dúsabb megmaradt élővilágot. És utána, amikor a zenei pályán elindultam, akkor jöttek azok az impulzusok, amikor rögtön a zeneszerzés érdekelt ott is. És egy zeneszerző ugye az alapvetően, ha valamit csinál, akkor azt megmutatja az embereknek. Tehát elég kevés az olyan zeneszerző, aki megírja a műveit, és aztán azt nem hallja senki. Különösen az én műfajomban, ami egyébként a jazz volt, és már a kezdetektől, tehát már 20 éveim elején, amikor megjelentek az első, sőt 19 évesen is már, amikor lettek ilyen jellegű opuszok, amiknek mindig természeti címet adtam szinte. Tehát ott is ez már felmerült az igény bennem, hogy legalább absztrakt módon próbáljuk a természetet ábrázolni, vagy valamilyen állatnevet, vagy valamilyen tájnevet, vagy folyónevet adtam a szerzeményeimnek. És aztán teljesen egyértelmű volt, hogy amit csinálok, azt szeretném megmutatni másoknak, és így jött aztán végül sok év múlva, hogy akkor rátaláltam a filmezésre, és ez egy ilyen hazatérés élmény volt, hogy akkor tényleg csinálhatok valami olyat, ami a természethez kapcsolódik, és valamit össze is rak, tehát egy alkotási folyamat, és a végén pedig ez meglepően sok embert érdekelt is.
1: Abszolút, és egyre többet, hála Istennek. Arra a folyamatra lennék még kíváncsi, mert ugye most akkor látjuk ezt a lépést, hogy lettél mondjuk filmes, és a természet milyen szerepet játszott az életedben, de itt azért van még egy nagy ugrás, ami azért nagyon sok szempontból egy elég hálátlan feladat, most bízunk benne, hogy egyre kevésbé a mai Magyarországon, de mondjuk még egy pár hónappal korábban is ezért eléggé, az pedig az, hogy ugye a természet védelme és az emberi tevékenység kritikáját is felvállalod, amellett, hogy természetfilmes vagy. Tehát, hogy ez egy új szint. Miért döntöttél úgy, hogy ezt bevállalod?
2: Hát ez az elejétől jön, mondta, tehát ez nem a filmezés közben jött, hanem már az első filmemben is vannak ilyen hangok, csak ugye akkor még nyilván senki által nem ismert filmesként felvethettem dolgokat, aztán ezekből valami lett. Egyébként például az első filmemnek volt hatása arra, hogy Budapesten született két új természetvédelmi terület, tehát már ott is vannak olyan eredmények, amiket a mai napig nagy eredménynek tartok, mert egyébként ez a lényeg, tehát bármennyit is aktivistáskodhatunk, és bármennyire is győzhetünk egy-egy lobbyerő vagy ágazat felett, a lényeg az, hogy a természetben mi történik, illetve főleg inkább, hogy mi nem történik. És hogyha ha védett lesz egy terület, akkor ott nyilván egy csomó minden olyan dolog már nem történhet, ami annak a területnek árt. Aztán nyilván később ez, ahogy úgymond ismertebbé váltam, úgy egyre fontosabb feladatnak állt felelőttem ez a a civil természetvédelemnek a feladata, és abban is a figyelemfelhívásos szegmens, de az sem feltétlenül úgy, hogy ahogyan mondjuk, mit tudom én, bármilyen hírportál csinálja, hanem annál jóval mélyebben. Ha már ugye a filmezést választottam műfajomnak, amiről ugye egy film az évekig készül, akkor ez pont nagyon alkalmas arra, hogy egy-egy problémát, egy vagy dokumentumfilm, helyettelenül szokták ezt egyébként használni, mert ezek nem dokumentumfilmek, de ilyesfajta tényfeltáró jellegű, vagy probléma bemutató jellegű filmekké változzanak a természetfilmek. És egyébként ez az egyetlen igaz út szerintem a természetfilmezésben, mert ember nélkül csak szép természetfilmet csinálni, annak már rég lejárt az ideje, tehát az egy hatalmas hazugság, hogyha most valaki olyat csinál.
1: Abszolút, egyébként ez ugye az Attenborough-nál is volt egy ilyen shift ugye az elmúlt években, sőt volt egy ilyen film, és amiben pont ugyanazokat a területeket látogatta meg újra, ahol évtizedekkel korábban volt, és pont az egész film ugye arra volt kihegyezve, hogy mennyire azok az érintetlen területek, vagy részben érintetlen területek milyen gyorsasággal tűnnek el. Abszolút egyet értek ezzel. És ha már eltűnésről van szó, akkor ugye az Átlátszó a közös munkád, ugye a Füstbe ment erdők riport filmje, ami ugyancsak mindenkinek nagyon-nagyon ajánlok, és egy nagyon-nagyon fontos problémára, ugye a nemzeti parkok területén védett erdők pusztításáról szól, amit bízunk benne, hogy jó irányba mentek a dolgok, de kérlek szépen, hogy azért mutasd be, hogy mi volt ez a probléma, és miért mennek, vagy mentek füstbe az erdők Magyarországon?
2: Nos, hát ez egyébként most is ugyanúgy probléma még, tehát itt még ez nincsen megoldva, ez le lett egy moratóriummal állítva, de csak szeptember 30-áig, tehát addig fog tartani a mostani közlöny szerint a védett erdők kitermelésének a tilalma, ami egyébként abszurd, ha belegondolunk, mert az ember, aki csak úgy belegondol ebbe, akkor azt gondolhatja, hogy ha egy erdő védett, akkor azt nem szabad kitermelni. Most ez Magyarországon nincs így, és soha nem is volt így, sajnos. Az erdő törvény, illetve az erdész lobby, az mindig is erősebb volt a természetvédelemnél, annál is inkább már jóval előbb voltak, és tulajdonképpen az erdészek voltak az első természetvédők a maguk idejében, mondjuk 200 évvel ezelőtt, amikor a selmeci hagyományok nyomán megalakult az a soproni iskola, amelyik az akkor még fenntarthatónak nevezett erdőgazdálkodásnak ezt tűzte a zászlajára, és nyilván sokat finomodott azóta, de a lényeg az még mindig az agrárszemlélet benne, tehát hogy erdőt ültetünk, meg felneveljük, aztán learatjuk, és akkor helyére megint ültetünk, felneveljük és learatjuk. És az erdő ezt nem bírja, mert az erdő az egy, mondják, hogy klimax társulás, tehát egy utolsó, akár évezredekig fennmaradó, változatlanul fennmaradó élőlény társulás lehet. Tehát ha belegondolunk, akkor mindenből erdő lesz egy idő után, hogyha hagynánk, akkor mindenből erdő lenne. Mondjuk csinálunk egy bányát, az az egyik legdurvább beavatkozás, az megtelik vízzel, és akkor ott lesz egy bányató. Az tájsebb egyébként, de egyre szebb, hiszen gyógyítja magát a természet, először vízzel, aztán a vízben megjelennek a szerves anyagok, és szépen ez az egész hosszú, akár egy évszázad alatt felisszapolódik, megtámadja úgymond a szukceszió, kinőnek belőle ágyszerúak, aztán pedig a fák, és a vége ott is az, hogy egy erdő lesz belőle megint. Csak ez egy hosszú-hosszú idő. Ezért nagyon nagy hiba az erdőhöz úgy állni, mint mondjuk egy búzaföldhöz, az erdészeknek a kedvenc érve, hogy a búzát is le kell időben aratni, meg a kukoricát is, tehát akkor a fákat is, amikor a legjobb vágás életkorban vannak, akkor le kell őket aratni, azaz ki kell termelni. Most ezek a fák, például a bükkfa esetében 120 év a vágásforduló, tehát a 120 éves bükkfa az, amelyik a legalkalmasabb, akár ipari, akár bármilyen olyan fának, amit érdemes kitermelni.

0: kellene védelmet kapni?
1: Igen, elsősorban, hát nyilván azok a védett erdőknél a társadalom valamikor, amikor megalapították a nemzeti parkot, vagy amikor megkapta ezt a védelmet, akkor a társadalom tulajdonképpen hozott egy közös döntést, hogy ezt az erdőt meg akarjuk védeni. És éppen ezért arra hivatkozni, hogy társadalmi érdek a letermelése, akkor itt egy ellentmondást találunk, hiszen akkor miért védtük meg. És ez az ellentmondás volt jelen egyébként a közelmúltig az erdőkezelésben is, tehát két gazdája volt a nemzeti parki erdőknek. Volt ugye a nemzeti park, aki a természetvédelmi kezelő volt, és volt pedig az erdőgazdálkodás, ami állami a legtöbb esetben a védetteknél, az pedig a vagyonkezelő volt. És akkor az egyiknek az volt a dolga, hogy megvédje, a másiknak pedig az, hogy kitermelje. És ezeknek egyességre kellett jutni, tehát egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen békésnek látszó, de egyébként rendkívül feszült, ellenérdekelt tárgyalások folytak erdőterű tárgyalás címén, ahol nyilván az erőviszonyok döntöttek mindig, hogy mi lesz kijelölve, és a természetvédők, már most a hivatásosakról beszélek, tehát a nemzeti parki munkatársak, azok vért izzadtak, hogy kompromisszumok árán megmentsenek egy-két foltot ezekből az idősödő, és ezért egyre természetesebbé váló erdőkből. És ennek egyébként a társadalom is egyre kevésbé tolerálja ezt, tehát nyilván eddig is, mondjuk 10 évvel ezelőtt is sok szomorúságot okozott az erdőjáróknak, hogyha azt látták, hogy a kedvenc erdőjüket, ami ráadásul egy szép öreg erdő volt, levágták, és egy sivatag van a helyén. De ugye bejött a képbe a klímaváltozás, és eléggé valószínű, hogy egy-egy ilyen levágott erdő részletnek a helyén már nem lesz következő ugyanolyan őshonos fajokból álló erdő, mert nem fog tudni felnőni a kiszáradó, benapozott, esetleg eső és szél által erodált talajban. Amit addig a fák maguk védtek, tehát az erdő magának védi az erdőklímát, ha kivágod egy helyen, akkor onnan eltűnik maga az erdőklíma is, mert az összes többi faj, az a több ezer faj, ami még az erdőben él a fákon kívül.
0: De az a döbbenetes ezzel kapcsolatban, hogy azért ez mind nem rocket science, tehát hogy csak egy picit, hogy meg bemutassam azt, hogy tehát milyen beszélgetésekben, vitákban vagy erdészekkel, ugye még korábban megosztottál egy József nevű Facebook felhasználót, aki a természetvédők, írta ő, természetvédők szeretik a holtfát, mert akkor több a rovar, táplálék a madaraknak a rovarok, és a gombák viszont károsítják a fákat, a holtfa felhasználása viszont segít a széndioxid lekötésében, írta ő, erre írta te, hogy József a Soproni Erdészeti Egyetemen tanult, és a Szombathelyi Erdészeti ZRT-nél dolgozik. Józsefnek az a véleménye, hogy a talajba visszahordható holtfa nem segíti az erdő felújítását. József szerint az erdőben élő rovarok és gombák nem szimbiózisban élnek a fákkal, hanem károsítják őket. József még sosem hallott arról, hogy a gombák nélkül a fák nem tudnának kellő mennyiségű vizet felvenni a talajból. József szerint az erdei rovarvilág a természetvédők luxusa. Szerintem pedig az ilyen Józsefélék megértek arra, hogy keressenek valami más szép hivatást, ahol kevesebb kárt tudnak okozni. A Soproni Erdészeti Egyetem pedig megérett egy komoly reformra, ha ez nem megy, akkor a bezárásra. A jelenlegi fabányászok helyett felelős ökológiai szemléletű szakembereket szeretnénk az erdőink kezelésére. Hogy lehet ilyen szakadék a között, amit te mondasz, és amit József képvisel?
1: József egyébként nem feltétlenül a megfelelő ellensúly most itt ebben a részben, mert nyilván azért a legtöbb erdőmérnök, meg olyan erdész, aki felkészült ebbe kicsit Józsefnél, akivel egyébként nem tudtam meg pontosan, hogy milyen státuszban dolgozik, azt annyit lehet, hogy ő csak egy favágó, vagy egy kerületvezető erdész maximum. De a lényeg, hogy azért ezt erdészek is tudják, amiket leírtam. Csak hogyha, tehát amelyik erdész kimondja ezeket a dolgokat, amiket én, az azt is kimondja, hogy a védett erdőket nem szabad kitermelni gazdasági célból. És ezt van olyan erdész, aki kimondhatja, tényleg van, nem sok, viszont aki nem mondhatja ki, az nyilván az, aki kezeli ezeket az erdőket, hiszen neki az, vagy hát nem mondhatta ki a közelmúltig, mert neki az volt a dolga, hogy kitermelje őket. Most kérdés, hogy ahogy megváltozik itt a hozzáállás a politikai irányítás változásával, hogy mi lesz

0: lesz a helyzet. Nyilván nem lesz akkora termelési kényszer az erdőgazdálkodók, az állami erdőkezelőkön. Elvileg ez az ígéret, tehát hogyha nem lesznek rákényszerítve arra, hogy kitermeljék a saját működésükhöz szükséges anyagiakat, és még plusz szolgáltassanak az állam, vagy most csúnyát mondok, de a kormány számára, mert egyébként ilyen is volt az előző rendszerben, akár faanyagot, akár anyagi javakat, tehát pénzt, akkor ők is felélegezhetnek. De nyilván nem ez volt a kérdés, egy kicsit elkalandoztam. Azt látom egyébként, és most már beismerik az erdészek, vagy legalábbis az erdész portálokon megjelent írások alapján elég sokan azt a részt beismerik, hogy a kommunikációt azt elbukták ebben a kérdésben. De ez azért van egyébként, mert úgy igazán hitelesen nem tudják kommunikálni a védett erdőknek a kitermelését. Hiszen a természetvédelmi törvény is kimondja egyébként, meg aztán, ha jól tudom, akkor az erdőtörvényben is voltak olyan jellegű változtatások az Alkotmánybíróság által, hogy egy természetvédelmi rendeltetési erdőnek nem lehet plusz gazdasági rendeltetést is adni. Tehát innentől kezdve nekik azt kell elhitetni ahhoz, hogy kitermelhessenek egy védett erdőrészletet, hogy ez a kitermelés, ez természetvédelmi szempontból volt jó annak az erdőnek.
1: Még az erdők, bocsánára, úgy kérlek, fejezd be a gondolatodat.
0: Mondjuk ezt nyilván, hogy az, hogy letermelünk egy erdőt tarvágással, vagy végvágással, meg újabban át van nevezve, de a lényege ugyanaz, hogy ez jó az erdőnek, ezt szerintem senki sem hiszi el, tehát ezért is nehéz lesz ezt átvinni. Meg lehet szakmailag magyarázni, ráfogják a klímaváltozásra, arra, hogy nem tud az erdő felújulni, és majd így biztos jobban fel tud újulni, és ez majd 60-70 év múlva derül ki, tehát akkor ők már nem lesznek felelősségre vonhatók. De mondom ezt hitelesen, tehát tudományos alapja ennek nincs. Egy erdőt, részletet, vagy egy teljes erdőt akkor lehet a legjobban megóvni, hogyha az egészséges részeket, az idős részeket békén hagyják, és a természetvédelmi kezelési célból legfeljebb az inváziós fajokat ritkítják ki.
1: Még maradva az erdőnél, de mindenféleképpen ugye az egyik, ugyancsak az egyik agenda, ami mellett többször felemelted a hangodat, az a vadászlobbi. És itt van egy történet, amiről nem, tehát én is csak mikor olvastam rólad, akkor szembesültem, ami elég jól mutatja a vadászlobbinak az elejét, itt a hőkamerák használatáról, és arról a túrározó történetéről, akit majdnem, tehát hogy életveszélyesen megsértettek. Kérlek, hogy mesélj nekünk erről a történetről is, és arról is, hogy a vadászoknak, vagy egyes érdekeltségi köröknek a gazdasági érdekei ebben az esetben is hogyan írják felül akár a Magyarország és a környezet érdekeit.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes téma, mert amikor azt mondtam, hogy a készülő Kúfárok a templomban című filmben szó lesz a vadászatról is, és igen, bizony a túltartott vadállományról, akkor többen azt mondták nekem, hogy az erdészek nagy része mindent meg fog nekem bocsátani, hogyha erről is beszélek, mert az erdészeknek ez egy probléma. Tehát a vadászok az erdészek ellen érdekeltjei. Abban az esetben, hogyha nem ugyanaz a cég kezeli az erdőt, mint amelyik a vadat. Eddig úgy volt, hogy az állami erdészeti ZRT-k voltak a legtöbb helyen, persze nyilván nem lehet ezt így kijelenteni, de sok helyen egyben a vadgazdálkodásra jogosultak is. És ilyenkor ugye az van, hogyha az ő vadja lerágja az ő erdőjét, akkor ezt egyszerűen mérlegre teszi, és kikönyveli, hogy melyikből van neki nagyobb kára, és melyikből van nagyobb haszna, és akkor rájön, hogy a vendégvadásztatásból nagyobb haszna van, és akkor inkább tartja nagyon rossz állapotban az erdőket, nagyon sok vaddal, csak hogy a pénzes vendégvadász, vagy adott esetben a politikus könnyen tudjon lőni vadat, akár egy fél óra alatt is. Ezért vannak egyébként túltartva a vadállományok Magyarországon, iszonyatos mértékben. Különösen azért tudom ezt tapasztalatból is mondani, mert ugye 4 évig forgattam Erdélyben, amiről azt hinnénk, hogy egy vad paradicsom, és közben nagyjából kb. 100 annyi patás nagy vad, vagy csülkös, tehát vaddisznó, szarvas és őz van ott. Alig lehet őket látni, és nem csak azért, mert nagyobb az erdő, és jobban eloszlanak, hanem egyszerűen nincs akkora sűrűség, és ez az erdőn is meglátszik, tehát ki tudnak nőni a famagoncok, ki tud nőni a cserjeszint. Magyarországon egy csomó erdőben, még akár erdőrezervátumban is tudok olyat mondani, ahol semmiféle felújulás nem tud megvalósulni, mert a szarvasok és a muflonok, ami egy utóbbi egyébként egy idegenhonos, nem is idevaló faj, csak a vadászat kedvéért tartják, lerágja, lekapossa az egészet. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogy az egészséges erdők az egy eléggé primér közérdek lenne mindenkit számára, nem csak az annak számára, aki oda megy kirándulni, hanem úgy egyáltalán, tehát az ökológiai szolgáltatások és a klímabeli szerepe miatt az erdőnek, az, hogy egy erdő egészséges legyen, az mindennek jó, a víznek, a levegőnek, és nem sorolom tovább. Viszont ezt a közérdeket annak a egyébként 70 ezres vadásztábornak, ami Magyarországon van, ha jól tudom, akkor 70 ezeren vannak, és ebből 3000 a hivatásos vadász, a többi az hobbi vadász. Ezeknek a kiszolgálása viszi el, tehát ezek miatt egy csomó helyen az erdő képtelen felújulni, és hogyha az erdész fel akarja újítani, akkor be kell, hogy kerítse az adott részt, mert csak a vad kizáró kerítés mögött nő meg az erdő, vagy nő ki a makból a tölgy vagy a bükkfa.
1: De hogy látsz arra lehetőséget, hogy azáltal, tehát hogy ugye ez egy minden összefügg, tehát ugye gondolom a vadászok ugye eltetik ezeket az állatokat, azért nagyobb a szaporulat, a ragadozók, csúcsragadozók gondolom kevesebben vannak, vagy azokat is vadásszák, tehát hogy mindez, te látsz arra lehetőséget, hogy ez változzon?
0: Hát ez csak egy nagyon kemény szabályozással lehetne változtatni ezen, mert ez rendszer szintű és nagyon régóta beágyazódott dolog. Tehát pont mostanában írtam valakinek, hogy hát a vadászat az mindig is egy ilyen politikailag kivételezett szegmens volt, hiszen már a Ferenc Józsefnek is az egyetlen és kedvenc szenvedélye volt. Kádárék is vadásztak, Orbánék alatt is ott voltak a vadászok, Tibor semmilyen, azt hiszem még voltak jó páran, tehát hogy, és ezért olyan kiváltságokat kaptak, amik ugye tükrözik a mai állapotokat. Tehát az ő kiváltságuk az, hogy országosan így nézhetnek ki az erdők, és hogy ilyen szinten lehet túltartva a vadállomány. Egyébként amellett sem menjünk el, ezt írta nekem nemrég egy kommentelő, hogy 5000 személyi sérüléssel történő vadhoz köthető baleset, közúti baleset történik évente Magyarországon. Ez is a nagy vadsűrűség miatt van, és a törvényeket úgy találták ki nyilván, hogy a vadászatra jogosult nem tartozik felelősséggel, tehát ha elütsz egy vadat, akkor az a te felelősséged, és nincs kártérítés, és hogyha személyi sérülés van, akkor nincsen semmilyen kompenzáció. Viszont a vadat, hogyha kimutathatóan, de nem tudom pontosan, hogy van a szabály, de hogyha kimutathatóan te voltál a hibás, még az is lehet, hogy magát a vadat is ki kell fizetned. Úgyhogy mondom, egy hatalmas kiváltság van, viszont az a jó hírem, hogy úgy látom, hogy az üzletékesek, akik most azok lesznek, azok azért látják ezt a problémát, és meg fogják próbálni megoldani. Sajnálatos módon, vagy elsőre nézve sajnálatos módon úgy tűnik, hogy a vadgazdálkodás az agrártárca alatt marad a következő kormányban, míg az erdők azok a környezetvédelmi tárca alá kerülnek.
1: Ez akkor nem jó jel ezek szerint.
0: Tehát ez nem biztos, hogy baj, mert ugye eddig egy helyen volt, és ugyanaz döntött a kettőről, ami ráadásul ugye ellentmondásokat eredményezett. Itt van egy minimális ellenérdekeltség, ha csak üzleti szempontból nézzük. Tehát az erdésznek az az érdeke, hogy minél kevesebb vad legyen az erdejében, ami lerágja. A vadásznak pedig az, hogy minél több vad, amire aztán lehet hívni a pénzes vendégvadászokat. Most máshova került, tehát most a környezetvédelem és az agrártárca kell, hogy lemeccselje egymással ezt a vadkérdést, hogy mennyi lehet a létszám, de egyébként az a vicces, hogy a törvények amúgy megszabják, tehát az, hogy ennyi vad van, ez még csak nem is törvényes. Még az előző rendszerben sem volt az. Csak elhazudják a vad számbecsléseket, mindig alábecslik, és statisztikailag nem jön ki jól. Tehát, hogyha azt írják, hogy mondjuk azért működnek, mert túl sok a vad, és ezért kell ennyi vadász, és megnézed, hogy mennyit lőttek ki évente, mit tudom én, mondjuk gímszarvasból, hogyha az a szám igaz lett volna, amit pár évvel ezelőtt mondtak országos állománynak, akkor már össze kellett volna, hogy omoljon a gímszarvas állomány, mert annyit lőttek ki, de közben pedig nem omlott össze, tehát egyre több van.
1: Tehát meghamisítják. De ugye 70 ezeret mondtál, de most mondjuk egy nagyobb számot, ami ugye az a megjelent könyvednek is a címében van, az 1 millió, a könyved cím az 1 millió horgász országa. Egy picit beszéljünk, váltsunk át erre a témára, kérlek. Ugye azt írod, hogy nincs még egy olyan ország a Földön, amely akár csak megközelíteni ezt a horgász létszámot. Ez is nagy valószínűséggel azért ez egy inflálódott szám. Ugye, de ugye a legnépszerűbb szabadidős tevékenység. Miről szól ez a könyv, és miért vágtál bele?
0: Igen, hát a horgászat és a vadászat egyébként nagyon hasonlít egymásra, és hasonlóan is hat az élőhelyekre. Tehát az, ami a sok vad az erdőben, és amilyen állapotban látjuk az erdőket lerágva, ugyanolyan állapotban vannak a vizeink is, a túl sok telepített ponttól, amelyik ugyanúgy viselkedik, mint a vad az erdőben, tehát feltúrja a vizek ajzatát. A növényképződést, tehát a magasabb rendű növényzetnek a megjelenését nagyon visszaveti. Ehhez hozzájön az amúr is, amelyik még ráadásul direktben meg is eszi ezeket a növényeket. Szóval ez megint egy olyan gazdasági ágazat, ami egy hobbira épül, és most csak zárójelben jegyzem meg, hogy egy természetbántalmazó hobbira, tehát ugyanúgy, mint a vadászat, tulajdonképpen egy bántalmazó kapcsolatot ápol a természettel, és erre ennek alárendelték a teljes Magyarország természetes vizének az egész halállományát, tehát a jelenlegi halvédelmi törvény szerint a magyarországi halállomány, természetes vízi halállomány az nemzeti kincs, és ennek kezelésével a horgásszervezetek vannak megbízva. Legalábbis az alhaszonvédleti joguk minden természetes vízen, ők a halgazdálkodásra jogosultak. Ami meglehetősen egyoldalú, tehát nem érvényesülnek az ökológiai szempontok. Ugyanakkor a horgász létszám tényleg akkor elduzzad, ami már egy nagyon komoly természeti terhelés a vizeink mellett, és nem csak ők maguk fejtik ki ezt a terhelést, hanem az ő kiszolgálásuk is, tehát a horgász helyek kialakítása és a miattuk betelepített sok hal. Hát nagyjából erről szól, ezeknek a körüljárásáról szól a könyv. Az egymilliós szám egyébként kiderül a könyvből is, hogy az nagy részt azért lett ennyire felfújva, mert a Magyarországos Horgász Szövetség, akik számolják ezt az egymillió tagot, van most már 1.060.000 valamennyi, ez a szervezet szerette volna minél jobban, minél több embert reprezentálónak feltüntetni saját magát, különösen a választások előtt. Ezt lehet tudni, vagy biztos te is tudod, hogy ugye a 25 év, vagy nem tudom mennyi, hány éven keresztül volt, 25 éven keresztül volt fideszes parlamenti képviselő, a Szűcs Lajos, aki a MOHOSZ-nak az elnöke volt. Uh-huh. És ahogy kiesett a parlamentből, meg ahogy a Fidesz összezsugorodott és kipukadt, úgy a MOHOSZ igyekezett megszabadulni Szűcs Lajostól, és bár még lett volna neki 2030-ig lett volna még elnök, mert nemrég választották újra, lemondatták gyakorlatilag erőszakkal. De a választások előtt egyébként ő maga, tehát Szűcs Lajos küldte körbe Orbán Viktor szavazásra buzdító levelét az összes magyarországi horgász szervezetnek és tagszervezetnek. Tehát olyan szintű propagandát folytatott, de egyébként mint ahogy mindenki, tehát ahogy a polgármesterek, vagy ahogy akár a miniszterek is, hogy párt propagandával foglalkoztak, már csak ezért is. Tehát ezzel is valószínűleg törvénysértést követtek el, tehát ennek is várom, hogy mikor lesz valamiféle visszhangja vagy elszámoltatása miatt, mert olyan emberek is csinálták ezt, akik abszolút szakminiszterek, vagy mondjuk szakállamtitkárok voltak, és nem ez lett volna a dolguk, hogy mondjuk ukránozzanak, vagy magyar péterezzenek, vagy brüsszelezzenek. Úgyhogy itt volt egy kis ilyen ilyen kis irányváltás előtti dezorientáció a mohozban, amit észlelhetünk még a mai napig is egyébként, tehát még nem tudják, hogy mi lesz.
1: Amit említettél, az egy fontos szempont, ami számomra is egy új információ volt, ugye a magával a horgászással kapcsolatosan, itt a sporthorgászatnál, ugye korábban azt nyilatkoztat olyan, mintha lefutnál egy maratont, és a célban vízbe dugnák a fejedet, tehát hogy az ember azt gondolná, hogy a sporthorgászatnál, ahol a kifogott halat utána visszadobják a vízbe, akár a horog, ahol a sebet okoztott, fertőtlenítik, tehát hogy ez egy ilyen humánusabb hozzáállás. De te azt mondod, hogy pont, hogy nem. Ezt kérlek, hogy fejtsd ki nekünk, mert ez számomra is abszolút új volt.
0: Jó, hát kérdés, hogy minél humánusabb. Tehát nyilván a hallal való bánásmód leghumánusabb módja az, hogyha kisan fogod. Itt kezdődik. Ha viszont ugye a horgászatnak vagy a halfogásnak az eredendő célját nézzük, mert azzal is szeretnek ugye például hozni a horgászok, hogy 23 ezer éves az első horoglelet Japánból, és ez Okinaváról, és tehát hogy ez egy ősi foglalatosság, ugyanúgy, mint a halászat. De hát ott is, ugye nyilván a halfogás célja mindig is az volt, hogy a halat elfogyasszuk. Tehát a zsákmány szerzés, a halhúsnak a megszerzése. És az, hogy mikor kezdtünk el szórakozásból horgászni, tehát rekreációs célból, az jóval fiatalabb ennél, amikor ugye már nem szorultunk rá arra, hogy megegyük a halat. Most is egyébként egy csomó horgász azért horgászik, hogy elvigye haza a halat, de egyre több olyan van, aki meg soha nem vinne el halat, és kikéri magának. Itt is feszül köztük egy ellentét. És nyilván ők humánusabbnak tartják magukat azok, akik visszaengedik. De ha belegondolunk abba a tevékenység céljába, hogy tulajdonképpen akkor viszont azért megyek ki, hogy szenvedést okozzak egy állatnak, aki nekem nem kell, tehát nem vacsorának kell, hanem visszaengedem, a végeredmény az, hogy tovább él, az igaz, de meg lett kínozva. És céltanul lett megkínozva, tehát egy olyan célból, hogy én közben jól érezzem magam. Ez pedig ugye egy viszonylag kevés indok ahhoz, hogy megkínozzunk egy állatot. És az állatvédelmi törvényünk is azt mondja ki, hogy a gerinces állat indokatlan bántalmazása, amely sérülést, maradandó károsodást vagy pusztulást okoz, az állatkínzásnak minősül. A vacsorafogás esetén ez ugye nem áll fenn, mert ott az indok, hogy egy elidegeníthetetlen jog, hogy én a hazai vizek halállományából valamennyi rámső részt, amiért egyébként fizettem, hiszen horgász vagyok, és megvettem az állami jegyet, már most általánosan használok, mert én nem vagyok horgász, hogy amiért ők ugye fizettek, azt a mennyiséget elvihetik. Kifogni és visszaengedni viszont bármennyit megtehetnek.
1: Ez nem minden országban van így, ugye? Tehát, hogyha jól emlékszem, hogy talán, hogy Németországban ez nem lehetséges.
0: Igen, egy-két nyugat-európai ország egy-két tartományában, illetve azt hiszem, hogy Németországban nagyobb helyen ez már tilos. Tehát az ottani állatvédők azt elérték, hogy csak élelemszerzési célból szabad horgászni. Én is találkoztam ilyennel Ausztriában, amikor forgattam a szilvaúruk eszegek ívását, és lehet egy horgász, és elkezdett horgászni. Fogott három domolykót 15 perc alatt, és aztán összepakolt, és eltette a három domolykót egy zacskóba, és elment. Meg valaki mesélte, hogy oda költözött, és elkezdett így szórakozásból horgászni, és rászóltak, hogy vissza ne dobd már a halat, hát ha ezt meglátják, akkor meg fogom büntetni. És ennek olyan eredménye lett egyébként, csupa jó. Tehát például az is, bár most a horgászok ennek nem fognak annyira örülni, de hogy ugye meg csökkent a horgászattal töltött órák száma. Ezáltal a Miszparton töltött idő száma is, és a természet zavarásának az ideje is lecsökkent. Visszaesett az eladott horgász eszközöknek a mennyisége, ami megint csak üzletileg egy ilyen rossz dolognak tűnik, de egy csomó szemét, mert ebből mind szemét lesz a végén, egy csomó szemét nem kerül eladásra ezáltal. Tehát visszatereli ezt a tevékenységet egy olyan fenntarthatóbb mennyiségre, vagy intenzitásra, amit viszont a sporthorgászat és ez a korlátlan élvezkedés, amikor akár egy hétre kimegy valaki, és csak ezzel foglalkozik 24 órába, vagy nem egy hétre, mert van, aki mondjuk egész évben ezt csinálja, tehát aki mondjuk hivatásos versenyző, azok összehasonlíthatatlanul nagyobb terhelést okoznak, mind állatvédelmi szempontból, mind környezetvédelmi, mind pedig ökológiai, vagy hát természetvédelmi szempontból.
1: Ez ugye mindezek az ügyek, amikről beszéltünk, te nagy nyilvánosságot kaptak, és tényleg nagyon-nagyon sok interjút is adtál. Hogy éled meg ezt a fajta hírnevet, és az ezzel járó kritikákat, gyűlölködéseket? Tehát ez hogy befolyásolja azt a terveidet, és kérlek, hogy így sződ át, mert ez lenne a záró kérdés, hogy mindezek ellenére, vagy mindezek mellett milyen terveid vannak?
0: Hát egyfelől én általában a konfliktusokat mindig is úgy éltem meg, hogy átfolyatom magamon, és megpróbálom tehát ha valaki gyűlölködik, akkor azt visszafolyatom, vagy visszafordítom ő rá. Ez még a régi harcművész időkből származik ez a filozófiám, és ezt át tudtam ültetni testi konfliktusból, szellemi konfliktusba is. Tehát ez teljesen jól működik, ez látható a komment szekcióban is sok esetben, hogy valaki megpróbál, nem tudom én, felidegesíteni, és ő sokkal idegesebben távozik, én pedig egyre nyugodtabb vagyok. Ez egy olyan dolog, ami egy szerencsés lelki alkat bennem, tehát nem kell megerőltetnem magam ehhez, hanem ez jön zsigerből. Nyilván a folyamatos, és mondjuk egész ágazatok, vagy egész ilyen hobbi lobbik, mint a horgászatnak a felém irányuló gyűlölködését, azt, hogyha magamban nézek, akkor nem, nyilván nem viselem jól, és ezt senki nem viselje jól. De tudom kezelni. És hogy van egy folyamatos, egy fontosabb cél az, hogy a vizek, a halálomány, a természet meg legyen óva, és egyébként ez azoknak a gyűlölködő embereknek is jobb lesz hosszú távon, csak még nem tudják. Tehát igazából őket óvom saját maguktól. A terveim, amikről kérdezel, most ugye a két film készül, az egyik a már említett Kúfárok a templomban film, ami az erdőgazdálkodásról szól, és egy kicsit a vadgazdálkodásról is, de főleg inkább az erdőgazdálkodásról. Ott olyan változások vannak, hogy ezeket még így megvárom, így kíváncsian várom, hogy mik fognak történni, ezért is nem készült még mindig el a film, gyűlik az anyag. Most, hogy megtörtént a választás és a kormányváltás, vagy rendszerváltás, felbátorodó emberek keresnek meg engem, hogy róluk is forgassak, tehát olyan erdészek, akik erdészek, hangsúlyozom, tehát nem minden erdész az ellenségem. Nagyon sok erdész megkeres azzal, hogy

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Lydia Fáj, amerikai rovarkutató, a világszerte elterjedt dalosszúnyog, Culex pipiens viselkedését tanulmányozta. E rovarok ősszel tartalékot gyűjtenek, a nappalok rövidüléséhez igazodva a téli hónapokat hűvös, sötét helyen, nyugalmi állapotban, diapauzában töltik. A tudós szúnyoglárvás edényeket helyezett ki kültéri lámpák alá, illetve sötét sarkokba. Szeptemberben a megvilágított szúnyogoknak negyed akkora hányada lépett nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottaké. Októberre utóbbiak mind elnyugodtak. A fénynek kitettek 59%-a maradt aktív, esélyt kapva, hogy kórokozókat terjesszen. Mindehhez akár 0,87 lux is elég volt, míg a hőmérséklet gátló hatását alig lehetett tapasztalni. Ismertette a Qubit. Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata, írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7–1,79 millió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csontlumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében 30 méterre a bejárattól nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Qubit. Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hártyás szányúja, hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja petéit, és a lárvák belőlük táplálkoznak. Tájékoztat a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Szép jó napot kívánok, ez itt a Tilos Rádióban. A Szappan opera helyett Balanescu elég szomorú zenéjével jelentkeztem be, pedig semmi okom nincs a szomorkodásra, a rossz kedvre. Túléltük a Pride-ot, sőt, hogy milyen volt. Na szóval erről szól majd itt a Tilos Rádióban a Szappan opera helyett első része, aztán ez egy telefoninterjú, és közben bárki, aki úgy gondolja, hogy mondandója van ezzel kapcsolatban, már mint az LMBTQ ügyekkel kapcsolatban, nyugodtan hívja bennünket, 215-37-73 a
1: és a chat falunk is él, ahogy szokott a tilos.hu-n, főleg hát Pride-dal kapcsolatos élményeket, felismeréseket, akár kicsit negatív élményeket is szívesen hallgatunk, hiszen Pride után vagyunk egy következő műsorra rögtön.
0: Volt negatív élmény beszámolód?
1: Talán egy tojásdobásról ezt hallottam. Én nem bevallom férfiasan őszintén, hogy kihagytam az idei Pride-ot, nem vállaltam fel a 40 fokot, a térdem is kiment hétvégére, az orrom is folyt, mondom, hát ez pont nem hiányzik, viszont szemben velem ül egy fiatal ember, aki hősiesen végigjárta. Hogy bírtad, hogy ment a dolog? Napos szakasz volt sajn, nem tudtatok árnyékba, Rákóczi úton például elég kemény nap, meg a hídon nem volt túl sok szél.
0: Rákóczi úton nem is jártunk.
1: Bocsánat, ami megy a hídra?
0: Andrássy. Az Andrássyn jöttünk el, tehát ott az operától egészen a Deák térig ott azért még volt egy részen árnyék, aztán utána a Deák tér környékén már nem nagyon volt, aztán megint a Kossuth.
1: Szóval onnan tudom, mert megnéztem a közvetítést és a beszédeket utána kényelmesen. Nem fotelból, hanem a francia ágyról laptoppal, de majdnem.
0: Így van, viszont az előzményekről beszéljünk, mert nekem nagyon izgalmas volt. Ugye két héttel ezelőtt volt utoljára a Szappan opera helyett, és akkor még nem tudtuk, hogy lesz egy zászlóháború.
1: Így van.
0: Nagyon
1: a hídon.
0: Érdekes volt, ugye bőven több nappal a Pride előtt, mert az most volt szombaton, az elmúlt
1: egy
0: szombaton.
1: Héttel korábban már, vagy a hétvégén kitették.
0: Igen.
1: A fővárosi önkormányzat a egyesített összevont transz szivárvány zászlót. Volt
0: így
1: olyan
0: van
1: prejudikáció, hogy ez az agresszívebbik LMBT zászló. Tudjál róla?
0: Aha, hát erről nem tudtam, de hát arról igen, és ahogy megláttam az erről készült fotókat, és nagyon sok meleg barátom, ismerősöm megosztott, hogy na hát végre,
1: többen
0: hogy milyen jó.
1: Többen megkérdezték, hogy ez biztos AI, mesterséges intelligencia, igen, és tudják, hogy nem, ezt most fotóztuk.
0: Igen, nem akartak hinni a szemüknek, de aztán... És akkor jött a folytatás. Volt egy ember, aki azt hiszem, hogy itt valami környékbeli városból egyszerűen beutazott az autójával, felment a hídra.
1: Egy alvó ügynök volt.
0: És bedobálta, nem? Ott. Éppen az benne a poén, hogy ez egy teljesen civil ember.
1: Ezt mondom, hogy nem köthető se a mi hazánkhoz, se az ifjúsági szervezet.
0: De aztán ezt már rögtön utána lehetett kötni, nem a személyét, hanem a cselekedetét, mert ugye rögtön az első reagálások között volt egy...
1: Lovák előd rácsatlakozott a témára.
0: Van, aki mondta, hogy ő szívesen fizeti a bírságot.
1: Mert károkozásként volt megnevezve.
0: Így van. Dolog.
1: Tehát ez nem csak ennyi. Ugye?
0: De akkor még nem volt meg az elkövető. És hát mégiscsak 21. században élünk, állítólag a híd alatt parkolt, és a parkoló automatából követték, és megtalálták, és visszakövették, és eljárást indított elő
1: a
0: rendőrség
1: a
0: károkozásért. És rá két-három napra, tehát még a Pride előtt, hogy nem, Novák előddel, meg még valakivel, ez a férfi, aki egy ilyen 50 körüli úriember volt.
1: Nem láttam személyes anyagot róla.
0: Én egy videófelvételbe belehallgattam, nem sokat tudtam meg róla, de azt a klasszikus elszánást, hogy ezt kéretik a négy fal között, és hogy
1: az ászlókat,
0: az agresszivitást ő nem tűri, és hogy igenis.
1: És ezért nagyon szelíden bedobált 8-10 vagy 15 zászlót
0: a tanában,
1: ami egyenként 60 ezer forint érték körül rendelték, hogy valamilyen. Tehát azért ezek nem olyan két filléres történetek ma már. Ez
0: szóval
1: tényleg csak egy károkozás, kérem szépen, és pusztán egy rongálás?
0: Hát és akkor itt jön be a jog. világa, ami hihetetlen ebben az országban. Ugye akárhogy is nézem, ugyanazok a felvonulásra vonatkozó törvények érvényesek ma is, mint tavaly.
1: Ugye tavaly... Vagyis a tiltás.
0: Hogy?
1: A tiltás.
0: Így van. Csak ez egy olyan törvény, amit, hogy mondjam, most éppen momentán nem kell figyelembe venni.
1: Be van kötve justícia szeme éppen a mérleggel a kezében.
0: Hát valami ilyesmi.
1: Mind mindig be van neki.
0: És ugye ezért voltak érdekes mondatok, történetek, hiszen a Pride megnyitása után már azért volt műsorunk, ugye a Pride, igen, igen. Ez egy rendezvénysorozat.
1: Így van, és van egy megnyitó ceremónia minden évben.
0: És a megnyitón már ugye a idei háttérdíjat Hübel Balázs Géza?
1: Igen.
0: Kapta.
1: Búzás Bábel Géza, Bábel, pécsi aktivista. Igen. Hábel, bocsánat.
0: Búzás Hábel Géza, igen. Pécsi aktivista, aki...
1: Eljárás alá volt vonva, vizsgálat zajlott ennek, ugyanis Karácsony akkor, Gergely főpolgármester ellen.
0: Karácsony Gergely még akkor is eljárás alá volt vonva.
1: Igen, igen.
0: Csak már azért jelezték, hogy hát ez nem kéretik ilyen komolyan venni. Gézáit engedték
1: előbb, hogy megszüntetik valóban.
0: Így van, tehát a megszüntető határozatot éppen a Pride napján kapta meg állítólag, ugye ez a beszédében is elhangzott, de erről majd te később fogsz referálni.
1: Igen.
0: Tehát a tartalmáról én nem beszélnék, de aztán Hübel Balázs...
1: Búzás.
0: Búzás Balázs Géza.
1: Mondd azt,
0: Búzás, hogy... Hübel...
1: Nem, Hábel. Ez a kánikul, ez
0: Hábel. Géza?
1: Géza, gézázzuk szerintem jó. Egyszerű.
0: Szóval Géza... is megkapta az eljárás megszüntetéséről szóló határozatot, igen. És ez nekem nagyon jól esett, mert ez egy olyan fajta egyenlőséget jelent, mert ugye mégiscsak Budapest főpolgármestere nagyobb közéleti súlya szerepel a világban, mint Géza, úgyhogy az igazságosság, az teljesen ott van.
1: Mondjuk mögött áll egy jogi osztály is a fővárosi önkormányzatban, Géza igen. Mögött meg nem valószínű, hogy jogi főosztály áll meg bármilyen.
0: Igen. Szóval a dolog lényege, hogy mindketten megkönnyebbülhettek.
1: És szóval, mi is.
0: És természetesen mi is. Ezzel együtt én nagyon várom, hogy konkrét történések zajlódjanak majd a törvényhozásban, hiszen azt azért többször a jelzés szintjén megvolt, hogy hát ezzel majd kezdünk valamit. Hát nagyon várom, hogy ténylegesen kezdjenek valamit, hogy azokat a jogszabályokat a 33-as paragrafustól kezdve a fóliázásról szóló
1: propagandatörvény,
0: csak nagyon egyszerűsítettem
1: gyermekvédelmi.
0: Valamit ezeket úgy rendbe kéne tenni.
1: Csak hát idő, türelem, tehát
0: én nagyon türelmes vagyok, van, ugye a 100 napban mindig belefér, még mindig csak
1: mert rengeteg más teendő van.
0: Környékén vagyunk. Igen. Csak hát ugye benne volt ebben a történetben az is, hogy az uniónak az elvárása, az egyik elvárása volt a gender lobby elleni mindenféle közéleti és törvényi fellépés megszüntetése.
1: Azt
0: szigorúan be fogják
1: nem
0: hajtani rajtuk, úgyhogy
1: nem jön
0: rajtunk.
1: A lóvé az euró, hogyha ezt nem tesszük meg.
0: Szerintem ezt ők tudják.
1: Vagy nem 100%-ban jön meg.
0: Megoldják. Előbb-utóbb megoldják, csak idő, ahogy mondod, csak hát az idő az fogy.
1: Összességében globálisan hogy vagy megelégedve a 31. Budapest Pride-dal idén 2026-ban? Voltál programokon is, eseményeken is, nem sokra jutottál, te sem el a munkára.
0: Tehát a rendezvény sorozatom jó volt, tehát amennyit én megéltem, meg voltam, azzal teljesen rendben vagyok, úgyhogy...
1: Jó, hasonlóan
0: vagyok. Egyre kevesebb kevés helyre tudok eljutni. Sajnos. De majd is jövőre már, amikor nem fogok dolgozni, akkor majd próbálok
1: rendes
0: többre.
1: Rendes főállású nyugdíjasként.
0: Igen. Nagyon érdekes volt a felvonulás. Alig találkoztam ismerőset.
1: Igen,
0: az
1: ez
0: volt
1: minden
0: a...
1: évben így van.
0: Na jó, csak...
1: Is, rengeteg fiatal van, rengeteg transznemű is van, aminek nagyon-nagyon örülök,
0: igen,
1: hogy kimernek
0: rengeteg jönni, külföldi van.
1: Így van. És nagyon sok heteró, támogató hát, heteró van.
0: Így van. Tehát trendi lett a Pride-on részt venni. Nem nagyon érzékelem, ugye régebben, elmúlt években volt a vita, hogy szabad-e beengedni a multikat, tehát a nagy, igen, cégeket, hogy a nagy cégek
1: úgy
0: szervezzenek
1: cégszerűen, igen, mert ez reklám is egyben, ugye?
0: És ez most nem érzékeltem sem a vitát, egyetlen nem is volt szerintem erről nagyobb vita, de voltak olyan csoportok, közös amelyek úgy láthatóan együtt voltak, csak azt nem tudom elképzelni, hogy valakik azt mondják, hogy akkor ti menjetek el a Pride-be, tehát ez kell egy belső készítés és egy meg kell az, hogy ez egy jó buli legyen. Az egy másik dolog, hogy ez nekem már egy kicsit sok, de igen, hát nem én vagyok a jellemző résztvevő, bár láttam tőlem egy-két évvel idősebb aktivistát is, Kismártit például.
1: Igen, igen, igen.
0: Elárultuk, hogy ő már...
1: Hát de te korodat nem áruljuk el, és akkor nincs semmi gond.
0: Igen, szóval...
1: Köztünk meg 9 év van, úgyhogy nekem még két kézen járva, és végig kéne mennem a Pride-on.
0: Ebből a korosztályból azért már sokkal kevesebben voltak.
1: Igen.
0: Ami nem nagyon lehet csodálkozni. Mert
1: most
0: azért...
1: extrém meleg volt. Hát a rakparti Pride se volt kutya 24-ben, talán vagy 25-ben, ahol végig a parlament alatt mentünk. Kőfalak alatt, a Dunáról alig jött ugye szellő akkor is, az elég kemény volt. Nem volt árnyék ugye kilométereken át, abba kitikattunk mi is.
0: De azt is végig lehetett csinálni. Igen, akárhogy is, ez a 31-dik, azt mondják.
1: Igen.
0: Nekem olyan bonyolult ez, mert volt olyan év, amikor éppen nem volt, mert ugye volt a Covid időszak, igen, amikor kimaradt egy, tehát elmaradt egy
1: felvonulás, kimaradt.
0: Felvonulás, de a rendezvénysorozat megvolt, tehát hogy...
1: Maszkban, stb.
0: Tehát most ez a 31-dik, és így belegondolok, hogy én az összesen ott voltam. Tehát most már csak azért is megyek, ugye ezt már évek óta elmondom, hogy annak idején,
1: hát ez nem rúhat meg téged, se senki,
0: Stockholmban egy ilyen Europride felvonulás végignéztem, és egy platón láttam, mit tudom én, vagy 15-20 kerekesszékes idős meleget vitt egy, tehát egy teherautó vontatta a platót, amire föltettek, vagy föl volt helyezve, vagy nem tudom, hogy csinálták, de sok meleg, kerekesszékes. Főleg idősebbek voltak.
1: Ez tényleg csak egy autó kérdése, meg a megföltechnika, hogy föl rámpa, vagy bármi, följussanak rá.
0: Meg olyan tréler, ami el tudja viselni ezeket a kerekesszékeket, és erre jó lehet rögzíteni.
1: Igen, mert azért ez mozgásban lévő jármű, tehát
0: mindegy, szóval én
1: is, hát nyilván ki volt
0: ezt
1: találva.
0: Ezt azért megpróbálom kivárni, amíg Magyarországon is lesz egy ilyen lehetőség. Hát egyelőre még nem ajánlottak
1: fel. Más nem, akkor úgy majd vonulsz te is. Hogyha más nem, ha már oda kerülsz esetleg, hogy nem tudod végigmenni, akkor fölülsz oda és onnan. Integetsz és nézed te is a Pride-ot, te lesz egy ilyen.
0: Hát ha igen, erről beszélek, hogy igen, én egy ilyet majd úgy jó lenne, de hát ha nincs, akkor nincs. Mindegy, a dolog lényege, hogy én nagyon élveztem, és tényleg nem látod, hogy nem égtem le, meg
1: igen,
0: tehát, hogy túléltem, nem volt semmi vész a dologban, és mondom, azért néhány régi baráttal ismerős, csak összefutottam, például egy olyan debreceni aktivistával, aki nagyon sokat jött annak idején, és mondtam, az utóbbi néhány évben már sokkal kevesebbet találkoztunk, és akkor mondta, hogy de régen találkoztunk, és jót beszélgettünk. Emesélte, hogy éppen ledoktorált, tehát a tudományos pályán dolgozik. És hát szomorúan mondta, hogy hát hallotta, hogy bejelentették, hogy jövőre lesz már Szolnokon, Szegeden is Pride.
1: Igen,
0: és hogy
1: igen,
0: sajnos
1: Szemi jelentette be a Szegedi
0: Debrecen aktivista. Nincs igen. Még, mert hogy ahhoz, hogy legyen egy Pride, ahhoz láthatóan szükségeltetik egy olyan háttér, mondjuk Magyarországon, mondjuk Budapesten ugye elég, hogy mondjam, az önkormányzat főleg az utóbbi egy-két-három évben tényleg támogatóan állt hozzá, sőt, akár végig is, vagy több évet is emlegethetnénk. Tehát a közgyűlés összetétele és a polgármester személye azért eléggé meghatározza ezt a dolgot. Pécsett van egy hallgatólagos támogatása ennek a Pride-nak, és akkor most kiderült, hogy Szeged is beszáll a dologba. Hát Debrecen, mondta ez a meleg aktivista ismerős, amit sajnos még nem tartanak ott, hogy lehetne, de majd előbb-utóbb ott. És teljesen normális dolognak
1: tartom. De
0: tudjuk azt,
1: hogy Debrecen erősen Fidesz szavazó város az egyik fellegvárnak számított. Hát aztán most az akkumulátorgyárakkal kicsit változik ott is a hozzáállás.
0: Igen, de az önkormányzat még mindig meg a polgármester.
1: Nem vegyük el az előző műsorunk kenyerét, ezzel, igen. Igen. Az ökoműsor kenyerét. Akkor belevágnék a kicsit a beszédekbe.
0: Vágj bele, ugyanis bevallom őszintén azt nem vártam meg.
1: Végig mentetek a végéig, és aztán haza.
0: Egy-két zeneszámot még hallgat össze, amit én, na jó, akkor ez nem az én
1: világom. Én ezzel vezekeltem, hogy végignéztem, és jegyzeteltem.
0: Aztán utána szépen hazamentem, és kényelmesen is végignéztem a beszédeket.
1: Hát meg sokszor sokkal többet látsz, mint a menet közben. A menet közben a körülötted lévő 100-200 embert látod, a közvetítésekben meg sokkal több színfoltot.
0: Így van.
1: No, tehát ugye a vérmezőre ment a Pride menete. Létszámban mit satszoltak?
0: Hát ilyen 35 ezer
1: közötti én is úgy hallottam. Tehát a
0: számokat emlegetnek.
1: De korábban azért a 20 ezer volt a csúcs, tehát azért ez is gyönyörű. Meg hát nem Spartakiád a történet, hanem mikorról is sikerül. Nyilván mondjuk 28-30 fok lett volna, akkor 5-10 ezerre több felvonuló van.
0: Valószínű, de hát ugye az időjárás nem tudjuk szabályozni.
1: Egyébként a YouTube-on lehet több összefoglalót végignézni, több órásakat. Én azt hiszem, hogy a kontroll, nem, ami meg is lepett, aztán nem mondott több médiát, az ATV közvetítette nagyon semlegesen végig. Lehet nem volt ugye speaker, hanem az eseményeket, és onnan tudod, elég jó hangminőség is, mert nem mobiltelefonon keresztül, stb. Jött ugye a képanyag. A vérmező lett egy nagy színpad építve, ott voltak a záróbeszédek, odaérkezett az eltikkadt felvonulók hada. Ott többször elhangzott, hogy kajáskocsik, víz, WC merre található pontosan, a Magyar Honvédség is osztott vizet hivatalosan szervezeti formában, hűtött vizet a résztvevőknek, ami többen megjegyezték a beszédmondók közül, hogy megköszönték hogy ezt a kérdésvédést, hogy na hát, hogy azért ez már kicsit másik ország lett már is, nem? Ez volt az egyik ilyen poén. Steiner Kristóf és párja Mimi DJ-ztek a beérkezőket fogadva. Bevallotta Kristóf, hogy idén már szervezőként több hónapja segíti a 31. Budapest Pride munkáját. Hangsúlyozta, hogy a Pride nem ér véget a felvonulással, ott kezdődik, amikor találkozunk, beszélgetünk, meghallgatjuk egymást, hagyjuk, hogy a sok különféle történet közösségi formáljon minket. Majd felkonferálta műsorvezetőként régi munkatársát, barátnőjét Lilut, aki a állítása szerint a legkövetkezetesebb hang, ha emberi méltóságról vagy annak sérüléséről van szó, és Pap Éva jogi aktivistát, ők ketten a két hölgy remek párost alkottak a délután folyamán. Az idén rekordszámú civil szervezet jelent meg a civil faluban, soha ennyien nem voltak. Lilu felidézte a tavalyi megfenyegetett rekordlétszámú Budapest Pride-ot, hogy a hatalom alaposan alábecsült minket, sokkal jobbak vagyunk, mint gondolták. Ez egyébként később is visszatérő motivum volt. Ezután, mert máshogy szeret, mint a többség, tehát jobbak vagyunk, mint gondolták. Majd Magyar Péter április 12-i győzelmi üzenetéből is idézett, senkit nem lehet megbélyegezni ebben az országban, mert máshogy szeret, mint a többség. Ő vezette egyébként Lidu a megnyitó ceremóniát is az akváriumban, minden fontos infóra rendszeresen fölhívták, ezt mondom folyamatosan a figyelmet, hogy ki volt ott vizet inni. Aztán Pap Éva örömmel üdvözölte azt a tényt, hogy immár 68%-os a házassági és az örökbefogadási közvéleménykutatási csúcs Magyarországon, tehát a lakosság ekkora százaléka fogadná el ezeket a döntéseket a törvénykezésben, de azért megjegyezték, szemünk a kormányon. ezután színpadra hívták a tavalyi év egyik hőseként felkonferálva Karácsony Gergely főpolgármestert, aki mindjárt ilyen félig a mikrofonok árnyékában mondta, hogy hát ez azért túlzás, mégis hatalmas üdvözlés fokozta, gyújtó hangú, de olykor azért megilletődött szónoklatot tartott a Pride Budapest feliratú szivárvány színű pólójában. Jó estét, Pride, jó estét, szerelem, sziasztok, büszke magyarok, köszönt, majd megkérdezte, emlékszünk ez egy évvel ezelőtti csodás napra, amikor Fityiszt mutattunk a hatalomnak. Mutatta Fityiszt, most nyissuk ki a szívünket és a tenyerünket, mert megcsináltuk, ekkor V betűt formált Karácsony az ujjaiból. Ez a csodálatos nap lökte szerinte Orbánt a bukás lejtőjére, és ti voltatok azok. Beszédében gyakorlatilag megköszönte ennek a Pride-nak a tevékeny hozzájárulását a kormány és rendszerváltásban. Azt mondta, hogy ott indult el valami, mindig van hatalom, aki megpróbálja betiltani, üldözni a szabadságot, de az ilyen hatalmaknak van egy közös vonásunk, hogy egyszer csak véget érnek. Már tavaly aznap sem volt hatalmuk felettünk, most meg már egy szemernyi sincs. Ti voltatok azok, akik nem tűrik, hogy boldogulni, élni, szeretni a való embereket, eláruljon a saját hazájuk.
0: Bocsánat, hogy beleszólok, igen, mert nagyon fontos ez, de bárki meg tudja nézni. Tehát
1: mondat üzenet
0: csak
1: egy kicsit.
0: Kíváncsi vagyok, hogy te is úgy gondolod-e, mert ez nagyon jól hangzott Karácsony Gergelytől, hogy a mi rendezvényünk volt az utolsó Cseppa pohárban, amelyik, mármint a tavalyi nagy Pride,
1: igen,
0: ami,
1: hát,
0: ami
1: az ő rendezvénye volt,
0: nagyon igen, szívesen tűnvárosi gondolja az ember, hogy ez igaz, csak vannak kérdőjeleim, hogy ez valóban így volt-e, vagy ez honnan lehet tudni? Ez egy politikai, retorikai fogás, amivel persze a politikusoknak kell, meg lehet élni, ez a dolguk.
1: Ez több felszólaló is így apostrofált egyébként, tehát civilek is később.
0: Világos, tehát mindenki vindikál magának egy kis
1: már
0: részvételt, igen, mert hogy igen, a győztes oldalán állni egészen jó.
1: Igen, ez így van.
0: Úgyhogy
1: én azt gondolom, hogy jelentős vonása volt. Na, telefonálunk van a vonalban, hiszen él a vonalunk ugyanúgy.
2: Így van.
0: Halló.
3: Sziasztok!
0: Szia!
3: Szerintem fontos esemény volt a tavalyi Pride, de nem gondolnám, hogy ez kaparta ki a gesztenyét, de nem emiatt telefonáltam, csak elkaptam ezt a mondatot. Uh-huh. Nem tudtam kimenni az idei Pride-ra, de bizonyára nagyszerű volt. Viszont a 444 podcastban megemlékeztek arról, és ez engem is nagyon zavart, hogy Tilla szerepet kapott a Pride-on, mint...
1: Így van, beszédmondó volt a végén. Igen.
3: És hogy nem arról van szó, hogy Tillával baj van, csak arról van szó, hogy megérdemli-e Tilla azt, hogy ideálljon, és nincs olyan ember, akinek out of question tiszta a keze, tehát hogy nincs egyöntetűbben elfogadják az emberek.
0: Ez egy nagy kérdés.
3: Nekem ez egy kicsit gáz volt.
0: Szóval a szervezőktől lenne jó megkérdezni azt, hogy gondolták ezt vajon, hogy pont őt hívják, mert tényleg lehetett volna még 10-20-100 híres embert.
1: Nagyon röviden beszélt ő, mint három gyerekes apuka, és ugye a gyerekvédelmének az adott törvény stb. Kapcsán, meg az elfogadó családok bátorítására. Értem. Tehát és tényleg nagyon rövid volt, 2 perces, amit megszólalt, semmi Értem. Politikai tartalom nem volt.
3: Értem, fejbe sakkozók voltak épp, mert én nem voltam kint, és a podcastban, az előbb említett podcastban, ott az még Pride előtt volt, tehát ők is fejbe sakkoztak. Ott azt emelték ki, hogy felszólal, és azért nyilván nagyon nem érzi, hogy milyen szerepet kap, igen, így azért ez egy kicsit árnyalja a dolgot.
1: Köszönöm.
3: De köszönöm szépen!
1: Egyébként nála azért a dokumentumfilmes munkásságát is alá lehet húzni, hogy a commerce-ebb vonallal ugye azt arra teremti meg a körülményeket.
3: Nagyon komoly kulturális lenyomata van,
1: de azért amikor figura. Egy
3: bulvár műsorban, és értem, hogy nem ő hajtotta a TV2-nek a propaganda szekerét, úgymond, de azért a nézettséghez nyilván hozzátette a magáét, és celeb műsorokban pedig ott parádézott azokkal a többi telebbel a TV2-n belül, akik meg az

0: egyszer olvastam valahol, tök mindegy, hogy mi gondolok a melegekről, tényleg tök mindegy. Egyszer olvastam valahol azt, hogy nekem attól, hogy két meleg örökbe fogad egy gyereket, vagy házasodik, de a házasság a jó példa, attól, hogy két meleg házasodik, az én házasságom mitől lesz rosszabb? Mit zavar engem? És nálam ez volt egy fordulópont, addig is relatíve toleráns voltam, csak a melegekkel kapcsolatban, egyéb területen is. De az volt egy fordulópont jó 10 évvel ezelőtt, amikor az ember a homlokára csap, és rájön, hogy az érzelmek versus a ráció. Tehát tényleg, mit zavar? Kit érdekel? És onnantól kezdve már azokat a kommenteket is más szemmel figyeltem, amikor ez a csinálják a négy fal között. Csinálják a négy fal között a mit? A sétálás.
1: Igen, ez a, vagy a
0: kávéhoz való leülés. Igen. Vagy egy puszit a sarkon. Mit csinálják?
1: Nagyon pozitív,
0: a
1: hogy ezt így átlátod, hogy nem a szexualitásról szól, ugye átszexualizálják támadásként.
0: Mit kell csinálni a négy fal között? És hogy, mit gondol bárki? De ugyanez a Szigettel kapcsolatban is megjelent 1998-ban. Hogy már nem megyünk egy sziget, a drogosok vannak. És hogy hogy van? Ülnek az asztalnál, és így egymást szúrják? Vagy mi? Tehát, hogy azért... Hát ez a félelem, vagy amit nem ismerek, azt jobb egyszerűbb elítélni, pláne mert mondják, hogy
1: az ítéljem
0: el. Az
1: ismerethiány így van, az mindig igen, félelmeket
0: vezet. Igen, és őszintén nem tudom felmenteni ezeket az embereket, akik így élnek, mert ha van egy piros gomb előttem, nem feltétlenül nyomom meg azonnal. De legalább utána nézek, hogy mit csinál az a piros gomb.
1: Mások még nyomkodják.
0: És nem kezdtek el rettegni.
1: Igen.
0: Tehát ha nincs benne az a minimális kíváncsiság, és ma az internet világában nem arról szól a történet, hogy úristen, nem férek hozzá. Ugyan már. Az egyszerűbb utat választják. Tehát persze nem férek. Én nekem is az egyszerűbb. Egyszerűbb autóval menni a boltba, mint kisétálni. Egyszerűbb. Tehát minden egyszerű. Szóval így.
1: Köszönjük,
0: így.
1: Hogy elmondtad, és köszönjük, hogy így látod.
0: Nincs mit. Hajrá.
1: Szép délután. Köszi.
2: Szia.
1: Még egy pár mondatot mondok, tehát a jövőről is szólt a... Hogyha nincs hozzáfűzni való?
2: 2015-37-ben, csak az idő kezdben elkezdett rohanni, úgyhogy...
1: Hát majd igen, majd lesz egy hát folytatjuk majd utána több beszámolót. Csak annyit, hogy jövőre is két mondatba kitekintett Karácsony Gergely, azt mondta, hogy jobban kell szeretnünk közös értékeinket, a szabadságot, a szolidaritást, mint ezeket az alású már bukott hatalmat, gyűlöljük. Támogatásra csak olyan hatalom méltó, aki olyan országot akar építeni, mely mindannyiuk közös otthona lesz. Képzeljünk el egy olyan világot, amely nem a dogmák, hanem az örök értékeink igazgatnak és alapoznak meg. Tehát hosszú beszéd volt, végig lehet nézni. Csengei Dénest idéztem még a végén, a 89-ből a rendszerváltás idejéből. Itt van az ideje, hogy elmosolyodjunk abban a biztos tudatban, hogy ez itt Magyarország, mi itt itthon vagyunk. És ez, amikor az ország jövőjéről beszélünk, arról beszélünk, hogy ami itt a miénk. Muzsikáljunk, és akkor fölhívjuk a kedves telefoninterjút. Megkérdezzük majd őt is, hogy járt-e a Pride-on.

せ縄やエゼナケヤマンエゼノフェヤナハンニヤマソケレナ

0: És köszöntöm a telefonvonalban Egyet Katát, a Háttér Társasági Jogi Programjának egyik munkatársát, aki nem csak, hogy Romániában az Accept nevű román LMBT szerrégi szervezetnek a gyűlöletbűncselekményekkel kapcsolatos konferenciáján képviselte Magyarországot, hanem, hogy hallottam, a Budapest Pride mellett még belekóstolhattál, ugye mi ismerjük, egymást tegeződünk, belekóstolhattál a bukaresti Pride-ba is?
1: Igen, igen. Jó napot, én is köszöntök mindenkit, és igen, voltam a Bukarest Pride-on is, ezek két héttel azelőtt, hogy voltam a Budapest Pride-on is, úgyhogy így mindkét rendezvényen ott voltam, igen.
0: Mennyiben különbözött a bukaresti Pride, hogy láttad, színek, létszám, autók, bármi, volt ellentüntetés, botrány esetleg?
1: Érdekes, mert én azt gondoltam, hogy azért valamennyivel kisebb, mint a Budapest Pride, ami igaz is, de idén történelmi számot döntöttek meg azzal, hogy 35 ezeren voltak ott a Budapest Pride-on, ami igazából már közelít, ha jól olvastam, akkor most a Budapest Pride-on ilyen 50 ezer környékén voltak, úgyhogy igazából nem is annyival kisebb ez a rendezmény, mint az itteni, és az látszott is a tömegen is, hogy igazából én a végéhez csatlakoztam valamennyire, és mikor beértünk, akkor láttam, hogy már előttem rengetegen beértek. És botrányokról nem tudok. Azt olvastam, hogy volt valamilyen ellentüntetés is, de ha jól tudom, akkor nem ott a helyszínen. Uh-huh. Szóval nem volt különösebb ilyen gyűlöletbűncselekmény, vagy bármi, ami történt volna ott a helyszínen.
2: És a hangulat, tehát itt ilyen, ugye Budapesten ilyen vidám, néha még táncoltak is az emberek, de mentek, zene szól. Ott?
1: Kevesebb zene volt, egy-két ilyen zenét láttam, viszont nem vonultak kamionokkal most idén. Azt nem tudom, hogy a korábbi években volt erre más gyakorlat, de igazából egy részben ilyen sétáló utcán is mentünk egy darabig, ahol szerintem nem is nagyon tudott volna.
0: Nem fértek volna a szűk utcákba.
1: Igen, de ahhoz képest nem hiányzott egyáltalán a zene, szóval szerintem nagyon jó hangulat volt, és nagyon színes volt a társaság. Igazából talán azt tetszett a legjobban, hogy látszott ez az ilyen, hogy különböző csoportok is részt vesznek, volt külön Roma Pride, kontingens, akkor olyanok, akik a különböző ilyen disability queer zászlókkal vonultak, tehát hogy olyan neurodivergens emberek is voltak a saját felkendőjükkel, akkor egy egész társaság volt, önkéntesek, akik olyan pólókat és táskákat viseltek, amivel a prepet népszerűsítették. Szóval, hogy ilyen, nekem ezt tetszett igazán, ez az interszekcionalitás, tehát a különböző ilyen csoportoknak a meccsete, hogy megjelent.
2: Ez tényleg nem provokatív a kérdés, de hogyha léteztek ilyen csoportok, akkor akár létezhetett volna is, ha lett volna, akkor hallottunk volna róla, mondjuk egy ilyen magyar meleg csoport. Ugye nem létezett.
1: Nekem így konkrétan nem...
0: Te se láthattál mindenkit, mint résztvevő, persze.
1: Igen, de elképzelhetőnek tartom, hogy egyébként volt egy ilyen része is a társaságnak, csak hát azért ahhoz nagy volt a tűnök, hogy az egészet átlássam.
2: Világos, csak hogy programszerűen mondjuk az RMDS oda delegál egy csoportot, úgy az ember elképzeli és akkor kiderül, hogy hát nagyon nem a valóságról álmodozik.
0: Igen, pártok szóval megjelentek, külön láttál pár zászlót, vagy ott is azért alapszabály, hogy politikai tartalomra nem használják, kivéve az LMBT ügyeket, ugye?
1: Hát igen, kevesebb ilyen, mondjuk egy nemzetnek a zászlóját láttam, vagy ilyesmi. Inkább különféle LMBTQI zászlókat, igen.
2: Jó. Viszont egy konferenciára
0: is mentél, ugye? Hogyan ez elsőre szervezet volt, vagy ez ilyen vándorkonferencia, hogy minden évben esetleg másik országban, másik szervezet rendezi?
1: Ez itt most egy egyedülálló konferencia volt, ugyanis egy az Európai Unió által finanszírozott projektből valósították meg, ami a projektnek az a neve, hogy hát, hogy is mondjam, magyarul együtt biztonságban, így fordítanám, igen. És ez egy ilyen 2 éves Európai Uniós finanszírozási projekt, és ennek a keretében valósult most meg ez a konferencia. Úgyhogy azt tudom, hogy voltak már Bukarestben más konferenciák is, ugye munkatársaim mondták is, hogy jártak ott korábban, de ez most egy ilyen egyedi felállás volt.
0: Hány országon képviselőit láttad, vagy hogy sikerült összejönni?
1: 6 országból voltunk most ott. Görögország, Bulgária, Litvánia, Moldova, Románia és Magyarország. Azt hiszem, hogy elmondtam mind a 6-ot, igen.
0: Hát mondhatjuk azt, hogy az LMBT elfogadásban nem a legélen járó európai
2: ország. Azért Litvánia azért, meg azért Görögországban is már házasságban, tehát hogy vegyes.
0: Igen, vegyes, de azért nem a mondjuk a vezető uniós országú. Milyen témakörök voltak, hogy mi volt a fő csapás irány, hogy így utcaian fogalmazza kicsit?
1: Valamennyire direkt is volt ez, hogy nem tipikusan nyugat-európai országokat hívtak meg, hanem inkább akik ilyen közép-kelet-dél-európai régióhoz csatlakozik, hogy arról is beszéljenek, hogy igazából milyen együttműködések valósulnak meg ezekben az országokban. A fő téma az volt, hogy a rendőrség és az ügyészség hogyan működik együtt civil szervezetekkel. Így például ez a projekt is, amiben megvalósult ez a konferencia, ennek a keretében is volt korábban képzés, amit a román ügyészség közreműködésével tartott ez az AXAP nevű szervezet. Úgyhogy ebbe is kaphatunk egy kis betekintést, illetve Görögországban is részt vett egy rendőr kapitány, aki azt mesélte, hogy ott egy egész nagyszabású hálózatot sikerült már az évek alatt kiépíteni, ahol nem csak ilyen elszórt képzéseket valósítottak meg, hanem több ezres számú jelentőségű rendőrt is már képeztek.
0: Azért tegyük hozzá, hogy Magyarországon már ez 10-15 éve megtörtént, hogy például a rendőrséggel együttműködés érzékenyítő képzések, együttműködések, tehát van tapasztalatunk már ebben.
1: Igen, viszont Magyarországon ami egy ilyen hiányosság, hogy viszonylag kevés az a költségvetés, hogy hát nagyon-nagyon kevés, amit a rendőrség jelenleg ilyen gyűlöletbűncselekményekkel kapcsolatos képzésekre fordít. Van egy ingyenes, vagy hát kötelező, igazából kötelező online képzés, amit elvileg minden rendőrnek el kéne
0: végezni. Ezt nem is tudtuk.
1: De mi azt tapasztaltuk, hogy amikor mi is tartottunk ilyen projektet, sokan igazából azzal sem voltak annyira tisztában, hogy milyen jogszabályok vannak Magyarországon, amik ezzel foglalkoznak, tehát mondjuk hiába mentek végig azon az online képzésen, így kapacitás hiányban valószínűleg nem sok figyelmet tudta fordítani rá, és ez nem egy ilyen igazi mély megértése volt a témának.
0: Hát az több idő is kell meg konzultációiban. Olyan érdekesebb híresemény, amit hallottál mondjuk valamik országból, ami
2: számunkra is igen, tanulságos lehet?
1: Hát igazából nem is talán a gyűlöletbűncselekményekről hallottam ilyen új valóságokat, mert több országban is megvalósult már, vagy kiépült egy ilyen gyűlöletbűncselekmények elleni szakvonal, ami nálunk is van, vagy pedig hálózat, munkacsoport. De például az szerintem nagyon érdekes volt, hogy a Pride és a gyülekezési jog szabadságáról is beszéltek így többen, és hát például Moldovában számoltak be arról, hogy ott a félvárosban egész sokáig nem is hiába mondjuk engedélyezték a Pride-ot, a felvonulást, de sokáig hiába az ellentüntetők voltak kevesen, őket oszlatta fel, vagy a Pride résztvevőit konkrétan evakuálta a rendőrség, mert az útjukat állt a néhány ellentüntető, és van, hogy csak mondjuk 100 métert tudtak menni, vagy 200 métert, és ez nem is olyan rég volt, hanem mondjuk még 10 évvel ezelőtt, és csak az elmúlt 6-7 évben volt egy ilyen áttörés, hogy már az ellentüntetőket oszlatták fel, és nem őket, de továbbra is megbírságolták például a szervezőket azért, mert hogy eltorlaszolták úgy az utat, hogy nem volt elvileg engedélyük rá, de hogy ilyen Hát ezek olyan ürügyek inkább.
0: Ez olyan más pákországban is volt talán korábban, pedig évtizeddel ezelőtt, igen, hogy a felvonulókat mentették meg, úgymond, vagy az ő biztonságuk érdekében tették tönkre a Pride-ot.
1: Hát igen, meg ami még egyet említenék egy példát, hogy Nagyváradról is volt egy kisebb civil szervezetnek a képviselője, akik most 2023 óta próbálnak rendezni különféle ilyen Pride hónapi eseményeket, és ő mesélte, hogy amikor bejelentettek a közösségi médián csak egy ilyen zárt körű eseményt, akkor így elkezdtek ilyen halálos fenyegetéseket kapni 3 évvel ezelőtt, meg egy helyi egyházi képviselő elkezdett aláírás gyűjteni ellenük, szóval, hogy egész-egész nehezen indult, de az egy nagy siker, hogy most már másodjára vagy harmadjára rendezik meg ott is majd a Pride-ot egy hónap múlva, úgyhogy itt is mondjuk mindenféle adminisztratív akadályokat próbálnak előjük görgetni, hogy egész Romániában nincs olyan szabályozás, hogy mondjuk ne lehetne egy műemlék közelében felvonulni, de itt azt mondták, hogy 100 méteres körzetben nem szabad érinteni, ezért ők 100 különféle útvonalat javasoltak, hogy kivédjék azt, hogy emiatt ők most
0: hát így... Hát erre mondják, hogy csuklóztatják a szervezőket, fekvőtámaszhoz a fölöslegesen.
1: Igen. Úgyhogy elég
0: de ne adjunk ötleteket, bár már nincs kinek ötlete, reméljük, aki ellenzi a Pride-unkat. Van még valami fontos esetleg, amit szeretnél ezzel kapcsolatban? Megállapodás, valami együttműködési dolog született, ami mondjuk a háttérrel majd a jövőben gyümölcsözik?
1: Hát inkább itt a civil szervezetekkel vagyunk kapcsolatban, például az Accept Egyesülettel jelenleg is folyik egy közös projektünk, amiben egy harmadik szervezet, egy bolgár szervezet a koordinátor, és ott egy kicsit beszéltünk arról, hogy ott milyen eseményeket fogunk szervezni, ez egy ilyen részvételiségről szóló esemény, ahol az LMBTQ emberek igazából elmondhatják a véleményüket, és az alapján politikai javaslatokat is fogunk megfogalmazni EU szinten, úgyhogy ami szintén az ottani ilyen helyi workshopok vannak, és akkor majd később lesz nemzetközi is, az pont ugyanazon a napon tartották ott, mint amikor ott voltam. Úgyhogy például erről esett szó, a többi szervezettel tartjuk a kapcsolatot, számomra új volt tényleg ez a moldovai genderdoc kötőjel M nevezeti szervezet is, úgyhogy velük találkoztam, mert korábban nem láttam őket. Ők még azért az a nevük, hogy genderdoc, és nem valamilyen LMBTQ-i, mert amikor létrejött a 95-ben, még ő nem volt, tilos volt igazából másfél nevet, vagy hát
0: ezt meg 95-ben senki nem tudta Moldovában, hogy micsoda, csak akik ezzel foglalkozni. Biztonságos névválasztás volt, gondolom.
1: Igen.
0: Hát a tapasztalataikkal segíthetjük nyilván őket is.
1: Igen.
0: Korábban azt mesélték? Bocsánat, félbeszakítottam.
1: Hogy egy orosz szervezet létezett már ezzel a nével, a genderdoc is.
0: Az bátor dolog.
1: De ez a gender dokumentációra utal igazából. Igen.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elmesélted, és hát nyilván ez majd a jövőben fog még fejlődni, és hát sok sikert a hátteres munkához.
1: Köszönöm szépen nektek, meg további jó műsort mára.
0: Köszönjük.

veszett pénz, és eltévesztett rosszkor kiejtett szó.

0: Senza che ti alzi. Senza che ti alzi.
1: Ezek után a Pride felszólalók sorában Fancsikai Eszter következett, aki tavaly arról híresült el, egyébként a Nem akarok beleszólni blog szerzője, hogy olyan táblával prájdozott, hogy nem mindenki Putyinba szerelmes. Most azzal indított, hogy elégedetlen velünk, LMBT emberekkel, mert még mindig a négy fal között csináljuk. Elgondolkozik heteró feleségként, hogy ő bármikor megfoghatja a férje, a párja kezét, megcsokolhatja őt bárhol. Szeretne minél gyakrabban látni ilyen férfi és női párokat, meg hát az összes párokat is kézen fogva sétálni, látni az utcákon. A szabadság nem egy torta, amiből kevesebb jut nekem, ha másnak is jut belőle. Attól nem lesz értékesebb az ő heteró házassága, hogy azonos nemű párok is házasodhatnak, sem a családja kisebb, ha más családját is tiszteletben tartjuk. Igen, közben tömörítem egy kicsit a dolgokat, mert is a múltra utal vissza, miért adta a tavalyi óriási létszámú Pride-ot. A szülőtársainak is üzent, olyan világról álmodik, ahol egyetlen gyereknek sem kell hónapokig tartó szorongással coming out-olni a szüleinek, ahol természetes ez a téma, a gyermekeink boldogsága a legfontosabb, hogy úgy nőjenek föl, és fogadjátok el, szeressétek őket úgy, ahogyan vannak. Ezután hangulatoldásként a Carson Coma zenekar jelent meg teljes legénységgel, akusztikus hangszerelésben, és 3-4 többek között a Peti és én című Örökbecsüt játszották el, illetve a legújabb Budapesti Bárdok című nemrég megjelent dalukat is bemutatták. Utána Rácz Béla roma aktivista emelkedett szólásra, aki közösségi szervező, az egy Magyarországért Egyesület vezetőjeként a főváros roma stratégiájának kidolgozását koordinálja jelenleg. Elmondta, hogy Budapest most már a szabadság városa, emlékezett, hogy tavaly is együtt vonultak velünk, nem tűrve, hogy bárkit kevesebbnek tekintsenek azért, mert önmaga. Ma is itt vannak azokért, akik csak szeretni akarnak szabad országban, ebbe a politika ne szólhasson bele, nem bélyegezhet meg senkit. Az állam dolga az, hogy jogokat, esélyeket, biztonságot teremtsen, védje meg az emberek méltóságát. Aztán modellezte egy ma születő cigány kisfiú esélyeit, nagyobb eséllyel kap megkülönböztetést, megaláztatást, rosszabb esélyekkel indul például az oktatásban. A kirekesztés politikája mindig talál valakit, akire rámutathat. Magyarország akkor erős, ha senkinek sem kell csendben maradnia. Aztán a szülőség témájára rimmelt rá Görög Zita tévés személyiség is, aktivista beszéde. A Carson Coma elhangzott Otthon a négy fal között című slágerére csatlakozva elmondta, szolidaritást vállal a még mindig a négy fal között, négy fal rabjai mellett, emberek mellett, a párjukkal kapcsolatot titkoló tanárok, lelátókról a homofóbiát hallgató LMBT sportolók, lesütött szemmel a családi asztalnál ülve homofóbiát hallgató, főleg vidéki LMBT fiatalokkal. Szülőként a hibáztató szülőkhöz akart szólni Görög Zita, akár LMBT gyereküket, akár önmagukat hibáztatják, nem csináltál semmit rosszul, nem a te hibád, mert ez nem hiba. Akkor hibázol, ha szégyenként éled meg, hogy nem vagy mellette, mert a szülőség nem szerep, hanem kapcsolat, ha ez nincs, akkor nincs család. A szeretet hiánya és a kirekesztés életveszélyes. Statisztikai adatokat ismertetett, amit friss összevont nemzetközi kutatások támasztanak alá. Döbbenetes öngyilkossági arányokról olvasott, a leszbikus, meleg, biszexuális fiatalok ma 3-4-szeres arányban kísérlenek meg öngyilkosságot, mint heteró társaik. Nemzetközi arányokban az LMBTQ fiatalok csak nem 40%-a kísérelt meg öngyilkosságot csupán az elmúlt év során. A transznemű kamaszok körében ez 50%. Azok a fiatalok, tehát nem a egyének arányában, hanem a heteró társakhoz képest, azonok a fiatalok, akiket nem fogad el a családjuk, sem az előbújások során, 8-szoros az öngyilkossági szándék kísérlet. Ezek döbbenetes adatok. A család és az emberi méltóság nem a szomszéd véleményéhez kell igazodjon, nem egy politikai termék, parlamenti játékszer, hogy ez a felvonulás, ez a közösség, sem külföldi import. Igenis lehet gyűlölet és uszítás nélkül is élni, üzenjük meg a négy fal közt élőknek, nem vagytok egyedül. Aztán, akit már említettünk a bevezetőben, Annus Szabolcs, szegedi aktivista, Szemi beceneve van, úgy ismerik mindenki, egy nagyon agilis fiatalember. ők queer aktivista hivatalosan, a Partiscum Egyesület alapítója Szegeden. 2019 óta dolgozik már a vidéki közösségekért, felidézte igen az igen lassú önelfogadását, miután szükségét érezte, hogy ő is segítő legyen. És hát a vidéki közösségépítésben találta ezt meg, hamar rájött, hogy nem csak Budapest szabad, hogy létezzen, és most már nem is csak Budapest létezik ugye az LMBT térképen. Számíthatunk egymásra. Április 12-én ő is visszakapta a reményt, ami nagy szó, nem tudta elhinni, hogy jöhet változás, már nem hitt benne. Aztán megtette a bejelentést a végén, hogy és mindenki sétáljon majd ővelük 2027 tavaszán az első Szeged Pride-on. Ezt nagy üdvözlő hallgás is fogadta.
2: Nagyon helyes.
1: Székely Kriszta, Európa Hírű Színház rendező színigazgató következett szólásra, aki már a 2017-es Pride beszédével, kulturális állásfoglalásával is elhíresült értelmiségi körökben. Ugye a Katona József Színház teljes társulata üdvözletét küldte a Pride-nak. Színházuk mindig is a gondolati szabadságnak, az emberi méltóságának, méltóság gondolatának őrzője.
3: Ő most ennek a színházak az igazgatója
1: már. Igazgatója. És ami egy kicsit ugye extra volt, hogy felkonferálta megnevezve feleségeként Jordán Adélt, aki nem beszélt, csupán Edith Piaf, nem bánok semmi, semmiért énekelt el a közönségnek. Utána szintén a színésznév sorok erősítették, Fullajtár Andrea Nádasdy Ádámra emlékezett, hogy nem élhette meg sajnos Ádám a rendszerváltást, felhívta özvegyét Márkot, hogy milyen verset mondana most, nem ott helyben, hanem korábban, milyen verset mondana vajon most, hogy hallgatna szívesen Ádám ezen a színpadon, a Pride színpadán. A reggelit ajánlotta Fullajtár Andrea, és el is mondta. Utána Elon Musk igen, látványos drag queen műsora következett, plusz táncosokkal, csodás kosztümökben, ez még egy későbbi fejezetben is szórakoztatta a közönséget. Már említettük a kedves telefonálónkkal Tilla Tillát, aki a színpadon kizárólag mint három gyerekes apuka és az elfogadó család szó biztatására, bátorítására szólált fel. Az a család a jó család, ahol mindegyik gyerek biztonságban érezheti magát, ahol meghallgatják őt, minden szülőnek biztosítani kötelessége a feltétel nélküli szeretetet, az elfogadást, megértés, biztonságos környezetet. Ott ki tud bontakozni a gyermek, mert párbeszéd van, és bármit elmondhat. Zárásképpen Bartusz Kristóf, aki hosszú évek óta Pride szervező, LMBT hajléktalanokat támogató projekt aktivista beszélt, külön köszöntötte a most első Pride-ozókat, egyébként az interjúkban is van több a neten, aki először volt Pride-on, és az 1989-es rendszerváltó tüntetéshez mérte a tavalyi nagy 350 ezres Budapest Pride-ot, köszönetet mondva az akkor és a mai résztvevőknek. Ő beszélt a jogszabályokról, hogy sürgősen menniük kell most már ezeknek a gyülekezési és egyéb tilalmakat és a transzhomofób tartalmakat tartalmazó jogszabálynak, nem szabad ezzel megállni. Ezek ma már a magyar társadalom többségi támogatását élvezik, a parlament kormány feladata ezeket a jogba is önteni. A mindenféle LMBTQ szervezet készen áll erre a párbeszédre. És hagyományoknak híven az összes stábtag szervező színpadra hívásával, név egyenkénti megtapsolásával zárult ez a színpadi műsor.
3: Maradunk még egy kicsit a Pride-nál, de eltávolodunk a mostanitól. Egy olyan témát gondoltam végig, vagy gondolnánk végig, vagy szeretném, hogyha te is velünk, hogy velem gondolnád, ami tulajdonképpen ilyen mérték kérdése, meg esztétika, meg...
1: Húha!
3: Igazából ugye a színpadon Elon Musk volt az, aki drag queenként...
1: Igen, most csak...
3: És ő azért végig vonult a felvonuláson, hát, hogy azokban tűsarkúba, hú.
1: Igen, és hát azok a kosztümök azért nem az a testbarát anyagokból vannak, latexek, meg műszálak, meg sat, paróka.
3: De
1: hát
3: nagyon az egy jól viselte ezek napokba. Szerint, hiszen
1: igen.
3: Aztán a mű... De igazából ő volt az egyetlen olyan öltözéket viselő felvonuló, aki kvázi...
1: A drag kultúrát megtesti, a provokál. Hogy érted pontosan, mit tapasztaltál?
3: Ez a nagy kérdés. mert hogy abszolút nem volt provokatív.
1: Nem úgy ismerem a személyiségét, hogy...
3: Nem, mert nagyon sokan elmondták, hogy hát ők főleg a kommentekben, hogy milyen dolog az, hogy nemi szerveket látnak, meg olyan jeleneteket, amelyek. És volt egy-két ilyen konkrét fotóval megtámogatott ilyen hozzászólás, amiről kiderült, jobban megnézve fotót, ja, hogy az nem Budapesten készült.
1: Igen, tehát meg volt ugye egy 20 évvel ezelőtti bibliáról hasonlító útikönyvet, hogy papírruhában se, az is visszakerül, még hány évig elő fog kerülni. Igen.
3: Igen.
1: Mondjuk az a Budapest Pride-on volt.
3: Igen, tehát, hogy tudunk-e, merünk-e melegek másnak lenni, mint a heterók. Tehát, hogy gyakorlatilag van egy ilyen fura társadalmi Igen. nyomás. Annak idején egy dokumentumfilmet láttam Egyesült Államokban, ahol államokban készült a 60-as, 70-es évek, inkább 70-es évek, ahol egy ilyen meleg aktivista csoport készült egy legfelsőbb bíróság előtti ilyen táblás, vonulós tüntetésre, és azt beszélték végig, hogy nem szabad kihívóan öltözni.
1: Ez tehát az öltönyi nyakkendő
3: kis kosztüm nőknek, és ott úgy vonultak. És gyakorlatilag ez is egyfajta ilyen erőszak. Tehát hol van a határ?
1: Igen, ízlés rákényszerítés a másikra.
3: Hol van a határ? Mert ugye Bécsben, a Bécsi Pride-ban
1: hát ott nagyon tág a határ, igen.
3: Vannak valóban
1: LMBT
3: olyan
1: szereplők, igen. Szereplők,
3: akik
1: ruhákban,
3: a nemi szervükre zoknit húznak, és az abban vonulnak.
1: És csak az van rajtuk, vagy esetleg még egy lábbeli. Illetve hát ugye BDSM kultúrában egy hintót szoktak húzni rendszeresen férfiak, nők BDSM szerelékekben.
3: Igen, tehát hogy ott és például lehet elfér. Ilyen vonulókat látni, találni. Furcsa módon Bécsben ez abszolút nem gond. Magyarországon egy sokkal visszafogottabb öltözködési kultúra van. Azért itt is volt egy-két lengén öltözött.
1: Színek voltak, persze.
3: És színek is itt, tehát csak sokkal visszafogottabbak voltunk itt.
1: Igen, igen.
3: Mint,
1: de ez évek óta így van.
3: Igen. De az elején még például nagyon sok transz személy, vagy transzvesztita, akkor még transzvesztita művész vonult. Most
1: igen,
3: egyedül Elena volt. Akkor ezt volt egy 10-15-20 nagyon látványos öltözékben megjelenő barátunk vonult velünk. Ez úgy valahogy unalmassá vált ilyen szempontból a budapesti
1: Pride. Ez is ezek a mi kultúránknak.
3: Tehát nekem hiányoznak.
1: Kicsit a paradicsom madarai, hogy átvegyek egy rossz ízű idézetet, de végül hozzánk tartoznak, még ha mi hétköznapi szürkébb stílust életet élő, bár relatív, honnan nézzük, hogy mi a szürke, viselő, mondjuk meleg férfiaknak esetleg egy kicsit kirívó, vagy sok, vagy nem lenne ilyen barátunk, párunk, barátnőnk a magánéletben, de mégis, hát ők is elfogadják, hogy szürke hétköznapi mosott, unott fazonok vonulnak velük, akik meleg pasik, vagy akár leszbikus hölgyek.
3: És ilyen,
1: és átlagosak.
3: Sőt, heterók is vonultak.
1: Tehát, hogy ne.
3: Láttam egy-két olyan heterót, aki nagyon színesen öltözött, de ez valószínűleg csak, hát...
1: De ők is kiérik egy kis időm, és fölvehetek, hogy van egy szivárványos póló mötébe, és ezen az egy napon fölvehetem, mikor megyek Pride-olni.
3: Na, szóval ez egy nagy kérdés, hogy hol van az ízlésesség, egyáltalán ízlés kérdése ez.
1: Mindenkinél vagy... más, nincs meghúzva ez piros ceruzával, én azt gondolom. A szervezők mindig is úgy évtizedek óta úgy látják, hogy legyen sokszínű, nyilván direkt provokáció személyesen. Bár hát, ha mondjuk politikusokat ábrázoló ilyen LMBT-sített képekre gondolunk, ugye Orbán kirúzsozva, Putyin kirúzsozva, szivárvány színű dolgokban, az már egy kicsit direkt, de hát aki közszereplő, meg ezt fogadja, ha nem is látja, vagy nem is tud róla. Én azt gondolom, hogy ez az egy nap lesz színes. És nekem se tetszik mindenki, és nem tetszett mindenki, minden Pride-on, akit láttam, akár a ruházata, vagy olyan testhallgassz, az olyan dolgokat vesz föl, de ha ő abban boldog, és akkor ez az élete az év egyik nagyon fontos napja számára, például a talanszeműeknél is, akkor ezt hagyd lehessen.
3: Világos, tehát én mondom, nekem kicsit megszürkült a Pride-unk, tehát sokkal kevesebb, igen, vagy
1: tény,
3: kevesebb kihívó öltözékű embert látok az elmúlt 10-20 év. Így könnyű, hogy az ember mit tudom, mind a 31-en részt vett, tehát
1: igen,
3: láttam az elején, amikor még ott emlékszem, azért volt egy-két olyan felvonul, akitől hát szívesen megszabadultunk, van egy kicsit részeket hajdolt. Tehát ilyenkor az ember mit tud csinálni?
1: Akkor volt elég oldott, hogy részt vegyen rajta.
3: Igen.
1: Ez olyan, mint a félig berúgva melegbárba szórakozó helyre jövő vendég, mert nem menne lejönni józanon.
3: Na, szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy...
1: Nem lesz sokkal kevesebb szórakozó helyünk, táncos zenés, ugye travisónk is van még két vagy három helyen, tehát nem tűnt el Budapestről ez a fajta kultúra, mondjuk szűkebb lett nyilván.
3: Csak nem vonulnak fel velünk, illetve lehet, hogy ilyen civilebb öltözékben vonulnak. De mondom, nekem hiányoznak.
1: Igen,
3: és nagyon, tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor jutunk el odáig, és ez most nem arról szól a történet, hogy a nyugatot majmoljuk, hogy ugyanazt szeretném elérni, hogy a Budapesten is legyenek olyan provokatív, öltözetű vagy öltözék hiányú emberek, mint Bécsben, de bele kéne, hogy férjen. De most még... Most mondom, én igazából a kommenteket olvasgattam elég sokat, teljesen fölösleges volt, de legalább néha kell, hogy tudja, hogy hol él az ember, és ott hihetetlen mennyiségű primitív megszólalás volt. Meg egy csomó...
1: De ez mindig így van, nem?
3: Ez vagy
1: most úgy érzed, hogy nagyobb baránya volt?
3: Olyan megszólalók is voltak, akik... Eddig, és ezt le is írták, hogy eddig ők hallgattak, mert nem, meg nem akartak élni, de van egy határozott véleményük. Tehát mintha kezdene egyfajta ilyen beszélgetésféle kialakulni a többségi társadalom és az LMBTQ-ja plusz kisebbség között, de hogy ez mikor formálódik, mikor tárgyiasul, mikor lesz ennek eredménye, mikor lesz ez egy ilyen szorosabb együttélés, erre azért kíváncsi vagyok, de valamit elkezdődött.
1: Igen. Egyébként van Drag Queen Hungary is, ahol 10-15 versenyző vetélkedik minden évben, tehát van utánpótlás úgymond a Drag Queen kultúrában is. Érdekes ez a kérdés tényleg, hogy hová tűntek a Pride-ról.
3: Igen, és nem csak és a drag queenek hiányoznak, hanem azok a provokatív öltözektű vagy öltözék hiányú felvonulók is, akik Bécsben, meg Berlinben, meg itt-ott vannak. Magyarországon
1: és
3: valahogy
1: voltak,
3: nem.
1: Voltak korábban, mondjuk 12 előtt esetleg voltak néha.
3: Néha voltak,
1: nem sok,
3: de nagyon kevés volt.
1: Igen.
3: Igen. És most meg szinte semmi, de hát az egy nagy kérdés, hogy milyenek vagyunk mi melegek? Olyanok vagyunk?
1: Sokfélék.
3: De hogyha sokfélék vagyunk, akkor milyennek kell láttatni magunkat, hogy mert hogyha beleolvadunk a társadalom szürke szövetébe, akkor mi különböztet meg bennünket?
1: Igen, de te meg én például nem lennénk önazonosak, hogyha nem a hétköznapi ruhánkba mennénk, és esetleg egy szivárványosnak eredő napszemüveg, vagy egy színesebb sapka, napvédő sapka, vagy egy vagányabb póló, de ennyi a te meg az én éles stílusom, ahogy ismerem magunkat, ez már a maximum.
3: És ez ráadásul változik, mert
1: igen,
3: annak idején,
1: megteszünk.
3: Az elején még a 2000-es évek
1: előtt.
3: Meg a 90-es évek. Én rengeteg ilyen szivárványos, meg gyöngyös...
1: Kitűzőid voltak, igen, meg nyakláncaid, igen.
3: Igen, ez úgy elajándékoztam, és egy idő után már nem hiányzott, viszont folyamatosan ugyanabban az ingben szoktam vonulni, mert hogy még most már nagyon lekopott egy ilyen kék folt volt rajta, valamelyik Pride-on...
1: A savas tojás dobálás.
3: Nem, ez még előtte volt bőven, amikor a parlament előtt egy performance-t csináltunk, szervezők, hogy föltettünk maszkot, vagy ilyen állarcot, és utána kvázi beszédek hangzottak el, és mindenki egyszerre levette a maszkját, és ezek ilyen szép, én nekem éppen egy ilyen szép kék, hiszen porfestékkel festett kék maszkod mintás állarcom volt, és amit először föltettem, beszédek, majd levettem, és utána ebben vonultam, és a kék festék megfogta az ingem egy részére, és most már igazából alig látszik, csak egy kis szürke folt, de én még mindig emlékezem rá, hogy az bizony egy kék foltocska volt.
1: Most már vitrínbe kéne rakni azt az inget, mielőtt eltűnik teljesen.
3: Nem kéne, ez már a magántörténelem része. Az én magántörténelmem része, de semmi.
1: Valami zenénk van, amíg begeszítjük.
3: Ja, zenénk az rengeteg van.
1: 15 perc körül az elköszönés előtt.
3: A függőkert, az mindig bejön.

0: a Pride téma lezárásaként még azért azt a hírt fontosnak tartom elmondani, hogy az Európai Bizottság elnöke szerint Ursula von Leyen véleménye szerint egész Európa büszke lett a Budapest Pride-ra, hogy a magyar LMBTQ közösség végre félelem nélkül vonulhatott, ezt utána egy nappal tette közzé. Nyári közérdekű, ugye a háttértársaságnak folyamatosan vannak kihelyezett, meg a saját közösségi terében végzett HIV-szifilis szűrései is, hepatitis BC szűrései, most már nem csak a pozitívszemmel.hu oldalon lehet megkeresni, hanem a társaság Facebook honlapján is mindig pontosan ki van írva, ki van téve a következő két állomhét szűrő alkalma, tehát aki Facebook felhasználó, inkább nem kell, hogy weboldalakon tájékozódjon. A Meleg Szemmel videoblog sorozat újabb néznivalót biztosított, Budapest Pride 2026, hogyan jutottunk el visszatekintés az idei Pride-ig, egy ilyen kis visszaemlékező videót lehet megtekinteni YouTube-on és a melegvagyok.hu oldalon is. Ők maguk majd csak augusztus 20-i piknik előtti, tűzijáték előtti pikniken találkoznak, majd a közösség nyári szünetre vonultak. Neked esetleg valami olvasnivalót ajánlasz?
1: Tompa Andrea Kiváló testek című regénye. Ott voltam a bemutatón, kaptam egy könyvet, majd a szomszédasszonynak kölcsön adtam, és azóta is nála van.
0: És várod.
1: És várom, mert hogy újra el akarom olvasni, mert én kíváncsi vagyok.
0: Én a közepén járok Kanicsár Ádám LMBTQ új forradalmak című friss könyvének. Nagyon sokrétű, sok ízű háttértartalmakat, és még én is olvasok új dolgokról. Nagyon ajánlom mindenkinek, még elérhető. Elköszön már a szappanoperejét, két hét múlva itt leszünk, sokkal többet fogunk hírezni, mert már nem lesz Pride téma, és akkor a hallgató hallgathat minket. Következik majd az orosz posztszovjet műsorunk, bocsánat, utánunk, ahogy szokott. Álomba kerültél.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata, írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 millió

0: tudta, de őrizni, táplálni igen. Ismertette a Kubit. 2015-ben a Charles Darwin alapítvány robotja a Galapagos szigeteknél golflabda méretű, zömökkarú, kék polipra lelt a tengerfenéken. Az 1700 méter mérőről felhozott három példányból csak egyet sikerült tartósítani. Janet White, a Chicagói Field Múzeum szakértője nem akarta boncolással tönkretenni. A napokban Microheledone galapagensis néven bejegyzett polipot végül mikro CT felvételek alapján összeállított háromdimenziós modell segítségével írták le. Alaktanilag egy, a déli félteke hideg mélyvizeiben honos családnak a trópusokon apró testűvé vált tagjáról van szó. Kék színe az alzatból kiásott zsákmány emésztése közben annak lumineszenciáját nyomja el, nehogy a kis polip maga is prédává váljon. Írja a Kubit. A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a második századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú, istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Kubit.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: érezted már a fények illatát.
1: Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
0: Mi ott leszünk.
1: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornán.
2: Vasztok, az orosz ok, minden második szerdán este 6:30-tól. Слушайте нас. Начали. Ай.
3: Это Восток.
4: Восток.
5: Говорит Москва.
6: Ну куда вы тянете? Ну что, у меня тоже ребенок, похож на вас.
7: Где очередь?
6: Вот что такое.

0: Sziasztok, Attilos Rádió posztszovjetügyi műsora. A mai műsorunk is, mint minden műsor, különleges lesz. A mikrofonnál vagy én, és...
1: Én pedig Gabriella vagyok, és én még mindig titokzatoskodnék azzal kapcsolatban, hogy miről fog szólni a mai műsorunk. Haladjunk apró lépésekben. A vendégünk Turóci Levente, Mihail Csehov technikatanár, tréner, bohóc, színész, coach. Volt cserkészvezető, szerzetes, informatikus, tanár és alapítványi vezető. Kérlek, mivel magyarázod ezt?
2: Sziasztok! Hát felnőttem közben, hogyha így egyszerű. Középiskolában építész szakközébe jártam, ami igen előnyös.
0: Ez sok mindent megmagyaráz.
2: Igen, teljesen ideillik, szóval ami igen előnyös volt a Covid óta munkát találni. De utána elmentem szerzetesnek, 5 évre Zécre ciszterci szerzetesnek, amit utolsóként hagytam el legalábbis az én évfolyamomból. És akkor utána megismerkedtem az akkori feleségemmel némi közút után, és egy Rogers személyközpontú oktatásért alapítványnál dolgoztam. Kezdtem informatikus segítőként, és a végén alapítványi vezetőként távoztam az alapítványtól. Ez azért érdekes, mert hogy oktatáskutatással, de főként drámajáték pedagógia fejlesztéssel és ezek alkalmazásával, meg érzelmi intelligencia fejlesztéssel foglalkozott. És akkor itt kapcsolódik kicsit be a bohóc, mert hogy szerveztünk egy tréninget, jött egy Angela Halsworth-en Bogónak hívott hölgy, aki tartott egy játék és életöröm nevezetű bohóc képzést, ahol találkoztam egy olyan gyakorlattal, amiben azt éreztem, hogy hát utoljára így 8 éves koromban éreztem
1: magam. Ekkor hány éves voltál?
2: 40 talán, valahol ott.
1: Tehát akkor lefordítom, 40 évesen felnőttél, és rájöttél, hogy bohóc vagy.
2: Kb. Igen.
1: Oké, igen, hallgatlak.
2: Igen, tovább. És akkor utána elkezdtem keresni, hogy hogyan lehetnék bohóc, hogy kell azt tanulni, mit lehet csinálni. És itt kapcsolódik be a Csehov, ami nagyon izgalmas, mert a nyitó alkalom a budapesti artista képzőn végeztem egyébként artista szakirányon, artistaként bohóc szakirányon, ez egy 3 éves képzés, akkor még az OKI is rendszerben, és a nyitó táborban ott volt Gennady Babicki, izraeli tanár, aki egyébként maszkot tanít, meg bohóc tanított, és csinált egy gyakorlatot a csoporttal, amire én megkérdeztem, hogy ez honnan van. Hát ugye elég sokat dolgoztam már tréningekkel, trénerként, fejlesztésként megtartottam is, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogy honnan származik ez a gyakorlat, és akkor hallott...
0: El tudod mesélni, hogy mi volt ez a gyakorlat? Hogy...
2: Ja, mindjárt, ja. Szívesen, és annyit mondott, hogy ez Mihail Csehov, és akkor onnantól kezdve én ezt 2017 azóta foglalkozom Mihail Csehovval. A gyakorlat nagyon egyszerű, egy négyszögben áll a csoport arányosan szétosztva, tehát mint egy négyzetnek a 4 oldala, és szembe kell menni a másik oldalra, anélkül, hogy a másikhoz hozzáérnél. Először nevezük ABCD oldalaknak, AB cserél, CB cserél, egyszerre cserél az ABCD, és utána mindez csukott szemmel is. És működik. Nagyon egyszerűen működik, anélkül, hogy egymáshoz érnétek, vagy legalábbis gátolnátok egymást.
0: Ó. És ebből a gyakorlatból azt szűrted le, hogy neked ehhez van valami közöd.
2: Igen, ez... igen, abszolút. Hogy én ezt meg akarom tudni, hogy lehet megcsinálni.
0: Igen, amikor először hangzott el a műsorban az, hogy Csehov, akkor én szerintem mindenki, aki hallgat minket, kicsit még én is, a klasszikus Anton Pavlovicsra gondol, és a folyamatos spleenben lévő színjátszásra, amikor nem történik semmi a színpadon, viszont az nagyon egyszer mulatságos és szomorú, és akkor arra gondolunk, hogy hát ez nagyon izgalmas. Ehhez képest ez nem Anton Pavlovics, hanem Mihail Csehov. Mit kell tudni?
2: Hát nézhetjük egyik oldalról, az említett Anton Pavlovicsnak az unokaöccse, vagy nézhetjük azt, hogy Anton Pavlovics a nagybátyja. De ezt tényleg úgy kell érteni, hogy az említett drámaíró, aki egyébként zseniális tényleg, térdén lovagoltatta, amikor gyerek volt. És ez az egész családban is igaz, egy nagyon nagy lélekszámot felsorakoztató családról van szó, a Csehov családról, tehát hogy több százan vannak, ebből általánosságban 20-30-en együtt is töltötték a nyarat, így vagy úgy, egyszerre vagy külön. Egyébként még egy ilyen közbevetés, hogy közben letelt egy csomó háború, meg forradalom mindenhol a világban, és ebből a 100 emberből senki nem lett erőszakos haláláldozata, kivéve azt a 4-et, aki öngyilkos lett. Tehát, hogy ahhoz elég jól kellett tudni mindent, hogy semmelyik hatalom, semmelyik háborúban ne hújjanak el ilyen-olyan okoknál fogva. Ez egy igen izgalmas dolog. Szóval, hogy az unoka öccse, és maga Anton Pavlovics is azt mondta, hogy egy zseni már gyerekkorában. Színész volt, Stanislavskinál tanult, 17 évesen kezdte ott, de addigra már persze egy csomó házi darabot előadott a nagybátyának és a családnak. És akkor innen kezdődött az, amikor Mihály Csehov ismertebb lett, Stanislavskinak a legjobb tanítványa, az akkori újságokban azt mondták, hogy a világ legjobb színésze, vagy legjobb előadója, és nem érdemes ezt kétségbe vonni, nem azért, mert nagyzolunk, hanem azért, mert hogy olyan mértékben másképp és erősebben jelenítette meg a karaktereket és a történetet, hogy a nézők állva tapsoltak mindig.
1: Zene?
0: Most kicsit zenélünk, és aztán picit majd belemélyedünk a Csehov, Mihail Csehov életébe, és aztán beszélgetünk arról, hogy ebből hogy lett módszer.

0: Sziasztok, visszatértünk, ez még mindig a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora. A vendégünket Urosz Leventével, Mihály Csehovról és az ő csodálatos módszeréről beszélni fogunk, mert most eddig még nem erről beszéltünk, de most aztán igazán az jön, csak előtte gyorsan el akartam mondani, hogy az előbb, amit hallgattunk számot, az meglepő módon 1970-es években hangzott el egy filmben, és azt hiszem Modern Tánczene a címe a dalnak, és azért kellett megírni a gondolom egy Pavlov nevezetű embernek, mert nem használhatták fel az eredetileg elgondolt amerikai funk zenét. És akkor írt gyorsan egy ilyen dalt, szerintem egészen izgalmas volt.
1: És ez hogy kapcsolódik a műsorunkhoz?
0: Hogy színház. Ugye ez egy filmnek a
2: betétele volt. Asszociációs lánc, színház, zene, színház, film.
0: Igen, és ráadásul az a finom kis kapcsolat is volt, hogy egy amerikai zenét helyettesített egy orosz zene. Most pedig arról fogunk beszélgetni, hogy egy orosz ember hogyan segít az amerikaiakon.
2: Ezt akartam is kérni tőletek, hogy egy kicsit helyezzük vizuális kontextusban Mihály Csehovot, mert tudjátok, hogy én vizuális típus vagyok.
0: És hogyha
2: nem, hát hogyha arról beszélünk, hogy Csehov, akkor én a következőt látom. Matt hajópadló, némi porral a sarkokban, vastag bársony, brokát függönyök, csillár és egy üres szoba.
0: És persze szamovárok.
2: Most már azt is látom, hogy a kis Csehov lovagol a nagy Csehov térdén, de hogy egy kicsit lépjünk ebből ki, amikor nagy fénykorában volt a mi Csehovunk, azaz Misa, akkor hol volt, milyen ruhában volt, mit csinált, mit evett, és volt-e szamovárja?
3: Biztos, hogy volt szamovárja, mert az egy szükséges kellék volt. De akkor inkább két részről lehet beszélni, az egyik Stanislavskijával való kapcsolatáról, a másik meg a személyes családi életéről. Azt azért nem hiszem, hogy túlságosan ecsetelni kéne, hogy akkor az alkohol az hétköznapi víznek számította, hogy a neve is.
4: Vodka.
3: Ezt fejezi ki, tehát nem az volt a kérdés, hogy iszol-e, hanem az, hogy mennyit. Szóval az egész Csehov család, a nőket nagy részét is beleszámítva, erősen a mai mércékben alkoholista volt. Szóval szerettek inni. De ennek volt egy másik oka is, azért abban az időben, amikor Csehov elkezdett a színházzal is foglalkozni élőben, tehát már szerepelt a színpadon a színházban, akkor azért keménytelek voltak, olyan keménytelek voltak, hogy a vezeték a falban nem folyékony vizet, hanem jeget tartalmazott. Ételük se nagyon volt ebben az időszakban, és hát ehhez kapcsolódik a családi élet, akkor már a feleségével élt együtt, Olgával, ami egyébként a Knipper családnak az egyik hölgye, és hát megy haza Olga, és Csehovot ott találja egy másik nővel a szobában, miközben ő hazaérkezik, szóval elég hamar elváltak ezek után, de hogy van egy közös gyerekük is, és hát később majd mindent rá is hagy, amiután Amerikában, a Hollywoodban 1955-ben meghal, de addig elég hosszú út volt egész Európán keresztül.
0: Ha már szóba hoztad Olgát, az első feleségét, azt az a nagyon izgalmas, de mindesetre érdekes felállás van, hogy Anton Pavlovics és Mihail Alekszandrovics Csehov között az a kapcsolat, nem csak a nevük, nem csak a színház iránti érdeklődés az összekötő kapcsolat, hanem mind a kettőknek a felesége Olga Knipper volt.
2: De csak egy másik, ez egy nyugtos volt.
0: Igen, de mind a kettő színésznő is volt, és...
2: És ők is rokonok voltak? Ők is lovagoltak egymást érdén?
0: Szegről végről rokonok is voltak, igen. Tehát, hogyha azt hallod, hogy Olga Knipper Csehova, akkor még mindig rá kell kérdezni, hogy na de melyik?
3: Igen.
2: Én amúgy ismerek olyat, hogy egy testvérpár elveti kerpárlányokat. Ez most egyáltalán nem kapcsolódik,
0: de
2: csak,
0: értem,
2: csak ott a
0: is.
2: Gyerekek nem ilyen problémás, hogy kinek a nagybácsi maga nagynéni, ráadásul még az egyik garnitúra egyformán is néz ki. Na mindegy.
3: Ezt majd beszéljük meg különben, szerintem nagyon egyszerű, de hogy kívülről nekünk, akik nem élünk benne, bonyolult. És akkor kapcsolódva ahhoz, amit kérdeztél, hogy meg a módszer, szóval amikor kint Amerikába érkezik majd a 30-as évek végén, 1930-as évek végén, akkor utána az általunk ismert legnevesebbeket tanította. Tehát Jack Nicholsont, Anthony Quint,
0: Paul Newman.
3: Igen, Gregory Peck, Anthony Hopkins, aki egyébként egy videójában, ők mind beszélnek, megtalálható a YouTube-on erről, de hogy Marilyn Monroe-t is, és ő az egyetlen színésztanár, akit megemlít az emlékirataiban. Tehát, hogy elég nagy hatással volt az akkori filmiparra, ettől függetlenül nem csak ő volt ott, az összes kicsit ismertebb színész technikás tanárnak a csúcsidőszaka ez, amikor elkezdenek kialakulni. Hát ő Stanislavskitól tanult, és az ő módszerét vitte tovább, némi vita után távozott a színházból, és megalakított az első moszkvai színházat, aztán még jó pár moszkvai színházat megalakít. Így történetből nem érdemes felsorolni mindet. Neki egy célja volt mindig színházat csinálni és játszani. Gyűjtötte az embereket, és azért tanította őket, hogy utána az előadáson jól játszanak. Az elején ez nem volt módszer, csak más látott benne, vagy már hiányolt dolgokat. Ami egyébként a késői Stanislavskinál ugyanúgy megjelenik már a halál előtt az utolsó könyvében, szinte azonos dolgokról beszél, mint Csehov, de ekkor nagyon ellentétesen voltak egymással.
0: Bocsánat, csak főleg ami aztán a később Kelet-Európában akár a magyar színházi oktatásba bekerült Stanislavskiból, az egy eléggé ilyen dogmatikus történet lett. Tehát ilyen nagyon merev sztorik, hogy hogyan is kell akkor színészt képezni, mit jelent az, hogy belépünk a színházi térbe, hogyan kell a jelenlétünket megjeleníteni. Tehát egy csomó ilyen nagyon kötött már-már ilyen mondatokba pontosan rögzített dolgot kellett, hogy jelentsen minden színházi mozdulat, megszólalás, jelenlét, hitelesség, tehát ezek mind a Stanislavski módszerbe. Most idézőjelben mondom a Stanislavski módszert, ami aztán lefordult Kelet-Európában sok helyen, az ilyen nagyon merev struktúra volt, és akkor ehhez képest nem tudom, hogy
3: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy még merevnek sose gondoltam. De az alapvető, egyrészt maga Csehov is miközben nem ért vele egyet, ott hagyja a színházat, mert amiben közösen voltak, mert vitáztak egymással, mindig úgy emlegeti, hogy a tudásomnak az alapja onnan származik, az egyik. Egy sztorit szeretnék elmesélni, ez meg is jelent, könyvben is kávéznak valahol Nyugat-Európa és Kelet-Európa határán, Stanislavski és Csehov, és Stanislavski azt mondja, hogy építkezz a saját tapasztalt érzéseidből, emlékeidből, Csehov meg azt mondja erre kérdésként, és akkor hogy képzeljem el, hogy járok a Holdon? Mondjuk nevezi így, nem tudom, Kohan vagy bármi ilyesmi. Alapvetően a Csehov módszer abban radikálisan különbözött Stanislavskitól, hogy bármi, ahogy a képzelettel dolgozik, a képzelőerővel dolgozik, azt állítva, tapasztalva és megmutatva a színpadon, hogy amit elképzelek, az pont annyira valós, mint amennyire a kézzel fogható dolgok, legalábbis abból a szempontból, hogy ugyanúgy érzékelhető annak a hatása, ugyanúgy érzékelhető annak a kisugárzása, az eredménye. Tehát ha valaki bejön egy csupasz színpadra, akkor el tudja hitetni a nézőkkel, meg tudja mutatni nekik, hogy ő most tengerparton van, az égben vagy bárhol. De én azt szoktam mondani, hogy aki mesterszinten csinálja a Csehov technikát, az végig tud menni úgy a színpadon, hogy senki nem látja, és úgy is, hogy csak őt látják. Persze. Nem.
0: Kedves hallgatóink, a vendégünk a kezével integetett közben, ha minden igaz, akkor idézőjeleket mutatott.
3: Igen, többnyire, mert hogy ha nem tapasztalod meg, úgyse hiszed. Szóval, hogy alapvetően ez érdekes, és akkor amután Stanislavskitól eltávozott, azért ott még Vaktangov is ott van, meg a később nagyon sokára felfedezett Demidov, és ott van, akinek a módszere azért az utóbbi 8 évben került napvilágra, mert ő is eléggé állami szinten elnyomott kategóriába került, és még jó páron. De hogy Beli költészete, együtt csináltak színházat, és hogy miért, azért...
0: Akkor visszitáljunk meg egy mondat a Vaktangovra, ugye ő időben halt meg, így aztán tudott klasszikussá válni, már hogy nem volt ideje találkozni a sztálini elnyomással, hanem 20 nem tudom hányban halt meg. Tehát, hogy őre tudtak hivatkozni később is. Szerintem összesen vagy 10 színházi előadást rendezett, mindegy.
3: De dolgozott együtt Csehóval, együtt rendeztek.
0: Tehát, ez is szép. És akkor André Bély az igazán izgalmas sztori, mert hogy a szimbolizmus.
3: Igen, az antropozófia az, amivel rajta keresztül többek között megismerkedik az antropozófiával, és Rudolf Steinerrel, az euritmiával, és mindezeket
0: nem biztos, hogy a minden hallgató Kenny vágja, hogy mik ezek a varázs kifejezések.
3: Az euritmiát mondjuk nagyon röviden mozgásban kifejezett beszédnek mondhatnám, vagy szavaknak, vagy hangoknak. Tehát, hogy testtel beszél. Különböző rögzített és kevésbé rögzített mozdulatokat.
0: Ha a mozgásszínháznak fordítjuk, akkor ez nagyon nagy tévedés?
3: Valójában nem, akkor így is hívták ebbe az időbe, amikor ők csináltak valamit. Többnyire kevés sikerrel Csehovnak is volt próbálkozása Mihály Csehovnak, de hogy nem nagyon értették úgy az emberek, nem voltak felkészülve rá. Az antropozófia az valahol a filozófia és a vallási irányzatok között helyezhető el. Egyiket se szeretném mondani. A lényege az, ami ide tartozik hozzánk, hogy a testet egy hármas egységben képzeli el, a gondolkodás, akarat és érzékelés hármas egységében. Az akarat az minden tevékenység, tehát a gondolkodás is tevékenység. Ebben az értelemben az érzékelés is tevékenység, tehát mindegyik ehhez is kapcsolódik, és viszont. De amivel Csehov foglalkozik, ebből alapvetően ahonnan indul, hogy először érzékeljünk, utána értelmezzünk, amihez persze ugyanúgy kell az akarat, a cselekvés. Mert hogy ha eldöntök valamit a fejembe, akkor az úgy van. Hogy az most igaz vagy nem, azt nem tudom. Tehát a mozgásos érzékeléssel kapcsolatos gyakorlatok, amik nem ilyen érintsük meg egymás dolgokról van szó, mert hogy ma köznyebben elég sok mindent értünk alatta, hanem arról, hogy én elképzelem, hogy hol vagyok, mi az én karakterem, és a másik is érzékelésre lehet reagálni testben. Tehát igazából a testi érzékelés fejlesztése és a képzelőre fejlesztése az, ami út elvezet oda, hogy aztán a karakterrel dolgozunk a színészetben, és mivel számomra ez egy igazság lesz, az most teljesen mindegy, hogy mennyire felel meg más ember igazságának az én karakteralkotásom, az a néző számára hiteles lesz. Ha kilépek a színpadra, akkor számára az lesz az igaz. Ez egyébként a Mihály Csehovi négy testvér egyike. Az igazságérzékelése, a könnyedség érzékelése, a forma, az alak érzékelése, és a teljesség, ezt így tudom fordítani. Kicsit nehéz, mert feeling of ease, feeling of form, feeling of beauty, and feeling of whole. De hogy magyar szavakat, azokat nekem kell találni, mert hogy egy könyv kivételével semmelyik sincs lefordítva magyarra, és maga ennek a szókincse is egy 91-es állapotot tükröz, amikor is nem nagyon használták, tehát a színészhez címet viseli a magyar fordítás.
0: Itt egy... Ha jól értem, nem a napimádatot.
2: Én átmentem fizikai színházba, és azt próbálom sugallni, hogy
0: zenét.

0: Sí, az ilyen.
1: Sziasztok, visszatértünk! Ez még mindig a Vasztok, Attilas Rádió posztszovjetügyi műsora. Túrosz Leventével beszélgetünk Mihály Csehovról és az ő szupermódszeréről. Egyes számba mondom, pedig biztos lehet különböző korszakokat is megnevezni a módszereibe.
2: Meg lehet módszereibe. Különböző Csehovokról beszélgetni.
1: Igen. Az előbb Larissa Dolinától hallgattuk a... A Nyár nélkülettél című nagyszerű dalt, és a kedves Larissa Dorina pont ma 70 éves, innen is sok boldogságot neki.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy, vagy akartál még mondani valamit? Nekem az jutott eszembe, hogy én ismerem azt a kifejezést, hogy fizikai színház, és lehet, hogy mások is ismerik, viszont ezt a Csehov módszert, ezt annyira nem ismertem, hogy van átfedés, kapcsolat, jövésmenés?
0: Teljesen. Az egy kicsit nehézé teszi, hogy a fizikai színház az egy szakkifejezés lett, konkrétan eléggé körülhatárolható munkára. De hogyha azt nézzük, hogy mit akar a köznyelvben a fizikai színház, az a felkészülés oldaláról teljes mértékig. Tehát nagyon sok mozgás, alig be. Tehát, hogy alapvetően nem mondjuk egy 8 órás tréning, 8 tanulás tréning, ami egy napos, ott a beszéd mondjuk a 5% és az is legyen 10-5% a kérdés-válasz, 5% az instrukció, és a többi pedig gyakorlat és saját tapasztalat, tehát mozgáson alapuló. A fizikai színház egy előadásmód, úgyhogy ilyen szempontból egy Csehov módszerrel is lehet fizikai színházat csinálni. Ezt tudnám mondani leginkább.
2: Köszönöm.
1: Azt mondtad még műsor előtt, hogy éppen nemrég érkeztél vissza Németországból, ahol egy konferencián voltál.
0: Ez így van.
1: Egy mesélne kicsit erről, hogy...
0: Igen. 33 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen konferencia, 92-ben. És ugyanazon a helyen tartottuk. Ez egyébként a berlini...
1: Már akkor is ott voltál?
0: Nem. Akkor... nem, akkor nagyon nem voltam még ott. És ugyanazon a helyen tartottuk, mint akkor annak idején. Ez egyébként a berlini Csehov Színház, ami egy Csehov iskola is egyben, és a nagy vonulatokban a Csehov módszert alkalmazzák az egész oktatásban, azóta létezik. És hogy azért érdekes ez a konferencia, mert egyrészt nagyon hasonló időket élünk, mint akkor, legalábbis nemzetközi erőviszonyok és történések kapcsán, ezért nagyon aktuális volt maga a téma. A másik pedig, hogy ilyenkor most Ausztráliából, Japánból, Észak-Dél-Amerika, Mexikó, afrikai országból, szóval, hogy közel... Összesen voltunk kb. 80-an, amiből 60-an állandóan jelen, és egymásnak, illetve tartottunk tréningeket, volt történetiség is benne, tehát megjelent egy új kiadvány, ami a Leckék Kaunászban címet viseli, ez ugyanaz az időszak, ami miatt ennek van jelentősége, tehát 1921 és 1930 8-9 között Csehov, Berlin, Riga, stb. Litvánia, Lettország, ebben a hely, és még visszament Oroszországba, és egyszer utazgatott folyamatosan. És mindenhol színházat csinált, megtartott leckéket, és akkor volt, ahol már le is írták ezeket, és most megjelent ennek egy kiadása, ami nagyon érdekes, mert hogy azt is kérdeztétek, hogy hogyan fejlődött, vagy szóba került, hogy mit változott. Igazából Csehov folyamatosan a tanítványának el akarta mondani, le akarta írni, neki fontos volt a megosztás, de ő is kereste a szavakat egy ideig, és hol ezt, hol azt használja ugyanarra a kifejezésre, de maga a technika tartalmilag inkább kibontakozott, mint változott volna. És akkor ebben az időszakban, hát hogy került ide? Oroszországot úgy kellett elhagynia, hogy este, éjszaka bekopogtak hozzájuk, és odaadtak két útlevelet, hogy most induljatok, és azonnal csomagoltak, és 3 órán belül elhagyták Oroszországot. Viszont az Európa többi része, amint kilépsz az útlevéllel, az nagyon hasonlított a mostanihoz, tehát nem kellett a határon semmit felmutatni. Jó, volt ott valaki, de hogy alapvetően szabad közlekedés volt. Inkább az idő volt sokkal hosszabb, míg odaértek. Szóval a konferencián találkoztunk, és hát persze kaptam új inspirációkat, át is alakítottam az eddigi képzésemet most egy másik formára, ami 28-án fog indulni ebbe a hónapba.
1: Belekérdezek, hogy el lehet azt mondani, hogy ez a Csehov módszer világszerte nagyjából ugyanazt jelenti, vagy van valami különbség a japán Csehov és az ausztrál Csehov, meg a magyar Csehov között?
0: Abban van különbség, ez minimális különbség, hogy ki tanítja. Mert mindenkinek van egy saját értése annak alapján, hogy hogyan tudja segíteni azt, aki hozzájön arra, hogy fejlessze a saját képzelőerejét. Mindenkit egyénnek tekint, egy Csehov is, és mindenki az is, a tanár is. Tehát, hogy bárhova elmegy az ember Csehov képzésre, bármilyen Csehov tanárhoz megy, ugyanazt az alapot mindegyiktől meg fogja kapni, csak lehet, hogy egy kicsit más útról. Van, aki egy kicsit jobban elmegy az nevezzük spirituális, antropozófia, filozófia irányba, van, aki inkább a gyakorlati részt közelíti meg, és van, aki meg egy csomó mindent ötvöz hozzá, de az alapjai nem változnak, tehát ugyanazt kapja.
2: És sokan tanítanak Magyarországon?
0: Én vagyok az egyetlen jelenleg. Ezen kívül még egy elmondhatom a nevét, mert ismert Marovka Mátyás, aki szokott tartani Csehov tréningeket, rövidet, valamivel kapcsolva, de Magyarországon olyan Csehov tanár, akinek megvan a papírja, hogy taníthat, amennyiben ez számít, az én vagyok az egyetlen.
2: És ha mondjuk én elmennék hozzá Csehov tréningre, úgyhogy nem vagyok színész, meg ilyesmi sem, hogyan tudnám azt alkalmazni akár a magánéletembe, a környezetem hasznára, akár a munkámba?
0: Nagyon jó a kérdés, tudnád alkalmazni, itt tök egyszerűen. Az én értelmezésemben is, ahogy én tanítom, azt mutatom meg az úton, ezt igyekszem megmutatni, hogy hogyan tud valaki harmóniába kerülni egy adott helyzetben.
2: Én ezt akarom.
0: Tehát, hogy a gondolkodás, akarat, érzékelés harmóniája, ha megvan, nem egyensúlya, mert az is fontos, de ez egy másik fajta dolog, a polaritással nagyon sokat dolgozunk a gyakorlatokon. Harmóniába tud kerülni, akkor oké. De akkor rendben van. Én azt szoktam mondani, hogy valaki a Csehov módszerrel találkozik, akkor garantáltan megváltozik az élete, mert nem tud másképp rátekinteni a dolgokra, mint ebben a tudatosságban, és ha tudatos vagy, akkor az életed is változik. Mert bátran azt tudom mondani, hogy jó irányba legalábbis a te szempontodból, hogy ez a környezetnek meg a világnak mit okoz, az meg egy másik dolog, de te jól leszel. Azt nem azt jelenti, hogy így, azonnal, de hogy ad egy olyan fajta nyugalmi biztonságot, hogy te tudod, ki vagy. És akkor tudsz hozzá viszonyítani, még nem tudod, te ki vagy, hogy vagy, addig nem. Szóval, hogy magánszemélyként is nagyon jó, de drámatanárok, logopédusok, pszichológusok, és persze színészek is jártak nálam az elmúlt 6 évben, közel 300-350 ember. Tanítottam gimnáziumba egy évig, középiskolásoknak, és volt szerencsém első-második osztállyal is dolgozni, ami persze egészen más, tehát ott nem nagy a különbség a drámapedagógiai munka és tanári munka meg a Csehov módszer között, inkább csak az, hogy én hogyan közelítem meg, tehát hogy nem is az én korosztályom, én 14 plusszal vagyok nagyon jó, akár eddig. A legidősebb az 70... most már 78 lesz idén, 78 éves volt.
1: Ilyen hivatalos vagy félhivatalos színházi képzések nem kerestek meg, hogy ott is mutass nekik valamit? Tehát mondjuk a SFE, Free SFE,
0: még nem kaptam,
1: Kaposvár, mit tudom én.
0: Még nem kaptam ilyen felkérést, ellenben az Építész Egyetemen Debrecenben tartottam az első éveseknek, vagy a végzősöknek egy-egy napos tréninget.
1: Hát ez tök érthető, nem? Hát az építésznek egy színházi gyakorlat. Mi van? Mi miért?
0: Hogy? Hát mert a képzelőerővel dolgozunk, és mindennek van kisugárzása, egy épületnek is van kisugárzása, ennek a mikrofonnak is van, hogy én most egyébként nem is a mikrofonhoz beszélek, hanem perpillanat hozzád. Egyébként pedig közben azt képzelem, azzal dolgozok, hogy ez valahova kimegy az éterbe, és az épület is beszél. Nem tudom egyébként, ha mentek az utcán, szoktatok-e fölnézni a 3. emeletbe?
2: Hát éppen nem azzal vagyok elfoglalva, hogy a fejembe lakásokat rendezek be, akkor igen.
0: Minden alkalommal, amikor megyek az utcán, megnézem, mert mindig mást látok, olyanokat fedezek föl, amiket egyébként nem, szóval ugyanígy lefele is, meg fölfele is, nem csak azt, ami a perifériába.
1: Itt egy kis reklám helye, a Gabriella rendszeresen szokott városi sétákat vezetni, és ott olyankor aztán fel is szokott mutogatni.
2: Tuturututru, egyébként ez nem igaz, nem szoktam.
0: De. És szoktál olyat mondani, hogy képzeljétek el, hogy ott bent éppen ebédet főznek?
2: Nem.
1: Mert te viszont.
0: Vagy éppen ott bent bármit
2: csinál. Kipróbálom.
1: Ilyen sétákat,
2: elképzelni szoktam.
1: Elképzelem, hogyha ilyen sétákat vezetsz, az egyrészt kicsit hosszadalmasabb séta lesz, de
0: amikor középiskolában tanítottam egy ideig, és még nem ismertem a Csehovot, akkor csak a külsőről, ami látszik, arról beszéltem. De egyébként meg tényleg az van, hogy elmész egy helyre, és azt mondod, hogy itt rosszul érzed magad, elmész egy másikra, és ott jól érzed magad. A te és az épület, te és a hely viszonya, az alapvetően mind a kettő hat egymásra, azt meg mindenki látni fogja, hogy te nem érzed jól magad, azt meg kifele sugárzod. Erről szól a technika, csak ennek a tudatos változata, tehát oda tudok menni, ahol rosszul érzem magam, és azt nem mutatni, kisugározni, mint egy karakter, hogy nagyon jól vagyok. Elég fura lenne egyébként gyilkosnak lenni a színpadon, hogyha nem tudnám ezt megvalósítani, mert meg kéne élnem. Ha már így említettünk dolgokat, a method of acting az inkább ezt az irányt közelíteni, tehát ott ténylegesen meg kéne élnem, amit csinálok, és persze vannak ilyen kiugrók, amikor nem.
1: Hiszen az egy kicsit a Stanislavski eredeti módszerből lett levezetve.
0: Igen, ott azt mondta Stanislavski neki, hogy ez nem az, amit én tanítok, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor ez az a Strasberg. Tehát, hogy ott igazából ez történt gyakorlatban, ha minden igaz. Higgyük el, benne van egy könyvben, de hát mindent is lehet mondani. Igen.
2: Még mielőtt most meghallgatjuk a következő zenénket, én csak annyit szeretnék elmondani, hogy egy utca, ugye vannak az egyirányú utcák, ahol egy irányba megyünk, de néha van olyan, hogy másik irányba megyünk, és hogy ezt megfigyeltétek-e már, hogy teljesen másképp néznek ilyenkor az utcák? Ezen gondolkodjon, képzelje el a hallgató, hogy visszafelé megy azon az utcán, ami ez, szokott ez egy irányba jönni, és hallgassuk meg a következő
0: majd
2: zenét.
0: Majd kérdezz rá.

0: Sziasztok, visszatértünk, ez mindig a Vasztok, Attilos Rádió Posztszovjet ügyi műsora, Túróczi Leventével beszélgetünk Mihály Csehov és az ő csodálatos módszeréről. Az előbb Zolata, vagyis Arany nevű, fedő nevű énekesnek az ő Őszi Tűzvész című számát, egy Szényi Pazsár című dalát hallottuk. Bölcsész popnak nevezném leginkább, mert hogy a refrénben Megrit és Lars von Trier hirtelen bekúszott egyébként valami ilyen reménytelen szerelemmé változott ex-kapcsolatról énekel. Na jó, pont.
1: Akkor most én kezdenék kettővel. Az egyik, ami itt a végén hallatszott, hogy nézd meg hátrafelé a ha visszafelé mész. Az a kérdésem, hogy hogy képzelted, hogy visszafelé
2: nem
1: mész,
2: úgy,
1: megfordulsz,
2: vagy megfordulok, háttal? Megfordulok.
1: Na, ez mert
2: szeretem a tényt, hogy épp a koponyám.
1: Jó, mondok egy egyszerűbbet. Nem kell menned. Állj meg, és képzeld el visszafelé az utat, amit megtettél, de ugyanúgy képzeld el hozzá a dolgokat is, amit láttál. És ezt megteted utólag, és megteted előre. Tehát elképzelhetem, hogy ki fogok menni az egyik ajtón, hogy nyomom le a kilincset, és utána mit csinálhatok, megismételhetem teljesen ugyanazt, vagy hagyhatom, hogy a testem csinálja valamit, és utána megnézem, hogy mi a különbség. Mert hogy alapvetően ezek azok a testi reakciók, amiből én valamit tapasztalok, aminek köze van ahhoz a karakterhez, hogyha karakterrel csinálom, egy karakterépítésben dolgozok, vagy rádiós akarok lenni, és elképzelem, hogy leszek rádiós, vagy pénztáros, vagy ilyesmi. Előre elképzelem, megvalósítom, stb. Szóval az, hogy visszafelé nézünk meg dolgokat, annak nagyon sok előnye van, mert hogy egész más perspektívából tudjuk nézni, sokkal többet ad hozzá, és nem kell ezt kielemezni, mint egy matematikai dolog, hanem hagyni a testünknek. Igen. A másik meg ha már így ez a hallgatni arany, meg ilyen szójátékokat játszunk, meg a filozófusok, és hát Petri György az egyik legnehezebb költő talán, akit ismerünk, de ugye szóba került, hogy bohóc is vagyok, és van egy Szifi szerelem című verse, amit bohócként az előadáson belül elmondok, ez egy 3,5 perces, és csak nem akarom elmondani. Úgy kezdődik, hogy a szerelem végül is egy új platonikus vívmány. Mi lenne, ha ilyen irányba kezdenénk gondolkodni, felhasználva metafizikai és parafizikai ismereteinket? Nem tudom, ki mennyit értett belőle, de ha én nem tudom, nem értem és nem képzelem el, akkor nem lesz értelme a szavaknak, minden szónak.
0: Na, most próbáltam elképzelni, hogy mégis milyen bohóc előadásokat produkálsz, amiben ez a vers belepasszol a műsorodba.
2: Hát nem az, hogy van a sírós bohóc, az érzgetős meg a vidám.
0: És van a filozofikus bohóc.
1: Szerintem térjünk rá majd egy másik alkalom, hogy egyébként utóbbi időben inkább gyerekelőadásokat csinálok, ez egy felnőtt előadásnak egy része. Egyébként a Rendezvúról szólt, amíg volt kollégám, csak most Pepőt egyedül lettem egy ideje.
2: Na figyelj, mi az, hogy pszichofizikai gesztus?
1: Igen, nagyon egyszerű. Fizikai, mint mozgás, és pszicho, mint a teljes pszichológia, amit értesz alatt a tudat, érzékelés, stb. Együtt. És ez, hogyha kettő egyszerre jelen van, akkor egy tudatos működtetés van, és annak a megjelenítése és kisugárzása. Csak azért nevezte így Csehov, mert nem csak mozgás, és nem csak gondolkodás, hogyha most a gondolkodással helyettesíthetem, hanem ez a kettő együtt működik. És mivel az akaratot hozzáteszem, hiszen mozgok, tehát hiszen csinálom, hiszen a kisugárzás, a képzelőerő is egy tudatos cselekvés, vagyis aktivitás, ezért ennek a harmóniája jelenléte, ez egy ilyen pszichofizikai dolog, ennyit jelent. Van egy szakszó hozzá. Tehát, hogyha nem tudom, mondjuk, igen, nem tudok jobb példát mondani most, mert nagyon lebutítaná a tartalmát, de hogy ennek egy ilyen gépnek, mint mondjuk ez a
2: kedves
1: fejhallgató, azt mutatom, igen, rájöttem, hogy el kell mondani, mert én hiába látom és sugárzom kifelé.
2: Szegény szóval, hallgatónak el kell képzelni.
1: Ő nem csinál semmit magától, valami ezt indukálja. Tehát ez egy nem pszichó, csak egy fizikai tevékenység.
2: Na, ehhez mit szólsz, Vagyimok?
0: Szóhoz sem jutok. Igazából előttem van az a könyv, ami a magyarra fordítva a Mihály Csehovnak a könyve, tehát a Színészhez című, a színjátszás technikájáról szóló könyve, amin, hát a beszélgetésünk után senki nem fog meglepődni azon, hogy a címlapon egy bohóc van.
2: De valahogy te száraz bélyegző, vagy mi ez?
0: Nem tudom.
2: Nem, de meg lehet supálni, és domborítok.
0: A címlap egy bohóc egyébként. És erről az a kérdés jut eszembe, hogy te valamilyen módon az általad tanított módszert színházban, színjátszásban használod?
1: Tehát persze. Én mindenhol használom. De igen, a bohózban igen. Tehát képzeld el egy cirkuszt, ahol van majdnem 360 fokban látó közönség, tehát nem a sima doboz színház, és hogyan tudsz játszani hátrafelé, oldalra? Hát csak úgy, ha elképzelem, hogy ő hol van, és amit én elképzelek, azt abba az irányba tudatosan sugázom kifelé. Ez most nagyon furán hangzik, hogy tudatosan, azért, mert nem dolgozok vele bent. Én ezt mind előkészítem a próba folyamán, illetve ezt tanítom meg, aki eljön, hogy hogyan lehet előkészülni, és amikor belépek azon a bizonyos függönyön, vagy belépek a terembe, vagy belépek a munkahelyen, meg belépek bárhova, és én ezt már elképzeltem, és próbáltam is, fizikailag, mert anélkül nem működik, akkor az ott jelen lesz. Nem kell vele gondolkodnom, az úgy megtörténik, mert én már ezt létrehoztam, csak ott alkalmazom. Szóval, igen. A könyvről egyébként az az érdekes, hogy 91-ben adták ki, azóta más nem jelent meg, ennek reprintje nincs is, és néha meg lehet találni, és mivel az antikváriumok nagyon szeretik a keresett könyveket fölárazni, úgyhogy ez jelenleg a megfizethetetlen kategóriában van magyar nyelven.
0: És akkor ehhez képest te most éppen dolgozol olyan Csehov szövegeken, amiket majd fordítasz.
1: Igen, igen, igen.
0: Egyrészt
1: én a Magyar Művészeti Akadémiának voltam 3 évig az ösztöndíjas, és az egyik vállalásom az volt, hogy a On the Technique of Acting nevezetű könyvet lefordítom, és segítséggel ezt meg is tettem, és az egyharmada el is készült átdolgozott tan. Most ez a következő év lesz az, hogy a maradék részt is átdolgozom. Szóhasználat, szófordulat és egyéb dolgokba. És egyébként az említett levél, ami egyébként a Párizsi kézirattal együtt megjelent most, 2 új kiadvány van a Csehov hagyatékból. A kaunászi leckéket ezt úgy olvasással együtt rögtön fordítom. És Csehov nem beszél bonyolultan. Nagyon jól beszél angolul, nem mellesleg németül is, oroszul is. Neki az első előadásán egy szót nem tudott angolul, mikor meg kellett szólalni, de mivel neki az volt a célja, hogy csináljon, mikor kimentem Amerikába, csináljon színházat, ezért nem érdekelte, hogy mennyire nem tud, és nagyon hamar meg is tanult.
0: Előadás közben.
1: Hát nem, de igen. De
0: nagyjából
1: igen.
0: Tudom, hogy mindjárt 2 perc is vége a műsornak. Ha már Csehovról beszélünk, akkor ő valamennyire megjelent amerikai filmekben.
1: De igen, a Spellbound-ban, amelyikben egyébként Oscar-díjra is jelölték. Érdemes meg is nézni a játékát. Nem igazán felismerhető, mert hogy nagyon erős smink van és maszk van rajta, de azért ezt érdemes megnézni. Évente egyszer megszoktam.
2: Szuper végszó, úgyhogy van egy csomó házi feladat a kedves hallgatóiknak. Köszi, hogy itt voltatok velünk. 2 hét múlva Gazda Albert érkezik, és a 444 Oroszországgal foglalkozó külön számáról fogunk beszélgetni.
0: Paka, paka.
2: Köszi, hogy itt voltál, gyere máskor is.
1: Köszi, sziasztok.
3: Утро день, вижу профиль твой.

0: Lerok, vagy 50 ember. Hat! Dövön és óvatosan, óvatosan!
1: Állj meg, állj meg! Állj meg, állj meg!
2: Mindenki mondta, hogy ne bér felől menjünk.
3: Mindegy, mert itt vagyunk. Hol a Saigon?
1: Azt mondták, a Saigon Café a tilos stage.
2: Hol vagyunk?
1: Hova hoztál minket?
2: Ez lenne?
1: Ez az, hát egy kerestük.
4: Saigon Café. Original Chill Out. A Sunon. Keresd be rejtekesre kettésben. Space Dog, Urban Mind, DJ Mango, DJ Vodi, Papa, MC Ting, Uli, Chili Team, Naszka, András Báder, Abu Abu, Pusa Pista, DJ Bajtás, Forma C2-sben. Három Ayaz, Switch, Naut 83, Takka, Bigel, Kori, Selector, Hemperor, Vasquez, Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Denszátor Magdolna, Turbo, Sematic 4, Mouse, Irodalmi Dab Techno, Vida, Péter Heret.

0: Béka király és Vas Henrik. Hajdanában, amikor a kívánságoknak még foganatja volt, élt egy király, akinek minden leánya szép volt, de a legkisebb oly szépséges, hogy elámult még a nap is, valahányszor az orcájára sütött, pedig az sok mindent látott már. A királyi palota mellett sűrű erdő sötétlett, és az erdőben egy öreg házfa tövében volt egy forrás. Ha már most nagy volt a hőség, a király leány kiment az erdőbe, és kiült a hűs forrásnak szélére. Ha pedig elunta magát, elővette egy aranygolyót, feldobta és elkapta, és ez volt kedvenc mulatsága. Történt pedig egyszer, hogy a király leány az aranygolyót nem tudta elkapni, hanem a golyó lepottyant és belegurult egyenest a vízbe. A király leány hiába figyelte, merre gurul, a golyó eltűnt, és a kútfő mély volt, annyira mély, hogy nem is látszott az alja. Akkor sírva fakadt a király leány, és egyre keservesebben sírt, és teljesen vigasztalhatatlan volt, és amint ott sírtogált, valaki megszólította.
1: Mi baj ott, király leány? Hiszen úgy zokogsz, hogy a kő is meglágyulna tőle.
0: Ő körülnézett, onnét is jön a hang. Egyszerre csak megpillantott egy békát, amint kidugja Rút busa fejét a vízből.
2: Te vagy az, te öreg vízlapátoló. Én bizony az aranygolyómat siratom, amely belepottyant a forrásba.
1: Nyugodj meg, ne sírj. Én segíthetek rajta, dám, de mit adsz, ha kihozom a játékszeredet?
2: Amit csak akarsz, kedves béka. Ruháimat, gyöngyeimet és drágaköveimet, sőt, az aranykoronát is a fejemről.
1: A ruhát, a gyöngyöt, a drágaköveid és koronát nem annyira kellenek. De ha szeretni fogsz, a társad és játszópajtásod lehettek, ha melletted ülhetek asztalkádban, lehetem aranytányérkádból, ihatom pohárkádból, alhatom ágyacskádban. Ha mindezt megígéred, akkor lemerülök és felhozom neked az aranygolyót.
2: Ó, igen, igen, megígérek mindent, amit csak akarsz, csak hozd vissza az aranygolyómat.
0: Csak hogy azt gondolta, mit is fecseg ez az ostoba béka, hiszen a vízben kuksol a hasonszőrűek között, ott kuruttyol, és úgysem lehet senki ember fiának a társa. A béka halván az ígéretet lebukott a víz alá, majd egy idő múlva felbukkant szájában a golyóval, amelyet kilökött a pázsitra. A király leányt elöntötte az öröm, amint viszont látta szép játékszerét, felkapta és elszaladt vele.
1: Várj, várj, vigy magaddal, nem tudok olyan gyorsan szaladni, mint te.
0: De mit használt, hogy torka szakadtából vartyogott a király leány után? Az már meg sem hallotta, hazafutott, és csak hamar el is feledkezett a szegény békáról, aki mászhatott vissza a forrásába. Másnap, amikor a király leány a királlyal és az egész udvarral az asztalánál ült, és aranytányérkájáról eszegetett, egyszerre csak lics-locs, lics-locs. Valaki fölcaplatott a márvány lépcsőn, s amikor fölért, bekopogott, és így kiáltott.
1: Legkisebb királylány, engedj be!
0: Ő odaszaladt, látni akarta, ki van odakün, de amint ajtót nyitott, hát a béka kuporodott előtte, mire ő septében becsapta az ajtót, és visszaült az asztalhoz, reszketve félelmében. Észrevette a király, mély hevesen dobog leánya szíves, kérdezte tőle.
3: Mit félsz, gyermekem? Tán egy óriás áll az ajtó előtt, és el akar vinni téged.
2: Ó, nem, nem óriás az, hanem egy undok béka.
3: Mit akar tőled az a béka?
2: Ó, kedves atyám, amikor tegnap az erdőben a forrásnál játszadoztam, aranygolyóm a vízbe pottyant, és mert annyira sírtam, a béka kihozta nekem, és mert annyira kívánta, megígértem neki, hogy a társam lesz, de kicsit sem hihettem, hogy ki tud jönni vizéből. Már most itt van ő, és bekérezkedik hozzám.
0: Közben a béka másodszor is bekopogott, és így kiáltott.
1: Legkisebb királylány, engedj be! Nem emlékszel, mit ígértél tegnap a forrás hűs vizénél? Legkisebb királylány, engedj be!
0: A király pedig így szólt.
3: Amit megígértél, meg is kell tartanod. Eredj, és engedd be!

0: A királyleány odament, ajtót nyitott, mire a béka beszögdécselt végig a királyleány sarkában, egészen annak a székéig. Ott megállt és így kiáltott.
1: Emelj magadhoz!
0: A királyleány vonakodott, még nem reálparancsolt az atya. Alig, hogy fönt volt a széken a béka, már is az asztalra kéreckedett, és amikor már ott ült, így szólt.
1: Most pedig told közelebb aranytányérkádat, hogy együtt eszegethessünk.
0: Ő ezt is megtette, de látszott, hogy nem szívesen. A béka jó étvágya levett, ám a királyleánynak majd minden falat a torkának adt. Végül így szólt a béka.
1: Én már jól laktam, és most fáradt vagyok. Vigyél hát a hálókamrádba, vezd meg a sejem ágyikódat, hogy nyugovóra térhessünk.
0: A királyleány sírva fakadt, mert tiltózott a hideg békától, és megérinteni sem merte, és most fektesse az ő szép, tiszta ágyacskájába. De a király haragra robbant, és azt mondta.
2: Aki segített, amikor bajban voltál, azt később se nézd le.
0: Mire a királyleány megfogta két ujjal a békát, fölvitte, s letette a sarokba. Csak hogy amikor ágyba bújt, a béka odamászott, és így szólt.
1: Fáradt vagyok, ott akarok aludni, ahol te. Emelj magadhoz, vagy megmondlak az apádnak.
0: Ettől gurult csak igazán dühbe a királyleány. Felkapta a békát, és teljes erejéből a falhoz vágta.
3: Most aztán pihenhetsz, undok béka.
0: De amint lehullott, már nem volt béka, hanem szép szemű, nyájas pillantású királyfi.

0: király akarata szerint ő lett a királyleány kedves és hites társa. És elmesélte a királyleánynak, hogy egy gonosz boszorkány elátkozta volt őt, és a forrásból senki más nem szabadíthatta meg, csak ő, a királyleány, és hogy másnap együtt mennének az ő birodalmába. Azzal elaludtak, és másnap reggel, amint fölébredtek a napsütésre, jött egy hintó 8 fehér lóval, mindegyiknek fehér structól volt a fején, és aranyláncok díszítették őket, és hátul a hágcsón állt az ifjú király szolgája, ő volt a hűséges Henrik. A hűséges Henrik annyira elbúsult, amiért béka képében sínylődik a gazdája, hogy 3 vaspántot veretett a szívére, nehogy szétpattanjon a fájdalomtól és a bánattól. A kocsi pedig azért jött, hogy az ifjú királyt hazavigye birodalmába. A hűséges Henrik mindkettejüket a hintóba segítette, majd ismét hátulra állt, örvendezve ura megszabadulásán, és amint haladtak valamennyit, hall a királyfi hátul egy roppanást, mintha eltört volna valami. Hátra kiáltott.
1: Henrik, törik a tengely.
2: Uram, a pánt repette, amely szívemet körbefogta, mert az bánatnak volt a fogja, amíg a forrás aljadéka volt otthonod, s te benne béka.
0: Még egyszer, majd még egyszer hallatszott útközben a roppanás, és a királyfi mindahányszor azt hitte, törik a tengely, pedig csak a pántokat hallotta, amit lepattannak a hűséges Henrik szívéről, mert uraim már megszabadult, és immár boldog volt.

Máté Angyi, Volt egyszer egy csend. Ennek a csendnek nem volt egyebe, csak egy nagy hallgatag feje. Nem volt nyaka, nem volt hasa, de még keze, lába sem volt. Ha valahová elindult, akkor libegett, mint a köd, amelyik reggelente a kökény bokron fésülködik. Leginkább ehhez a ködhöz hasonlított, vagy egy nagy kád fürdőhabhoz. Ez a csend, amelyik a ködhöz és a fürdőhabhoz volt hasonló, ez egy házban lakott. Házában a mákörlő hang nélkül őrölte a mákot. A macska hang nélkül vinnyogott, ha a farkára léptek, a moly hang nélkül csámcsogott a ruhás szekrényben, a kakuk pedig hang nélkül kakukkolt elő az órából. Itt élt a csend ebben a házban, éldegélt és készülődött valamire. Mindig hosszasan készülődött erre a valamire, eközben sok idők teltek. Aztán, ha sok idők teltével elkészült, nagy hallgatag fején elsimította a hajait, kilibegett háza küszöbére, leült arra, megköszörülte a hangját, s énekelni kezdett. Énekelt a csend, s énekére hullni kezdett valami puhaság az égből. Pilinkélt, míg újnyi, majd két újnyi lett, végül térdig állt a világ bennem.

0: Vamos embora. A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A rablócápa alakúak rendjében a bambuszcápa félék családjának 9 ismert faja, ékes példa az alkalmazkodása. Apálykor uszonyaikon sétálnak, a partra is kimerészkedve. A bambuszcápák mérete és leopárd mintázata meglehetősen hasonló. Christine Dudgeon tengerbiológus csapata a most Hemiscillum Dudgeonei néven leírt haltestét tarkító pöttyök és foltok alapján ismerte fel, a tudomány számára új fajjal találkoztak. A Pápua új-guineaiak persze régóta ismerik a kadedekadevákat. A név nyelvükön lusta vagy kutyacápát jelent. A kutatók a génvizsgálatokhoz szövet mintát vettek a befogott példányokból, majd elengedték őket. A csak a Milne-mölben élő sétáló cápa rokonaihoz hasonlóan fokozottan veszélyeztetett, írja a Qubit. Egy nemzetközi tudós csoport, tanulmányuk a Nature-ben jelent meg, bulvárhajóval 32 merülést végzett az Indiai óceán mélyére, a legrégebbi, legmélyebben fekvő és legkiterjedtebb bálna temetőhöz. Általában 4 kilométernél kisebb mélységben találhatók, ám a diamantina törés zóna a féle természetes tölcsérként 7 kilométer mélyen gyűjtötte össze 5 millió év cet tetemeit. Ezek számos puhatestűnek, ráknak, csontevő féregnek és kígyókarúnak nyújtanak otthont. A kutatók 485 bálna leletet azonosítottak, például 5 méteres csukabálna csontvázat, vagy 5,3 millió éves csőrös cet maradványt. Egy eddig ismeretlen ősbálna, ez a Pterocerus diamantinae nevet kapta, koponyája is előkerült. Osztotta meg a Guardian nyomán a 24.hu. Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldelt ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában 1000 évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyű szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Get along.

kellemes hűségben forduló éjszakát kívánok mindannyiunknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en. Zsoltán Andrással is papol az éjszakás műszakot.

0: Hát sziasztok!
1: Jó estét kívánok, én is!
0: Nektek is volt egy kis megkönnyebbülés időjárás tekintetében?
1: Ideje volt.
0: Képzeljétek el, van ilyen okos hőmérőm, amivel több méterről is lehet mérni egy felületet, hogy hány fokos. És kíváncsi voltam, hogy amikor ezek a nagy szörnyűséges forróságok voltak, hogy akkor tulajdonképpen mi hány fokos. És a házunk előtt az aszfalt, az 58 fokos volt. Az autóban a kormány az 65 fokos volt. Az autó kívülről 70 és 74 fok között változott. Iszonyú. Hm. És
2: vége van egyébként?
0: Hát még lesznek melegek még ma, vagy pár nap múlva, de most egy kicsit megkönnyebbülünk.
1: Erre a hétre vége van. Kösz kívánatra.
0: És érdekes módon az egyik legbrutálisabb az az volt, amikor tegnap előtt is fönn voltam vonattal, és a déli pályaudvaron az a nagy plac, ahol az utasok szanaszét mennek, és már a vagonokhoz mennek, illetve a kocsikhoz, ott semmiféle tető nincsen, egy több száz négyzetméteres üres plac, teljesen üres volt, mindenki a szélén valami árnyéga próbált közlekedni, vagy várakozni, és ezen átmentem keresztül ezen a hosszú placon, és minthogyha egy sütőlapon már mentem borzasztó, egy furcsa volt.
2: Vonat ment?
0: Vonatokra tulajdonképpen nem panaszkodom. Valamiért ez a...
1: Hát az a szerencsét, hogy nem ez a modern flirt vonat jár felétek, hanem a 60 éves ganz mozdonyok, és azok mennek.
0: Nem. Ez a... De nem flirt, hanem hogy is hívják. Ez űrhajók ezek. Nem Bombardier, de Alstom talán.
1: Én nem értek hozzá, csak mindig mondtad ezeket az ezer éves kandó mozdonyokat, hát azok valószínűleg mennek.
0: Azok rohangálnak továbbra is, de azok ilyen hosszú járatokban vannak, mi meg ezen a úgynevezett ilyen agglomerációs, zónázó vonatok, amik ezek nagy teljesen hifik van, wifi szolgáltatás, telefontöltő, klíma, kényelmes ülések, szép nagy kivetítőkön, azt is látjuk, hogy 136 km-es sebességgel megyünk. Kiírja, hogy a következő megállóhoz pontosan érünk, vagy van másfélfesz késésünk esetleg. Szóval le a kanapban. Viszont most többször is előkerült még vicces formában is, hogy a Velencei tóba ugyan nincs víz, de mellette megépült a 50 milliárdért a kajakkenu. Nem is tudom, hanem
1: akadémia az.
0: Akadémia, igen.
1: De pálya is tartozna hozzá.
0: A pálya egyébként az kis túlzás, hogy nincs víz, de bőven van víz a pályán, nagyon jókat lehet evezni. De a nemzetközi versenyekhez 2 méter 20 centinek legalább a mérsének, az nincs meg. De hát
1: mondjuk... Azt mondtad, hogy a motorcsónak nem tudja őket kísérni?
0: 1 méter 50, meg mit tudom, az még tökéletes kajakozáshoz. Természetesen nem születnek világcsúcsok, idézőjelben a kajakban nincsen világcsúcs, de hogyha alacsony a víz, akkor úgy szoktuk mondani, hogy húzod magaddal az iszapot is, meg letapod a hajót egy kicsit, de hát nem lehet nagyon gyorsan menni, de azért ott bőven van és pálya, és ráadásul ugye ez nem csak kajakos pálya, evezősök, és evezős pálya, meg azt jelenti, hogy minimum 2 kilométer hosszú. És van egy kis bemelegítő rész, meg levezető rész, tehát ez egy 2,5 kilométeres, nagyon, nagyon gyönyörű, nagyon klassz pálya, tehát ott nyugodtan lehet elvezni, meg versenyeket is rendeznek, de nemzetközi versenyre nem szabványos ebben a pillanatban.
2: Egyébként ez az alkalmatlansága a pályának, ez kizárólag a jelenlegi vízmérség miatt van?
0: Persze,
2: Tehát
0: persze.
2: Mert én úgy tudom, hogy amikor még normál állapotok voltak, akkor semmi akadálya nem volt, hogy ott megrendezzék.
0: Nem is. Sőt, egy 3 héttel ezelőtt ott rendezték a evezős Budapest bajnokságot, mert hogy ilyen kibolyázott pálya Budapesten nincsen egyébként, úgyhogy levitték Velencére, és már akkor is úgy volt, hogy nemzetközi versenyt nem lehet, de csodálatos evezős versenyeket nézhetünk végig, úgyhogy nincsen az a semmi baj ott.
2: Ez a szapulás, ami ezzel kapcsolatban napi renden van, ez igazából inkább politikai, mint valós.
0: Politikai, de az tény, hogy ennek a komplexumnak csak a méznyalás része az, hogy van egy kikotort pálya. Hát annyi épület van, mint hogy egy kisvárost építettek volna fölött. Tulajdonképpen nézőteres kosárlabda pályáktól kezdve minden 7 centség van, tehát 50 milliárdot rendesen elköltötték ott. És azt megkockáztatom, hogy az egy felesleges, vagy túlzó beruházás volt. Maga a pálya és a pálya tartozékok, tehát garázsok, meg a, ez a pálya, hogy meg le, nem lelátó, ahol a pálya időmérő, meg ilyen elnökség, meg minden nézi a versenyt.
2: Az a torony, ami
0: torony,
2: a
0: az kellett, az szépen meg is csinálták, de mögötte egy kis várost építettek föl tulajdonképpen, ami szerintem túlzás
1: hát volt. Nyilván az a kérdés, ami nem csak ennél merült föl, hát ez a MotoGP, ezt én teljesen elhűlve olvastam, hogy 16 milliárdból rendezték meg, és 500 millió forint bevétel volt, és összesen volt 4500 néző. Ez egy MotoGP, tehát ez a legfelső kategóriája motorversenyzésnek. Tehát itt azért lényegében én értem, hogy a sport az minden pénzt megér, de talán minden pénzt mégsem ér meg.
2: Ez a Balatonon
1: igen.
2: Lévő pálya. Uh-huh. Hát az, ti láttátok már azt?
0: Nem.
2: Hát akkor azt azért tudni kell, hogy ugye ez Balaton főkajár, azt hiszem, ahol ezt megcsináltak. Tehát ahol lejössz az autópályáról az északi part felé, ott jobb oldalt egy ilyen földes út nélküli leágazáson egy hatalmas pusztaság, és hát azt hiszem, azt nem tudom pontosan, hogy ideglenes vagy állandó lelátókat hordanak oda, de lényeg az, hogy ez ott van a semmi közepén. Ami elképzelhető, mert nincs praxisom az ilyen helyszínekkel, hogy a világon hogy van, de egy biztos, hogy a Balatonnak azon a végén lévő üdülőhelyek, mint Balatonvilágos, Balaton akaratja, és ezeken a részeken egy csodálatos hétvégi hangélmény, amiben ott részed van.
1: Hát ezek a, én nem tudom, én sem is helyileg, hogy hol vannak, a Mogyorót sincsen éppenséggel nagyon közel bármihez is, bár oda valamiféle hévvel, meg onnan azért úgy ki lehet jutni, de hát ez szerintem alapvetően a külföldi szurkolókra van kitalálva minden ilyen, tehát nekik kéne ide jönni, de hogy most akkor ezt nem promótálták rendesen, vagy nem érdekelte őket, nem tudom, de hát 4500 vagy 5000 néző az egészen komikus, és azért ez egy 3 napos esemény, ugyanúgy, ahogy egy Forma 1-es futam, tehát itt akár egy hetet is eltölthet egy spanyol vagy olasz drukker, de úgy tűnik, hogy nem akart.
2: Én nem tudom, mondom, majd akkor lehet, hogy legközelebb, ha arra megyek, akkor kicsit nagyobb figyelmet fordítok. El nem tudom képzelni, hogy ott 3 napot hol töltenek.
1: Hát lehet, hogy ez is...
2: Nem igen láttam szállodákat, meg infrastruktúrának a jeleit, de nincs kizárva. Azt tudom, hogy jó nagy autóparkolóba irányítgatják a földúton az embereket, tehát elvileg megállni lehet. De hogy egyébként ott mi van még, ami esetleg szolgálhatja a nézőknek a komfortérzetét, azt nem láttam. Lehetséges, hogy a külföldiek eljöttek egyszer, ezt látták, és úgy gondolták, hogy akkor majd szóljanak legközelebb, hogyha itt valami lesz a versenyen.
1: Jó, hát még jól néznénk ki, amíg szállodát is építenének állami pénzből.
2: Hát nagyon meglepő. De van, biztos lesz most hamarosan egy pár eladó szálloda, de ott nem láttam. Aha. De majd tájékozódok a legközelebb, majd elmondom, hogy oda megyek keresni, hát ha van valami ember, aki megmondja. De
1: rendet, figyelj, hogyha a Hungaroringen jön valaki, akkor is jobbára Pesten lakik, vagy benne a fővárosban, és onnan minden nap ki kell bumliznia, és mégis kijön 200 ezer ember, vagy 300 ezer, vagy tehát minden esetre 100 ezeres nagyságrendű. Annak szerintem minimum a fele külföldi.
2: Igen, de hát azt lehet, azt előre tervezhető, és lehet tudni, és lehet érzékelni, hogy Forma 1 van Budapesten. Uh-huh. Itt a Balatonnál én nem gondolom. Biztos lehet érzékelni, mert azért 5000 ember egyszerre megjelenik, azt ott a környéken lehetne. Nem tudom, hát akkor utána érdeklődöm legközelebb, hogy hova tűnik ez a pár ezer ember. Lehet, hogy ott találnak maguknak szállást, de effektív ott a környékén ennek a versenynek, ott nem látszik ilyen. Uh-huh. De abban igazad van, hogy talán szerencsé, hogy oda nem húztak föl még egy szállodát.
0: Na, akkor majd beszéljük meg a múlt heti restaurancánkat, mert nem mondtuk el a más tészta
1: igen.
0: megoldását, viszont addig gondolkozzatok, hogy mit jelent az, hogy Marci Hevesen él, mint Marci Hevesen, vajon miért mondjuk ezt a dolgot. És azt mondtad, hogy neked is van megoldásod a más tésztára.
1: Hát én utána néztem, és én azt találtam, hogy ez tulajdonképpen csak valami ferdítés, hogy más anyag. Tehát igazából, hogy a más dolognak valami ilyen, hát nem tudom, hogy hívják ezt nyelvileg.
0: Ja, ne, hát ez teljesen triviális, hogy mit jelent. Hogy mikor,
1: nem úgy értem, hanem hogy ez idegen nyelven, ez igazából úgy mondják, hogy ez egy más anyag.
0: Ja, igen. A magyar mondás az a konyha művészetből, a konyhából származik. A paraszti világban meg a falvakban főleg nagyon fontos volt a tészta ételeknek a miensége, és nagyon is különböznek egymástól a tészták, és más, amit a levesbe főztek vele levesbetétként, és más, amit a különböző süteményeket, vagy második fogásra dödöllét, vagy mit tudom, amiket csináltak. És ilyen konyhából jött kifejezés az, hogy az egy másik fajta tészta. Tehát az egy nagyon más dolog. Tehát ne keverjük össze, az egy másik tészta, ez egy másik fogás.
1: Hát logikusnak tűnik.
0: Úgyhogy innen jött az egész. Akkor hát, ha Marci Hevesen megfejti valaki egyébként, tényleg néha mondjuk már a telefonszámunk.
1: 215-37-73, még az eszembe is volt az elején, csak aztán.
0: És mivel nagyon gyorsan megválaszoltad a múltkor a prímszámos kérdést, kicsit ízlelgettem magam, és rájöttem, hogy nem így kellett volna kérdezni. Úgy kellett volna kérdezni, hogy igaz-e az a mondás, hogy nem minden páratlan szám prímszám, de minden prímszám páratlan szám. Erre nem vágtad volna, szerintem megmondtad hát volna így is, de nem vágtad volna rögtön.
1: Még egyszer mondd, légy szíves, ha még emlékszel.
0: Nem minden páratlan szám prímszám, de minden prímszám páratlan szám.
1: Ez meg nem igaz.
0: Ez nem igaz, és meg is mondtad mindjárt, hogy maga a kettes.
1: Hát igen.
2: Hát ez volt a kettes megfejtés.
1: És hát mondjuk a 9, és még sorolhatnánk, hogy 9, 15, stb. Azok meg nem prim számok, holott páratlanok. De hát azért ez nagyon alapszámtan.
0: Persze, hát az nem minden páratlan szám prim szám, de minden prim szám páratlan. A második az majdnem igaz, csak összesen a kettes a bűnös, amivel nem az. De hoztam még egy matek rejtvényt, hogy ha van egy nagy termünk, hány könnyű megválaszolni a kérdést, ha azt mondanám, hogy hány embernek kell legalább bekerülni a szobán belülre, hogy azt mondhassuk, hogy egészen biztosan van két olyan ember, akinek a születésnapja megegyezik.
1: Ez volt kérdés, ez, és
0: ez,
1: valami...
0: De ez nem nehéz, erre könnyű viszonyú felelni.
1: Meghökkentően alacsony szám.
0: Hát, viszont ha azt kérdezem, hogy hány embernek kell bent lenni a szobában, hogy azt mondjuk, hogy 50%-a...
1: Igen, ez, bocsánat, igen, ez...
0: 50% az esélye, hogy van két ember, akinek ugyanaz arra napdásig a születésnapja, és akkor megragadod az ajtót, és Isten éltes randás, hiszen...
2: Nem akartam közbeszólni, de úgy gondoltam, hogy ha én bejövök még egyszer ide a szobába, akkor két ember elegendő ahhoz, hogy egy szobába két olyan legyen, akinek a szülinapja ma van, de köszönöm szépen.
1: Csatlakozom én is a jó kívánságokhoz.
2: De azt hiszem, hogy nem miattam kérdezted ezt.
0: Nem.
2: Van már megfejtés?
0: Nehéz a megfejtés egyébként.
1: Ez Quiz Night-on volt kérdés, és most a számra nem emlékszem, de ilyen néhány tíz. Nagyon kicsi szám.
0: Igen. Hát, ha valaki megfejti, akkor minden a vége felé, vagy figyelmeztetés.
1: Most nekiállhatnánk kiszámolni, de azt most ne tegyük.
0: Teljesen meg vagyok döbbenve, hogy mikor először hallott, azt hittem valaki félre nézett, vagy valamit rosszul mondott, tehát itt nem szoktunk ilyen szavakat használni, de az elmúlt napokban többször is előjött a dolog, hogy ugye most elkezdték megkaparni, és nagyon helyes, hogy foglalkoznak vele, hogy is volt ennek a ukrán pénz- és aranyszállító konvojnak a letartóztatása, földre fektetése, csukját a fejükre, bilincs, mit tudom én.
1: Sanyargatás lesz?
0: És hogy teljesen jogalap nélküli fogvatartás, stb. És sanyargatás.
1: Sanyargatással elkövetett.
0: Mi az, hogy sanyargatás?
1: Hát, igen. Hát kínzás gondolom, csak azt nem akarták beleírni.
0: Hát, de akkor viszont kérem szépen, mit voltak képesek csinálni ezekkel az emberekkel?
1: Hát volt egy, aki cukorbeteg volt, és nem kapott gyógyszert, volt azt hiszem, amelyik ott rosszul lett, és hát... Több, konkrétan nem tudom, tehát...
0: Erről a gyógyszeresről is olvastam, de másikról nem.
1: Jó, most amit csak így rémlik, tehát nem biztos, hogy így van. Lehet, hogy simán rémhíreket terjesztek.
0: Mondjuk nyilvánvalóan a húzamosabb ideig hátra bilincset kézzel földre feküdő, és csukján, hogy kámzsát a fejére húzva, ez így, ahogy van fölér egy kínzással, de...
2: Azt hiszem, hogy ennél többet nem kellett csinálni, nem? Tehát amit elmondtak, meg elmondtál, én így belegondoltam, hogy hát állok az autópálya egyik parkolójában, hogy megérkezik ez a fekete sereg, földre fektetnek, rám térdelnek, megbilincselnek, és így tovább, aztán betuszkolnak valahova. Hát ez nem elég sanyargatás?
1: Meg hát én ezt a kámzsát se értem igazából, tehát hogy most ez, nem értem az egésznek ezt a fajta technikáját, tehát amikor azt sem teljesen fogom, hogy amikor valami súlyos bűnözőt visznek a tárgyalóterembe, akkor miért megy mellette 6 darab rendőr maszkban, tehát mire számítanak, mi fog történni, lábbilincs van rajta, kézbilincs van rajta. Tehát ez az egész valahogy olyan szinten van túlbiztosítva, biztos ezt valaki kitalálta, de ugyanakkor meg a tech simán rátöri az ajtót a szomszédra, mert elnézte a címet. Ugye ez megtörtént.
0: Igen.
2: Hát ez én nem nagyon értek hozzá. A véleményem az, hogyha minden megmozdulásukra, ha azt mondják, hogy ez terrorelhárítás, mert ebben az esetben a terrorveszély fennáll, akkor ezzel kapcsolatban ők úgy gondolják, hogy ez az eljárás jogszerű, mert nem lehet tudni, hogy egy vélelmezett terrorista hogyan reagál. Természetesen ez nem válasz arra, amit te mondtál, hogy egy tárgyalóteremben, ahol már a börtönből hoznak valakit, hogy ott mitől kéne félni. Ha őt védik esetleg attól, hogy vele történik valami, ahhoz nem őt kell megbilincselni.
1: Hát igen, de most ha belegondolsz, egy megbilincselt földön fekvő ember az már mit tud csinálni? Tehát nem tudja a kezét, a lábát használni. Ez teljesen olyan, mint a... Most nem fog eszembe jutni a fekete ember, aki miatt a zavargások kitörtek pár éve, akinek negyed órán keresztül térdeltek a nyakán, meg a mellén, meg a nem tudom, és akkor ott meghalt. Miért? Tehát ártalmatlanná volt téve az ember. Miért kell azon még külön térdelni? Miért kell kámzsát húzni valakinek a fejére? Tisztára olyan, mint a, mikor a KGB viszel valakit, hogy ne lássa, hogy hova viszik. Vagy nem értem. Nincs rá. Elképzelésem sincs.
0: Mondjuk...
2: Egyébként ezeket hova vitték?
1: Hát... nem tudom.
0: Hát gondolom a területhállítási teknek van
1: valószínűleg oda, de az is lehet, hogy a naphoz, mert ugye a tek az csak ilyen élőerőként jelentott meg. Egyébként azt olvastam pár hete, hogy a teknek az összes akciójáról tudunk, mert minden akciója benne volt a sajtóban. Tehát nekik nincs olyan akciójuk, ami titkos. Hát most még az is megjelent, hogy elmentek, nem tudom, Boszniába hadgyakorlatra, hogy megvédjék, vagy elrabolják, vagy kimentsék az elnököt, vagy nem tudom. Tehát vagy most nem tudom, Boszniát lehet, hogy Macedónia volt, már most tök mindegy.
0: Nem, Bosznia.
1: Tehát, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ezek ott folyamatosan, ezek gyakorlatoznak nap, mint nap, sanyargatják egymást, gondolom, mert különben még annak idején, mikor megnyílt az Orci kert, tehát ugye átépítették, és akkor ott az a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és akkor ott van egy futópálya, egy futókör, amire ilyen civil emberek nem mehetnek, a rendőröket is ott képzik ki egyébként, vagy oda járnak, vagy valamilyen főiskola lehet, vagy nem tudom, és mert sokszor járkálnak ott egyenruhában ilyen tanoncok, és akkor azt láttam futás közben, hogy azt gyakorolják, hogy hátra csavart kézzel hogy kell terelgetni az embert. Tehát rendesen hátra volt kötve a keze, és akkor tudod így, hogy fölfeszíti, akkor előre dől, és ezt gyakorolták ott egymáson. Szerintem a tekesek ugyanezt csinálják. Karatéznak, gyúrnak, mit tudom én, és néhány hetente elmennek, azt csinálnak egy ilyen nagy hepajt, amivel azonnal bekerülnek a tévébe.
2: Hát nézd, de... azt gondolom, hogy az nem vitatható, hogy az ő kiképzésükre napi szinten, és ezen, hogy mondjam, edzésben tartására biztos, hogy napi szinten szükség van. Azt, hogy ott mikor hívják és hova, azt ugye nem tudja, de nem tudom elképzelni, hogy ez a sanyargatás című dologra ebben az esetben. Hát, ha jól tudom, ezek az emberek semmiféle ellenállást nem mutattak. Meg voltak döbbenve.
1: Igen.
0: Szerintem ilyenkor az lehet a magyarázat, hogy legalábbis más logikusnak nem tart, hogy őket ne lehessen felismerni. Tehát ne nekik kelljen ilyen állarcokba lenni, hanem ők képviselik itt a hatalmat, meg a biztonságot, meg a mindenféle magasztos dolgokat, de közben őket, ne, ezek a bűnözők, ezek a szörnyetek, akiket éppen letöveltek a földre, nehogy jó megfigyeljen, hogy kik voltak azok, és akkor majd leszámolnak vele, vagy itt olyan, hanem később se is, mert biztos fúzunk a fejükre. Tehát így azt lehetem képzelni, hogy ez volt a magyarázat benne. Mindenesetre ez a Hajdú János, azt hiszem, hogy hívják, hogy...
1: Úgy.
0: Ugye most már a Panyi Szabos teljesen föltárta az egész ügyet, és több szemtanúval is beszélt, akik egybehangzóan mondták, hogy egyfolytában telefonon volt a füle, és valakitől utasításokat kapott, és konzultált folyamatosan ez, aki hát nyilván nem egy neki alárendelt valaki volt, aki fontos volt végigbeszélnie. És onnantól könnyű kitalálni, hogy ki lehetett a felső kapcsolata. És ezzel együtt a hozzáértő jogászok szerint már ez a dolog, hogy őt szabadlábon védekezhet, pedig nagyon súlyosak a vádak, amiket most ők hivatalosan is meggyanúsították. Ez a hatalomra való visszaélés, meg a teljesen jogalap nélküli intézkedések semmiféle indokot nem tudtak, azon kívül, hogy a főnökök ezt parancsolta neki, és úgyhogy kíváncsiak mi lesz belőle, de azt mondták a hozzáértők, biztos is olvastátok, hogy valószínűleg ő fogja elvinni a balhét, valamilyen módon kompenzálva lesz egyszer. Viszont, hogyha elviszi a balhét,
1: azért itt 7-8 év
0: nagyon magas büntetési tételek vannak. És őt
1: aztán fogják szeretni a börtönbe, azt előre borítékolom.
0: És hát őt nem oda vinnék egyébként.
1: Hát valószínűleg nem.
0: A gyárfásra is úgy olvashatok, hogy luxus körülmények között van.
1: Luxusbörtön, ez mindig úgy tetszik. Na mindegy, igen.
2: Na figyelj, de hagyták esétán.
1: Hát most itt, persze, hát itt az a kérdés, hogy ez a nyomozást, ezt végig akarják egyetlen vinni, vagy egyszerűen megint csak el fog menni az idő, anélkül, hogy bármi történne. Hát úgy, ahogy a Nemzeti Bank ügyében még senkit, meg nem tanúként nem hallgattak meg senkit. Hát ez az alapvető szerintem a hűtlen kezelésnek a tankönyvi fogalma, és mintha mi sem történt volna. Hát itt is most majd nyomozgatnak, majd akkor néznek híváslistákat, nem tudjuk, hogy mi fog történni, hogy egyetem mennyi erőforrást tesznek bele, meg hogy az eredményekkel mi történik, mi jöhet ki. Tehát az, hogy ez a legfőbb ügyész van még mindig ott a posztján, az azért meglehetősen determinálja az eredményt szerintem.
0: Nem determinálja, hanem amíg ő lesz, ez sem nem
1: hát fog tenni. Ezt nevezem determinációnak.
2: És hát az ő pozíciójából való felmentéséhez nem kell alaptörvénymódosítás?
0: Szerintem ahhoz nem.
1: Szerintem ahhoz is kell különben, mert ugye már nem is tudom valami 9 évre, vagy valami egészen abszurd időtartamra választják a legfőbb ügyészt, és mivel ő független kvázi mindenkitől, nem tudom, hogy őt anélkül el lehet mozdítani.
2: Hát én sem tudom, de én azt gondolom, hogyha neki lenne egy egyszerű hivatali felettese, akkor ezt már megtették volna.
1: Hát de nincs, ugye a legfőbb ügyész papíron független. Hát ugye azt lehetne csinálni, mint amiről már az Orbánék idején is szó volt, meg ami Amerikában van, meg számos országban, egyszerűen behúzni az igazságügyminisztérium alá a legfőbb ügyészséget, és kész. Hát úgyis az államot képviseli, ez sok helyen működik, hát az Egyesült Államokban például a mindenkori igazságügyminiszter egyben a legfőbb ügyész. És őt az elnök aztán akármikor leválthatja.
0: Meg hát nyilvánvalóan, mivel most már többszörösen is rábizonyítható, hogy ügyeket elaltat, meg nem megfelelő módon is, és ráadásul ilyen kirakat ügyeket, amit árgus szemekkel figyeli a sajtó, meg a civil világ is, hogy mi fog történni, és hogy ezekben semmi nem történik, vagy durván elfogult, részrehajló, befolyásoló a viselkedésen, szerintem ha ilyenért nem lehet leváltani valakit, vagy akkor...
1: Hát szerintem legfeljebb ő azt fogja csinálni, azt nem hiszem, hogy most már elmerne sikálni ügyeket, szerintem lassítani próbálja, mert itt azért iratrend van, tehát hogyha megszületik egy irat, annak meg kell lennie. És hogyha van egy olyan beosztott ügyészi, vagy akármi által előállított iromány, ami szerint X-et, Y-t meg kéne gyanúsítani ezért, és ő azt mondja, hogy nem, azért később, amikor aztán tényleg előbb-utóbb ki fogják rúgni, mert most már felől szerintem ne legyen kétsége senkinek, akkor azért neki helyt kéne állnia, tehát nem hinném, hogy ezt most már ő megmerné kockáztatni. Azt viszont, hogy lassítsa a dolgokat, azt szinte minden további nélkül megteheti. Vagy pláne ilyen abszurd jogi hibákat vétsenek, hogy szabadon engednek egy 7 vagy 8 évvel fenyegetett embert, mert úgyse fog elbújni, meg úgyse szökik külföldre. Mert hát miért? Miért szökne? Ugye?
2: Hát talán azért, mert most kapott egy új állást, és oda be kell menni.
1: Igen.
2: Minden reggel.
1: Miközben a parkosokat ugye most hosszabbították, vagy hosszabbítják meg az előzetes letartóztatásokat?
0: Most olvastam pont a Őrsi Gergő miatt érdekel ez a dolog, hogy ő hogy került be, és hát elviekben tényleg az van, hogy, hogy összesen egy ember, ez a Z, nem is tudjuk a nevét még, hogy titokat.
1: Két ember van, mert van ugye ez a vállalkozó, meg van egy valamikori alpolgármester, per, aki azt hiszem a harmadik kerületben volt alpolgármester, és ők ketten vallották ezt, ami alapján ezt a pár embert elvitték.
0: Hát én úgy tudom, hogy az őségekre egy ember vallott, és ennyi. Tehát semmi más is, hogy nagyon ritkán történik, és nagyon komoly ügynek kell abból lenni, hogy ha egy ember vallomás, amit ráadásul hát egy olyan embernek, akinek hát a szava nem sokat ér.
1: Hát meg hogyha a vádalkú keretében tette ezt, akkor ugye nyilván érdeke minél több embert földobálni, hogy megfeleljen az elvárásoknak.
2: Hát igen, de hát a múltkor beszéltünk ugye a gyárfás ügyről. Hát nem tudom pontosan idézni, de én azt gondolom, hogy ott is alapszinten egy embernek a vallomása volt ő rá.
1: Hát ott voltak lehallgatott telefonbeszélgetések tömkelege, ahol azért a gyárfás, főleg hogyha tudja, hogy kivel beszél, már pedig tudta, akkor egyértelműbben is tagadhatta volna, amiket ott felvetett.
2: Hát lehet.
0: Meg azért, nem tudom, de szerintem ott a Tasnádinak a szereplése is egyengedte az utat a börtön felé, mert ugye azt mondta, hogy őt konkrétan fölbérelte, ő eszágában nem volt a fenyőt lelőni, de amikor megtörtént a merénylet, rögtön benyújtotta a számlát a gyárfásnak, aki ki is fizette. És jót röhögött ezen a Tasnádi.
2: Ő egyébként egy szavaihető ember.
1: Igen, abszolút. A másik szavaihető. Hát ez a probléma, hát, hogy így nyomoznak a hatóságaink, hogy ilyen emberek szava lesz perdöntő. Hát ennél talán szofisztikáltabban kéne működni ennek, nem?
2: Hát, hogy itt ebbe a parkos

0: hogy szabadlábon védekezhessen, bűnismétlés fönnáll veszély, hogy megint valakit elfogad
1: 2 milliárdot. Tanú befolyásolása.
2: Tanú befolyásolása.
0: Hát de a tan, az akkor nem tud már beszélni, mert azok nincsenek szabad lábon, akik üzletelt elviekben.
1: Hát, figyelj, el lehet azt képzelni, hogy az adott önkormányzatban is voltak olyan ügyintézők, stb., akik még nem kerültek látókörbe, de esetleg tudtak róla, vagy tevőlegesen is tettek valamit, és azokat már befolyásolhatja. Ez egy feltételezés természetesen, de ezt lehet mondani, hogy azért vittük őt. Hát a Hajdú János esetében ugye ez föl sem merülhet, hogy valaki olyan, aki még nincs meggyanúsítva, esetleg egyezteti a verzióját, ugye?
2: Én egyébként majdnem biztos vagyok benne, hogy a Hajdú János soha az életben senkire való terhelő vallomást nem fog tenni.
1: Hát ez sanszos.
0: Hát pláne, hogy kire tehetne.
2: Tessék?
0: Pláne, hogyha meggondoljuk, hogy kire tehetne ő végül is.
2: Most nem mondjunk semmit, de azt gondolom, hogy vele kapcsolatban ugye nagyjából egy kérdés merült föl, mert az, hogy az ő irányítása alatt lévő szervezet jogszerűen cselekedett-e, ehhez nem kell arról beszélni, hogy kivel telefonált, nem?
1: Persze, ez így van.
2: De ez különben... egy tény, hogy ja. Ő a parancsnok a TEC-nek, és erre adott parancsot, és ezek az emberek végrehajtották. Ezen nincs vita. Ha erre el tudják kaszálni akármire is, akkor már csak a habatortán, ha esetleg véletlenül elmondja, hogy ezt ő találta ki, vagy honnét kapott utasítást.
1: Ebben igazad van.
2: Egy biztos, hogy valahonnét kapnia kellett, mert a TEC önállóan azt gondolom, hogy ilyen akciókat nem hajt végre.
1: Így van, tehát őket valahol azt olvastam, hogyha valami olyasmi, tehát valószínűleg itt vagy a NAV, vagy a vámőrség, vagy valaki vitte ezt az akciót papíron, színleg, és mivel, hogy itt el kellett fogni 6 vagy 8, vagy nem tudom hány ukrán katonát, vagy legalábbis biztos, hogy kiképzett egyént, ezért, bár őnekik is vannak beavatkozó egységeik, hát szóltak a TEC-nek, de erre mondhatja azt a Hajdú János, hogy kérem, engem csak megkértek, hogy segítsek, nekem ez a kötelességem, viszont ettől függetlenül a bizonyos sanyargatás, meg akármi, az fönnáll.
0: Arra biztos, hogy nem kapott utasítást, hogy a cukorbetegnek ne
1: engedjen. Így van. Azért mondom, hogy ennek a technikai részleteiért ő felel, viszont én nekem nagyon sanszos, hogy maga az egész kivitelezés, az papíron egy másik szervezet neve alatt futott, és abban sem vagyok biztos, hogyha megnézik a híváslistáit, akkor egy Orbán Viktor nevű embernek a telefonja lesz a túlsó végén, mert szerintem ő sokkal óvatosabb annál, hogy ezeket személyesen bonyolítsa. Tehát gondolom, hogy biztos volt valami titkára, vagy valami, és akkor azt hívogatták. Én ezt így csinálnám, mert csak azért is, mert emlékszem, hogy annak idején, nem tudom hány éve, amikor a Kövérnek voltak ilyen lehallgatott telefonbeszélgetései, emlékeztek arra? Nem is tudom, milyen ügynek hívták azt. Na mindegy, nem fog eszembe jutni. És ő lényegében véve soha semmit nem mondott a telefonba. Tehát csak személyesen beszélt mindenkivel. Hívogatták telefonon, hogy vagy elnök úr, Erdélyben voltál, de ő nem bonyolódott bele semmilyen konkrétumba, pedig nyilvánvalóan valamilyen okkal keresték őt. Ugye ez akkor volt, mikor a Csányiékat is lehallgatták, meg volt egy ilyen lehallgatási ügy még. Azt hiszem talán a Dávid Ibolyára húzták ezt rá, vagy valami ilyesmi volt.
2: Igen. De alapvetően az utolsó, aki ilyen fantasztikus lehallgatási ügyben volt, az a Dajcs Tamás volt, azt hiszem, akinek annak idején az anyuk
1: állt. A nagymamáját.
2: Igen. És ez nemzetbiztonsági kockázatot jelentett. Na mindegy, valahogy el fogják kapni ezt a Hajdút, úgy gondolom, függetlenül attól, hogy most kijött vagy nem jött ki, aztán be fog menni. De várjuk meg.
1: Ja, hát más nem tudunk.
2: Azzal egyetértek, hogy nem tudom. Én azt gondolom, hogy ezt az ügyet nem is másolják el, ez egy nagyon fontos ügy. Lehet, hogy jog szerint csak így lehet haladni. Meglátjuk.
0: Egy picit zenélünk, és annyit hagy mondjak előzetesként, hogy

voltunk pár napig egy szép dél-magyarországi tájegységben, és útközben hallgattuk, zenét hallgattuk, és ez a szám ment, és gyorsan megnéztük, hogy mi ez. Aztán később itthon már megkerestem, és levadáztam. És nagyon meglepő volt a zeneszám. Egyetlen egy hangot hallunk nagyon-nagyon sokáig ritmikusan, egy D hangot, és arra épült fel az egész zene. És elolvastam a hozzáírott kommenteket, meg véleményeket, és egy manus azt írta róla, hogy ez a szám megérdemli, hogy akár több mint 1 milliárdszor is lejátszák. Zenészként és hangkutatóként magabiztosan állíthatom, hogy ez egy remek mű. Erővel tölt fel, összekapcsol belső énemmel, és minden megpróbáltatásban támogat. Békét hoz, segít, szuperlatívuszokban van. Ez nem csak egy zene, ez egy mentőöv. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik-e nektek is.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, és az éjszakás műszakot Zsoltból, Andrással és Popóval. Mit szóltok, hogy a Hatházi nem került egyedülre képbe a most megalapuló hivatal kapcsán, amikor tulajdonképpen őnek ki kellett volna lenni, őre kellett volna építeni ezt az egészet, legalábbis itt laikusként az ember ezt így gondolja. Engem nagyon-nagyon meglepett, hogy kimaradt ebből az egészből.
1: Engem nem lepett meg egy cseppet sem.
0: És azt hiszem, de tudom képzelni, hogy a fölálló testetét vezetésnek az egyik legelső dolga lesz őt becsatornázni valahogy ebbe az egészbe. De egyébként téged mi nem lepett meg?
1: Mert ez egy olyan szintű bizalmi állás, hogy a Hatházi, aki kívül van ezen a körön, sőt szándékosan kívül van tartva, hát ő ez erre nem volt esélyes szerintem.
0: Az, hogy a kritériumok, ami alapján lehetett pályázni, abban ő nem fér bele, ez tulajdonképpen még érthető is, mert ha meggondoljuk, hogy milyen képesség, szakképzés, célirány való egy ilyen testületbe, vagy ennek a vezetéséhez, akkor hát én is jogász, közgazdász, vezetési gyakorlatilag.
1: Mindenképp az a legfontosabb szerintem.
0: Rutinnal rendelkező, ráadásul. Na mindegy, szóval valami ilyesmit gondolnék én is, de valahogy nehéz lenyelni, hogy a Hatházi ebből kimarad.
2: És van már vezetője hivatalnak?
0: Szerintem még nincsen. De nagyon jó kérdés különben.
1: Nem, biztos, hogy nincs, mert akkor azért az már egy komoly hír lett volna. Hát még hivatal sincs.
0: Hát ugye most egy kisebb fajta botrány már elindult a NAV-nak az élére kinevezett.
1: Igen.
0: Nő miatt, biztos láttátok ti is. És ezt a Horváth András indított el, aki jól ismerünk néhány évvel ezelőtt sokat hallottunk róla. Emlékszel rá, András?
2: Ő volt az a abszolút az, hogy milyen a zöld osziés
0: ember. A zöld osziés, igen. Igen.
2: Aki napvilágra akarta hozni, hogy milyen adócsaló ügyeket sikáltak el, csak aztán kirakták onni. Én közben nézem a neten, hogy éppen ma kit mentettek föl, és látom, hogy most fölmentették ma Rogán Antal féle szupertitkos szolgált vezetőjét.
0: Ez egy nő volt, igen.
2: Igen, ez a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, és fölmentették a Nemzeti Média Hatóságnak a vezetőjét.
0: A Koltai Andrást.
2: Igen.
0: Ő egyébként, nem tudom most is, de a Közszolgálati Egyetemnek is ő a rektora.
1: Az ő? Igen, egyébként lehet, hogy igazad van.
2: Egyelőre ebből a pozíciójából mentették föl. Jó, hát végül is haladgatnak.
0: Kolte egyébként média szakember, tehát őre nem lehet az, hogy Kókler is nem ért hozzá. És amikor a Karas Mónikát nevezték ki, aki viszont egyáltalán nem volt média szakértő,
1: hát jogász volt.
0: Csak jogász volt, és mint jogász képviselte a médiahatóságot bírósági perekben, meg jogtanácsosként adott nekik tanácsot. Egyébként a média ügyekhez konkrétan nem értett, de mégis őt választották a médiatanács elnökének. Akkor az újságírók közül sokan milyen petíciót nyújtottak be, hogy
1: sok sikert hozzá.
0: Nem, és kérték, hogy a Koltai legyen hogy szakember legyen a médiatanácsok elnöke, ne jogász. Ugye a Szalai Anna Mária miatt egyszer már törvényt kellett módosítani, vagy jogszabályt el is tudom, mert őnek semmiféle képesítése nem volt abban, ami a médiatanács elnökéhez kellett volna. Csak
1: egy de hát ne csináljunk már úgy, mint hogyha ez nem egy politikai poszt lenne.
0: Persze, tehát. Persze. De az nem volt baj egyébként, hogy a Koltai egyébként ért a médiához is. Könyveket írt, meg tanulmányokat, meg kutatott, meg mindent, tehát tényleg az egy nem volt rossz. És egyébként a Tilos Rádiónak sem volt rossz, függetlenül attól, hogy nem szeretett minket egyáltalán, de...
1: Na de hát ennek van egy testülete, rádiós, televízió testület, nem tudom, minek hívják.
0: Nem. Rádiós, televízió testület volt az ORTT.
1: Előtte. De ugye ott vannak olyan pár delegáltak, ahol ugye teljesen egyértelműen kormány túlsúly volt, és minden átment, amit ők akartak.
0: Nem kormány túlsúly volt, hanem csak kormány.
1: Hát akkor igen, na pláne.
0: Delegáltak voltak. És... Mert régen úgy volt, hogy ilyen pártpolitikusos alapon ment.
1: Ugye most is erről van szó, meg hogy a civil szervezetek, csak aztán nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy voltak olyan emberek, akik tulajdonképpen ilyen hivatásos civil szervezetvezetők voltak, és sorsolással... Most nem emlékszem, volt egy csaj, aki konkrétan vagy ötféle civil szervezetnek volt az elnöke, és ilyen sorsolással választották ki őket, és ez a csaj az valahogy mindig bekerült. Kicsit olyan volt, mint a milyen Ágnes a orvosi szakszervezet elnöke, nem fog eszembe jutni a neve.
0: Nekem sem.
1: Mindegy, tehát az is ilyen hivatásos... Tessék?
2: Cser
1: Ágnes, ez az.
0: De melyiket mondott ez a civil szervezetes dolog? Ezt nem nekem...
1: Ez még a... Szerintem még az Antal kormány alatt lehetett, vagy talán egy kicsiben, vagy az első Orbán kormány idején. Nem is tudom, de lényeg az, hogy voltak párt delegáltak, ahol minden párt, azt hiszem, paritásos alapon delegálhattak, és aztán volt x darab hely ilyen civil szervezeteknek, akik jelentkezhettek, hogy ők akarnak benne lenni, már eleve ugye nem jelentkezett olyan sok, és azok közül sorsolással választották ki, hogy ki kerüljön be. És akkor ezek valahogy mindig azon az oldalon voltak, vagy szavaztak, amelyiken éppen kellett.
2: Még egy szóra visszatérve, itt közben gondolkodtam ezen a hatházin, amit beszéltünk. Én megmondom őszintén, hogy meglepően se vagyok, mert abban egyetértünk, hogy ez egy közhivatal, egy nagyon magas rangú közhivatali állás és egyebek ehhez mindenféle egyéb végzettségkel. De talán jobb is, hogyha ő nem kerül semmiféle szervezetbe. Mert meggyőződésem, hogy az a hát minek nevezzem, tényfeltáró újságírás vagy politizálás, amit ő csinált. Én azt gondolom, hogy egy demokratikus társadalomnak erre mindig szüksége lesz.
1: Hát csak lesz-e ideje úgy, hogy közben állatorvosként kell dolgoznia?
2: Ezt nem tudom, de hát azért biztos léteznek olyan civil szerveződések, akik alkalmasint tudják támogatni az ő munkáját, hogyha ilyenre adja a fejét. Mert őszintén megmondva, az elmúlt években ki támogatta őt?
1: Hát senki, csak volt egy parlamenti képviselői fizetése, meg egy viszonylag szabad munkarendje.
2: Hát most meg.
1: De egyébként gondolom, ugyanúgy kapott ilyen tippeket, és akkor úgy ment oda, hát nem hiszem, hogy ő saját kútfejéből szedte elő ezeket a soha el nem készült kilátókat, ilyen gazdaság, olyan akármi, de hát a Juhék is csinálták ezt, sok témát ők is felvetettek. Elmentek Erdélybe megkeresni a kövérnek a nyaralóját például, meg hát jó néhány ilyen volt, csak most ugye nagyon ráállt erre a gyerekvédelem ügyre.
2: Uh-huh. Hát mindegy, ettől függetlenül azt gondolom, hogy az a fajta feltáró munka, amit ő végzett, tartok tőle, hogy erre szükség lesz a közeljövőben is.
1: Ezt én is így gondolom, hogy nem lenne baj, hogyha ezt valaki csinálna, akár ő.
2: Ez a pártállástól függetlenül.
1: Igen, igen.
2: Hát mindenkori hatalomnak a figyelése, és ha vannak ügyeik, akkor annak a elővezetése, tehát ez nem feltétlenül csak Fidesz specifikus az ő munkája.
0: Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy
2: most könnyű dolga volt.
0: Hogy működnek a tényfeltáró újságírók, ezek a watchdogok, mert Hát nem egy vidám élet az övéké, meg nem is veszélytelen, és de hogy jutnak információkhoz, honnan tudják, hogy kit kéne megkeresni? Meg?
1: Nem, hát nem hívjátok be a Panyi Szabolcsot, hát ha elmondja.
0: Ne, hát hogy mondhatná?
1: Nem úgy értem, hogy tényszerűen, de nyilván rengeteg embert ismer pártoknak a nyilván akár a legfelsőbb, vagy akár alsóbb köreiből, akik szóba állnak vele. Hát nem tudom, már máshogy nem tudom elképzelni.
0: Na, ez is érdekes, hogy ismer meg az ember ilyeneket.
1: Ez egy jó kérdés, hogy lesz egy olyan telefonkönyved.
2: És... Én nem hiszem, hogy ezeket az ügyeket, ezeket ő kezdeményezi valahogy. Én azt gondolom, hogy egy ilyen rendszerbe, apparátusba és egyebekbe mindig vannak megbántott, sértett és felháborodott emberek, akik úgy gondolják, hogy ebből valamit nyilvánosságra hoznak. Egy beszélgetés keretében, egy iratnak a lemásolása és eljuttatása és egyebek. És akkor ő el fog indulni, mert azt úgy nehezen tudom elképzelni, bár sosem voltam tényfeltáró újságíró, hogy ő elkezd kopogtatni valahol, hogy elkezd telefonálni valahol, mert neki vannak kontaktjai. Nehezen tudom elképzelni, hogy a visszatérve a Hatházira, hát azt gondolom, hogy amikor ő elkezdett utána járni ezeknek a lombkorona sétányoknak, hát vélelmezem, hogy ott azon a településen, községbe, megyébe, stb. Volt valaki, aki ezen felháborodott, vagy egyszerűen röhögött.
1: Hát, vagy akár egy egyszerű lakó, aki látta, hogy mi történik.
0: Igen, ez nyilván...
2: Nem létezik, hogy itt nálunk, itt a falu határában ilyen.
0: Viszont tulajdonképpen könnyű a dolog, és nem vagyunk messze a megfejtéstől, hiszen aki most ugye nemrég érkezett meg a Válasz Online-hoz, a Magyari Péter, aki szintén nagyszerű újságíró és nagyszerű tényfeltáró újságíró, vagy például, aki emlékeztek még a Orbán bányák idején a valamilyen túrás, a Vajda Éva volt, aki szintén tilos rádiós volt sokáig, és ő írta, hogy a tényfeltúrás, azt hiszem az volt a címe, vagy alcíme a könyvnek, és hát végül is meghívhatjuk őket ide műsorban, vagy amikor a Magyari Petivel megbeszélni, hogy kisgyereke nem kell, hogy eljön, de hogy telefonon föltehessünk egy pár kérdést a...
1: rajta.
0: Úgyhogy megkérdezem, és akkor jövő óra megbeszélni.
1: Ő a Csonkában viszonylag gyakran szokott lenni egyébként.
0: Igen, volt nem valóan. Egyébként a Panyi Szabolcsnak, mikor először megjelent a legalábbis nekem elsőnek, az írásról, ezek ezt a Pegazus dolgot ő dobta föl, és ő csinált belőle nyilvános ügyet, és akkor a Tilos Rádióban elsőnek gratulálhattam neki, hogy ez óriási volt ez a dolog, és hogy nagyon gratulálunk neki. Úgyhogy akár őt is megkérjük, egyébként ő már nem tudjátok, hogy föladta a magyarországi állásait, és egy lengyel vezetésű nemzetközi szervezetben lett újságíró, tényfeltáró, és most éppen utazik Kolumbiába, mert Bogotába lesz a díjkiosztó, vagy nem is tudom, díjátadás annak, hogy van egy nemzetközi sajtóintézet, illetve a Nemzetközi Média Támogatás Intézete, és az idei évben testületileg a független magyar újságírásnak ítélte meg a világ sajtószabadság hősei címet. És
1: nagyon népszerűek lettünk hirtelen.
0: Panyi Szabolcs vette át, vagy veszi át a...
2: Minden esetre szerencsés lenne, ha nem a kartelleknek a kérdéseit tenni napirendre legközelebb, mert nem biztos, hogy akkor hazajönnek.
0: Igen.
2: Viszont még egyet akartam mondani, hogy én nagy szeretettel szoktam tanulmányozni a HVG-nek, időnként vannak olyan, mondjuk úgy, hogy tényfeltáró cikkei, amik alapvetően cégadatokon alapulnak. Tehát ott van egy-két ember, akinek most hirtelen nem tudom a nevét mondani, de el tudom képzelni például, hogy ez is egy brutálisan érdekes és jó elfoglaltság lehet, amikor ugye fölgöngyölnek a nyilvános cégadatokon keresztül olyan összefüggéseket, és egyébként ehhez sokkal több, mint az Opt-ennek a tanulmányozása nem kell, de elképesztő, hogy mi mindez. Nem nagyon lehet elrejtve maradni ingatlanok, cégek, üzletrészek, stb. Vonatkozásában. Kell egy kis fáradtságos
1: bogarászó. Egy kis fáradtságos. Hát én valószínűleg beleőrülnék, tehát azért az, hogy érdekes, azt megkérdőjelezném. Különben pont mikor a papó múltkor mesélted ezt a térképészeti, ezt a sasos valamit, hogy ott kellett úgy vezetni körbe-körbe, milyen érdekes volt, mondom, szerintem 3 hónap múlva eret vágtál volna magadon, hogyha naponta 8 órában kellett volna a sast vezetned körbe-körbe.
2: Hát mindegy, maradjunk abban, hogy az az egy-két újságíró, aki ez alapján komoly cikkeket és tényeken alapuló következtetéseket leír, hát ők nem tudják ezt a munkát másra rábízni, tehát ő ott ül napokon, heteken keresztül és bogarásza ezeket az adatokat. Ettől még a Hatházinak a munkája, meggyőződésem, hogy nagyon sok esetben mondjuk úgy, hogy lakossági ki- és bejelentés és kibeszélés alapján tudta megtenni.
1: Igen, ugye erősen popularizálta ezt a dolgot, tehát ő neki nem kellett Opt-ent böngésznie, meg nem tudom, háttérbeszélgetéseket folytatni. Egyszerűen oda ment valahova, hogy ez itt kérem szépen egy istálló, és nézzék meg, hogy csak a betonváza áll, vagy nem tudom, volt ilyen számtalan. Erről csinált egy rövid videót, és kirakta. És ezzel azonnal szemléletessé vált a dolog, és ugye én is néha láttam ezeket a ilyen céghálókat, hát én nem tudom ezeket fölfogni, tehát annyira szövevényes az egész, hogy szerintem azt egy mezei olvasó át se látja. A Hatházi ezeket vizualizálta. Nem ezeket, hanem magukat azokat, amik könnyen vizualizálhatóak voltak, és amiktől kinyílt az ember zsebébe a bicska.
2: Igen, nem követte el azt a hibát, mint néhány korábbi politikai párt és szerveződés, akik annyira okosak és tudományosak voltak, hogy mindent meg tudtak magyarázni, csak éppen az emberek javarésze egy szót nem értett belőle. Tehát ez pontosan az, amit te mondasz, hogy én nagy örömmel olvasgatom az ilyen cikkeket, bizonyos dolgokat persze nem értek belőle, de nem is érdekes, de a Hatházi ez pont arra az egyszerű nyelvre fordította le, ami nyerő volt. Hozzátéve, hogy nagyon sok esetben, ugye amikor keltünk az országba, ezek a táblák ki voltak téve, hogy EU-s támogatással épül, mert ezt kötelezően ki kellett rakni.
1: Igen.
0: Egyébként meglepően sokat foglalkozott Zuglóval, és azzal a disznósággal, hogy főleg a Rákospatak mentén brutális, gigantikus építkezések rondítják a tájat, és megállíthatatlanul terjeszkednek, és szépen elmondta, hogy működik az egésznek a lélektana, hogy egy nagy befektető, mint a Market, vagy valami hasonló,